0: üvegbort kibontok.
1: Kire számítatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
0: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
0: Eszkimó csiga.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

Ez egy mögött is tavaly. Te a gőz és cigi füst, ezek mögött is te vagy. Te hegyek mögött is te meg, a kövek között is te laksz. Te a gőz és cigi füst, az ütött kopott is terasz. Hey.

0: számom vasárnap van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli bestof. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Pontos bejelentés az iskola kezdési támogatásról, ne maradjon el az utasbiztosítás, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Német Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A MABISZ oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV, karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabolyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Kesztei bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
3: Új korszak kezdődhet a filmgyártásban. Hamarosan egész estés mozifilmben debütál Tilly Norwood, az első mesterséges intelligencia segítségével létrehozott virtuális színésznő. A film egy különleges felnövés történet lesz, amely egy digitális világban játszódik, főhőse pedig egy mesterséges intelligencia által létrehozott karakter, aki fokozatosan egyre emberibbé válik. Az alkotók szerint a produkció nem pusztán technológiai kísérlet, hanem annak bemutatása is, hogyan dolgozhat együtt az emberi kreativitás és a mesterséges intelligencia. A filmen filmes szakemberek és EMI fejlesztők közösen dolgoznak. A cél pedig az, hogy a technológia ne helyettesítse, hanem új lehetőségeket adjon a történetmeséléshez. A bejelentés ugyanakkor komoly vitát is elindított a filmiparban. Sokan kíváncsian várják, milyen lesz egy olyan mozifilm, amelynek főszereplője nem hús, vér, színész. Mások viszont attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap majd a szórakoztatóiparban.
0: Esemény.
3: Balatonfüreden idén is megrendezik a nyár egyik legelegánsabb társasági eseményét, a 201. Anna Bált, amelyet július 25-én tartanak az Anna Grand Hotelben. A bált ezúttal is egy egész hetes programsorozat, a 14. Anna Fesztivál kíséri, amely július 21-e és 26-a között kínál koncerteket, hagyományőrző programokat és kulturális eseményeket. Az idei fesztivál új helyszínen, a Kisfaludi színpadon várja a közönséget. A hét során lesz szerenádok éjszakája, fellép a Duna Művész Együttes, az Opera Füred énekkari gálakoncertje is műsorra kerül, és természetesen a hagyományos szívhalászat sem marad el. Az Anna Bál estéjén lovashintók, borkóstoló és különleges zenei programok teremtik meg az ünnepi hangulatot. A vendégeket a Magna Cum Laude és a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara szórakoztatja, így a klasszikus báli hangulat mellett a magyar cigányzene is főszerepet kap. Aki nem jut be a várra, az sem marad le az eseményről, hiszen az Anna Grand Hotel előtti téren kivetítőkön lehet követni a legfontosabb pillanatokat. Az Anna Bál több mint 2 évszázada őrzi hagyományait, és mára nem csak Balatonfüred, hanem az egész ország egyik legismertebb nyári társasági eseményévé vált. Ha valaki a Balatonnál tölti a július végét, érdemes tehát ellátogatni Balatonfüredre, ahol a kultúra, a zene és a hagyomány idén is kéz a kézben jár.
0: Koncert.
3: 15 év után ismét Budapesten ad koncertet Seal. A világhírű brit énekes július 30-án lép színpadra az MVM Dome-ban, ahol legnagyobb slágereivel várja a közönséget. Olyan ikonikus dalok csendülnek majd fel, mint a Kiss from a Rose, a Crazy vagy a Killer, amelyek évtizedek óta a pop és soul zene meghatározó klasszikusai. Seal különleges bársonyos hangja szinte az első hangról felismerhető, és nem véletlen, hogy pályafutása során több mint 30 millió albumot adott el világszerte. Munkásságát 4 Grammy, 3 brit és számos további rangos zenei díjjal ismerték el, dalait pedig a világ számos előadója feldolgozta. Karrierje során olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Santana, Jeff Beck, Pink vagy John Legend. A magyar közönség legutóbb 2011-ben láthatta élőben, így a mostani koncert igazi visszatérésnek számít. Aki szereti a soul, az R&B és a popzene időtálló slágereit, annak július 30-án érdemes az MVM Dome felé venni az irányt, ahol egy érzelmekkel és emlékezetes dalokkal teli este ígérkezik.
0: Színház.
3: Egy vacsora, 4 ember és rengeteg kimondatlan érzés. Ez a kiinduló pontja a Vadító éjszakák című párkapcsolati vígjátéknak, amely július 17-én mutatkozik be Magyarországon az Óbudai Társaskör kerti Kultúrfröccs fesztiválján. A világszerte nagy sikerrel játszott spanyol darab egyszerre szellemes, szókimondó és elgondolkodtató. A történet középpontjában egy régóta együtt élő házaspár áll, akik egy látszólag ártatlan vacsorára hívják át a szomszédaikat. Az este azonban váratlan fordulatokat vesz, és hamar kiderül, hogy a 4 szereplőnek nem csak egymással, hanem saját érzéseivel és kapcsolatával is szembe kell néznie. A magyar előadásban Péter Kata, Sruf Milán, Járó Zsuzsa és Száraz Dénes lép színpadra, a rendező pedig Pacolai Béla. A darab humora sokszor egészen közelről mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és buktatóit, ezért könnyen magára ismerhet benne a közönség. A hazai premier után további előadásokat is tartanak július 18-án, 19-én és 21-én. Ha valaki tehát szereti az intelligens vígjátékokat, amelyek a nevetés mellett egy kis önvizsgálatra is késztetnek, a Vadító éjszakák ígéretes nyári színházi programnak tűnik.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Remek családbarát úti célok Budapesttől nem messze. Mézeletetni Mici Mackót? Hangyavasúttal robogni az erdőben? Nem? Ezek nem egy rajzfilm csodálatos elemei, hanem egy kiváló családos hétvége program lehetőségei. Budapesttől alig 1 óra vonatútra varázslatos helyeket találunk. Monor. természetismeret gasztronómiai élvezetekkel. Budapesttől alig fél órányira fekszik Monor, ami valóságos családi kiránduló paradicsom. Ezen a csodás településen természet és kikapcsolódás kéz a kézben jár, és szinte minden korosztály számára akad izgalmas program és élmény. A Strázsahelyi Tanösvény különleges túraútvonala izgalmas kalandra hívja a természet szerelmeseit. A változatos állomásokon megismerhetjük a környék természeti kincseit, a gyerekek pedig játékosan tanulhatnak a helyi növény- és állatvilágról. A tanösvény után a Monori játszótéren lazíthatunk. A modern és biztonságos játszótér tele van izgalmas játékelemekkel, ahol a kisebbek és nagyobbak is kellően elfáradhatnak. Végül, de nem utolsó sorban, a Monori pincefaluban évente több alkalommal is rendeznek pincefesztiválokat és boros programokat, melyek közül az egyik legismertebb a júniusi pincejárás, illetve a szeptemberben megrendezett őszi pincejárás. Pirisboros Jenő, misztikus barlangjárás és az Egri vár. A fővárostól mindössze egy óra vonatútra találjuk Pirisboros Jenőt, ahol egyedi látnivalók és természetközeli kalandok várják a család minden tagját. Fedezzük fel az Egri vár másolatát, amely izgalmas időutazásra hívja a látogatókat. A vár falai között sétálva a gyerekek is átélhetik az egri csillagok világát, miközben a környék gyönyörű panorámáját csodálhatjuk. A következő állomás a misztikus szódás barlang, amely lenyűgöző természeti képződményével valódi kincses bánya a kis felfedezők számára. A barlanghoz vezető ösvényen barangolva izgalmas kalandban lehet részünk, és maradandó élményekkel gazdagodhatunk. Solymár, patak, vár és völgy. Solymáron a gasztronómia, a természet és a történelem különleges élményi állnak össze. És még utaznunk sem kell sokat hozzá, hiszen Budapest és Solymár mindössze 20 perc vonatútra van egymástól. Kezdjük a napot a Solymári vár felfedezésével, ahol a falakról pazarpanoráma nyílik a környező vidékre, a gyerekek pedig felfedezhetik a középkori várak titkait. Innen csak egy rövid séta a festői paprikás patak, amelynek partján megpihenhetünk, és csobogó vizét hallgatva gyönyörködhetünk a környék szépségeiben. A kalandot a Jegenye völgyben folytassuk, ahol az erdős ösvények mesebeli környezetbe vezetnek. Ideális hely a túrázásra, hiszen rengeteg felfedezni való akad itt az egész család számára.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, ez a filmszerész Gellérttel és Szabival, aki most beszél, az a Szabi, aki pedig most beszél.
7: Az a Gellért, szevasz Szabi, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Van egy rossz hírünk és két nem annyira rossz hírünk, illetve kimondottan jó hírünk, két születésnaposról fogunk mindjárt beszélni, és hát sajnos elhunyt Bonnie Tyler.
7: Igen, ez egy nagyon friss hír, mármint hogy július 9-én friss hír, amikor vesszük föl ezt az adást, délelőtt jött ki, hogy elhunyt 75 éves korában Bonnie Tyler énekes, akiről három dolog jut eszembe, ugye már adáson kívül beszélgettünk kicsit, mondhatod, hogy te nem nagyon bírod sem a dalait, sem a magát, ezt a jelenséget.
6: Nyilván nem fog páros lábbal belerohanni, vagy beleugrani a Bonnie Tyler munkásságába, de igen.
7: Hát
6: nyilván.
7: Én sem vagyok egyébként Bonnie Tyler rajongó, de mondjuk a leghíresebb számához.
6: Total azért, Eclipse of the Heart.
7: Nem, pont nem arra nem gondolom, hanem a hírósra, igen. Ami egyébként több filmben is szerepel, de hogy az egyik kedvenc filmemhez nagyon erősen kötődik, ugye a Gumiláb című filmben, amiben ugye
6: Footloose. Az, amit még mindig nem néztem.
7: Imádom meg, ezt a filmet. Amiben Kevin Bacon ugye még szemtelenül fiatal volt, és ő játssza a Forradal Márta a kisvárosban, aki ugye a polisszal, meg a mindenféle városi zenével elhozza a romlást, és a John Lithgow, aki ugye a helyi tragikus sorsú lelkész, meg betiltja a táncot, és hát ebből óriási felfordulás lesz. És hát a film vége felé van egy nagy jelenet, amiben ilyen John Deere-ekkel, remélem jól mondom.
6: Traktor?
7: Igen.
6: Akkor John Deere.
7: Igen, ilyen John Deere traktorokkal játsszák ezt, nem is tudom ennek mi a neve, amikor a két jármű elkezd egymás felé közeledni.
6: Hát a, bocsánat, a kifejező, hogy beszaratós, legalábbis.
7: Igen, aki elrántja a kormány.
6: A vörös zsarúban így hívták.
7: Igen, hát ez valószínűleg egy.
6: Ha már filmes műsorról beszélünk.
7: Jó leírja a lelki folyamatokat, amik ilyenkor végig mennek az emberek. Ugye a Pomádéban is volt ilyen, meg egy csomó filmben van, de hát traktorral azt hiszem csak ebben a filmben csinálták, és miközben ugye a két hős közelít egymás felé, akközben ez a dal szól Bonnie Tyler-től, de egyébként ez a dal viszonylag sok újra virágzását élte meg, például a Shrekben is volt valamelyikben.
6: Igen,
7: de azt hiszem nem az elsőben, talán
6: volt.
7: A kettesben volt,
6: kettesben
7: ahol
6: volt.
7: Még talán magyar szöveget is kapott.
6: Sajnos meg, igen, sajnos.
7: Ott
6: igen.
7: Dramaturgiai funkcióhoz is.
6: A jó tündér szóval... keresztanya énekelte, ha jól emlékszem, ott a vége felé a fináléhoz közeledve.
7: Így van, nekem is ez rémlik, akikről kiderült, hogy nem is annyira jó.
6: C-mollban vagyunk, C-moll.
7: A történet mond, szerint. Szóval Bonnie Tylernek kétségtelenül kincs volt a torkában, és nekem még az jut róla eszembe, és hát addig, amíg ez történt, én annyira őt nem ismertem, úgyhogy most az igazságtalan azt mondani, hogy nagyot nőtt a szemembe, de minden esetre azért tényleg felfigyeltem arra, amikor jó régen, ilyen 20-25 éve, biztos emlékszel rá, volt ez a botrányos, meg nem valósult Liza Minnelli koncert.
6: Volt ilyen?
7: Volt ilyen, igen, már nem tudom, kis stadionban, vagy valahova szervezték ezt a koncertet, akkor még talán voltak ott.
6: Hát nem kell
7: koncertet.
6: Mondanom, hogy mennyire tartom rajta a Liza Minnelli munkásságának ezen.
7: És nagyon hamar kiderült, vagy nem nagyon hamar, de ugye kiderült, hogy hát ez a koncert nem lesz, mert a szervezéssel mindenféle himi-humi volt, és Bonnie Tyler volt az, aki beugrott. Tehát ő volt az, aki a környéken volt, és akkor meghívtak, és akkor tartott egy koncertet.
6: Szegény ember Liza Minnelli.
7: Hát igen, igen, de hogy én akkor láttam felvételeket, meg voltak mindenféle tudósítások, és hát, hogy mondjam, azért az egyrészt egy nagyon rendes dolog, hogy valaki beugrik egy ilyenre, azzal együtt, hogy tudja, hogy tulajdonképpen ő most csak a robokat takarítja el, vagy hát nem miatta vannak ott hát, igazából az emberek.
6: Meg hát azért tegyük hozzá, hogy Bonnie Tylernek is nem kevés számú rajongója van Magyarországon, igen. Tehát olyan nagyot nem lőttek mellé
7: nem,
6: vele.
7: Hát egy nagyon korrekt koncert volt, na mindegy, nekem szimpatikus volt, hogy ő így beugrott, igen. És ezt vállaltam.
6: Azt, hogy most nekem, én hogy viszonyulok az ő művészetéhez, most hagyjuk, nyugodjon békében. Bonnie Tyler nagyon sok mindenkinek okozott örömet és vidám perceket és felszabadult pillanatokat az életében, az ő művészete, még apámnak is.
7: Igen, nyugodjék békében. És akkor most...
6: Két születésnapos, egy 80 meg egy 70
7: igen,
6: éves.
7: Igen, ünnepeljük az életet, jön két születésnapos, ugye 80 éves lett néhány nappal ezelőtt Sylvester Stallone, vagy...
6: Magyarul Stallone, jó?
7: Igen, ahogy fejtegettem Facebookon, mert nagyon sokáig én is úgy mondtam, hogy a Bozai József mondta a filmek beharangozójában, meg a stáblistánál, hogy Stallone, de aztán megtanultam, hogy Stallone-nak kell ejteni, mert ugye ő hát olasz származású, de hát Amerikában született, és ott ugye azt csinálják, hogy nem hagyják meg eredeti hangzásában, vagy kiejtésében hát az olasz neveket nagyon, nagyon ritkán, igen, és akkor nyilván ezért lett ő Stallone. Hát ő meg egyébként a másik szülinapos is, és akkor most behozom ide Tom Hanks-t is, aki meg 70 éves éppen a mai napon. Hát ő mindketten azért tartanak az én generációmnak is egy erős tükröt, hogy milyen

0: amivel rögtön jelölték is Oscarra, meg a film kapott is Oscart.
1: Én úgy turnézom ezzel, hogy a Sylvester Stallone forgatókönyv kapott Oscar díjat.
0: Csak jelölték, nem kapta meg.
1: Ezt most a múlt héten néztem meg.
0: És a szerepét is kétszer jelölték, aha, mert ugye egyszer jelölték anno az meg első filmért, a Creedért. Igen, de ott azt hiszem csak a Golden Globe-ot kaptak, tehát Oscart az semmiképpen kapott. Szóval érdekes, hogy is utána lett belőle egy ilyen mainstream akciósztár, aki ugye Schwarzeneggerrel rivalizálva, karöltve megreformálta ugye az akciófilmet, vagy hát a modern akciófilmet tulajdonképpen, hát a megalkotásában nagyon-nagyon nagy részt vettek ki, és ő ezt az egész akciófilmet aztán ugye a másik figurával, a John Rambo-val együtt, ő kicsit ilyen személyesre vette, szóval, hogy olyan alkotói viszonyba kerül, vagy ilyen személyes viszonyba került ezekkel a figurákkal, nem azt mondom, hogy Bergmani viszonyba, de mondjuk azért úgy tisztességgel végigkövette mind a két karakternek ugye az öreg korát. Hát mi a Rambóból is, meg a Rockyból is vannak olyan filmek, ahol már azért igen csak öreg a Rocky, és hát Stallone pontosan tudja, hogy ezekkel a szerepekkel tud leginkább még mindig szem előtt lenni.
1: Nem tudom, hogy még hazánkban tartózkodik-e Arnold Schwarzenegger, ha már ugye említetted, lehet, hogy azt már lehet, nem, hogy de látták itt ott bringázni, meg Polgár Judittal sakkozni, meg
0: igen, mindenféle dolgokat csinál.
1: Akciókat csinál, csak ugye az tudva levő, hogy ha valaki nem Szatyorban lakik, hogy Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger így azért így pikirkedtek egymással az
0: évtizedes. Hát ott nagyon komoly rivalizálás
1: ment, és állítólag a Schwarzeneggernek van egy nagyon speciális humora. Az egyik ilyen humor, állítólag, nem tudom, hogy ez így történt-e, hogy a Schwarzenegger a ügynökén keresztül elhíreztelte, hogy őt el akarja vállalni az Állj vagy lő a mamám című filmet.
0: Igen, ez egy híres történet.
1: És hogy addig-addig ment a pusolás, ezt ágában nem volt elvállalni a Schwarzeneggernek, de hogy a Stallone meg az addig-addig nyektette az ügynökét, míg aztán őt választották
0: ki. És hatalmasat bukott, ez a borzalmas
1: film. És hogy addig-addig nyomasztotta a Schwarzeneggerre a Stallone-t, amíg elintézte, hogy ő legyen a főszereplő.
0: A filmeken belül egyébként nekem a kedvenc üzengetésem az az Ikrekben,
1: amikor a plakát,
0: igen, amikor a Schwarzenegger,
1: és mutatom, hogy mit mutatom.
0: Ugye, aki egy olyan karaktert játszik, csak azoknak, akik, mondom, akik nem látták a filmet, aki ugye el volt zárva a nagyvilágtól élete nagy részében, és akkor ez csak egy táskával, meg az izmaival megjelenik a nagyvárosba, és van egy olyan, hát tulajdonképpen néhány másodperces poén, hogy beáll egy plakát elé, ahol éppen a Rambo teljes, vagy még nagyobb, mint teljes életnagyságban van rajta, és akkor így a bicepszét így összeveti a plakától, látható
1: legyint egyet a Schwarzenegger.
0: A Stallone meg ugye a pusztítóban üzent például azzal,
1: hogy Schwarzenegger elnöki könyvtár.
0: Igen, hogy elnöki könyvtár, és hát nem is álltak olyan messze a valóságtól, mert hát ugye...
1: Kormányzó lett.
0: Igen. Politikus lett belőle.
1: Tom Hanks ezzünk lassan, mert megy az idő.
0: Igen, hát a Tom Hanks karrierje pedig egy ilyen nagyon különleges sikertörténet, amit igazából így is szoktak általában megemlíteni, hogy ő ugye a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, mint komikus futott be, ugye a 80-as években a legtöbb filmje, még az ilyen úgynevezett értékesebb filmek is, tehát mondjuk nem csak a Legény búcsú, meg még néhány másik, hanem mondjuk a Segítség felnőttem is, ugye azért vígjáték volt, és aztán ez eléggé váratlan volt, hogy a 90-es évek elején ugye elvállalta a Philadelphia című AIDS drámának a főszerepét, amiért rögtön azonnal az első ilyen igazi drámai szerepeért, bár azért már voltak drámai szerepei előtte is, de hogy az első ilyen vetiszta drámai szerepeit megkapta az Oscart, és akkor utána rá egy évre, ami történelmi tett volt, jelölték a Forrest Gumpért, amiért szintén megkapta az Oscart, tehát egymást után két éve megkapta, és ha jól
1: hiszem,
0: akkor utána meg jelölték, de azért már ugye nem kapta meg, szóval, hogy ő ilyen nagyon egyéni és nagyon látványos ívben lett igazából egy népszerű komikusból, egy hatalmas hollywoodi filmsztár, aki vállal ilyen mindenféle presztízs filmeket is, de alapvetően ő szerintem azért is különleges, mert valamit a személyiségéből, abból, ahogy az emberek viszonyulnak hozzá, hogy kedvelik őt, úgy nagyjából mindenki, tehát én kevés filmrajongó tudok, aki utálja.
1: Gyűlölik Tom Hanks.
0: Utálja Tom Hanks. Egy kicsit a régi James Stewart, Cary Grant-es hollywoodi világot hozza föl, hogy, hogy ha meglátsz egy arcot a vásznón, akkor ahhoz egyből ilyen pozitív emberi értékeket csatolsz, mint gerincesség, becsületesség, humor, akármi, és ez nyilván a szerepei miatt is van, hát meg azért is, ahogy civilben kiáll dolgokért.
1: Igen, azért megnézem.

0: egyszer egy ilyen igazán gonosz szerepben. Nem azért, mert szeretném, hogy gonosz szerepben lássam, csak úgy, hogy oldja meg.
1: Volt ő már egyébként.
0: Abban a bérgyilkosos kisgyerekes, nem tudom, mi
1: meg,
0: volt.
1: Meg talán más is voltak ilyen ányoltabb szerepben, de hát meg ugye például Elvisnek ugye a menedzserét, az ezredest tényleg, is ő tényleg, alakította, tényleg. Ami azért szintén nem egy pozitív szerep, de hát ő nagyon tehetséges, és szerintem bármit megold.
0: Így van. Felsorolom, hogy mi lesz ma, jó, mert rohannunk kell, hogy legyen időnk. Meghívás, keserű karácsony, minyonok és szörnyek, és új tervezés. Ez lesz a mai műsorban.
1: Így van, annyit teszek még hozzá, hogy ezek nem nagyon friss premierek, mert múlt héten ugye ismétlő adás volt az én hibámból, de hát, a abszolút új
0: nem magyarázni hibának.
1: Mindegy, szóval betegség miatt az a lényeg, hogy ezek friss filmek, de nem heti premierek, de hát azért nagyon-nagyon jók.
0: Mindjárt jövünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Kezdjük akkor a folytatást, az milyen jó mondat, nem? A Meghívás című filmmel, ami egy remake, amerikai remake, ahogy elmondtad, egy spanyol filmnek az újragondolása.
2: Igen, és hát néhány szót megérdemel ez, hogy egyrészt nagyon izgalmas szerintem az, vagy hát kinek izgalmas, kinek nem, de minden esetben talán érdekes valamennyire, hogy az utóbbi 10-20 évben a tévésorozatoknál és a filmeknél is elterjedt az, hogy készülnek leginkább Európában mondjuk sikeres tévésorozatok, vagy filmek, mint ebben az esetben, vagy mint a Teljesen idegenek című olasz film esetében, ami önálló jogon is nagy sikerrel fut a mozikba, meg mindenhol, de aztán rengeteg ország lát benne fantáziát, hogy megcsinálja belőle a saját verzióját. Teljesen idegenekből például a magyar verzió is készült, ugye a Bujék.
1: Hadd meséljem el, most vagy a Pálfi Gyuri mondta, nem akarok senkinek olyasmit a szájába adni, ami nem tőle hangzott el, vagy az Antal Imród, egyáltalán nem vagyok benne biztos, volt ilyen beszélgetés köztünk, talán adásban, vagy műsorban, vagy leveleztünk, és állítólag az van, hogy európai rendezők kapnak megbízást arra, hogy készítsenek el egy európai verziót egy sztoriból, hogy megnézzék, hogy hogy megy, és abból utána megcsinálják az amerikai. Valami ilyesmi sztori is, vagy ez egy tök átgondolt, ilyen koncepciózus dolog.
2: Hát ez is van, meg az is van, hogy mondjuk nagyon, mint a Teljesen idegenek, meg egyébként a Meghívás esetében is, vagy az eredetije, ami magyar címen, Szenvedélyes szomszédok címen futott. Szóval, hogy van egy nagyon erős alapötlete, amire egy fölkapják a fejüket, és azt mondják, hogy hát ezt meg lehet így is csinálni, csak mondjuk kicsit amerikai környezetben. És a Meghívás, az igazából nem is az első remake-je ennek a filmnek, hanem azt hiszem az ötödik, vagy a negyedik.
1: Igen, mert ez már volt ez a Meghívás dolog, szóval találkoztam.
2: Igen, ilyen című film is van, de én a Szenvedélyes szomszédokra mondom konkrétan. Azt hiszem, hogy ezt most azért javítottalak csak ki, mert azt hiszem, hogy ez az első olyan remake-je ennek a filmnek, aminek ez a címe.
1: Na, tehát és akkor most ez jó vagy nem jó? Volt.
2: Hát ez egy jó kérdés, hogy ez pontosan minden egyes filmre levetítve, vagy minden egyes remake-re levetítve most jó ötlet, vagy nem. A Meghívás esetében, amiről most beszélünk, és amit ugye Olivia Wilde rendezett, és ő az egyik főszereplője, Penelope Cruz, Seth Rogen és Edward Norton mellett, szóval ez szerintem egy jó film lett. Abból az okból leginkább, hogy nagyon jól fogta meg az alapanyagot az Olivia Wilde, ugyanis szerintem ő úgy döntött, és ez igazából már az eleje főcím betűtípusából is látszik meg az egész filmnek a stílusából, hogy ő így eldöntötte, hogy csinál egy Woody Allen filmet. Mert ugye Woody Allen filmben mi szokott lenni, vagy mi is szokott lenni, az eléggé sűrűn van, hogy ilyen középosztálybeli vagy felső osztálybeli ilyen emberek üldögélnek, és akkor nyavajognak az életükről, és abból mindenféle kavarodás lesz. Itt is tulajdonképpen ez történik. Na most az eredeti spanyol film az ugye arról szól, hogy egy házban él egy házaspár, meg él egy másik pár, és az egyik házaspár ki van akadva a másik házaspárra, mert hogy hát ők nagyon hangosan szexelnek, meg zavarják őket, és ez egyébként azért is zavarja őket, mert az ő házasságuk nem annyira nagyon jól működik, de hogy meghívják ezt a hangosan szexelő házaspárt egy vacsorára, ami tulajdonképpen a filmbeli meghívás, de hogy ez egy ilyen többértelmű cím, mert hogy a meghíváson belül is lesz majd egy meghívás, amit a másik pár ajánl föl. Tehát az, akihez jönnek vendégségbe, az a Olivia Wilde és a Seth Rogen, és akik meg jönnek, az a Norton meg a Penelope Cruz. És tulajdonképpen az eredeti spanyol filmben az van, hogy igen, hát az úgy sejthető, hogy nagyjából majd valamikor eljutunk odáig, hogy ők őket is be akarják majd vonni a szexuális életükbe, mert ugye ez végig lebegtetve van, hogy erről szól a dolog. De a spanyol eredeti egy idő után ezt az érzéki vonalat, tehát magát a kérdést, hogy beszállná egy ilyen szexpartiba, azt így elengedi. Ez a film, ez megtartja. Tehát, hogy itt fontos motivum lesz az, hogy most lesz-e párcsere, vagy nem lesz párcsere. Ami érdekes, hogy hát, és ugye szerintem ezeknél a mediterrán filmekből, tehát az olasz, meg a spanyol filmek remake-jein az általában szokott látszódni, hogy tehát az, amit mondjuk a spanyoloktól meg az olaszoktól elfogadunk, az, hogy túldumálnak mindent, az, hogy tök hangosak ezekben a filmekben is, az egy ilyen amerikai filmben egy kicsit olyan modoros. Tehát itt is látszott, hogy, hogy be akarták inni azt a párbeszéd mennyiséget, ami benne volt eredetileg, de egy kicsit túl van beszélve a filmnek az első fele, viszont a második fele azt szerintem nagyon klasszul beindul, és tulajdonképpen eléggé bátran is nyúltak hozzá az eredeti történethez, tehát nem kifejezetten pont az történik benne is úgy, és a karakterek is azért meg vannak változtatva. Azért az érdekes szerintem, hogy ennek a filmnek a kampányában egyáltalán nem jutott szerephez az, hogy ez egy remake. Tehát sem az amerikai, sem a magyar kampányában. Ennek így, ha utána nézel, persze nincs eltitkolva, meg a stáblistán is kiírják, hogy a film alapján készül.
1: Lehet, hogy szignifikánsan, utálom ezt a szót, de kimondom, szignifikánsan más esetleg az íze, vagy más ízt gondolnak a készítők, és ez lehet a hátterében, hogy külön remake-mentes filmnek gondolják. Tehát láttuk már az ilyet mondjuk popdalokban is, hogy mondjuk éveket kellett várni arra, hogy kiderüljön, hogy az egyébként az előadott popdal az már egyszer volt siker.
2: Igen, itt mondjuk van egy érdekes motívum, ami a filmek, nem tudom, ja, látod az előzetesét, a meghívásnak az előzetesét, ahol a vége felé vannak ilyen idézetek, olyan újságíróktól, külföldi újságíróktól, igen, akik már látták a filmet, és úgy sorjáznak, ugye fölvillannak ezek az idézetek.
1: Régi trükk.
2: Ez egy ilyen eléggé hatásos dolog, és ott van egy olyan idézet, hogy eredeti, nagyon eredeti. És hát ilyet nyilván nem lehetne kiírni, érted, hogy ha nem tudom én, hát, muszáj lenne kommunikálni már a kampányban is, hogy hát, vagy valami remake, vagy feldolgozás.
1: Bevállalt az újságíró, hogy hülye hozzá. Igaz lehet.
2: Szóval még annyit el akartam mondani, jó, hogy a négy színész közül szerintem a rendező Olivia Wilde a leggyengébb láncszem, de hogyha mondjuk itt sorrendbe rakjuk ezt a négy színészt, az Edward Norton-t, a Seth Rogent, a Wilde, meg a Penelope Cruz-t, akkor valóban ő talán a leggyengébb színész, de amit éreztem rajta, és még az Edward Nortonon is éreztem, aki azért tudásítózni mostanában filmekben, hogyha valami nem annyira érdekli. Látszott rajta, hogy kifejezetten élvezték ezt a dolgot, és azért...
1: Hát legalább ők jól érezték magukat.
2: Igen, meg nekem egyébként tetszett a film, és ilyenkor derül ki mindig, hogy ezek a nagy hollywoodi sztárok is ugyanúgy élvezik az ilyen intimebb dolgokat, amikor az van, hogy bemegyünk egy szobába, ott van két kolléga, és akkor toljuk. Az nyilván izgalmasabb nekik, mint nem tudom, a 20. 100 milliós projektbe részt venni, akár csak főszereplőként, de mégsem egy ennyire ilyen kis személyesebb projektben, úgyhogy ilyen kis nyári, hogy mondjam, a szokás a citromadagnál egy kicsit többet tartalmazó limonádénak tök oké. Okay.
1: Meg Edward Norton legalább el tud menni saját magával meccset nézni.
2: Ja, hogyha igen, éppen úgy ahogy adódik. Ezt meg is tette, ugye most.
1: Rövid szünet után, ezt ilyen franciásan mondta, rövid szünet után folytatjuk a filmszerészt, mindjárt jövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

terasz ajtó. Őről a kávé nyílik, a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeres úgy, ahogy szeretném, oda búj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: A Keserű karácsony című filmmel rontjuk a levegőt. Nem tudom, ez egy spanyol film. Igen. Az előző, amiről beszéltünk, az egy spanyol filmnek a valahanyadik remake-je volt, de így egy spanyol vonalon megyünk tovább.
2: Így van. Hát ennek valószínűleg nem lesz remake-je. Leginkább azért, mert azt ugye nem említettük még, hogy Pedro Almodóvar új filmjéről van szó, aki hát azon ritka rendezők közé tartozik, akinek az előzeteseiben csak annyit írnak, hogy Almodóvar filmje. Hát mert nyilván nem tévesztik össze senkivel, tehát ugye itt nincs
1: ez a veszély. Nem okoz fejvakarást.
2: Igen, de azért Spielberg se szokta ezt kiírni, hát Spielberg filmje, pedig őt se tévesztenénk össze mással, de hát ez ilyen, valóban a spanyol film, azt gondolom nagyon sok ember fejében egyenlő Pedro Almodóvar munkásságával, aki hagyományosan szerintem azért is tud nagyon népszerű lenni, mert amellett, hogy rendkívül kedvű a nőket, tehát nagyon erős női, meg LMBTQ történeteket ír, azért alapvetően az ő történeteinek a mozgató rugója az nagyon sokszor a melodráma. Tehát az, hogy ki halt meg, ki csalt meg, ki kinek az eltitkolt, akárki, csak ezt belecsomagolja be a nagyon álmodó város ilyen mindenféle színekben burjánzó esztétikába, és hát ő már nagyon-nagyon régen, és a Keserű karácsony tulajdonképpen ennek a vonalnak a, hát mondjuk ki, hogy túlpörget. Ő már nagyon-nagyon régen arról csinál filmet, mert legalább ez a harmadik vagy negyedik filmje arról, hogy ő miért csinál filmeket. Tulajdonképpen ez a film is arról szól, hogy van egy filmrendező, aki a saját életét, hát valamennyire a saját életét megfilmesíti egy filmben, akiről teljesen egyébként, hogy ez az Almodóvár, és még őt is játsza valaki, tehát ezt a fiktív rendezőt, aki valamennyire Almodóvár, még játsza valaki ebben a filmben, úgyhogy én már nem is tudom, hogy hány metaszint van ebben.
1: És mert tudja, hogy miért rendez filmet?
2: Valahol
1: vagy még meg kell néznünk pár ilyen filmet.
2: Igen, és én azt hiszem egyébként, hogy amellett, hogy gond nélkül végig lehet nézni a filmet, és nem csak azért, mert egyébként tök véletlenül éppen Lanzarote-n is játszódik egy nagyon fontos része, ami ugye a Kanári-szigetek is nem olyan régen voltam.
1: Friss az élmény, igen.
2: És ilyen ott vannak ezen a fekete homokos, vagy fekete sziklás tengerparton, ami tényleg rendkívül különleges, meg hát sok-sok más szempontból is ez egy igazi film, amit az ember így gond nélkül végignéz, de az a baj, hogy tulajdonképpen ezt is ugyanarra hozza ki, vagy ugyanaz a válasz a kérdésedre, mint mindegyik filmben, hogy azért, mert ő nem tud más, hogy gondolkodni a saját életéről, a bármiről, ami eszébe jut, ugye alapvetően az emberi kapcsolatokról van, meg bármi ilyesmiről, és talán ez a Keserű karácsony azért is a közepesebb Almodóvár filmek közé tartozik, mert amellett, hogy nagyon jók a színészek, meg szépek, mert hát nagyon szépek mindig az Almodóvár film az emberek, vagy hát nagyon-nagyon sokszor azok. Igazából nincs benne olyan nagyon kimagasló alakítás, és maga a történet is igazából csak attól izgalmas, ahogy ezek a már általam említett ilyen rétegek, ilyen meta rétegek egymásra pakolódnak. De az Almodóvár még azért mindig egy olyan figura, aki ha csinál egy filmet, és megnézed, utána nem érzed magad becsapva. Tehát, hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy ő azért tud egy olyan minőséget hozni, még akkor is, ha nagyon sokszor saját maga epigonja a figura, de tud egy olyan minőséget hozni, ami igazából csak rá jellemző, tehát van valami dolog, amit akkor kapunk meg a moziban, hogyha beülünk egy Almodóvár filmre. És ez egy nagy dolog.
1: Megyünk tovább a Minyonok és Szörnyek című filmmel, ami a Minyonos sorozatnak a következő epizódja.
2: Talán a harmadik külön filmjük.
1: Elképzelhető. Azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez megint csak egy tök jó trükk, hogy a gyerekeknek csinálunk filmet, mert ez olyan, mint amikor a fiatalabb korosztály rácuppan mondjuk valami pop előadóra, és akkor kénytelen a szülő is elmen, és rögtön dupla bevétel van belőle. Hát, mert hogy a gyerek nem megy egyedül moziba, hanem akkor kénytelen legalább egy szülőnek elmennie, és az mindjárt kétszer.
2: És a Minyonok ugye azért is trükkösek, mert hogy nem csak cukik, hanem viccesek is, ezért a legtöbb felnőtt is tud értük rajongani, vagy tudja őket szeretni.
1: Hát nem véletlenül, és ez a harmadik rész körülbelül.
2: És a lányommal néztem meg egyébként ezt a filmet, és bár tetszett neki, meg egyébként én se utáltam, majd mindjárt elmondom, hogy miért nem, de amellett, hogy végig kacagott, meg jól érezte magát, és így tovább, azért a végén ő is megjegyezte, hogy persze, ezek a filmek tök egyformák. És tényleg az van, hogy valahol egyformák, ez teljesen igaz, csak a Universal főnökeinek nem mondja ezt, de hát egyelőre ennek még nem igazán van veszélye. És érződik egyébként magán a filmen is, hogy így szóltak az Illumination stúdiónak a Universaltól, hogy figyelj gyerekek, azt ugye tudjátok, hogy úgy 2 évente kell nyomni egy minyon filmet, mert az előző is iszonyú nézettséget produkált, tehát hogy ilyen 1 milliárd dollár körül van a bevétel, úgyhogy tök mindegy, hogy mi lesz benne gyerekek, legyen új minyon film, és itt azért találtak egy nagyon aranyos dolgot, azon túl, hogy nyilván ez is arról szól, amire az összes minyon, hogy amíg eljutott a Gruhoz, ezek a kis kisegítők, vagy szolgák, vagy nem tudom, minek hívjuk
1: hát
2: őket,
1: nem tudom, kapszulák,
2: apródok, kis sárga kapszula apródok, addig ők egy csomó gonoszt szolgáltak, akik aztán elbuktak, egyébként nagyon vicces, ennek a filmnek a rendezője, Pierre Coffin nyilatkozta valamelyik nagyobb lapnak, amiből egy ilyen kvázi hír is lett, hogy nem, a feltételezések ellenére a minyonok történelmében nincs annak nyoma, hogy ők szolgálták volna Hitlert. Tehát Hitlert biztos nem szolgálták. Szóval, hogy itt is keresik a maguk gonoszát.
1: Ellentétben Max. Ja, mi?
2: De kihasználván, hogy a minyonok hát halhatatlanok, és ugye már azt már a korábbi részekből is megtudhattuk, hogy már itt voltak nagyon-nagyon régen.
1: Meklódék.
2: Ezért akkor is éltek, amikor éppen az 1900-as évek elején megszületett a film, és ez a minyonok és szörnyek, ez igazából, bár a szörnyes vonal is erős, de sokkal inkább lehetne minyonok és filmek a címe, mert hogy Hollywoodban játszódik, a Néma film betörésének korában, és arról is szól, hogy hogyan készültek akkor tájt a filmek, tehát hogy szerintem az alkotók egyébként valószínűleg így menekülnek előre, hogy azt mondják nekik, hogy legyen egy újabb minyon, jó, de akkor legalább a saját szórakoztatásunkra találjunk már ki valamit, amitől más lesz, vagy érdekesebb lesz, mint az előzőek. És hát valóban azért az szerintem eléggé nagy szám, hogy egy 2026-os animációs filmben klasszikus francia néma filmek vannak átdolgozva, úgyhogy persze a vonat érkezésére meg mindenhol megjelennek a minyonok, tehát az természetesen behelyezik, de hogy azért az nem baj, ha az ember elmegy egy ilyen popcorn moziba, és akkor kicsit okosabban jön ki mondjuk a filmtörténetet tekintve, mint ahogy bement. És hát ebből a szempontból ez egy szórakoztató film, egy kicsit oda is csíp egyébként a stúdiórendszernek, és ami még eszembe jut, gondolom sietni kell, mert még van azért téma.
1: Meg vagyunk
2: időben. Jó, azt még elmondom, hogy bár ebben a filmben nem szerepel Gru, illetve a végén, a vége főcím alatt egy már korábban látható fiatalabbik verziója megjelenik, de nem szólal meg, tehát nincsen szöveges szerepe, ami azért fontos, mert ugye Grúnak a magyar hangja Scherer Péter volt, aki nem régiben meghalt, és szerintem egy nagyon szép gesztus volt a szinkronstáb, a Minyonok és Szörnyek szinkronstábjától, hogy a legeslegvégén ki is írták, és el is mondták, hogy Scherer Péter emlékének ajánlják ezt a szinkront, úgy, hogy nincsen benne Grú, de hát nyilván a minyonok azok hát mindörökké
1: Grúhoz
2: fognak kötődni, és amikor ezt láttuk a moziban, az is olyan szép volt, hogy mert sokan úgy álltak föl, mert azért még itt történt valami a vásznon, de amikor ez így elhangzott, tehát ezt így elmondták, meg megjelent a felirat, akkor egy kicsit így mindenki megállt, és néhány másodpercig ott állt. Hát Scherer Péter nagyon fog hiányozni, és nem csak a szinkron stúdióból, hanem
1: gyakorlatilag mindenhonnan. Újra tervezés a következő alkotásnak a címe, és akkor át is adnám a szót, tessék.
2: Hát amikor ezt a filmet beterveztem, hogy megnézem, mozi egyébként, és már nem tudom, hogy vagy tavaly előtt futott Sundance-en, akkor egy haverom azt mondta, hogy hát ez egy ilyen tipikus Sundance-es aranyos film, amit egyébként lehet ilyen hangsúllyal is mondani, és úgy is lehet nézni ezt a filmet, meg úgy is, hogy a tipikus Sundance aranyos film az egy dicséret, és ebből a szempontból tényleg az, egy olyan színész a főszereplője, aki most tényleg szerintem, ha valakire rá lehet mondani azt, hogy a csapból is, tehát Josh O'Connort most nagyon-nagyon sok helyen lehet látni, és egy farmerről szól, egy cowboy fiúról, aki hát a Colorado-ban pusztító bozott tüzeknek köszönhetően, vagy hát annak következményeként elveszíti igazából az otthonát, és hát úgy nem csak ő, hanem hogy így a környéken mindenki, és van neki egy kislánya, egy 8-9 éves kislány, akivel így próbálja tartani a kapcsolatot, de mivel hát földön futóvá vált, ezért elég nehéz így apaként helytállnia, és tulajdonképpen arról szól ez a film, ahogy ezek az emberek, akik megismerkednek a Dustyval, tehát a Josh O'Connor karakterével, egy ilyen lakókocsis kis közösségben hogyan gondolják újra magukat, tulajdonképpen a jövőjüket. Tehát a filmek az eredeti címe az Rebuilding, tehát hogy újjáépítés, ami nyilván egy borzalmas magyar cím lett volna. Persze. Az újratervezés sem olyan, amire mindenki eldob mindent és rohan a moziba, hogy megnézze, de hát azt gondolom, hogy megtalálták azért azt a megoldást, ami egy kicsit visszaadja az eredetinek a naturalizmusát is, meg azért valamennyire hangzatosabb. De ugye ez az újratervezés, meg ez az újraépítés, ez nem csak a konkrét dolgokra igaz, tehát az épületekre, meg az ilyen fizikai dolgokra, hanem arra, hogy érzelmileg hogyan tervezik újra az életüket ezek az emberek, és szerintem nagyon szükség van az ilyen filmekre, ezért is kezdtem ezzel a dologgal, hogy ez csak egy Sundance-es aranyos film, mert hát nem lehet minden, akár csak ilyen hangzatosabb hollywoodi dráma sem lehet bombasztikus, tehát hogy a mi életünk sem ilyen nagy fordulatokból áll feltétlenül állandóan, hanem hogy az önmagában is egy eléggé drámai dolog, amikor valaki egyszer csak ott találja magát a semmi közepén, mert egy katasztrófa miatt elpusztult körülötte minden. Nyilván, amikor nézzük a híradót, meg olvassuk a híreket, minden napra jut egy-két ilyen hír, és mivel minket nem érint, viszonylag ritkán szoktunk ezen olyan nagyon megrökönyödni, vagy megdöbbenni, de ebben a filmben nagyon szép emberi vonatkozásban mutatják be ezt a történetet, és hát mellette meg azon, jó, ez mondjuk egy kicsit az én hogy mondjam, ez inkább az én ízlésem, de hogy én imádom Coloradót, meg tehát én imádom azt a vidéket, bár nem nézem ugye a Kevin Costnernek a Yellowstone című sorozat franchise-át, mert ugye abban már 4-5 sorozat van, de hát, hogy érted, lerakják a kamerát, ezek a vidéken mutogatják ezeket a lovakat, meg a hegyeket, aztán kész vagyok
1: tök
2: igazából.
1: Mindegy, persze, bármi történhet a vászon.
2: Bármi történhet a vászon, de azért nem bármi történik az újratervezésben, hanem azok a dolgok, amiket az előbb elmondtam.
1: Nos, hát véget ért a mai műsor, bekészítetted a jövő hetet, hogy körülbelül
2: igen,
1: lesz
2: egy filmet készítettem be, amit nagyon várok, ebben az évben ez az egyik film, amit nagyon-nagyon vártam, talán kicsit te nem fogsz megdöbbenni, de lehet, hogy a hallgatók igen, mert ez egy horrorfilm, méghozzá az Evil Dead franchise-nak
1: már
2: az
1: megint?
2: Új filmje. Jó. Igen, hát ez az újraindított Evil Dead franchise-nak a harmadik filmje, és az első, amit így bemutatnak nálunk rendesen moziba, viszont az is kötődik hozzá, hogy X-et kapott.
1: Ja, itt volt az, hogy az előző is, vagy valami.
2: Az előzőt be sem mutatták, ja, sajnos, igen, és azt hiszem, hogy az előző volt X, de az csak ilyen limitáltan vetítették, szóval ez most rendes mozi forgalmazást kap, nem volt belőle sajtó, tehát már mától vetítik a mozikba, de ezért csak jövő hétre tudom megnézni, és azért is különleges, mert hosszú idő óta ez az első olyan film, ami X-es besorolást kapott, ugye ez a 18-asnál még egy erősebb kategória.
1: Tehát 80 év alattiak nem nézhetik
2: meg. Az a baj, hogy kereskedelmileg bélyegzi meg elsősorban a filmet, mert hogy az X-es filmeket tilos 10 óra előtt vetíteni moziba, még akkor is, ha nézem, hogy a multiplexek megpróbálják valahogy ezt a dolgot kiegyenlíteni úgy, hogy 10 után viszont ilyen 10 percenként vannak belőle előadások, legalábbis az első pár napban, amikor még érdeklődnek az emberek. Én nagyon szeretem szeretem, amit ezzel az Evil Dead franchise-al csinálnak. Mindig, mindegyik részben találnak valamit, amivel egy kicsit még jobban, nem tudom én, megijesztenek, vagy még durvábbak, és hát majd ajánlom neked a Gonosz Halott Ég című legújabb résznek a trailerét. Hát az már az megviseli annyira az embert, mintha megnézett volna egy filmet, úgyhogy erről biztos lesz szó a jövő héten.
1: A horror a filmművészet wasabia.
2: Igen, akár. Igen. De ez milyen jó ez, hát, a
1: mondat. Itt láttam ki, ne viccelj. Köszönjük a mai figyelmet, ez a műsor is fel lesz a Spotify-on, meg egyéb olyan helyeken, ahol egyébként ilyen műsorokat lehet hallgatni, de csak is a filmszerészt ajánljuk természetesen.
2: Csak és kizárólag.
1: Jövő héten pedig találkozunk. Köszönjük a figyelmet, szevasztok.
2: Így van, mindenki vigyázzon magára.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Elfogadják hétfőn az alaptörvény módosítását, USB töltőket vizsgált a fogyasztóvédelem, felhők takarhatják el a napot, Demeter Tia vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
6: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztók, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit kivizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
5: Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta kell termékkategóriánként 3 eurós vámot fizetni az unión kívülről érkező, kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett. Tart a pollen szezon, kora nyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén van jelen a levegőben. A pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, néhol erőteljesebb lesz a felhősödés. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat erre, északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Élénk erős marad az északias szél, a legmelegebb órákban 22-32 fok közötti értékeket mérhetünk, a csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Hétfőn is sok napsütés vár ránk, elszórtan lehetnek záporok, 27-32 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Mit értünk az egyre többet emlegetett longevity kifejezés alatt? Tényleg csak az számít, hogy meddig élünk, vagy inkább az, hogy mennyi időt tölthetünk egészségben, és hogyan lehet a megelőzés a hosszú, aktív élet egyik legfontosabb eszköze? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Saub Erika, a Generali Biztosító Személybiztosításokért Felelős Igazgatósági tagja, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan kapcsolódik össze a longevity szemlélete a prevenció, valamint az egészségbiztosítás. Erika, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, és én is köszöntök mindenkit, szép napot.
1: Egyre többet halljuk azt a gondolatot, hogy nem elsősorban az a cél, hogy minél tovább éljünk, hanem hogy minél több évet tölthessünk el egészségben. Erre használják majd egyre gyakrabban azt az előbb említett longevity kifejezést, de szerinted miért értékelődött fel ennyire már az öngondoskodás és a megelőzés szerepe?
2: Hát ez a kettő szorosan összefügg egymással, hiszen pont azzal, hogy tovább élünk, és ebben az időszakban minél több mindent szeretnénk megcsinálni, mondjuk nyugdíjba megyünk, és nem az a vágyunk, hogy otthon üljünk a négy fal között, akkor ahhoz nagyon fontos az, hogy minél inkább egészségesek legyünk, hiszen akkor tudjuk igazán jól eltölteni az időnként, foglalkozni az unokákkal, és aktív életet élni. Ezért ez összefügg tulajdonképpen az, hogy tovább élünk, egyre magasabb a születéskor várható életkor, sőt, ugye az az életkor, amit nyugdíjba vonuláskor várható életkor, az is nagyon megnövekedik, tehát aki eléri a 65-öt, az már valószínűleg 80 év fölé fog érni életkorban. Hát itt meg nagyon fontos szempont, hogy ott minél aktívabbak lehessünk.
1: Hát és a kiszolgáltatottság elkerülés.
2: Egyértelmű, hogy ez a longevity, vagy a hosszú és egészséges élet, az egy fontos szempont lett az életünkben.
1: És hát majd beszéljünk arról is, hogy mi mindent tehetünk mindezért. A COVID-járvány sokakat rádöbbentett arra, hogy az egészség nem magától érhetődő. Viszont arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ti szakemberként hogyan látjátok, ez a szemléletváltás tartós maradt, vagy az elmúlt években azért egy picit visszatértünk a régi szokásainkhoz.
2: Hát ez utóbbiban is van valami, hogy azért elkezdünk visszatérni, ahogy például abban is, hogy rengeteget utazunk. Ugye volt egy idő a COVID után, amikor egy kicsit visszafogottabb volt a külföldre utazás, most visszatértünk, sőt, talán még fokozódott is. Ugyanígy a szokásainkban is van egy kis visszaesés, de én erősebbnek érzem azt a hatást, hogy jobban odafigyelünk az egészségünkre, mert nagyon megéreztük a COVID alatt, hogy ez sokat számít, és hogy csak egy apró szösszenet a mi tapasztalatainkból, biztosítós tapasztalatainkból, egyértelműen láttuk, hogy sokkal rosszabb volt mondjuk a halálozási statisztika azon ügyfelek körében, akik nem annyira egészségesek voltak. Tehát sajnos a COVID-ban azért több egészségesen is lehetett komoly problémába ütközni, de a statisztikák alapján egyértelmű, hogy a nem annyira egészségeseket jobban érintette, és ez szerintem egy nagyon intőjel, hogy ezt a társadalom azért fölfogta, hogy na, foglalkoznom kell magammal, hogy jobban védettebb legyek, erősebb legyen az immunrendszerem, kevésbé legyek stresszes.
1: Hát igen, ez ilyen szempontból jó, hogy egyfajta tapasztalat, ami hosszú távon kihathat a jól létünkre, az egészségünkre. Én úgy tudom, hogy többször felhívtad a figyelmet arra, hogy az egészségünkre sokszor már csak akkor figyelünk oda, vagy akkor kezdünk el költeni, amikor már ott van a baj, vagy amikor nagy a baj. Mi kellene ahhoz, hogy a megelőzésre is ilyen természetességgel tekintsünk, és ugyanígy befektetésként tekintsünk?
2: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsszó, amit mondtál, hogy befektetésként tekintsünk, mert most inkább költségként tekintünk arra, hogy hú, hát ez is pénzbe kerül erre, és most miért adjak ki, amikor látszólag én teljesen egészségesnek érzem magam, semmi problémám, akkor miért menjek el egy szűrésre? Tehát ez egy ilyen gondolkodás változás kell, hogy jelentsen, hogy az a befektetés, hogy én egészségesebb vagyok, hogy esetleg kisebb problémák kiderülnek, és még időben tudom kezelni, és szerintem, hogyha valaki ilyennel találkozik, mi kell hozzá, hogyha akár a környezetébe, akár maga tapasztalja azt, hogy egy-egy kisebb probléma gyorsan megoldunk, és utána élhetem tovább a szuper egészséges életemet, az segíthet abban, hogy ez fontos. Ebben mind nekünk biztosítóknak is nagy felelősségünk van, hogy ezt az edukációt ebben segítsük az embereket, hogy igenis ez milyen fontos, és egy biztosítás nem csak arról szól, hogyha valami nagy probléma van, akkor segítünk, hanem a megelőzésben is segítünk, és sokkal inkább ez kellene, hogy domináljon. Tehát ezzel tudjuk ezt a befektetési szemléletet mi transzparensen támogatni.
1: Miért vesszük rá olyan nehezen magunkat erre? Mit láttok?
2: Hát ez egy nagyon erős pszichés késztetés az, hogy én nem akarok kiadni pénzt, tehát ez az egyik. Ez az egyik legfontosabb, hogy miért adjak ki most erre pénzt. A másik
1: hiszen
2: az...
1: Hiszen nincs rövid távú megtérülése.
2: Hiszen nincs rövid távú. Mm-hmm. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy igen, van egy kis probléma, akkor elmegyek, veszek magamnak egy helyes topot, vagy valamit, mert akkor attól jobban érzem magam. Itt úgy adok ki pénzt, hogy igazából akkor abban a pillanatban nincs visszacsatolás. Ezért inkább várom, hogy majd valami olyanra költhessek, ami rögtön örömet okoz. Tehát a hosszú távú öngondoskodásnál mindig ez a legnagyobb gát, hogy hogyan tudjuk azt plasztikussá tenni, hogy ennek már most is nyeresége van, és nekem az nagyon tetszik az a felfogás, hogy a longevity-nek az is egy előnye a biztosítás, öngondoskodás szempontjából, hogyha én gondoskodok magamról, tudom, hogy ha bármi történik, van mellettem valamilyen anyagi segítség, az csökkenti a stressz szintemet. Tehát közvetetten egy biztosítás megkötése is pozitív hatással van a longevity-re.
1: Tehát visszahathat az
2: visszahat,
1: egészség.
2: És nem csak az egészségbiztosítás, még akár egy kaszkó is, nem? Hiszen ha probléma van az autómmal, akkor van, aki gondoskodik, és nem kell azon stresszelnem, hogy most akkor véletlenül megkarcoltam, vagy valami lett, és ez most mennyibe kerül nekem.
1: Láttok egyébként különbséget az egyes generációk között? Tehát adott esetben akár a fiatalok tudatosabban gondolkodnak az egészségükről, vagy nekik még nagyon távoli az az időszak, amikor esetleg mások segítségére szorulhatnak?
2: Nagyon érdekes, hogy az első várakozásunk az volt, hogy a fiataloknál majd nem lesz olyan igénybevétel, meg hát őket nem is érdekli annyira az egészségbiztosítás, hiszen még kevésbé találkoznak problémával, de nem ez történt, hanem a fiatalok körében is, akár a kollégáinkon is látjuk, hogy népszerű, és egy kicsit tudatosabbak ebben, hogy elmennek a mentális problémáikkal, az egészségi problémáikkal, szerintem sokkal jobban foglalkoznak, mint a 40-50 éves korosztály, úgy, hogy egyébként ugye azért átlagosan nekik kevesebb bajuk van. A másik, amit ők nagyon jól használnak és odafigyelnek, ugye a digitális eszközök, tájékozódnak, látják, hogy milyen lehetőségeik vannak, de azt is látják, hogy bizonyos ponton meg igenis segít az, hogyha egy orvossal találkoznak, vagy egy konkrét ellátásra el tudnak menni.
1: Ugye szóba került a prevenció, és a prevenció kapcsán az egészségbiztosítások, ahogy említetted, amire eddig azért úgy tekintettünk, mint egy segítségnyújtásra a baj esetén. Ma viszont ugye egyre inkább a megelőzés egyik fontos eszközévé vált, ahogy te is említetted. Mit jelent ez a mindennapi gyakorlatban?
2: Az, hogy alapvetően a nagyon nagy részében az egészségbiztosításoknak ott van egy prevenciós szűrési csomag, egy szűrési lehetőség az ügyfélnek, amit azért egyre jobban ki is használnak. Tehát most már több éves, akár több 10 éves tapasztalatunk is van, és látszik, hogy a használata nem csak az ellátásoknál, amikor már valami konkrét problémára keresek megoldást, akkor van, hanem a szűrésre is egyre többen elmennek, és például, hogyha én egy ugyanannál a szolgáltatónál vagyok évekig, mert le tudja követni az orvos is, hogy na akkor tavaly mi történt, tavaly előtt mi volt a szűrés eredménye, és akár egy apró változásból tud segíteni abban, hogy mondjuk egy életmódváltoztatással is tudok eredményt elérni, és nem kell feltétlenül konkrét beavatkozásra gondolni. Ez egyértelműen segít, és igyekszünk minél több szolgáltatásunkba kínálni ilyen lehetőséget, tehát nem feltétlenül kell egy egészségbiztosítás, hanem van egy olyan kockázati biztosítás, ami bizonyos pénzösszegben segít, hogyha valami problémám van, ott is adunk már olyan lehetőséget, hogy az ügyfelek el tudjanak menni egy-egy szűrésre, vagy olyan árazást alakítunk ki egyes esetekben, ahol az egészséges életmódot, a sportot jutalmazzuk valamilyen módon.
1: Ugye rendszeres szűrővizsgálatok szóba kerültek, életmód tanácsadásról is beszélhetünk, illetve az egészségügyi szolgáltatások könnyebb eléréséről. Ezek valóban képesek változtatni az emberek egészségmagatartásán?
2: Egyértelműen azt látjuk, hogy ezek jelentős hatással tudnak lenni, és a tapasztalatunk az, hogy aki rendszeresen részt vesz ezeken, ő neki sokkal könnyebb beépíteni a mindennapjaiban azt, hogy ha változásra van szükség, akkor ő azt megtenje. Azért azt is hozzáteszem, hogy a mai információ dömpingben nagyon sok információt kapunk, és nagyon sok hasznos információt kapunk arról, hogy hogyan alakítsuk úgy az életünket, hogy az egészséges életmód az minél inkább része legyen, vagy a miénk legyen, és ne csak része legyen akár az életünknek, és ez is segít abban, hogy a biztosítás, egy ilyen biztosítás is abszolút beilleszthető ebbe a körbe, hiszen az ad egy visszajelzést, hogy egy okos óra ad visszajelzést arról, hogy milyen a pulzusom, hányat léptem, mennyi energiát fogyasztottam el aznap. Egy szűrési protokoll meg ad visszajelzést arra, hogy a szervezetemben ezek az aktivitások hogyan változtatják meg akár egy vérvétellel ellenőrizve a különböző leleteimet.
1: Hogyha már a szűréseknél tartunk, sokszor halljuk azt ugye, hogy járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra, de ez nagyon általánosan hangzik, és nem is feltétlenül tudjuk, hogy milyen szűrővizsgálatok ezek. Létezik egy olyan szűrési alapcsomag mondjuk, amely gyakorlatilag minden egészséges felnőttnek érdemes lenne évente elvégeznie? Hogyan látjátok?
2: Igen, most azt látjuk, hogy van egy ilyen nagyon alap kínálatunk, amiben most az, hogy egy vérképet megnézem valaki, legyen egy EKG-ja, és egy belgyógyász ránézzen, ez egy ilyen nagyon alap. Az, hogy legyen egy szűrés, mondjuk egy bőrgyógyászati szűrése, a mai világban már ezt is egy alapszolgáltatásnak gondoljuk. Ezen kívül pedig természetesen a különböző női problémákra való szűrés, az is ugye életkortól

0: ezt évente, bár mondjuk egy biztosítási csomag lehetőséget ad. Tehát igyekszünk úgy rugalmasan alakítani, hogy életkorhoz és egyéb kórelőzményekhez kiegészítve lehessen megtenni a vizsgálatokat.
1: És akkor adja magát a kérdés, hogy melyek azok a vizsgálatok, amelyeket a legtöbben hajlamosak elhalasztani, pedig éppen ezek segítenének mondjuk a betegségek korai felismerésében?
0: Hát azt látjuk, hogy a nagyobb, komolyabb problémára rámutató vizsgálatok, mondjuk egy nőgyógyászati szűrések, azoknál mély levegőt vesznek.
1: Vagy akár egy urológiai
0: vizsgálat. Vagy akár egy urológia férfiaknál is, de nőknél is lehet. Ezek a szűrések, ugye félünk attól, hogy valami bekövetkezik. Tehát én is nem egy ügyféllel beszéltem, aki azt, hogy ő nem megy el, mert addig jó, amíg nem tud róla. És ez még nagyon általános. Természetesen, ahogy az elmúlt évek így a COVID hatásáról is beszéltünk, én ebbe is érzek egy kis javulást, mert hogy azzal, hogy többen mennek el szűrésre, az egy visszajelzés arról, hogy jó úton haladunk, és át tudjuk lépni, vagy át tudják az emberek is lépni. Ez tényleg egy nagy korlát. Hát melyikünk akar szembesülni azzal, hogy problémája van. De ha azt látjuk, hogy sok olyan példánk van, ahol sikerül egy nagyon korai fázisban megtalálni egy betegséget, annak meg akkora hozadéka van, és ilyen jó példákkal igyekszünk mi is támogatni az ügyfeleket, hogy lássák, hogy ennek mennyi előnye van, hogyha időben elmegy.
1: Amit hirtelen eszembe jutott, hogy beszéltünk a generációkról, illetve a generációk közötti egészség magatartás beli különbségekről. Mi a helyzet a nők és a férfiak vonatkozásában? Mit tapasztaltok? Kik az egészség tudatosabbak? Kik azok, akik hajlamosabbak a prevencióra gondolni vagy költeni?
0: Ez nagyon érdekes kérdés, mert én azt gondoltam, hogy mindenképpen a nők viszik a prímet abba, hogy a szolgáltatást igénybe veszik, de most a legutóbbi statisztikáink szerint azért nincs ilyen nagy különbség,
1: hanem a férfiak is,
0: igen,
1: egészségtudatosság szempontjából.
0: Amikor igénybevételről van szó, talán lehet, hogy egy picit magasabb a férfiaki, viszont amikor a döntésről van szó, és arról, hogy erre szükség van, ott azért sokszor a női döntéshozatal, vagy a nők jobban érzik azt, hogy az öngondoskodásra szükség van, és kell egy ilyen támogató hozzáállás abban, hogy na igen, akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni.
1: Mennyire látják egyébként, hogy családon belül mennyire ragadós úgymond az egészségtudatosság, hogyha egy családtag adott esetben, ahogy ön is említette, esetleg a hölgy rendszeresen jár szűrésre, és vagy életmódot vált, akkor az mennyire lehet hatással a közvetlen környezetére?
0: Abszolút hatással van, és sokszor ugye a gyermekeket is bevonják egy-egy ilyen egészségbiztosításba. Ott azért a szolgáltatási paletta lehet, hogy egy kicsit szűkebb, hiszen még kevesebb, szerencsére kevesebb problémával találkozunk, de egyértelmű, hogy a családi indítatás ott van. Ugye nagyon sok céges szerződésünk van, ahol a munkavállalóknak köt a cég biztosítást, és itt nagyon sok esetben kínálnak lehetőséget a cégek, hogy saját büdzséből a munkavállaló behozza a családtagjait is, és nagyon sok ilyen szerződésünk van, nagyon sokan kiegészítik és bevonják a családtagjaikat, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben a használat is erősebb, hiszen egy nagyon tudatos magatartás van mögötte, hogy jó, rólam gondoskodik a cégem, de akkor én is gondoskodom a család többi tagjáról, és egyértelmű, hogy ez a kör, ez egy nagyon tudatos használó, és foglalkozik az egészségével.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen szerepe lehet a munkáltatóknak abban, hogy a dolgozók hosszabb ideig egészségesek maradjanak, de hát nem tudom, hogy melyik az a cégméret, ahol ez jellemző, mit tapasztaltok?
0: Hát először mindenképpen a nagyobb cégek kezdték ezt el, és a nemzetközi cégek, ahol már volt tapasztalat, hogy ez egy nagyon jó szolgáltatás, és a nagyobb cégek teszik ki szerintem a piac jelentősebb részét, de elindult egy szerencsére egy olyan irány is, ahol a kisebb cégek is már gondolkoznak ezen, és így is gondoskodnak a munkavállalóikról. Már egy olyan juttatás lett, ahol én már látom néha, hogy egy-egy interjúnál a jelentkező, amikor arra kíváncsi, hogy milyen juttatási csomag van a cégnél a béren kívül, akkor ez egy fontos szempont, hogy van-e egészségbiztosítás, mert ha egy olyan cégtől jön, ahol van, vagy egy olyan cégtől megy egy másikhoz, ahol van ilyen, akkor ő neki az már egy
1: alap lesz. Lenne,
0: az visszalépés lenne, hogy akkor ezt ezentúl nem kapom. Van olyan is, aki megkérdez minket, hogy jó, én most céget váltottam, és nem tudom továbbvinni, tudok-e külön csak magamra egyénileg kötni. Tehát olyan is van, aki bevállalja akkor, hogy saját maga köti, hogyha a

0: cég nem szán erre külön. Hát azért a Magyarországon még a egészségbiztosítási piacnak a nagyon nagy részre 90%-a az a céges gondoskodásból származik, nagyobb cégek, de vannak már
1: tehát a kisebbek
0: is. A kis és középvállalkozásokból még kevesebb van, tehát ott, ahol lehet előrelépni, szerintem a kis és középvállalkozásoknak is ez egy nagyon fontos juttatási elem lehet, hogy ilyen módon is gondoskodjanak a munkavállalóikról.
1: Mit gondolsz, vagy mit gondoltok, hogy mi hiányzik leginkább ahhoz, hogy Magyarországon természetes legyen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Milyen szemléletváltásra
0: van itt még
1: szükség? Hát
0: szerintem nagyon sok kommunikáció, nagyon sok pozitív példa, mert azzal tudjuk meggyőzni egymást, és itt nem egy valakinek az áldozatos munkája kell, hanem sok mindenkinek. Ahogy most itt beszélgetünk, ahogy a döntéshozók, az állami döntéshozók, a biztosítók, azok az értékesítő kollégáink, akik nap mint nap találkoznak ügyfelekkel, ők tudnak segíteni abban, hogy ez egy nagyon fontos eleme legyen az öngondoskodásnak, mert ez még egy ilyen kis testvér, mondjuk egy életbiztosítás, egy megtakarítás, vagy egy nyugdíjbiztosítás, ott már jelentős előrelépés történt. Természetesen, hogyha valamilyen támogatás lenne, ugye korábban volt állami támogatás, a cégek költségként el tudták számolni azt, amit egészségbiztosításra költenek a munkavállalóikra, és nem volt külön adózás, tehát nem kapcsolódott hozzá semmilyen személyi jövedelemadó. Ugye most más a helyzet, most 2019 óta van adófizetési kötelezettség, az egy picit visszavetette a piacot, de ez egy dolog a sok közül, amivel lehetne támogatni azt, hogy a cégek még tudatosabban gondoskodjanak a munkavállalóikról.
1: Tehát akkor azért még edukációra van szükség itthon Magyarországon. Most egy kis szünetet tartunk, de a folytatásban beszélgetünk arról, hogy melyek azok a szűrővizsgálatok, amelyeket a legtöbben fontosnak tartanak, hogyan alakíthatja át a jövő egészség megőrzését a digitalizáció és a mesterséges intelligencia, és hát mik azok a szűrővizsgálatok, vagy mik azok a vizsgálatok, amelyeket kifejezetten a nyári időszakban érdemes beterveznünk. Vendégem a stúdióban továbbra is Saub Erika, a Generali Biztosító személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja. Hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Kafé.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
4: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban Saub Erika, a Generáli Biztosító Személybiztosításokért Felelős Igazgatósági Tagja, akivel ott hagytuk abba, hogy fontosak a szűrővizsgálatok, fontos az egészségmegőrzés, fontos az egészségtudatos magatartás és a prevenció. Tehát ezek azok a kulcsszavak, ami hosszú távon biztosíthatja azt, hogy nem csak hogy éljünk, hanem hogy jól éljünk. Itt a longevity kapcsán indultunk el. És én azt gondolom, hogy folytassuk onnan, hogy ha már itt a nyár, és a nyári időszakról is beszéltünk. A nyáron, a nyár végén, ősszel milyen olyan a szűrővizsgálatok vannak, amelyeket tapasztalatotok szerint érdemes betervezni? Mire hívnád fel a hallgatók figyelmét?
5: Ugye a nyári időszak a napsugárzásnak, a hőségnek kitett szervezetünkre. Az első, ami nekem eszembe jutott, az mindenképpen egy bőrgyógyászati szűrés megnézni, hogy nincs-e jelentős változás a korábbi állapothoz képest. Ezt nagyon fontos, azt gondolom, hogy egy bőrgyógyászati szűrésen évente, főleg akinek olyan érzékenyebb bőre van, vagy anyajegyei vannak, azokat mindenképpen ilyenkor érdemes megvizsgáltatni. Nekem még ilyen mondjuk egy szemészeti vizsgálat is lehet. Hát azért a szemünk is olyan erős napsugárzásnak ki van téve, tehát ott is egy nyár után, ha nem volt valaki az elmúlt időszakban, akkor meg különösen fontos, hogy erre ránézzem. Egy általános vérkép, vérvétel, hiszen itt is azért a nyáron, a szabadság alatt sokszor máshogy étkezünk, más életmódot folytatunk, ott is lehetnek olyan változások, amit érdemes megnézni és ránézni. De számomra ez az őszi időszak, a tél előtti időszak egyébként is egy így fontos lett végiggondolni, hogy na akkor mi az, ami még hiányzik, mi az, amit még az évben nem tettem meg, hogy tudok fölkészülni a következő évre, és mik azok a szűrések, amire még szükségem van ebben az időszakban. Azért is különösen, mert utána azért a karácsonyi időszakban azt látjuk, hogy ott sokkal kisebb az igénybevétel. Egyébként az orvosok is szabadságon vannak sokan, tehát maga a lehetőség is, ahova el tudunk menni, azért az kisebb szokott lenni. Úgyhogy ezek a fő őszre tervezhető szűrések.
4: Ami még itt eszembe jut, és szerintem érdemes róla beszélni, hogy a digitális megoldások és a mesterséges intelligencia ma már ott van az egészség megőrzésben is, egyre nagyobb szerepet kap, egyre nagyobb szerepet játszik. Hogyan segítheti véleményetek szerint az embereket, hogy tudatosabban figyeljenek a saját egészségükre? Ez a fajta lehetőség.
5: Hát itt is, ugye ha már prevencióról beszélünk, akkor az életmódhoz kapcsolódó olyan digitális eszközök használata, mint akár egy okos óra, akár egy olyan applikáció, ami mondjuk abban segít, hogy mit eszem, mennyi zsír, szénhidrát, fehérje, rosttartalmút fogyasztok, ezek nagyon sokat tudnak számítani. Már tapasztalatból is mondom, hogyha van egy kisebb problémám, egy koleszterin szint növekedés, akkor ha elkezdem mérni, már az ad nekem egy tükröt arra, hogy tényleg, hát én nem is gondoltam, hogy ilyen zsírosan étkezem. Hát akkor mi az, amivel egy picit tudok segíteni, és fantasztikus eredményeket lehet elérni már egy ilyen kis módosítással, és ma, amikor az AI ott van nagyon sok helyen, ahol jól és okosan tudjuk használni, már egy fotó, egy ételfotóból nagyon sok mindent megmutat, és egy kis tapasztalattal, korrigálva ott, ahol nem biztos, hogy tökéletesen működik, nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy ezek a digitális eszközök, amik a prevenció köré gyűltek már össze, ezeket nagyon jó használnunk, és ugye biztosítóként is azt támogatjuk, hogy minél inkább a digitális eszközöket használjuk, de például egy foglalásnál is, hogyha egy szolgáltatási igényem van, akkor is tudjak digitális felületen szolgáltatót keresni, megnézni, hogy ki az, aki a hozzám legközelebb van, aki az én ellátásomat a leginkább el tudja látni.
4: Elképzelhetőnek tartod egyébként, hogy néhány éven belül mondjuk a mesterséges intelligencia már arra figyelmeztet bennünket, hogy mikor lenne célszerű egy-egy szűrővizsgálat, vagy kontroll?
5: Hát abszolút, ami most az orvosok fejébe benne van, és amiről beszélgettünk az előző részben, hogy személyre tudjuk azt szabni, hogy mikor milyen szűrésre van valakinek szüksége, és nem az általános mindent is szűrök mindenkinél minden évben irányt veszem fel. Az, ami az orvosok fejébe benne van, az ugyanúgy áttáplálható egy mesterséges intelligenciába is, de az nagyon fontos számunkra is, hogy ez kontrollált orvosok által kontrollált, jóvá hagyott, csak olyan eszközöket használjunk, ami mögött ott van az orvosi tudás és a lektorált felhasználás, mert ehhez azért az egészségünk nagyon-nagyon fontos, és abba az irányba semmiképpen nem szeretnénk belemenni, hogy bármi, ami az interneten felelhető, az majd tökéletes tanácsot ad nekünk arra, hogy mit csináljunk, és milyen szűrést végezzünk.
4: Igen, ezért is fogalmaztam úgy, hogy lehetőségként kell rátekinteni egyfajta segítségre, de nem szabad akkor a szakembereket kihagyni.
5: Nem, abszolút, és erre például jó példa az is, hogy van már olyan szolgáltató partnerünk, aki mondjuk digitális felvételből digitálisan tud elemezni mondjuk egy bőr elváltozást, pont amiről az előbb is beszéltünk, hogy mennyire fontos egy bőrgyógyászati szűrés. Itt is már azt is meg lehet tenni, hogy én csak lefotózom, elküldöm, és hogyha nem olyan a probléma, akkor ezt akár, vagy egyszerű problémáról van szó, akkor akár egy telefonos telekonzultációval meg tudjuk beszélni, hogy mi a teendő, és nem minden esetben van szükség arra, hogy egy személyes orvos-beteg találkozó jöjjön létre. Tehát ez a telekonzultáció még rengeteg lehetőséget rejt. Én is nagyon örülök, hogyha az orvos fölhív és elmond néhány dolgot egy kisebb beavatkozás előtt, és nem kell csak azért bemennem egy rendelőbe, hogy elmondjam 5 mondatot, amit egyébként miért ne tehetne meg telefonon is, vagy miért ne lehetne akár, hogyha személyes kontaktust akarok, akkor egy online felületen.
4: Igen, ezek mind-mind jó lehetőségek. Egy biztosító rengeteg tendenciát lát. Mi az a változás, hogyha így akár az elmúlt 5 évre visszatekintünk, ami szerinted leginkább bizakodásra ad okot az emberek egészségtudatosságával kapcsolatban?
5: ez egy picit úgy nekünk azt, a mi szempontunkból egy nem feltétlenül pozitív hatás az, hogy megnövekedik az igénybevétel, hiszen ugye többet fizetünk ki egy-egy ellátásra, de ez egy pozitív tendencia olyan szempontból, hogy ez nem azt jelenti, hogy egészségtelenebbek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy megnőtt a tudatossága a mi ügyfeleinknek, és ahhoz képest, ahogy pár éve elindultunk, szemmel látható az igénybevétel növekedés. Mondjuk egy-egy céges szerződésnél, ahol egy cég már sok éve velünk van, és látjuk, hogy évről évre a darabszám, a frekvencia növekszik, tehát nem a, mert van infláció, tehát a kifizetés összege azért az elmúlt években minden évben nőtt, de hogy a darabszám is nő, és ez azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, mert ez nem azért nőtt, mert nem vagyunk annyira egészségesek, hanem tudatosabbak vagyunk, a szűrések igénybevétele is nőtt. Ez szerintem egy nagyon pozitív. És a másik, amiről korábban beszélgettünk, az, hogy ez kezd elvárássá is válni, akár a fiatalabbak körében, hogy az ő cége nyújtson egy ilyen plusz egészségbiztosítási szolgáltatást is.
4: Ami eszembe jut, és szerintem sokszor érdemes egy picit a személyes példákat is behozni, hogyha megengedett, hogy te vezetőként, elfoglalt emberként, vagy akár családanyaként, hogyan vigyázol a saját egészségedre?
5: Hú, hát arról egy egész külön adást tudnék beszélni, mert én tudatosan odafigyelek, és az előbb említettem, hogy volt egy kis koleszterin problémám, megnövekedett egyikre a másikra, én akkor tudatosan odafigyelek, mi az, amit fogyasztani kell. Megbeszéltem az orvosok, utána néztem persze még a ChatGPT mindent is használva, de hogy ez egy nagyon fontos dolog. A sport, az, hogy már azért 40-50 pluszosan az ember a mozgására, az izmaira is fordítson figyelmet, hogy ne csak futkározzak, vagy biciklizzek, hanem az egészségemet, minden, amilyen irányból csak lehet, gondoskodjak magamról, és az amellett, hogy az egészségemnek jót tesz, nekem magam is, hát egy jó szórakozás, egy jó időtöltés, és azt gondolom, hogy bizonyos dolgok mindenkinek bele tudnak férni, hiszen nem feltétlenül pénzkérdés, tehát nem a legdrágább sportokat kell űzni, és attól érezzük jól magunkat, vagy azt, hogy odafigyelek az étkezésemre, de normálisan, tehát ez nem azt jelenti, hogy én nem tudom, megsanyargatom magam, ezzel szerintem sokat segítünk, és a mentális egészség, amire én még fölhívnám a figyelmet, hogy az nagyon fontos, és ugye, ha már Luncevitivel kezdtük a beszélgetést, ott ugye az egyik alappillér az, hogy szociális hálónk legyen, emberek között legyünk, kapcsolatban legyünk, hasznosnak érezzük magunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
4: Van egyébként olyan szűrés vagy szokás, amelyhez minden évben ragaszkodsz?
5: Tehát minden évben elmegyek egy komplexebb szűrésre, ott azért a emlő nőgyógyászati szűrések, tehát a saját előzmény is sajnos édesanyám és a nagymamám is nagyon fiatalon elhunyt daganatos megbetegedésbe.
4: Tehát itt a genetikai tényező.
5: És a genetikai tényező miatt én minden évben megyek, odafigyelek, tudom, hogy milyen lelki dolgok lehettek mögötte, tehát arra is külön odafigyelek, hogy én ne essek ugyanabba a hibába, vagy ugyanazokkal a problémákkal szembesüljek, mint ők, hanem egy kicsit ilyen komplexen, én azt gondolom, hogy komplexen érdemes nézni mindent, és ebben benne van az, hogy a saját mozgás, prevenció, az öngondoskodás, az, hogy áldozzak arra, hogyha később gond van, akkor legyen annyi megtakarításom, hogy akár egy drágább ellátást, vagy egy munkából kiesek hosszabb időre, akkor azt is tudjam finanszírozni, és már ez a megnyugvás, sokszor hallani, hogy az, hogy nem félünk valamitől, hanem gondoskodunk előre, azzal már segítünk, hogy nem hagyjuk, hogy a félelem uralkodjon rajtunk, hanem megteremtjük azt a légkört, amiben biztonságban vagyunk.
4: Ugye beszéltünk arról, hogy látjátok a tendenciákat, látjátok a változást, hogy mennyire haladunk egy másfajta életszemlélet, egy egészségtudatos magatartás irányába, amiért hajlandóak vagyunk tenni, amiben hajlandóak vagyunk befektetni. Viszont, hogyha akkor nézzünk előre, hogy mi várható akár 5-10 éves távlatban, mit láttok, hogyan fog kinézni az a szemlélet, amelyben a biztosítók már nem csak finanszírozói, hanem aktív támogatói is lesznek, vagy lehetnek az egészség megőrzésnek. Hova tudunk itt belátható időn belül eljutni?
5: Hát nekünk egyre jobban erősíteni kell azt a partnerséget, azt a partneri viszonyt, hogy mi tulajdonképpen élethosszig tartó partnerei vagyunk az ügyfeleknek, és minden élethelyzetükre tudunk megoldást adni, és nem azt gondoljuk, hogy most akkor valaki 30 éves, akkor adtunk neki valamit, ami jó a 30 éveseknek, ami a 40, hanem adunk valamit, amit évről évre igazítani tudunk az élethelyzethez, az életkorhoz, az igényekhez. Ez az egyik fele. A másik, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, és ugye a biztosítókról általában az jut az embernek az eszébe, hogy na, hát ha baj van, akkor ott van a biztosító. Tehát ugye nehéz pozitív élményt, hiszen mindig akkor találkoznak velünk az ügyfelek, legyen ez egy autós káresemény, vagy beázik a lakáson, vagy nem tudom, kiégeti a nap valamit a berendezéseimet, hanem hogy tudunk pozitív élményekhez juttatni. És a szűrés, a prevenció, ezek mind ilyen elemek lehetnek, vagy lesznek is a biztosításban, és ezen felül szerintem az, hogy a digitalizációt még jobban magunkévá tegyük, és még jobban segítsük a digitális térben is eligazodni az ügyfeleket a biztosításaikkal, és a biztosításokhoz kapcsolt kiegészítő szolgáltatásainkkal. Szerintem ez a jövő, és szoros partnerségben, ha egészségbiztosításról beszélgetünk, ugye akkor a biztosító és a szolgáltató nagyon szoros partnerségben kell, hogy dolgozzon, hogy a lehető legtöbbet nyújtsa az ügyfélnek. És nekünk ez is nagyon fontos, hogy kikkel dolgozunk együtt, kik azok a szolgáltató partnerek, akik ugyanezeket az elveket vallják, és mindent megteszünk az ügyfeleink jól, egészségben, minél hosszabb egészségben eltöltött idei érdekében.
4: Igen, hát a longevity-ről beszéltünk, arról, hogy megéri hosszú távon egészségesnek maradni, és ide kapcsolódik a következő gondolatom, hogy vannak-e arra vonatkozóan adatok, felmérések vagy kutatások, hogy az egészségbe való befektetés az hosszú távon hogyan tud megtérni?
5: Hát ilyen konkrét ilyen típusú kutatásunk nekünk nincs, amire az előbb is utaltam, hogy arra azért közvetett tanulmányok vannak, hogy például mondjuk egy biztosítással való megtakarítás is milyen plusz megnyugvást tud adni, illetve egy hosszú távon, hogyha egy életbiztosításban mondjuk megtakarítunk, akkor az hogy tudja segíteni a nyugdíjba vonulás utáni életünket, és hogy tud ebben plusz támogatást adni, és plusz, ugye ahhoz, hogy nyugodt életet éljünk, valamilyen anyagi minimumra van. Nem attól leszünk nyugodtak, hogy milyen vagyont halmozunk föl, de egy minimumra szükség van, és az, hogy tartani tudjuk azt az életszínvonalat, amit mondjuk a nyugdíjas kor előtt elértünk, ahhoz kell az is, hogy gondoskodjunk a jövőnkről, és ezt azért már látjuk, hogy ennek mekkora pozitív hatása lehet.
4: Edukációról beszéltünk, arról, hogy nagyon fontos a szemléletformálás, a szemléletváltás és az előre gondolkodás. Hogyha valaki most minket hallgat, és most határozza el, hogy szeretne tudatosabban odafigyelni az egészségére, akkor mik azok az első lépések, amelyekben érdemes gondolkodni?
5: Hát mindenképpen, amit eddig említettünk, a szűrés fontossága. Tehát azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye a prevenció, ez a következő, vagy talán ezt kellett volna először mondanom, hiszen el se jutunk a szűréshez, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy milyen módon élünk, és milyen módon használjuk el a szervezetünket. És az öngondoskodásnak az a formája, ahol kisebb összegekkel most biztosítani tudom, hogyha nagyobb gond van, akkor is legyen az, ami legyen valaki, aki ellát, aki gondoskodik rólam, legyen megfelelő anyagi fedezetem egy-egy nagyobb beavatkozáshoz. Ezek szerintem ilyen alap pillérei annak, hogy tudunk magunkról igazán. A jövőbeli magunkhoz, tehát valahogy én ezt a gondolatot hoznám be, hogy akkor tudjuk igazán befektetésként és nem költségként megélni, amit most az egészségünkre szánunk, hogyha abban gondolkodunk, hogy én most a 10 évvel későbbi Erikával, vagy az 5 évvel későbbi Erikával beszélgetek, és neki teszek jót, és arra gondolok, hogy majd milyen jó lesz neki akkor, és ezt én most tudom megtenni. Talán ez a gondolat, és ennek az edukációja egy nagyon fontos szempont, hogy képzeljük magunkat magunk helyébe.
4: Akkor legyen így, és nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, illetve a tanácsokat folytassuk még. Köszönöm, hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen én is.
4: Sau Berika, a Generali Biztosító személyi biztosításokért felelős igazgatósági tagja volt ma az Egészségkód vendége. Én megköszönöm a figyelmet, Egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, módosították a kék szalag útvonalát, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A MABIS oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV, karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabolyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Kesztei bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Ez a Sajátos pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. Grönlanddal foglalkozunk továbbra is, ez a második része a beszélgetésnek. Korábban már ecseteltük azt, hogy milyen a földrajza, gazdasága, etnikai megoszlása, és hogy egyáltalán miért lehet érdekes Grönland az Egyesült Államok számára, vagy bárki számára. Ugye itt elmondtad, hogy 46-ban Harry Truman amerikai elnök már felvetette, hogy megveszik Grönlandot, akkor lényegében elutasították. 2019-ben Donald Trump ugyanezt már megpróbálta, és most újra felélénkült ez. Mit gondolsz, hogy miért akarja Donald Trump megszerezni Grönlandot azon túl, hogy meg van sértődve a Nobel békedíj miatt, és hogy kell neki?
2: A Nobel békedíjat azt a norvégok osztják, tehát hogy ugye Dániára megsértődni, az már földrajzilag is tévedés, nem is szólva arról, hogy mennyire gyerekes emiatt egy térséget fenyegetni, de hogy ugye amikor azt mondtad, hogy az első Trump alatt felmerült, hogy megvásárolják a szigetet megint, akkor ugye az volt, hogy ezt megint csak Ronald Lauder üzletemberhez tudjuk kötni, aki ugye együtt járt egy business schoolba Donald Trump-al, akinek egyébként ott vannak mindenfajta befektetései, de érdekes módon ott ő inkább egy ilyen ásványvíz palackozóba fektetett be, nem is annyira a ritka földfémekbe, de hát ugye egyre nagyobb ez a vita, hogy kitermelhető-e onnan valami. És van az az álláspont, hogy nem. Ott vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy ez az egész próbálkozás ez értelmetlen, mert túl drága, ugye említettük, hogy nincsenek rendesen utak, az túl mélyen van, túl hideg van, tataratara, azok a kőzetek is nehezen megbonthatók, de egy másik álláspont, tehát olyat is lehetett olvasni, konkrétan például az Egyesült Államok külügyének a északi térséggel foglalkozó szekciójában mondják szakértők, hogy itt igenis profitábilisan lehet bányászni. Tehát, hogy mint ez ilyenkor szokott lenni, nincsen egységes álláspont a szakértők között, hogy nyereséges vagy nem nyereséges, és nyilván ahogy olvad a jég, ahogy melegszik fel a sziget is, mint az egész világ, vannak, akik arra bazíroznak, hogy itt ki lehet majd termelni, ha nem is ma, de 20 év múlva, 30 év múlva, pontosan ahogy ugye a klímaváltozás, amit a legtöbb ember tart, hogy úristen, ez milyen hatással lesz majd az életünkre, itt bizonyos üzleti körök meg azt gondolják, hogy ebben lehetőséget kell látni, tehát hogyha minden más térsége a világnak már valaki által le van fedve, egy kicsit olyan, mint a rizikójáték ez, hogy elfoglaltam 6 katonával Jakutszföldet, most akkor ezt játsszák, hogy akkor a kínaiak már ott vannak, az oroszok már bementek Ukrajnába, stb., akkor nekünk is kellenek területek, és ki tudja, mi lesz még ott. Megy a vita a szakértők körében, de közben meg aztán legjobb, ha nálunk van, hát maximum kiderül, hogy nem nyereséges vagy nehéz, de mi van akkor, hogyha kiderül, hogy ott jelentős ásra. Ki gondolta volna a Közel-Keletről a 19. században, hogy egyszer majd az elképesztő jól fog jönni a briteknek, az amerikaiaknak, hogy a szaudi, kuwaiti, emirátusi és a többi térségben nekik befolyásuk van, aztán egyszer csak megtalálták az olajat. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen megfontolás. Egyébként Trumpnál még simán azt is el tudom képzelni, hogy egyszerűen a földterület mérete, ami megfogja, tehát neki ez a big is beautiful, ez nagyon ott van, és hogyha azt tudja elmondani, hogy ő az az első amerikai elnök, aki nagyon hosszú idő után negyedével növelte az Egyesült Államok területét, szerintem, hogyha semmi más nem történik, akkor önmagában erre baromi büszke lenne Trump. Szóval én ezt a kettőt tudom, de ugye mondtad, hogy neked vannak olyan elképzeléseit, hát, hogy itt a biztonságpolitika tényleg szerepet játszott.
1: Igen, van. Részben szerintem fedi azt, amit te mondtál. Tehát én nagyon erősnek tartom azt a vonalat, hogy ezek az üzletemberek valamilyen szempont, tehát nélkül alkut kötöttek Donald Trump-al, lehet látni, ugye, amikor szépen felsorakoztak a beiktatási ceremónián és stb., tehát hogy ott vannak és mutatják, bizonyos szempontból támogatják, nemzeti biztonsági stratégiai cégeknek a vezetői lettek ők, amelyek most különböző tőkebefektetéseket kapnak a különböző alkuk miatt, gondoljunk csak arra, hogy Tajvannal hogy egyezett meg az USA, hogy mi az, amibe fektetni kell Tajvannak, hogy továbbra is szállíthasson csippeket, és így tovább. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy egyrészt oké, mi van ott Grönlandon, amit lehet használni? Víz biztos, hogy van jégformájában. Szerintem az sem elhanyagolható. Akkor vannak ezek a ritka ásványkincsek, amik így vagy úgy kitermelhetők. Tehát most tök mindegy, hogy mekkora kárt okozunk az ott élőknek, a kultúrájuknak, a környezetüknek, ki lehet szedni a földből bármit, tehát potenciálisan van elérhető ilyen. Harmadik pedig az, hogy ezek a cégek ugye egyre inkább fektetnek olyan területekbe, ahol jelentősen hideg van. Tehát ilyen mínusz 20, mínusz 40 fok, ezeket a szerverparkokat üzemeltetni és a hűtésüket üzemeltetni rendkívül költséges, oda lehet telepíteni ezeket, viszonylag közel van, hogy egy ilyen transatlanti kábelt el lehessen helyezni Kanadán keresztül akár, és így elég jól lehessen ezekkel a szerverekkel gazdálkodni. Tehát ilyen potenciális van szerintem ezen a területen. Ami nagyon fontos szerintem, és a Feledi Botonnak a hírlevelében olvastam, és tényleg igaza van szerintem ebben, hogy az az amerikai álláspont, és itt egy kicsit el kell távolodnunk szerintem Donald Trumptól, mert nem csak őt kell mindenért így kipellengérezni, tehát van egy amerikai álláspont, ami most érvényesül, és az az amerikai álláspont, és ezt lehet látni, hogy évek óta, vagy évtizedek óta szorgalmazzák, hogy az Európai Unió, hogy az európaiak többet költsenek a saját maguk és a területeik védelmére, ami ugye pontosan ennek a nagy geopolitikai játszmának is a fontos része. Trump ugye egy jövőbeli kínai vagy orosz támadás elől azt mondja, hogy Európa, Trump azt mondja, hogy Európa nem tudja megvédeni magát, ezért inkább most behúzzák az amerikai védőernyő alá a szigetet. Azt mondják, hogy akkor ez legyen hamjánk, ide ne tudjon jönni Oroszország, ne tudjon jönni Kína, emellett pedig ezzel együtt nem, hogy is mondjam, nem utolsó szempont az is, hogyha erősíteni kell az európai védelmet, pénzt kell beletenni abba, hogy Grönlandra tegyenek német, dán, tök mindegy NATO egységeket, és abba pénzt kell fektetni, miközben a másik oldalon Ukrajnát is védeni kell, ez jelentősen gyengíti és lefoglalja az Európai Uniót, ami megint csak nyomást jelent, és nyomást tud rá kifejteni Donald Trump, hogy akármit érvényesítsen, amit ő szeretne. Tehát erre ilyen politikai játszma is van.
2: Ezt én el tudom képzelni, hogy vannak, hogy mondjam, biztonságpolitikai szakértők, körök, akik aggódnak a északi térség biztonságpolitikájáért, hiszen ugye arról sokat beszéltek itt az elmúlt évtizedekben, ahogy olvad a jég, ott ugye egyre nagyobb hajózás lesz, tehát ugye egy csomó kínai szállítmányozás a nyugati világ felé az egyre posszibilisebbé válik észak felé, egyre
1: hát
2: több.
1: Konkrétan rövidebb az útvonal, tehát ugye pont a Mercator széthúzás miatt nem észleljük ezt, hogyha nem figyelünk oda, de az a hajózási útvonal sokkal egyszerűbb és rövidebb, és az már meg is nyílt, tehát most már jobban kihasználják.
2: Tehát én ezt elfogadom, de hát ugye ténylegesen Grönland a NATO része. Ténylegesen ott amerikai katonai támaszpontok vannak. Tehát, hogyha én egy Bill Clinton vagyok, vagy egy akár csak egy Bush junior, és aggódok amiatt, hogy oda beteszik a lábukat, nem tudom, kínaiak, oroszok, amire azért egyelőre olyan nagyon nagy jel nincsen, és hát ugye azért nagyon sok helyre betehetnék még, Tehát akkor ennyi erővel, akkor én azt mondom, hogy akkor felvetem a NATO közgyűlésén, vagy az egyeztető, multilaterális egyeztetéseken a többi NATO taggal, hogy hát gyerekek, hát szerintem itt van ez a térség, ahova kicsit meg kéne erősíteni a védelmet, mert ezt és ezt és ezt látjuk. De ilyenre nem került sor. Tehát, hogyha ez egy őszinte aggódás lenne Grönlandért, akkor azt gondolom, hogy hát akkor ilyen diplomáciai módon egyeztetek a dánokkal, egyeztetek a grönlandiakkal, de ez, ami, ha ez ténylegesen lenne a motiváció, akkor ez nekem kicsit olyan, mint amikor a vaknénit átsegítem a zebrán, csak kiderül, hogy a vaknéni nem akart átmenni a zebrán, mert nem is arra akart menni. Tehát
1: akkor hadd dobjak be még valamit.

0: és Grönland, tehát gyakorlatilag körbeveszed.
1: Ha megszerezzük Grönlandot úgy, hogy nyomást fejtünk ki most a nemzetközi, tehát mindenkire, Európai Unióra főleg, és megbüntetjük őket. Ugye most megszólalt Emmanuel Macron, hogy hát ez eddig és ne tovább, erre rögtön kapott a nyakába, hát még nem kapta meg, de ott van a levegőben a fenyegetés, a 200%-os büntetővámot arra a 10-re rá, amit ugye rögtön megkapott az a jó pár ország, aki kifejtette, hogy ez ellenzi ezt az amerikai álláspontot. Tehát gyakorlatilag gazdaságpolitikai, globális gazdaságpolitikai eszközökkel fejt ki nyomást Donald Trump a világ ellen, ami eddig egy ilyen egyensúlyi helyzetben volt, és ő ezt így diszruptálja lényegében. És akkor, ha már megvan, akkor onnantól már a Kanada már sokkal egyszerűbb és jobban kivitelezhető.
0: Na de én pont ezért nem veszem meg ezt a biztonságpolitikai érvelést, mert hogy ha aggódok Grönlandért, akkor mondom, egyeztetek a dánokkal, egyeztetek a grönlandiakkal, egyeztetek a kanadaiakkal, egyeztetek a többi NATO-taggal. De hát ezt itt senki nem akarja. Tehát, hogyha nem akarja...
1: De nem, Donald Trump nem egyeztet.
0: Én értem, csak akkor ennek ugye az a kimenetele, hogy antagonisztikus viszonyba kerül, tehát, hogy egyszerűbben fogalmazva elidegeníti magától. Kanadát már elidegenítette, Dániát már elidegenítette, a grönlandiakat is. Egyébként Grönlandnak természetesen amúgy meg lett volna egy sima vonzódása Amerika felé. Tehát az egész történetben az a bizarr, hogy a grönlandiak egyébként érdeklődtek amerikai befektetők felé, tehát hogy ez természetesen is lezajlott volna ez a folyamat, de most szerintem egységesíti a grönlandiakat, egységesíti az európaiakat láthatólag, tehát ugye csapatokat küldenek oda. Jó, más kérdés, hogy 3 darab katonát, de szimbolikusan akkor is oda küldenek katonákat. Ugye a kanadaiakat összehozza az európaiakkal, tehát hogy ez az őszinte biztonságpolitikai megfontolása, akkor ezt nagyon-nagyon rosszul csinálja.
1: Ezt nagyon nehéz megítélni, szerintem. Egyelőre úgy tűnik, hogy felrúgták, amit beszéltünk ugye a Venezuela esetében is, amit beszéltünk a vámháború kapcsán is. Tehát, hogy Donald Trump és az ő tanácsadói, vagy a közeli kör, aki lényegében a döntéseket hozza, őket nem érdekli ez a fajta egyezkedéses, egyeztetéses, transzparens politika. Őket az érdekli, hogy ők az erősebbek, és mindenféle dologgal, amivel lehet nyomást kifejteni, ezt meg is teszik.
0: Ezzel egyetértek. Tudunk egy kicsit meg a bitcoinról beszélni? Mert ugye még egy dolog van, ami ide jön, az a bitcoin.
1: Jöhet.
0: Az előbb említetted azt, hogy mondjuk szerverek odapakolása Grönlandra. Most ez olyannyira nem a jövő, hogy gyakorlatilag ugye Izland esetében ez már megtörtént, nevezetesen a bitcoin ipar esetében. Ugye a bitcoin bányászathoz kell olcsó áram, ezért van az, hogy ugye olyan helyeken jelennek meg, mint például Kazaksztán, vagy mondjuk bárhol, ahol igazán Iránban egyébként döbbenetes módon, tehát hogy nagyon olcsó a belső áram Iránban, a lakosság irányába, vagy Kazaksztán, vagy hasonló helyeken, ott mindig megjelenik a bitcoin bányászat, de ugye ezekben az országokban nagyon meleg van, és ezért a szerverek hűtése nagyon költséges, meg adott esetben gondolom balesetveszélyes is. Ezért ugye még jobb egy olyan ország, ahol meg alapból hideg van, egyébként fűteni is lehet vele. Én találkoztam olyan magyar emberrel, aki bitcoin bányász számítógéppel fűti a lakótelepi otthonát, abban a reményben, hogy majd kibányászik egyszer bitcoin, de közben meg fűti vele az otthonát, szóval döbbenetes, milyen sok meleget, hőt termel ez a bitcoin bányászat. És hogy ugye azt az adatot találtam, hogy Izlandon volt olyan év, hiszem a 2018-as, jól emlékszem, amikor több villamosáramot használtak bitcoin bányászatra, mint a lakosság áramellátására. Ami elképesztő. Tehát, hogy ugye nem véletlen, hogy Peter Thiel, meg a PayPal maffia is megjelenik ebben a történetben, mert hogy az egész bitcoin ipar is gyakorlatilag oda akar költözni. Ugye itt egy terület, ott lakik

0: az a 56 ezer szerencsétlen inuit, aki szeretne magának egy saját gazdaságot, de hogy megy egyszer csak megjelenik a bitcoin ipar, hideg is van, nagyon olcsó az áram, tehát ugye minek utána villamos energiát meg lehet termelni vízi erőművekből, amit ugye említettünk korábban, tehát úgy döntöttek az ott élők, hogy vízi erőmű, ami olcsó, vízi áram, ideális hely a bitcoin iparnak. Tehát, hogy egy másik ilyen lobby, ami azért, ezek ugye nagyon-nagyon közel vannak az amerikai kormányzathoz, tehát, hogy a vonalakat meghúzzuk, ugye ne felejtsük el, hogy J.D. Vance, az alelnök, gyakorlatilag Peter Thielnek a támogatásával került oda, ahova, tehát, hogy egyszerűen rajongója Peter Thielnek, Peter Thiel is nagyon kedveli őt, masszívan szponzorálta a politikai felemelkedését, tehát, hogy az amerikai politikai életben ezt így relatíve axiomaként kezelik, hogy J.D. Vance az a Peter Thielék embere. Szóval, hogy ez az aspektus is megdöbbentő módon benne van, hogy a ásványi anyag lobby mellett a bitcoin, a kripto lobby is megjelenik ebben a történetben.
1: Abszolút, én szerintem igazad van, és erre szeretnék ráfűzni egy gondolatot, úgyhogy most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatjuk Grönland a témánk, talán a legforróbb téma manapság, és érdemes vele foglalkozni, maradjatok velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
5: Ez továbbra is a sajátos pogácsa, Grönlandról beszélgetünk. Az első részét a beszélgetésnek az korábban lehetett hallani, úgyhogy ezt keressétek a podcastek között. Szóval mondtad ezt a Peter Thielt és ezt a vonalat. Én szerintem ez hátborzongatóbb egy kicsit, és semmiféleképpen nem szeretnék összeesküvés elméletekbe belebonyolódni, de azért azt látni kell, hogy a J.D. Vance és a mögötte állók, a Thiel és a Bannon például, akivel ugye elég sokat találkozik, ők azért az eléggé a szélső a jobb Amerikához tartoznak, ez a QAnon és társai. És ha abba is belegondolsz, hogy most mi történik, hogy egy borzasztó expanzív és ilyen imperialista, ilyen hódító időszakát lehet látni Amerikának. Gyakorlatilag az amerikai kontinensen, északi és déli egyben, ugye, nincsen olyan terület már, amiben bele ne szóltak volna, vagy be ne mentek volna valamilyen módon. Tehát most láttam nemrég egy ilyen térképet, ahol kékkel jelölték azokat az országokat, ahol vagy közvetlen amerikai befolyás, tehát USA befolyás van, vagy pedig valamilyen módon elég erőteljes szavuk van abban, hogy mi történik. Ugye Kolumbia felkészül, Honduras, Venezuelát láttuk, Argentinát tudjuk, Brazíliát tudjuk.
6: Kuba
5: felkészül szintén, és akkor ha így nézzük, akkor teljes mértékben illik a képbe. Ugye nem véletlenül izzasztotta le Kanadát és Mark Carneyt ez az egész. Grönland, Kanada, úgyhogy én szerintem ezek az emberek, nem megyek messze, ha azt mondom, hogy ezek az emberek szeretnék az egészet egy egyesült egész kontinensnek látni.
6: Én is ezt gondolom, és egy kicsit megtámogassam azt, hogy nem konspiráció elmélet, amikor arról beszélünk, hogy Peter Thiel mennyire borzalmas ember. Én a Hatalmas Arcok podcast sorozatomban feldolgoztam egyébként Peter Thielt, azt majd mellékeljük ennek a linkjét, hogy meghallgathatja bárki, hogy mennyire borzalmas személy ez a Peter Thiel amúgy. Én azt gondolom, igen, hogy ők ott lobbiznak, és érdekeltségeik vannak, és valóban gyakorlatilag a mai világ az kezd erre a Rizikó nevű játékra hasonlítani, hogy nemzetközi jog az erodálódik, és akkor a vetélkedő nagyhatalmak gyakorlatilag ráteszik a mancsukat ilyen területekre, és akkor azt mondják, hogy ez itt az én érdekszférám, ez az én érdekszférám, és ahogy mondod, az egész amerikai térségre, tehát minek után ugye Kína maga köré vonzotta ezt a távol-keleti térséget, amit ugye korábban úgy neveztek, vagy hát szóval tudományosan szoktak úgy nevezni, hogy a szinoszféra. A szinoszféra az minden, ami korábban a kínai birodalomhoz kötődött, Korea, Vietnám, Japán, még a bizonyos értelemben még Laosz, Kambodzsa, Tájföld, Malajzia, ez a térség is. Minek után Kína magához vonzotta Afrikát, és ott nagyon komoly segítséget nyújtott, fejlesztett, de cserébe gyakorlatilag az érdekszférájába húzta, és hát kezdett megjelenni az amerikai térségben is, tehát ugye korábban csináltunk podcast beszélgetést, emlékszel Panamáról, ugye Panama esetében is ott azért a kínaiaknak megjelent a, tehát majdnem minden latin-amerikai országnál, Venezuela esetében is megjelent a kínai érdek, tehát abszolút én ezt aláírom, hogy ők tulajdonképpen abba gondolkodnak, hogy akkor ez az Alaszkától Patagóniáig tartó térség, akkor ez legalább ez az övék, és hogy minél hamarabb itt konkrétan Egyesült Államok befolyása alá kell vonni, tehát hogy az nagyon kevés nekik, hogy itt a NATO-n keresztül ilyen diplomácia, meg bonyolult egyeztetések, meg szövetségesek, meg minden, ezt le akarják rázni magukról, és ennél sokkal direktebb módon ott kell lenni ezeken a térségekben, és aztán ugye, hogy ez azzal is jár, hogy egyébként amerikai cégek itt ebből masszívan profitálhatnak, hát ez egy kellemes mellékhatása annak, hogy hát segítettük ezeket az országokat.
5: Na jó, de hogyha így nézzük, akkor egy merőben új világrend van kialakulóban abból a szempontból, hogy nem volt elég elegendőek azok a diszruptálások, vagy az eddigi globális rendnek a felrugása, amit a büntetővámok jelentettek. Ezekkel folyamatosan játszadozik Trump és az Egyesült Államok. Akkor itt az azt jelenti, hogy bármikor bármit rákényszeríthet, ha tud, cégekre, országokra, népekre.
6: A vámoknak egyre kevésbé van köze bármilyen gazdaságpolitikai megfontoláshoz, tehát ugye az úgy kezdődött, hogy a vám azért kell, hogy az amerikai feldolgozóiparban új állások jöjjenek létre. Ugye először ősszel vált világossá, hogy itt zuhant, nem nőtt, hanem csökkent masszívan a feldolgozóipari állásoknak a száma, akkor azt mondjuk, na jó, várjunk egy kicsit, most az évvégi adatok is kijöttek, kiderült, hogy az évvégére tovább folytatódott ez a trend, tehát, hogy felszabadítás napja ide vagy oda, a teljes 2025-ös évben csökkent a feldolgozóipari munkahelyeknek a száma az Egyesült Államokban. Úgyhogy én ezt már azt gondolom, hogy már réges-régen nem gazdaságpolitikának használja, hanem amiről most beszélgetünk, hogy ilyen bunkóspot. Tehát az indiaiakat befenyítette, hogy miért vesznek olajat Oroszországtól, az európaiakat befenyíti, hogy miért küldenek katonákat Grönlandra, a kínaiakat, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag őnála ez egy politikai eszköz, egyre komolytalanabb, tehát szerintem senki nem veszi már komolyan ezeket a mondásokat, ugye ez elején ilyen megdöbbenést keltett a híradásokban, hogy 145 meg ilyen százalékokat, most bedobja ezt a 200-at, de már csak mosolyognak rajta. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt már nincs szó gazdaságpolitikáról, itt sokkal direktebben egy ilyen erőfitoktatás már ez, és ennek a része az úgynevezett vámpolitika is.
5: Nagyon érdekes. Visszatérek a Mark Carney beszédére, mert szerintem aki nem tette, az mindenképpen olvassa el, vagy nézze meg adott esetben a Davoszi beszédét. ő azt mondta, hogy, és nagyon, nagyon érdekes, ugye Václav Havelt idézte a beszéd elején, aki elmondta ugye azt a híres történetét, a mi is a könyve, vagy a műve, az erőtlenek ereje, vagy a valami ilyesmi, talán a Power of the Powerless, most magyarul nem jut eszembe, de mindegy, abban van ez a zöldséges, ugye, aki minden reggel kirakja a táblát, hogy világmunkásai, vagy világprojektai, világmunkásai, egyesüljetek. És ez a kollektív hazugság, amiben mindenki, mert senki nem hisz benne, de kirakják ezt a táblát. És azt mondja Mark Carney, hogy ideje levenni ezeket a táblákat, és azt mondani, hogy, hogy ezt a világ, ezt a kollektív hazugságot, önállítást, amiben élünk, ezt abba kell hagyni. Tehát úgy megváltozott a világrend, és olyan erőviszonyok vannak, olyan dolgokra akarnak rákényszeríteni a közepes és kisebb országokra, amiket nem szabad lenyelni, mert hogyha elkezdjük, akkor ott teljesen átalakul a világ.
6: Mark Carney is zseniális egyébként, szerintem, mint közgazdász is nagyon-nagyon okos volt, és nagyon sikeres. Ő ugye brit jegybank elnök is volt, meg kanadai jegybank elnök is. De hát mi következik ebből? Mert ugye akkor azt tűnik nekem kirajzolódni, hogy Európa, Grönland, meg Kanada lesz egy blokk. Mert olyan nagyon sok mindenki nincs velünk. Tehát, hogy ugye a kínaiak egy blokk, az oroszok egy blokk, az amerikaiak egy harmadik blokk, de hát ugye ez gyakorlatilag magunkra maradunk. Ez a nagyon gyenge Európai Unió, a elképesztően gyenge Grönlanddal, és a szintén nem túl erős Kanadával, tehát hogy azért, de lássuk be, Kanada is ugyanez a történet, hogy hatalmas terület, ha ránézünk a térképre, de azért ott nagyon-nagyon kevés ember lakik, és ugye azért ők nem képviselnek akkora katonai erőt, tehát hogy tulajdonképpen ez az ilyen északi, tehát mint hogyha ilyen orwelli világ rajzolódna ki, ahol mi vagyunk valami fajta ilyen északi blokk, ami egyelőre túl elkényelmesedett, túl finomkodó, túl polgári, túl diplomatikus, nem nagyon akar erőt mutatni, nem hisz benne, még mindig igazából ragaszkodik a egyeztetésekhez, még mindig reménykedik abban, hogy nem tudom, az amerikaiak majd másfajta politikusokat fognak megválasztani, de lehet, hogy igaza van Mark Carneynak, csak a nagy kérdés az az, hogy tudunk-e mi elég erősek lenni. Tehát hát ahol a legnagyobb hatalom
5: Németország. Ő azt mondja, hogy igen, és amit mondtam, nagyon érdekes, hogy fogalmazott, mert azt mondta, hogy nem egy átmeneti időszakot élünk. Sokan abban reménykednek, hogyha Donald Trumpot nem választják meg legközelebb elnöknek, akkor megváltozik minden, és visszaáll a régi rend. És ő azt mondja, hogy nem, ez egy szakadás, és hogy nem egy átmeneti időszak, és lehet látni, hogy a nagyhatalmak elkezdték fegyverként használni a gazdasági integrációt, így fogalmazott, és ugye ezt látjuk ezekkel a fegyverekkel, amikor a vámpolitikát fegyvernek használják, amikor bizonyos országoknak a belügyeibe így szólnak bele. Szóval, hogy én értem, hogy mi következik ebből, de szükségszerűen az következik belőle, hogy ki kell lépni ebből az önállításból, és el kell kezdeni, hogyha összefog ez a világnak az a része, és össze tud fogni, akkor nem tudnak lenyomni a torkukon bármit.
6: De félek, hogy igaza van a Mark Carneynak, de azért még van egy olyan reményem, hogy ha mondjuk az Egyesült Államokban politikai váltás lenne, most tudom, hogy a demokraták egyáltalán nem néznek úgy ki, mint akik meg tudnának nyerni egy választást, de azért, ha demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak, akkor azért ők nem akarnák Grönlandot megtámadni, vagy maguk alá gyűrni, akkor ők Kanadával is sokkal jobb kapcsolatot ápolnának, sőt, gyakorlatilag teljesen baráti kapcsolatot, azért Európával is, tehát hogy azért ez a típusú szokványos világrend, hogy az Egyesült Államok a nyugati világ része, ez egy demokrata elnök alatt egyébként visszatérne, sőt, megkockáztatom, és tudom, hogy megint periférikus dolgokról beszélek, mert a Bush család is, akiről annak idején azt gondoltuk, hogy úristen, ők milyen szörnyűek, tehát a Bush család is tulajdonképpen never trumpista, tehát ők egyértelműen kimondták, hogy számukra elfogadhatatlan, tehát ez az a vonal, ami régen meghatározta a republikánus pártot, az ellenzi Trumpnak ezt a nyomulását, tehát tulajdonképpen a republikánus pártot átvette Trump ezzel a MAGA mozgalommal, és kicserélte. Most, hogyha egyszer visszaállna egy ilyen rend, hogy mondjuk centristább republikánus párt és egy demokrata párt versenyezne, akkor én bennem azért még nem veszett el a remény, hogy az Egyesült Államok visszajönne ebbe a civilizált nyugati táborba, és akkor nem merülnének fel ilyen dolgok, hogy nem tudom, Grönlanddal, Dániával konfliktussal, vagy Kanadát is meg akarja szerezni magának, szóval, hogy ezek annyira szürreálisak, hogy én azt gondolom, hogy itt azért az értelemnek csak vissza kéne térnie.
5: Hát igen, erre kommentálják azt mindig oda, hogy naív vagy.
6: Minden beszélgetésünk ide konkludálódik a végén, hogy naívak vagy, nem, vagy én legalábbis naív vagyok.
5: Nem, mert a remény mindannyiunkban benne él, és az, hogy transzparens, nyílt tárgyalásokkal lehet egy olyan világot kialakítani, ahol persze vannak gazdasági nagyhatalmak, meg vannak erőviszonyok, de hogy nem például nem a pénzügyi infrastruktúrát használják kényszerítő erőként, vagy nem az ellátási láncokkal sebeznek meg országokat, és úgy kényszerítenek térdre valakit. Tehát nem tudom, hogy mennyire érdeke, majd a Feledi Botondot is meg kéne kérdezni Kínának mondjuk egy ilyen világrend, lehet, hogy egyáltalán nem érdeke. De ugye látjuk azt, hogy például Vlagyimir Putyin egyáltalán nem vesz tudomást ezekről a dolgokról, és ő is úgy cselekszik, ahogy jónak látja. Tehát, hogy...
6: Putyin igen, tehát hogy azzal egyetértek, hogy Putyin az persze fogja magát és bevonul Ukrajnába, de azért a kínaiak egyelőre nem támadtak meg senkit. Tehát tudom, ilyenkor szokták bekommentálni, hogy Tibetet, meg Xinjiangot, meg ilyeneket, de az...
5: Hát meg ilyen kis enyhe népirtások azért vannak.
6: Hát volt, igen, de hogy, ahogy mondjam, ha jól emlékszem, 1979 óta nem volt háborúban Kína. Azért ez egy jelentős
5: dolog. Explicit módon nem, de hát gondolj a rohingyákra, vagy tehát...
6: Jó, de azért az teljesen más, mint hogy, hogy az Egyesült Államok konkrétan, tehát most ugye miről beszélgetünk? Arról beszélgetünk, hogy tehát mondjuk Grönland esetében az a reális szenárió, azt nem hiszem, hogy így katonailag megtámadná, mert erre nincs szüksége. Csak egész egyszerűen mondjuk, hogy az európaiak oda telepítenek 13 katonát, az amerikaiak meg oda telepítenek 130 ezer katonát. És egyszerűen ugye ott, nem tudom, megduplázod vagy megtriplázod az ott élő lakosságot, azt mondod, hogy akkor most ez a népessége Grönlandnak, és akkor onnantól fogva ez az Egyesült Államoknak a ugyanolyan státuszú terület, mint mondjuk ott van Puerto Rico. Ugye Puerto Rico is egy ilyen bizarr státuszú terület, hogy nincsen szavazati joguk az Egyesült Államok vagy ilyen szenátusi, kongresszusi választásain, de közben meg ugye vonatkozik rájuk az Egyesült Államok törvénye, tehát én szerintem potenciálisan ez lehet egy ilyen szenárió Trumpék fejében, hogy egy ilyen második Puerto Ricót alakítunk ki, ilyen függő területet. Most ez azért jó, nyilván nem egy olyan durva történet, mint Ukrajna, de akár lehet belőle, tehát hogyha az ott élő emberek úgy döntenek, hogy ezt nem engedik, akkor ugye mit tudom én, most inuit terrorizmusról egyelőre még nem hallottam, de hát konkrétan el tudom képzelni, hogy akkor megjelenik ugye mint a britek és az írek esetében, akkor inuit felszabadítási hadsereg, tehát itt nagyon csúnya dolgok lehetnek.
5: Abszolút, hát ilyen jellegű nincsen, de ugye a politikailag van olyan párt, amelyik az inuit egyik ilyen extrémebb párt, amelyik nem a haladást képviseli, vagy az egységet képviseli, hanem egy kicsit így elhúz. Tehát, hogy oké, melyik is ez az inuit atakatigit?
6: Hát ők alapvetően függetlenek szeretnének lenni, tehát mielőtt ugye ez az egész amerikai dolog megjelent, igazából a mozgás az volt, hogy ők Dániától szeretnének függetlenek lenni, tehát valószínűleg a legjobb megoldás az csak az lenne, hogyha ugye teljesen független ország lehetne Grönland, és meghatározhatnák a saját sorsukat.
5: Hát, kíváncsian várjuk a fejleményeket ebben az ügyben, és az, hogy mit nyilatkoznak különböző vezetők. Nyilvánvalóan ez az egyik legforróbb geopolitikai topik mostanában, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, érdekes volt, mint mindig.
6: Köszi én is, és hát ugye akkor megint mondjuk el, hogy várjuk a kommenteket, a Pogi Podcast Facebook oldalán leginkább, és kíváncsiak vagyunk, hogy mondjátok el megint, hogy naivak vagyunk, hogy mi lesz ennek a kimenete.
5: Vagy olyan új szempontokat is fel lehet hozni, amire mi nem gondoltunk.
6: Természetesen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Pontos bejelentés az iskola kezdési támogatásról, ne maradjon el az utasbiztosítás, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat, az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV, karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabolyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos Utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Okostelefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, és velem szemben kedves kollégám Czoller Andi, aki olyan lelkesen érkezett haza Isztambulból, hogy azonnal kitaláltuk, hogy egy török műsort kell csináljunk. Nem csak azért, múlt héten is már nagyon, amikor beszélgettünk arról, hogy csak azért, mert közelebb esik földrajzilag a közel-keleti feszkóhoz, azért van visszaesés és kevesebben mennek. Az elmúlt években egyik legnépszerűbb célállomás lett Magyarországon, érthető módon, de mindig így bennem van, hogy beszéljünk róla azért, mert hogy még mindig a többsége az utazóknak Antalya Resort, illetve még ott a környéken néhány charter, és akkor csak nézgelődünk meg, ugye a városlátogatást nyilván, vagy sütetjük magunkat, és a tengerpartnak az örömeit élvezzük, plusz ott vannak ugye a városlátogatások Isztambul, de azon nem nagyon lépnek túl. Úgyhogy beszéljünk Törökországról, egy kicsit talán túllépve, bár elsősorban Isztambulból lesz szó, mert hogy Andi most ott járt, és én tényleg nem tudom, utazás után még talán sose láttalak ennyire lelkesnek.
2: Először is hello, mert még nem köszöntem, mert annyit hello. Beszélsz szokás szerint.
1: Hát igen.
2: Na szóval hello. Igen, Isztambul volt egy 5 nap, 4 éjszaka. A lányom 18. születésnapjára ez volt az ajándék.
1: Aha, én mármint, hogy tőle neked, vagy fordítva?
2: Tőlem jó, neki. Nem, a ragozás nem mindig megy.
1: De ő kérte? Vagy hogy ez...
2: Ő szeretett volna mindenképpen valami élményt. Uh-huh. És akkor felkínálta Tunéziát, Londont, és Isztambult. És miután én 12-3-4 évvel ezelőtt jártam Isztambulban, és oda-vissza voltam, az élményektől, ezért gondoltam, hogy inkább azt Londonba 57-szer fog még kb. Eljutni az élete során. Uh-huh. Gondoltam, hogy legyen
1: volt?
2: Egy különleges élményünk, nem volt.
1: Tehát mindegyik új lett volna. Igen.
2: A Tunéziát nem mertem bevállalni.
1: És adott egy 3 pontos listát, hogy anya, erről válasz,
2: igen,
1: és menjünk.
2: Igen.
1: És te tudtad, hogy Isztambul lesz, vagy pedig mindent megnézted, és akkor ez tűnt így?
2: Én ebből a szempontból elég határozottan azonnal eldöntöttem, hogy ebből a választékból Isztambul lesz, uh-huh, ami megvalósul. Nem volt egyébként bonyolult a szervezés, megmondom őszintén, hogy a repülőjegyet azt viszonylag korán megvettem, 40 ezer forint volt fejenként oda-vissza. Uh-huh. Hát ez egy jó kezelhető összeg, ki lehet fogni, igen, biztos pár ezer forinttal olcsóbban, de miután...
1: Erre nagyon kitérek akkor később, de nem
2: igen,
1: akarok közbeszólni.
2: Ugye nekünk az időpont az viszonylag kötött volt, hogy hol tudunk menni, úgyhogy én ezen nem játszottam tovább, viszont a szállással nagyon sokáig vártam. Még rögtön a repjegy idején megnéztem a szállásokat, és olyan mennyiségű volt, ráadásul mind, én úgy szoktam keresni, hogy 9 pont fölött a bookingon.
1: Én már 7,5-nél, hogy...
2: Én 9,
1: de hogy attól
2: főleg,
1: függ, hogy miért pontozzák le.
2: Főleg Isztambulban, én azt gondolom, hogy ott ezen nem érdemes játszani.
1: Igen, minél inkább eltávolodunk Európától, annál inkább igen, a magas pontszámok a igen, ez
2: úgy, így hogy reggelivel szállást, azt gyakorlatilag egy héttel az utazás előtt foglaltam be. És viszonylag jó áron, tehát 4 éjszakára...
1: Zenefüleimnek, tehát ez...
2: Ha mondhatom, 4 éjszakára foglaltunk kettőnknek reggelivel 73 ezer forintért.
1: Az a baj, hogy én már annyira átálltam az eurós számításra, hogy mindig gyors fejszámolást kell végeznem, de 4 éjszak, az azért persze kiváló.
2: Abszolút. És igen, ráadásul mindezt a kék mecsettől 2 darab utcára.
1: Aha, na hát az meg akkor még szuperebb. Mi 4-en voltunk gyerekekkel, és nem gondoltam, hogy 55 euróért 4 uh-huh, fős reggelis,
2: abszolút,
1: és minőségi kis butik szállásokat lehet foglalni.
2: Nagyon sok van, és nagyon jó minőségűek most már.
1: Ez egy nagyon egyszerű módszer, és nagyon hasznos megnézni, hogy éppen mennyi az adott szállás az adott időszakra, mennyi egy hónappal azelőttre, ezzel kiszűrhetjük azt, hogy beleszaladjunk egy olyan hétvégébe, amikor esetleg valami esemény van, és szűk a kínálat, vagy bármi miatt megugranak az árak, ilyenbe is már sikerült beleszaladni. Hogyha ez megvan, akkor azért a kereslet-kínálat alatt lehető törvényei alapján az utolsó hetekben azért nagyon komoly leárazások vannak.
2: Hogy
1: és
2: a...
1: miután mindenki külön áraz, és mindenki meg akarja tölteni, sok-sok egyéni árazó egymás alá kezd licitálni, és akkor nagyon jól
2: díjakat
1: lehet
2: általában.
1: Általánosságban nem Isztambulban szinte mindenhol.
2: Mert hogy annyira sok szállás van, hogy kénytelenek ahhoz, hogy megtöltsék, vagy legalábbis részben kihasznált legyen, az, ahhoz muszáj lemenni az árakkal. Tehát volt olyan, ami 4-500 ezeres összeg lett volna 4 éjszakára, és volt helyette 120. Tehát, hogy olyanokat láttam tényleg, hogy döbbenet. Szóval ezt mondom, ez elég
1: és
2: könnyen
1: bocsánat,
2: ment.
1: Meg egy zárójeles megjegyzés, bár majd nyilván ki fogunk térni a lírára, meg a líra árfolyamára, az, hogy Törökországban külön fölértékelődik a turista, akinek euróban tudnak árazni, olyan szinten értékelődik le a líra már évek óta egyébként, és annyira olcsóvá válik így a külföldi turisták számára, hogy a helyieknek meg ez egy érték, és tök fontos, hogy megtöltsék, és euróban el tudjanak adni a szállást, és nekik, aminek ilyen tök pitjáner árnak, és tök alacsony összegeknek tűnnek, az érték, és azért is van ekkora verseny, tehát ez külön egy török specialitás most itt a líra árfolyamának a folyamatos omlása.
2: Egy fél megjegyzés csak ahhoz, hogy mennyire szeretik a turistákat. Ugye én említettem az előbb, hogy 11 pár évvel ezelőtt voltam. Akkoriban nagyítóval kellett azt a helyet keresni, ahol mindenféle undabundákkal végül is ki lehetett kérni egy pohár bort vagy valamit. Uh-huh. És most minden áldott sarkon van egy tetőbár, egy happy hour, egy mit, tehát most már nem csinálnak ebből abszolút problémát, tudják, hogy csak így lehet. Például.
1: Na most lépjünk túl legalább néhány perc erejéig. Noha ez a műsor persze erről szól, hogy gyakorlati tanácsok és tippek az utazáshoz, de akkor árasz el az élményekkel. Tehát mit láttatok?
2: Sokkal
1: miért voltál ennyire feldobott?
2: Mint amire emlékeztem. Jó mondom, valószínűleg ez is az elmúlt 10 év fejlesztéseinek köszönhető.
1: Benne
2: még
1: van.
2: Most is benne van azért a enyhe káosz, az megvan az utcákon.
1: Ez kell is.
2: De kifejezetten érezhető az a fajta nyitottság a turisták felé, a magyarok felé, meg végkép. Volt olyan élményünk egy...
1: Továbbra is minden árus tud magyarul?
2: Hát egy picit igen, de volt, aki az aktuális politikai helyzettel is teljesen képbe volt, és mutogatta, hogy kit szeret, és kit nem szeret, és így diktátor, és úgy szeretem a másikat, szóval hogy nagyon, nagyon érdekes volt egyébként.
1: Hát nekünk ez a kuszadaszi bazárban is megtörtént, és sose gondoltam volna.
2: Képbe vannak,
1: tavaly,
2: teljesen,
1: úgyhogy, igen.
2: Teljesen képbe vannak. Úgyhogy ez volt egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Illetve én megmondom őszintén, hogy ezt a soft iszlámot, ez nekem tetszik, ami ott Isztambulban van. Az, hogy pont annyit kapsz belőle, amennyit európaiként még meg tudsz emészteni, uh-huh. Sőt, tetszenni is tud. Megértesz olyan iszlámmal kapcsolatos szabályokat, amik innen nézve kevésbé érthetőek, ott viszont tök logikusnak tűnik.
1: És fontosnak, igen.
2: És teljesen emészthető. Én nekem az építészet az mindig is nagyon fontos, vagy akárhova megyek, az úgy meg tud érinteni, és hát ez a Mimár színen által összerakott város, ez nekem egy ilyen lenyűgöző. Megmondom őszintén, csináltunk egy olyat a lányommal, hogy végig feküdtük Isztambul dzsámijait.
1: Az mit jelenti?
2: Az azt jelenti, hogy egy csomó helyen voltunk, olyan helyeken is, amik, tehát nem a kék mecset, meg az Aja Szófia, meg ilyesmi, hanem kisebb dzsámikban, ami kevésbé látogatottak volt, ahol senki nem volt kettőnkön kívül, úgyhogy énekeltünk benne a dzsámiban, feküdtünk a szőnyegen, és próbáltuk átélni de ezt megcsináltuk az ázsiai oldalon, a Jeni dzsámiban, a Hocsapasa dzsámiban, a Kücsük Aja Szófiában, a Szokolu Mehmet Pasa dzsámiban. Szóval gyakorlatilag végig feküdtük a dzsámikat. Megmondom őszintén, hogy azért is nagyon jó ez. A kék mecsetbe is le tudtunk feküdni, mert volt egy olyan nap, hogy senki nem volt.
1: A kék mecsetben.
2: Képzeld el, de döbbenet volt azért, mert aznap este volt Európa Liga döntő Isztambulban, és az egész város kocilázban égett, és egy picit esett az eső is, úgyhogy tényleg senki nem volt a kékmecsetben, nagyon jó volt. Úgyhogy ez volt a mi kis poénunk, hogy így mindenhol lefeküdtünk, és néztük azt a csodát, amit oda építettek.
1: És hogy teltek a napok? Nagyon eltervezetten?
2: Nem, egyáltalán.
1: Pedig bele a
2: És sokkal precízebben szoktam megtervezni.
1: Igen, azért
2: meg
1: is kérdeztem,
2: mert meséltél erről. Előrerendelni jegyeket, belépőket, kicsit, legalább egy picit megtervezni ilyen modulszerűen azt, hogy egy-egy fél nap, vagy egy-egy nap az hogyan telik. Itt viszont abszolút sodortattuk magunkat, egyrészt az időjárás, meg a kedvünk miatt, és nem is nagyon lehetett előre semmit megvenni. Viszont sehol nem volt sorban állás. Megmondom őszintén, hogy nagyon korán keltünk, az azt jelentette, hogy 9:40-10-kor már ott tudtunk lenni a valahol.
1: Ez a nagyon korán kellés?
2: Hát úgy nagyon korán, hogy a többi ilyen kényelmes úri turistához képest.
1: Ja,
2: és innentől kezdve a Topkapi Szerálynál sem volt abszolút semmi. 2 másodperc alatt megvolt a belépőnk, ugyanez volt érvényes az első jegypalotánál is a belépőknél. Tehát nem volt abszolút gond. Nem kellett előre sorba állni, meg órákat tölteni, ott teljesen simán flottul ment.
1: Tehát végig mentetek, sétáltatok, élveztétek a hangulatát, és gyártottátok magatokat a városnak.
2: Igen, és természetesen egy 19 évesen shoppingolni is kell. Az egy nehéz menet volt, jópofa volt a helyzet, mert ugye mindenki tudja, hogy nagy bazárban nem szabad vásárolni. Tehát
1: de
2: mindenhol nem. Máshol
1: de
2: kell vásárolni.
1: Nem.
2: Hát ott a legdrágább mindig minden.
1: Ez kétség kívül. Attól függ, mennyire tudsz alkudni, igen.
2: És ezt akarom pont mondani, hogy volt egy fiatal srác, akinek szerintem tetszett a lányom, és kérdezte, hogy te még sosem alkudtál, és mondta a lányom, hogy nem, akkor gyere, megtanítalak. És akkor megpróbálta angolul neki elmagyarázni, hogy mikor mit

0: Mert tőlem is nagyon távol áll.
1: Tőlem is, igen.
0: De aztán belerázódsz, és megmondom őszintén, hogy a legnagyobb fogásunk az egy olyan táska volt, amit 1700 liráért kínáltak, most árfolyamtól függetlenül 1700-ért kínáltak, és 300-ért vettünk.
1: Várj, és mennyibe szorozunk most a lirát?
0: 7-es forinttal kell szorozni a lirát.
1: Jézusom, legutóbb voltam is 20, tehát meg beszéltük Gede kollégával, hogy akkor volt 100. Jó, az meg 10 sok éve volt, de hogy valami egészen durva a lirának.
0: Hát és állandóan változik, ugye az ember nem vesz ki egyszerre sok készpénzt, na hát erről majd azért beszélgessünk, igen, a készpénz használatról. De hogy
1: most még az élményeknél tartunk, azt a gyakorlatra majd a műsor második felében, igen.
0: A lényeg az, hogy napi szinten is változott az árfolyam. Nem nagyon, de azért voltak folyamatosan ingadozások benne. Uh-huh.
1: És minden napra egy kis shopping, vagy össze-vissza, ahogy éppen?
0: Ahol éppen jártunk.
1: Nagy bazárban mennyi időt töltöttetek? Mert ott igazából, megmondom, ha nem veszel semmit, csak ott kóvályogsz, akkor is.
0: 12 percet úgy kb.
1: Igen. Én sokkal többet, mert hogy csak ott elveszni is élmény. Most attól ha tudom, hogy nem vásárolok, és voltam
0: perc,
1: többször, de valahogy nekem az úgy hiányzik, és csak úgy menni, az, hogy ott nézelődsz, összehasonlítod a dolgokat.
0: De a
1: hát
0: város
1: jó, ez
0: bármely
1: hasonló,
0: más pontján ugyanez az élményed megvan. Tehát az egész város egy darab összefüggő shopping center.
1: De olyan, mint a bazárni, hát nem tudom, nekem a nagy bazár, meg az, hogy vajon hol fogok kiukadni? Már amikor
0: az
1: már
0: igen,
1: elveszted,
0: igen, igen.
1: És utána hogyan találok vissza oda a villamos megálló irányába, honnan mennék tovább? Na mindegy, ez jó, nekem van egy ilyen becsípődés is, hogy volt tájfutóverseny ott, képzeld el, nyilván a bazárban konkrétan.
0: Úristen!
1: Ahol a több emeletes, több szintes részeket is ábrázolták, már zárás után a bezárt nagy bazárban, óriási élmény sok-sok éve, és akkor mindig erre emlékszem,
0: hát
1: már nem hiszem magammal a térképet, de persze, és óriási, nagyon-nagyon szeretem, igen.
0: Szóval igazából az a hangulat, meg azok az a nyizsgés-zsizsgés illatok, az, hogy élnek, az utcán élnek, és mindenki mindenkivel valamilyen fajta kapcsolódásban van. Nekem ez így tetszett. Sok egyébként, tehát 5 nap elég volt az idegrendszeremnek, utána ezért egy kicsit kellett ezen pihenni, de nekem bejött nagyon ez.
1: Egyébként szerintem 2-3 nap, nyilván nem lett minden fontosat megnézni, de egy ízelítőnek, meg a hangulat megérzéséhez ilyen tipikusan a hosszú hétvége kedvenc célállomásokat össze kell raknom, akkor ott a top 3-ban biztos, igen, hogy benne van Isztambul, mert
0: eszmetlen jókat lehet enni, arra is nagyon kell vigyázni. Tehát de ez minden igazából minden városra érvényes, hogy a turisták által leginkább látogatott helyeken sokkal drágábban tudsz enni, kevésbé autentikust. Tudom mondani, lokantasi, ez az ilyen helyi kifőzde. Aha. Ahol a helyiek is esznek, ilyen menürendszerben. Úgyhogy az ott nagyon finom, nagyon helyi, és nagyon olcsó.
1: És minden nagyon finom, persze. De mondjuk, hogy ha teázol, ugye az bármikor érdemes leülni, de ott is irgalmatlan sokszoros különbségek vannak, igen, a különböző helyek között, akár csak egy teát.
0: Mindenre igaz ez, hogy hatalmas árkülönbségek vannak, igen.
1: Melyik látnivaló volt a kedvenc?
0: Hát én nagyon elfogult vagyok, én nekem a Jeni Dzsámi a kedvencem. Az ott az Eminönűnél, a Galata hídnál van. Aha. Nem tudom. Valószínűleg azzal lehet összefüggésben, mint ahogy az előbb mondtad, a futóversenyt a Nagybazárban. Én ott találkoztam először az iszlámmal 10 évvel ezelőtt, és a szavam elakadt, és valószínűleg emiatt van egy ilyen kicsit erősebb kötődésem ehhez.
1: Uh-huh. Galata torony?
0: Nem is mentünk fel, megmondom őszintén.
1: Mi sem, legutóbb őszintén. Szóval meg akartam mutatni a gyerekeknek, de nem foglaltam előre, mert ennél lazábbra akartuk venni. Sejtettem, hogy sokan lesznek, de az, hogy sok órás sor,
0: igen,
1: az azért
0: viszont meglepett. Rettentő jó különböző oldalakon lehet találni olyan ajánlatokat, hogy milyen tetőbárok azok, amik legalább olyan kilátást tudnak nyújtani az egész Boszporuszra és az Aranyszarvöbölre, úgyhogy alapvetően a drága, sokáig tart, nekem nem volt rá úgy ingerencia.
1: Akkor viszont hajókirándulás, Boszporusz?
0: Hát azt, ha lehet kirándulásnak nevezni, hogy a helyi BKV-ra felültünk, és átmentünk az ázsiai
1: na,
0: oldalra.
1: Azt nem lehet.
0: Azt nem lehet? Hát nekem az úgy bőven jó
1: volt.
0: Csak
1: egy áthajózás.
0: De ez elég is volt.
1: Ebben
0: jó,
1: vitatkozni.
0: Jó, te ilyen hajó...
1: De nem csak azért, mert én hajómániás vagyok, de hogy szerintem... ott a Boszporuszon egy két órás, vagy két és fél órás

0: elmegy a hidak alatt, mindkét oldalt megmutatja, látod, látod a gyönyörű palotákat, a kicsit a természetet is, az egészet, a nyüzsgését, nem, az nekem kell. Ráadásul tavaly nyáron, 5 euró.
1: Igen.
0: Tehát ugye, abban
1: most
0: a pillanatban...
1: 8, de hogy, semmi.
0: Ez árfolyamtól függ, hogy éppen a lírát, hogy adják, de hogy gyakorlatilag tényleg fillérekért, szóval nekem az kihagyhatatlan.
1: Aláírom, de nekem ez most nem volt. Nekünk ez bőven elég volt így a kis hajókázással átmenni az ázsiai oldalra.
0: Oké, na akkor itt most egy pillanatra megszakítjuk, maradunk még Isztambulban, nem tudom mennyi idő lesz még más török élményekre, vagy gyakorlati tudnivalókra. Ha belefér a műsorba, akkor belesúvasztjuk, de az biztos, hogy most szusszannunk el egyet, Czoller Andival beszélgetünk elsősorban Isztambulról, legfrissebb élményei kapcsán, mindjárt folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
5: Folytatódik az Okos utas magazin, Czoller Andi mesél elsősorban Isztambulról. Nagyjából az élményeken vagyunk túl, illetve arról beszélgettünk a műsor első felében, úgyhogy most kicsit átérünk akkor a gyakorlatibb tudnivalókra. Hogy tetszett a bejutás, illetve a új reptér?
6: Az új reptér az lenyűgöző. Európa legnagyobb reptere, tehát 80 négyzetkilométer, utána olvastam, mondtam, hogy ez nem hiszem.
5: Na, akkor ezek szerint nagyon beleestad
6: magad. A repülő földet érése, illetve hát a gépből való kilépés után 47 percig tartott kijutni szabad levegőre az épületből.
5: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez meg már engem halálba idegesít, hogyha
6: elhiszem.
5: Hiszem, hogy hányszor kellett elővenni az útlevelet, az már tényleg az irritáló kategória volt, és nem csak a távolság, tényleg fantasztikus, hatalmas, csili-vili, de az idő, amikor az ember azért, tehát eleve nagyon korán ki kell, hogy menjél, és akkor még ott is nagyon-nagyon lassan mennek a folyamatok.
6: 3 órát kell számolni visszafelé arra, hogy 3 órával hamarabb érjél ki a reptérre. És erre még rájön az, hogy metróval 40 perc kijutni.
5: De úgy, hogy száguld a metró, és tényleg megy, mint a golyó, és nem arról van szó, hogy szüttyök 20-szal, és megáll 15-ször. Tényleg hosszú állomás közök vannak, egész egyszerűen messze
6: egyébként
5: van.
6: Egyébként az profi, tehát a metró profi, kb. 20 percenként jár, és bevisz úgy a belvárosba, hogy egy darab átszállással az ember a Taksim téren van.
5: Azt akartam még tőled kérdezni, az Isztambul kártya, ami alapvető felszerelés, már megszűnt, régen sokat emlegettem a zsetonnal működő villamost, amikor a beléptető kapuknál zsetonokat kellett venni, és azzal nyílt a kis, nem is tudom, hogy hívják ezt, amikor...
6: Hát én beengedő kapu.
5: Amikor csak eltolod, és így megy körbe-körbe az a... Na, mindegy, most már egy Isztambul kártya van, ami egyébként másra is jó, például nyilván a svécik is azzal működnek, tehát egyébként egy jó rendszer találtak ki. A reptéren tudtatok venni?
6: Tudtunk.
5: Jó,
6: készpénzért mert... csak.
5: És csak, na ez a másik kérdés, és csak készpénzért.
6: Csak készpénzért, úgyhogy el kellett mennem automatához, aha, kivenni, és utána készpénzért.
5: Ez akkor egy fontos információ, és de euróért, vagy már hát, ott líráért kellett, mert...
6: Lírát vettem ki kapásból.
5: Tehát lírát vettél ki, jó, oké, ez gyakori probléma, így jártunk Abu Dhabiban is, azt hiszem, vagy már, igen, hogy most már nem utolsó alkalommal azért már működött a kártyás, a közlekedési kártyának a bankkártyás fizetése. való megvétele, de hogy ez ilyen tök alapvető és tök triviális dolognak tűnik rengeteg turistának, és mégis egy csomó országban nem tudják meg, de akkor most már működik. De illetve itt nem működik, tehát készpénzzel
6: lehetett csak. A reptéren ott nem működött, aztán utána a feltöltésnél én próbáltam néhányszor telefonnal feltölteni, vagy kártyával feltölteni, és nem fogadta el a rendszer, úgyhogy kizárólag ez a bedugdosom a 200 lírásokat.
5: Nekem is, abszolút a 200 lírás, nem értem, hogy ott van egyébként, tehát ott van a tehát működnie kéne, és nem fogadja el a kártyát. Akkor ugyanez, akkor ez egy állandó probléma, erre akkor
6: egyébként
5: érdemes készülni.
6: Egyébként maga az Isztambul kárt valóban tökéletesen jó,
5: ha már megvan,
6: nagyon
5: és
6: normálisan lehet
5: akkor,
6: közlekedni vele.
5: Bárhova
6: egy darab
5: érinted.
6: Elég, tehát ez is egy fontos dolog, hogy egészen 3-4 emberig elég egy kártya.
5: Így van. Jó, akkor ez működik. És a városi közlekedés, nyilván van az egy szál villamos vonal.
6: Mi Kádi azt használtuk, illetve még egy másik ilyen buszvillamos viszonylatot, mert kimentünk Baladba, ami egy ilyen kis bohókás hangulatában egy ilyen, mondjuk, hogy Szentendréhez hasonló ilyen művész negyed. Úgyhogy oda meg simán busszal, meg villamossal ki lehet menni. Tökéletesen jól működik a rendszer, és én megmondom őszintén, Google térkép alapján mentünk, hogy melyik busz, meg melyik villamos járat hova visz, illetve van egy Move It nevezetű applikációjuk, ami valós közlekedési adatokkal
5: abban
6: van
5: is,
6: tele.
5: Mert igen. Az a nagyon vegyesek a tapasztalataim, ugye sok városban egészen használhatatlan, máshol meg tök jól működik, úgyhogy akkor itt érdemes.
6: De hát amennyit közlekedünk, te is tudod, hogy nagyon jól Isztambul közepe, az gyakorlatilag gyalogosan bármikor, bárhova bejárható.
5: Persze, lejárod a lábadat, mert azért vannak távolságok.
6: Igen, de alapvetően nincs gond vele. Az, hogy az ember villamosra néha felszáll.
5: Igen, de ha elindulsz a bazártól, és végsétálod, és akkor a... Dája Szofia, még akkor lesétálsz partra, Galata híd, még
6: igen,
5: utána.
6: Igen.
5: Nosztalgia villamos a kis főutcán meg volt?
6: Hát meg volt, az aranyos, hogy ott jön, megy, de hát mondjuk nem ülnék rá.
5: Nem ülnék rá? Hát nekem meg alap természetesen,
6: hát
5: de
6: jó.
5: Nyilván városnak a egyik fő látványossága, persze rengetegen vannak rajta, ott is ugye, trükközni kell, hogy fölférj, úgyhogy ez sajnos így működik.
6: Egy nagyon érdekes dolgot gondoltam, hogy én megosztok veletek, nekem ez újdonság volt, és a lányom világosított fel. Rengeteg olyan embert láttunk az utcán, akik arctartó maszkkal, különböző fáslikkal a fejükön, meg lefogó, nem tudom, ilyen egészségügyi eszközökkel a fejükön jöttek-mentek, és én nem értettem, hogy ez mi. És a lányom világosított föl, hogy Törökország és azon belül Isztambul a fellegvára a szépészeti műtéteknek. Rengetegen azért jönnek oda, volt ilyen szállástársunk is, aki ilyen felvart arctartó, nem tudom mivel ült ott a reggelinél. Oda járnak arcfelvarrásra, hajbeültetésre, rengeteg pasit láttam, tiszta vérpöttyös piros fejjel, hajbeültetésre mentek Isztambulba. Állítólag ez most ilyen nagyon felkapott, ez az egészségi turizmus, vagy kozmetikai turizmus.
5: A villamoshoz, mint alapvető és legfontosabb közlekedési eszközhöz említetted az Eminönü. Megállót, szóval a villamosok egyrészt lényegében mindig extrém módon tömöttek. Elég sokszor nem lehet rájuk fölférni. És még erre rájön az, ami így magyar szemmel, tehát itt azért nyilván a közlekedési kultúránk olyan, amilyen, erről sokat beszélünk, de azért a buszokra, villamosokra felszálláskor azért annyira azért az kialakult, hogy megvárjuk, míg leszállnak. És utána egészen döbbenetes módon, tehát amikor rengetegen leszállnának, senki, simán, tehát egyszerűen volt úgy, hogy közelharc árán sikerült lekeveredni, azonnal nyomják befelé az embereket, tehát kész közelharc az utascsere. Tehát tényleg, és általában tömeg is van. Szóval erre rendkívül idegesítő, így magyar szemmel, de erre készüljünk.
6: Igen.
5: Hogy lehet ezt egy kicsit csökkenteni? Pont Eminönü. A villamosoknak vannak betétjárataik, tehát ami nem megy végig a teljes útvonalon, van egy, ami
6: igen.
5: Pont Eminönünél
6: ott fordul. Meg is jártuk egyszer, és mert bejött, és ugyanabb az irányba ment tovább vissza, és nem mertünk rá felszállni.
5: És egyrészt mindig érdemes megnézni, hogy mi van ráírva, de pontosan azért, mert amikor a hídon már átjön, a Galata hídon, ott eleve tele van, de ezekre a fordulós villamosok, ha éppen mi visszafelé akarunk menni a város fele, érdemes ezeket a betét járatokat megvárni, és amikor az beáll, azokra felszállni, mert azokon tudunk üres helyet. Tehát erre kimondottan érdemes, és az olyan tök apróságnak tűnik, hogy betét járatokról beszélgetünk, olyan brutális tömeg tud lenni, hogy ez tényleg egy kis felszabadultság, hogy ráadásul lejártuk a lábunkat, baromi jól esik ilyenkor az leülni, amikor órák, nem órák óta császkálunk, és mi menjünk visszafelé, a szállás felé, szóval érdemes ezekre az eminönün forduló betét járatokra odafigyelni, olyan apró praktikus tipp akkor, még csak a villamosokhoz. Fűszerbazár.
6: A fűszerbazárt én nagyon-nagyon szeretem, az illatok meg a látvány miatt. Most is onnan hoztam a Gede Balázsnak halfűszert, mert megrendelést kaptam rá.
5: Mennyire lehet ott alkudozni?
6: Hát ott nem nagyon.
5: Ugye? Én is azt tapasztaltam. Az nekem kudarc volt, azt hittem, hogy majd ott is működnek a dolgok, és nem, ott ugye, a legkevésbé, igen. Hát az
6: most ha tudik, akarják, vagy... hanem oda mindenki elmegy, ő nem vitatkozik, és nem áll bele az alkudozásba, úgyhogy annyi, ami ki van írva, azt hello, mehetsz, ha nem tetszik.
5: Mi volt az, amit beígértél, hogy meg akarsz lepni, és van?
6: Hát ez a kozmetikai turizmus volt az egyik, egyébként, ami mondom, nekem egy ilyen nagyon, nagyon érdekes dolog volt. Sose láttam még ilyen számban, ilyen tömegben ilyen jellegű. Illetve a másik az a Pera Hotel.
5: Ahol voltatok?
6: Igen. Te azt nem tudom, mennyire tudod.
5: Hát azért nem ismerem a 10 000 hotel egyikét.
6: Hát a Pera Hotel az egy úristen ikonikus dolog. Az Orient Express, amikor elkezdett közlekedni Párizs és Isztambul között, az isztambuli, akik isztambulig mentek, azoknak a hivatalos szállodája volt az 1900-as évek ben is még, sőt ott volt Európa első liftjeinek egyike, gyönyörű kovácsolt vaslift, illetve itt tűnt el 5 napra Agatha Christie.
5: Oh.
6: Itt nagyon visszajáró vendég volt.
5: Nem is szálltatok meg.
6: Nem, persze, csak belógtunk körbenézni, meg ilyesmi. De hát Mataharitól kezdve a angol királyig mindenki lakott abban a szállodában. Hát az egy fantasztikus élmény volt az is.
5: Uh-huh. Akkor még egyet, mert most már amit még kiemelnél, mert utána majd még a legfontosabb praktikumokra visszatérhetünk.
6: Hát én azt mondanám úgy általánosságban, hogy merjenek azokból a körökből kilépni az emberek, amik ezek a kötelező körök. Nagyon sok embernél azt láttam, hogy rengetegen fogadnak helyi idegenvezetőt, rengetegen, akik viszik őket ezekre a kötelezőkre. És egyrészt azok az információk, hogy mi hol van, és mi hogy van nyitva, és hogy lehet bejutni, azok mind rendelkezésre állnak, tehát ilyenben nem tud hozzátenni. Azt is, hogy egy-egy látnivalónál, vagy érdekességnél a Topkapi Szerályba is adnak saját fülest, tehát hogy tudsz applikációból minden információt meghallgatni a Topkapi palotával kapcsolatosan, meg hát egyébként is rengeteg információ megtalálható. Én feleslegesnek gondolom azt, hogy privát idegenvezetőt fogadott az ember, mert saját magától simán megoldhatja. És mondom, én arra biztatnék mindenkit, hogy lépjen ki ezekből a kötelező körökből, és menjen el egy kicsikét arrébb, és vesszen el egy olyan helyen, mondjuk a Kékmecset alatti részen, ahol fantasztikus hangulatú házakkal, kis utcákkal, kis éttermekkel, eldugott dzsámikkal. Az egy kicsit, hogy mondjam, bővebben mutat abból, mint amilyen Isztambul.
5: Na pont az a rész volt az, ahol én belebotlottam, és ott voltak a hamamos élményeim annak idején, de mintha eltűntek volna, és amikor legutóbb, csak úgy tényleg úgy volt, hogy találomra elindultam, és találtam, bementem, és akkor ott nem is kellett foglalni, és akkor lehetett menni a Törökfürdőbe. De aztán utolsó két alkalommal már ezek úgy nem voltak ott, vagy hogy nem találtam.
6: Már nagyon komoly, nem voltunk, erre nagyon komoly iparág épült, minden második sarkon van egy hamam, úgy legalábbis az én tapasztalataim alapján. Oda sajnos nem sikerült eljutnunk, amit én szerettem volna, ami szintén 10 évvel ezelőtti élményem, ez a Szulajmán Szultán hamamja, amit a Mimar Sinan tervezett, tehát 500 éve ott van ez a hamam. Az egy fantasztikus élmény volt, most is fogadnak vendégeket, de valami teljesen érthetetlen okból kizárólag vegyes párosokat voltak hajlandóak fogadni, tehát amikor én még e-mailt is írtam nekik, hogy nem értem, mert nem enged foglalni, két nő mennénk, egy anya és a lánya, és közölték, hogy június 5-ig nem mehet két azonos nemű. Úgyhogy az kimaradt sajnos.
5: A két férfi se?
6: Hát arra nem kérdeztem rá, de gondolom, hogy igen, ennyit aha. írtak. Tehát csak egy férfi, egy nő, hogy ennek mi volt az oka, és miért pont június 5-éig, nem tudom. Tehát azt nagyon sajnálom, hogy ez kimaradt, mert az egy hatalmas élmény volt régen nekem, és szerettem volna egy kis meglepetést a lányomnak ezzel. És azok a pótlékok, amiket ugye lehet találni rengeteg hamamot, de a legtöbbben nincs benne az a történelmi töltet, uh-huh. ami itt benne van, és szóval minden áron meg nem akartam.
5: Aha. Hát oké, maradék 1-2 percre, rengeteg mindent.
6: Elvittem a műsor, bocsánat.
5: Nem vitted, de hát azért beszélgettünk, az tök jó. Néhány aprósággal egészteném még csak ki, nem megyünk túl ezek szerint túlságosan Isztambulon, illetve csak annyiban, hogy ami adja magát kézenfekvő összeköttetés, azokról néhány infót azért elmondjunk. Hát nyilván Turkish Airlines adja magát, van Pegasus és van Wizz Air, tehát eljutni egyszerű. A Wizz Air nem adja a budapesti útvonalakat 13-14 alá, most megint nem engedik menni. Ellenben Debrecenből 10 alatt is el lehet repülni Isztambulba. Pegazussal kapcsolatosan egy élményemet hadd osszam meg. A mostani közel-keleti háború kitörésekor törölték a járatomat. Akkor jött az utolsó kommunikáció köztünk, a törlésről szóló értesítő volt benne egy link, hogy hol tudom intézni, ami nem működik. A foglalási kódomat a rendszer nem ismeri, azóta se pénz, se információ, tehát ez csak egy ilyen aprócska élmény a Pegasussal kapcsolatosan, ugye nyilván általában azért működnek, de őszintén szóval, bár ugye most már könnyebb lett a bejutás, ugye metróval a másik reptérről, az ázsiai reptérről is, ahova a Pegasus jár, azért a főreptér a nagyságával együtt, meg mindennel együtt azért nagyon kényelmes, meg a metró azért a 40 perc is, de azért gyorsabban benn van, tehát talán az európai oldalon levő főreptér inkább ajánlható. Ha mégis összekötnénk valamivel, akkor tényleg akkor még csak utolsó információ. Éjszakai busz például elvisz Antaliába, valami egységáron van, a Flixbusz megvette a egyik legnagyobb helyi busztársaságot, tehát a Flixbusznál is lehet foglalni, ez a Kamil Koc, és az 27 euróért van, de közelebbi úti célokra meg 50, tehát változatosak az árak, de mindenhova el lehet menni, rengeteg buszjárat indul. Össze lehet kötni Bulgáriával is, ugye a bolgár tengerpartról Burgaszból naponta sok járat megy, ez egy 5-6 órás út, ott inkább csak a határállomáson a hosszú kellemetlenkedés az, ami bosszantó lehet, de elég hamar Isztambulba ér a járat, úgyhogy. És hát még egy érdekes, hát ez majd egy külön történet lesz, végig hajózni a Dardanellákon, és ez tök jó. Rengeteg hajós út is érinti Isztambult, de miután úgyis, hogy megállnak és mennek tovább, de ez annyira egy fantasztikus város, én ha úgy és kiszállóhelyként is működik. Én innen indulnék és ide érkeznék, uh-huh. vagy az egyik irány, amikor csak egy irányú hajótak, akkor itt fejezném be, már csak azért is, hogy vagy előtte, vagy utána, vagy előtte és utána is ne csak annyi idő maradjon, ami egy átlag hajó után, hogy reggel érkezik és este megy tovább a hajó, hanem lehessen persze. több napot eltölteni, de önmagában ott a hajózásod a szorosban, és vannak ugye Dardanellák, összeszűkül, nagyon-nagyon szűkre, az is önmagában tök nagy élmény. Utána kimegy a görög szigetvilágba, és a hajók utána a görög szigeteken, török kikötőkbe is megállnak, nem is drágák, tehát ezeket lehet foglalni, de Isztambul legyen benne, csak ez lenne mindenképpen a javaslatom, úgyhogy ez is egy mód arra, hogy Isztambul meg Törökországba eljussunk, és a szépségeit megnézzük. Na, akkor csak ennyit teszek hozzá, mert hogy az időnk az lassan lejár. Andi, nagyon szépen köszönjük,
6: én köszönöm.
5: Itt voltál és meséltél az én egyik kedvenc városomról is, lehet tegyük hozzá. Törökország, Isztambul, bármikor. Kedves hallgatók, a szokásos elköszönés.
6: Ez a legnehezebb mindig.
5: Ez a legnehezebb, igen. Várunk benneteket jövő héten is, és hát a jelszavunk az változatlan, bízd magadban, utaz okosan, és figyeljétek, olvassátok az okosutas.hu-t. Találkozunk tehát jövő héten. Szevasztok!
6: Sziasztok!

0: Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utazz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
3: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Legyünk óvatosak a szabad vizeken, idén is elindul a nyitott portanapok. Ma is élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
8: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
7: Véradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, minden önkéntes véradó segítsége hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint az év első 6 hónapjában mintegy 6100 ügyet fejeztek be a békéltető testületek. Ez 6%-kal több a tavainál. A legtöbb panasz lábbelékhez és közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódott, de sok eljárás indult bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámok, valamint járművek miatt is. Az ügyek csaknem egyharmada a felek megegyezésével zárult. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-ig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatkoznak be, tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat. Az esemény sorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hallgassátok az adásainkat a borravaló.hu oldalon, illetve kövessetek minket a Facebookon és az Instagramon is. Van egy jó pár olyan sztori, ami nem kerül podcastbe vagy adásba, azok megtalálhatók a közösségi média felületeinken. A mai adásban fűszerekkel fogunk foglalkozni, és itt van velem a stúdióban Halmai Judit, a Fűszerbár és a My Spicy Cup alapítója, lehet így mondani? Tulajdonosa?
2: Igen, igen, tulajdonképpen igen.
1: És annyit előjáróban, hogy mi régóta ismerjük egymást, egy gimnáziumba jártunk, és ez nagyon jól vissza is visz az elejére a történetnek, hogy te, neked mikor kezdődött ez a fűszermánia, fűszerekkel kapcsolatos dolog? Ez már elkezdődött gimnáziumban, vagy pedig ez később alakult?
2: Szia, nagyon örülök, hogy itt vagyok. Konkrétan a gimnáziumig vezetnek vissza a szálak, hiszen gimnazisták voltunk, amikor édesapánk megvette és felújította a Bogyiszlón a paprika malmot. Tehát akkor kezdődött a családunk életében 35 évvel ezelőtt ez a vonal. Nyilván minket gimnazistaként ez annyira nem talált még meg, akkor nem főztünk, nem volt ilyen jellegű kapcsolat, de már ebben a világban éltünk, a friss paprikát mindig tudtuk, hogy jön ősszel, szóval kb. Ennyi volt így az akkori ismeretünk, és így a saját életemben akkor vált ez élessé, amikor anyuka lettem, és elkezdtem főzni. És tulajdonképpen akkor kezdett el érdekelni, hogy mivel is foglalkozik úgy komolyabban a cégünk, és akkor leültünk apával, leültünk, többes számba beszélek, mert az ikertestvéremmel együtt, akkor még Eszterrel, és akkor elkezdtünk beszélgetni apával, hogy miről is szól a cég, hova szállítunk, milyen fűszereket szállítunk, stb., milyen portfóliunk van, és akkor mi még tulajdonképpen húsipar vonalon mozgott a cég, ugye akkor Magyarországon gyakorlatilag hatalmas húsipari vállalatok. Szerintem mindenhova szállítottunk, tehát nagyon nagyban mentek ott a dolgok, és főleg paprika és monofűszerek, zsákos kiszerelés, jön, megy, óriási mennyiségek. És akkor mi az Eszterrel ötleteltünk, és akkor apa elé álltunk, hogy mit szólna, hogyha nekünk lennének ötleteink, hogy akkor történt Magyarországon, azért ez ilyen 2008-2010 körüli időszakról beszélünk, és akkor jött egy gasztrohullám, gasztroforradalom Magyarországon, és ez úgy minket is úgy megérintett, és beszippantott, és úgy valahogy úgy testközelbe hozta azt, ami nekünk van, amiben él a család. És akkor mi azt gondoltuk, hogy építsük ki a gasztró. Tehát egy konkrét olyan nagykert, ami már éttermeknek, közétkeztetésnek szól, tehát nem végfelhasználók felé, hanem megmaradunk a nagykervonalon, de teljesen portfóliót bővítünk, akkor kezdtük el a fűszerkeverékeket kigondolni, és akkor alakult ki a semmiből tulajdonképpen ez az egész nagy kert dolog, amit most...
1: Ez nagyon izgalmas időszak lehetett. Egy picit így Bogyiszlóra visszamennék. Ugye talán kevesebben tudja, a bogyiszlói paprika megvan sok mindenkinek, de ez alapvetően egy ilyen savanyúságként kezelik. De hogy ugye Kalocsa a környéken, igen, talán még Cece az, amit így ismernek az emberek, vagy mondjuk Bátya Kalocsa, igen, alatt. Ez, igen, az a terület, amit úgy talán ismerhetnek, de igazából, hogyha az ember nem erről a vidékről származik, és bemegy egy ABC-be, akkor valószínűleg azt mondja Kalocsa, tehát ez eszébe jut, hogy ez a bogyiszlói fűszerpaprika, ez egy nehezen elhelyezhető brand volt, vagy ez már megvolt az ismertsége a szakmában, mit gondolsz?
2: Szerintem megvolt az ismertsége, csak igazából mire legalábbis hozzám ez a dolog elért, addigra számos dolog, éghajlati viszonyok, fűszerhasználati szokások következtében tulajdonképpen lecsökkent a Bogyiszlón ipari termelésű mennyiségű paprikának a mennyisége, és most már csak háztáiba van. Tehát tulajdonképpen ugye a bogyiszlói paprikamalom fűszerpaprika szárítására és feldolgozására épült együttes, de ott termelés nem volt.
1: Aha, értem.
2: Tehát, hogy
1: tehát az begyűjt. Az ilyen klasszikus régi TS jellegű sztori volt.
2: Pontosan ez történt, és akkor a környékről, természetesen a Bogyiszlóról és a környékről érkezett a paprika, amit ott feldolgoztak.
1: Uh-huh. Hogy álltok, vagy nem tudom, hogy ezt mennyire követett, nyilván most nemrég beszélgettem a kalocsai paprikás úriemberrel, és ő mondta, hogy hát ez a Kína, ez minden tarol paprikában is. Ez benne van?
2: Igen, benne van, mert jó minőségű. Tehát van tényleg jó minőségű, és árban ugye, tulajdonképpen nem összehasonlítható a magyarral, de ugyanakkor a magyar, meg mégiscsak magyar, szóval van egy olyan brandinge, mégiscsak, hogy a és egy olyan sajátos aromája, amit nem tud hozni a kínai paprika, viszont azért nagyon jelentős nehézségekkel küszködnek a paprika termesztők. Tehát itt az éghajlaton túlmenően nagyon nehéz megfelelő mennyiségű, számú paprika szedése alkalmas munkaerőt találni, és akkor innentől...
1: Hát hasonlóképpen, mint a mezőgazdaság más abszolút, területein, abszolút. A bogyós gyümölcsöknél így és van. A többi.
2: Aha. Így van, és a kéziszedésnél nyilván tud maradni a prémium, a kézművel, stb., de ha már gépi, akkor az már nem
1: ugyanaz. Oké, ez nagyon jó, hogy mondtad ezt az amatot, és szerintem nagyon fontos, hogy és a saját főzésnél, hogyha eljut az ember odáig, hogy én nagyon sokáig egy paprikával főztem. Tehát mondjuk volt egy édes, és mondjuk volt egy csípős paprika, és akkor ez volt a mix, ugye, hogyha készít az ember egy pörköltet, vagy egy halászlét, vagy valami, akkor van egy paprika, amivel főz, és akkor lehet, hogy belerak egy kis csípőset. De jó pár évvel ezelőtt elkezdtem, tehát volt, ami nem tetszett a színe miatt, vagy nem volt úgy megőrölve, vagy nem tudom, valami miatt nem volt olyan pozitív a nekem. És mindig rámentem arra, ami minden szempontból azt gondoltam, hogy megfelel, de rájöttem, hogy ezeket vegyíteni kell, mert ez a zamat, ez egy nagyon fontos dolog, és néha azok a paprikák, amik kevésbé vonzóak kinézetre, azok zamatosabbak, és más ízkombinációt lehet elérni vele. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy az ember próbáljon egy kicsit így kombinálni, és azért is vezettem be ezt így, mert amikor mondtad, hogy fűszer mixekkel kezdtetek, keverékekkel foglalkozni, akkor valami ilyesmire gondoltam, hogy kitaláltatok, most itt hoztál is egy jó pár példát ezzel kapcsolatban, hogy mi az, ami esetleg, ami de ez már ugye végfelhasználóknak van, tehát igen, nem? Tehát igen. ez nem az ipari mennyiség.
2: Nem, 5 évvel ezelőtt jöttünk ki a webshoppal, kisker webshoppal, és akkor oda tulajdonképpen felvittük a szortiment nagy részét, teljesen ugye showmentesen, és nyilván minden mentesen, tehát 100% fűszereket használunk csak. Ez akkor egy koncepció volt.
1: Tehát az a szortiment, ami addig a gasztróba ment, az került most a webshopba, fűszerbár webshopba, úgyhogy elérhető bárki számára. Vagy itt még volt fejlesztés pluszban?
2: Volt fejlesztés, mert teljesen showmentesre tettük át a keverékeket. Ez akkor én úgy éreztem, hogy én ezt így szeretném, és egyébként vannak olyan fűszerkeverékek, amelyek meg csak ott érhetők el, de tudjuk ezeket adni nyilván a webshopban lévőket, nagyker kiszerelésben is, tehát nyilván itt átjárás van.
1: És mi alapján, tehát a gasztró felhasználás alapján volt az, hogy mik lesznek a keverékek? Tehát az, hogy a Pizza Max, azt érthető, tehát nagyon sokan gondolom használják, vagy gyrosz keverék, ami biztos az a truvány mindegyikben, hogy mi az, ami benne van.
2: Igen, és milyen arányokban.
1: És milyen arányokban, így van.
2: Igen. Amikor anno a nagykernél, és amikor említettem, hogy 15 évvel ezelőtt elkezdtük, meg most 5 évvel ezelőtt a webshopnál is, én valahogy mindig a széles választék híve vagyok, és nekünk nagyon sok, tehát kis túlzásra több százféle keverékünk van, és akkor ezekből válogattuk ki, hogy csoportosítás alapján, hogy mit tudom én, akár ízvilágok szerint, akár országok szerint, régiók szerint csoportosítva, mert akkor széles körhöz el tudunk érni.
1: Hogyan választjátok ki a fűszert, ami belekerül, a bizonyos fűszereket? Mi a beszerzési lánc? Hogy működik?
2: Megvannak, ugye nyilván minősített beszállítóink vannak, ugye ez a legfontosabb, izórendszert működtetünk, ez egy nagyon fontos a cég életében, tehát ugye a minőség az mindenképpen egy kiemelt terület, és megvannak a magyarországi források, nyilván nem veszünk mindenből tonna számon, ez teljesen egyértelmű, ugye ennek alapján monofűszerekből is rengeteg félét tartunk, tehát valamiből egy zsákkel, valamiből tonna szám veszünk. És vannak magyarországi források, és van, amit külföldről szerzünk be, valamit termelőtől szerzünk be, vegyes.
1: Mi a legmacerásabb? amit mondjuk itt tudom, nehéz beszerezni, ha beszereztétek, vagy mit tudom, nehéz tárolni, nehéz feldolgozni.
2: Ez inkább a kávéfűszer.
1: Inkább?
2: Majd, hogyha rátérünk.
1: Jó, okay.
2: Ez inkább azzal. Egyelőre gasztrofronton szerencsére nincs ilyen jellegű problémánk.
1: És tehát jártok is ki külföldre, tehát ilyen mustrákra? Vagy pedig azért itt elérhető viszonylag jól minden Magyarországon?
2: Viszonylag jól elérhető, de én azt gondolom, hogy ez így az én életemben elindult, és nagyon szeretnék is. Például most májusban fogok menni rózsaszüretre Bulgáriába konkrétan, tehát ott, és tőlük fogunk venni organik damaszkuszi rózsát. Tehát ilyen dolgok, vagy Olaszországban bergamottot.
1: És abból mi készül, az szárítva van, vagy olaj formájában?
2: Szárított.
1: Az is jön, oké, értem. Az
2: viszont
1: a
2: rózsa a gasztróban benne van, most már vegyítettem, mert nekem ez a termékfejlesztés a mániám. Tehát én itt nagyon kiélem a kreatív vonalamat. És mondjuk a mézes kalács fűszerkeverékünket már keverem rózsával.
1: Aha, azt pont most vettem ki a dobozból.
2: Igen, imádom, de van ez a perzsa vonal, szerintem nem tudom, melyiket hoztam neked. Uh-huh. Az is ilyen fahé rózsa és még számtalan fűszer. Szóval, igen.
1: Igen, fahéjas rózsa fűszerkeverék.
2: Igen, az a perzsa vonal.
1: Wow.
2: Igen.
1: Ezt most megmondom őszintén hirtelen. Na és akkor ezt mihez ajánlod? Fahéjas rózsa fűszerkeverék.
2: Például rizsekhez, párolt zöldségekhez.
1: Nagyon
2: mindenképpen.
1: Jó.
2: De lehet egyébként gyakorlatilag, én ezt imádom, és visszacsatolva, amit mondtál egy picit korábban, hogy te a paprikákat így kevered, uh-huh. úgy kevered, hogy pont ez a jó, hogy ahány ember annyi féle ízvilág, és itt is meg kell találni a személyes kedvenceidet, mert minden elérhető, és az is lehet, hogy majd egy, nem tudom, sült krumpli fűszersót te ráraksz a húsodra, és azt mondod, hogy úristen, de finom, mert miért ne, fűszerekről beszélünk. Uh-huh. Tehát
1: lehet keverni, akkor nyilvánvalóan itt sem nincsenek ilyen szabályok. Amikor, nagyon jó, a termékfejlesztés, akkor beszéljünk még, hogyha ez a kreatív énedet, ez hogy alakul ez? Tehát, hogy van egy ihlet, honnan jön, mi az, ami megihlet, és egyáltalán ebből hogy lesz mondjuk egy ilyen tasakos termék a végén?
2: Igazából ez az egész úgy jött nálam, kifejezetten a fűszer tekintve, hogy ugye amikor én csatlakoztam a céghez, akkor ugye ez alapvetően édesapám cége. Ő építette fel, ő ráállt a húsipari dolgokra, paprikára, stb. És amikor én beléptem ide, és elkezdtük a nagykert csinálni, akkor én éreztem, hogy

0: Csak ajándékvonalon teljesen tudatosan elindultam, fémdobozok, nagyon klassz dizájnokat terveztünk, és akkor ez így nyílik azóta.
1: De hogy mit tudom én például, velem sokszor van olyan, hogy a legegyszerűbb dolgokkal, például utaztunk át Olaszország felé, Horvátországban megálltunk valahol, talán Rijeka volt, nem emlékszem pontosan, de egy ilyen reggeliző helyen egy ilyen érlelt sonkánál éreztem, hogy ez valami itt van. Tehát, hogy annyira finom volt, annyira különleges illata és íze volt, és nem tudtam eldönteni hirtelen, hogy ugye nálunk nem annyira szokás ilyen módon érlelni, de ott egy ilyen fűszeres előélelés, vagy egy ilyen fűszeres ilyen páclében érlelés történt korábban, mint kiderült, mert beszélgettem ott a hentes pultos hölgyel, és alapvetően például a babérlevél, mint nagyon erőteljes valami, ez megjelent benne, és az olyan szépen átjött a szeletelt sonkában, hogy azóta olyasmiben is használok babérlevelet, amiben korábban nem gondoltam volna. Tehát van egy olyan valami, egy illat, egy íz, egy valami, ami miatt elkezdtem én ezt a fűszert használni. Tehát valami ilyesmit sejtek, hogy veled is ez történik, hogy látsz valamit, vagy érdekel valami, vagy esetleg valahol kimondanak valamit, amire azt mondod, hogy micsoda, miről van szó?
0: Igen. Engem valahogy az is vonzott, hogy szokatlan módon, végülis ez összerezeg azzal, amit te mondtad, hogy egy picit elmenni, egy picit túllépni, és most a legjobb értelemben a sült csirke, sertéssült fűszersókon túl, hogy bontsuk, hogy még úristen, mi minden van itt, és akkor indult el ez a fajta csoportosítás, hogy akkor keleti fűszerek, ilyenek, modernek, nem tudom, faéras rózsa, bevonni olyan összetevőket, amiket eddig nem használtunk.
1: Jó, na, el fogunk jutni a kávéig, mert az egy újabb fejezet és egy újabb lépés. Itt tartunk most egy kis szünetet, de folytatjuk utána. Halmai Judittal beszélgetek a fűszerbárról és a My Spicy Cupról. Maradjatok velünk!
2: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
3: Let me tell you what I'm talking about.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
4: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin, vendégem Halmai Judit, a fűszerbárról és a My Spicy Cupról beszélgetünk, és a termékfejlesztésnél tartottunk, illetve hát arra azzal kapcsolatban, hogy lényegében te deklaráltad, hogy itt neked kell valami olyan, aminek te vagy a fejlesztője, a tulajdonosa a cégen belül. Egyébként mezőgazdaság, agrár cégről van szó, nagyon sokat foglalkoznak mostanában is a generációváltással. Az, hogy egy termékfejlesztést így benyomunk, ami egy tuti kiépített biznisz, amit mondhatni, hogy a rendszerváltás után apáink kiépítettek, és ők keményen megcsinálták a céget, ott azt nem biztos, hogy úgy elengedik, vagy ez harc nélkül ment?
5: Nem, egyáltalán nem. Tehát mélységes tiszteletem édesapám felé, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy az elmúlt 15 évben vele tudtam együtt dolgozni, még mindig tart, és rengeteget tanultam tőle, de hát ő egy maszkulin, nagyon határozott, nagyon one-man show, és ő tudta, mit akart, és tisztességgel becsülte, de nagyon szépen és nagyon határozottan felépítette azt, amit akart. Na most ebben jöttem én bele úgy, hogy akkor elkezdtem a kis rózsa,
4: igen,
5: a kis nem tudom, mi, hát először, tehát meg voltak a harcaink, de az biztos, hogy soha nem mondta azt, hogy nem. Uh-huh. Tehát mindig az volt, hogy oké, akkor gondold át, mi az elképzelésed, és szeretnék kérni egy tervet. Tehát, hogy ő akkor így, és akkor szépen elkezdtünk így A-ból B-be eljutni, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni most már.
4: Szuper. A második dolog, amiről, tehát azon túl, hogy a fűszerbár kiépítettétek, megcsináltatok a webshopot, ez a My Spicy Cup, ez az újabb dolog.
5: Ez a legújabb.
4: Ez micsoda? Most látom, ide is hoztál jó pár mindent, és bár ezt el kell mondanom, hogy egy párat kibontottam és megszagoltam, hát az nagyon tetszett. Mi a My Spicy Cup?
5: Ez az egész úgy indult, hogy ugye megalakult a webshop, egyébként onnan jutottunk el ide,
4: aha,
5: mert én ezekkel a kis fűszerekkel, az egyik nagyon kedves ismerősöm összekötött egy kávézó tulajdonossal, hogy azt gondolja, hogy mi nagyon jók leszünk egymásnak. És ez így is történt, elmentem bemutatkozni, Podpász Dóriról van szó, aki azóta az üzlettársam, és ők évek óta küzdöttek azzal, hogy hogyan ízesítsék a kávét.
4: Aha.
5: Mert ugye az egész világ az ízesítésről szól, most már a sörtől a kenyérig a minden. De tulajdonképpen azért a cukros, adalékanyagos, gelyes dolgokat találjuk meg. A kávé tekintetében egy kis toppingnak egy kis fahéjat rászorunk, ennyi körülbelül, ami ugye a köztudatban, mint mainstream lehetőség volt, a szirupokon kívül, és a Dóri ebben nem lépett bele. És ahogy mi összetalálkoztunk, azonnal. Tehát a szó szerint a kávé és a fűszer összetalálkozott. Uh-huh. Ben, én nagy kávé imádó vagyok, szóval én gimi óta kávézom és imádom. Illetve pont abban gondolkodtam, hogy tök jó lenne valami olyat kitalálni, ami még nem volt. És itt összecsattant ez a kettő. És itt is a nulláról, tehát hogy volt egy ötlet, és ezt egy éven keresztüli fejlesztési folyamat.
4: Az szép. Követte. Mi volt az ötlet?
5: Hogy csináljunk kávéfűszereket.
4: És melyik volt az első, amibe belemertetek? Kicsit konzervatívabban indultatok?
5: Igen, tehát mindenképpen egy ötös szortimentben gondolkodtunk, és hogy a klasszikustól nyissuk, nyilván a fahészekfűszeg alapról indultunk mi is, de már beletettünk egy kis perui ginzenget, már beletettünk egy kis vaníliát. Szóval ezt mind ki kellett teszteni, mit, mivel, mennyit, és utána hogyan adagoljuk. Tehát ez egy óriási munka volt.
4: Mert itt ugye nem úgy néz ki a dolog, hogy a fűszer, a kardamom magok, vagy a héj egészben kerül a kávé örleményhez, és úgy van átfőzve, mert ilyeneket látunk, és egy kicsit ez a kávézásban érdekes, az valóban így van, de ugye a hagyományos népies vonal, amikor a dohánylevélen van átfűzve és stb., vagy a kardamon, ahogy mondtam, hogy egész szegfűszeg, vagy csillagán is, vagy ilyesmi, hanem itt más a módszer.
5: Igen, itt kifejezetten egy erre specializált gyártási technológia folyik, nyilván merítve abból, amivel foglalkozik a cégünk régóta, és mindenképpen az volt a cél, hogy olyan por állagot el tudjunk érni a kávéfűszereknél, hogy arra rángedve a forró presszót, elkeverve nagyon szépen szétoldódjanak a fűszerek, és utána elben ezt húzzuk fel gőzölt tejjel.
4: Értem. Tehát ez a fűszer, ez kimondottan a kávéhoz kell hozzáadagolni, nem pedig átfőzni vele a kávé.
5: Így van. Tehát amikor mi kezdtünk, és megvoltak nagyjából az első ízvilágok, akkor az első volt, hogy a szakmát megteszteltük. Uh-huh. Tehát a Tócsanyiéktól elkezdve baristákon keresztül, hogy mit szólnak ehhez, hogy használjuk, és igazából nem az első ötlet, először is azt gondoltuk, hogy beletesszük az örleménybe, és akkor nem, hát akkor a 20. kávé is fahéjas lesz meg, rózsás, minden, ne így csináljuk. És akkor tulajdonképpen ennek is volt egy evolúciója, ami kialakult az, hogy először a kávéfűszert teszed a csészébe, utána ráengeded a forró kávét, és úgy jön a többi.
4: Tócsanyit, ugye említetted, a kávéháza tulajdonosa, Szekszárd, ugye, ami már azért érdekes, hogy amikor még gimnáziumban...
5: Minden úgy, de
4: gimnáziumban jártunk, akkor lényegében tudtuk, hogy van a szekszárdi bor, nagyjából ennyi, most ugye van egy fantasztikus sörfőzde, van egy mondhatni már Michelin csillagosak ezek a helyek, mert van, aki azért megy Szekszárdra, hogy kávét igyon, ami önmagában is egy jó pofa dolog, úgyhogy igen, és nem volt visszautasítás. Én azért azt észrevettem a baristákon, hogy ők hát azért kicsit olyanok, mint a borszakértők, hogy így mindent visszautasítanak, ami azzal kapcsolatos, hogy keveredik valami. Például, mit tudom én, hogy száműzték a vörös boroskólát, amíg rá nem jöttek, ugye, hogy az igazából Spanyolországban nagyon divatos, még mind a mai napig, és óriási bulikat csinálnak vele.
5: Persze.
4: Úgyhogy, de mindegy, szóval, hogy volt ez egy ilyen visszautasítás?
5: Abszolút, teljes mértékben, de mi erre számítottunk is. Tehát igazából ugye azt tudtuk, hogy körülbelül a kávé fogyasztók 20%-a, aki csak presszó. Az biztos, hogy nem fog ízesíteni. Tehát azt tudti, hogy ő nem akar. És ez tök oké. Ez teljesen... Mi úgy gondoltuk, hogy mi a 80%-kal megelégszünk, úgyhogy mi nagyon, nagyon határozottan, mi úgy gondoltunk, hogy mi nagyon hiszünk ezekben a keverékekben, amit mi csinálunk, és ebben a kategóriában, mert ez egy új kategória létrehozása volt. Úgyhogy de, megfutottuk a köreinket, viszont mindig nagyon-nagyon sokat adott, amikor egy-egy szakember teljes elismeréssel volt irányunkban, és még egy fontos dolog, hogy ez a márka tudatosan nemzetközinek épül. Tehát mi tudatosan nem csak Magyarországot célozzuk, hanem hanem országhatáron kívül, és azért így már árnyaltabb a kép.
4: Hát árnyaltabb már csak azért is, mert nem feltétlenül csak a magyar fogyasztóval kell megküzdeni, aki nagyon aranyos, mert én is az vagyok, magyar fogyasztó, de azért megvannak a, hogy is mondjam, kicsit a konzervatív, vagy egy kicsit rigorózus, nehezen mozdulok ki abból a dobozból, ahova betettem magam.
5: Igen, igen, igen, és ami nagyon fontos még, hogy ezek a kávéfűszerek, a kávéfűszerekkel nagyon-nagyon sokféle ital készíthető. Tehát, hogy ez lehet, hogy az embernek az van a fejében, mikor meg, hogy Jézusom, beleteszem a presztóba, és akkor mi történik? Nem, tehát itt rengetegféle, ez tej nélkül, vagy kávé nélkül is készíthető. Tehát csak a gőzölt tejbe, például kurkumalát, egy golden milkkel, de a kávé koktélbe, vagy most mennek már, büszkén mondom, Amerikába a kávéfűszerek, mert elkezdődik az Amazonra listázásuk, és ott például amerikánóra optimalizáltuk őket, abban nincs tej, és akkor ott is beelőttük az adagokat, és egy ilyen jellegű hosszú kávé.
4: Igen, azt gondolom, hogy máshogy kell, mert szóval a tejnek van egy, azért van egy zsírossága, amit ugye a feloldásnál, az ízközvetítésnél fel tudsz használni, de mondjuk egy amerikánónál ez nincsen, és az is gondolom szempont, hogy úgy oldódjon az a fűszerkeverék, hogy ne ilyen csomós ízék legyenek ott, mert az hogy néz ki, akkor hogy nem iszom meg, csak kiöntöm.
5: Persze, egyértelmű. Itt ugye az állag, egyértelműen ugye ez egy speciális nagy teljesítményű őrlő, ami kifejezetten erre lett gyártva, hogy porítsa a megfelelően a fűszereket, és akkor a felhasználás tényleg iszonyú sokrétű.
4: Na, akkor elindultunk a nagyon hagyományostól alapvetően, és akkor jöttek a vadabb dolgok, amikor már bátrabbak voltatok. Mi az, ami az új kedvence? Van kedvenced? Vagy mind a te gyereked és imádod az összes?
5: Én folyamatosan, és ez nálam koncepció is, hogy folyamatosan, hogyha valamit már régen ittam, akkor direkt előveszem újra, és hát a legújabb fejlesztésünk ez az olasz, tehát kivontam neked, a Dolce Flavore.
4: Dolce Flavore, aha, nagyon szép világos színű. Hú, nagyon, van benne egy ilyen, hát érdekes, mert ugye érzem azokat az illatokat, amiket így hagyományosan a kávéval asszociálnék, a kicsit az ilyen krémesebb, ilyen kakaósabb jellegű illatokat, de van benne valami ilyen érdekes parfümösség, ez micsoda?
5: Ez a bergamot.
4: Jaj, de jó, most, hogy mondtad, most nagy Earl Grey rajongó vagyok, és nem jutott eszembe, nagyon klassz.
5: Igen, ez Olaszországból érkezik a termelőtől az organik bergamot. És ezt Szántrobonáki nemzetközi kávé és aroma szakértővel közösen hoztuk létre. Konkrétan grammozgattuk, és megbeszéltük, hogy mi legyen a kategória, hogy milyen, vagy a koncepció Olaszország kávéfűszerével kapcsolatban, és akkor itt van még benne nagyon finom kolumbiai prémium kakaó, ami nincs alkalizálva, tehát tényleg egy olyan minőség, ami prémium. Van benne egy kis vanília és narancsvirág.
4: Narancsvirág, nagyon izgalmas. Érdekes, mert ugye a bergamotra nem a elsősorban rögtön Olaszország jut az ember eszébe, legalábbis, hogy az Earl Grey az beugrott, de hogy egyébként igen, tehát nekik ez abszolút egy használt fűszerként is, talán, hogyha jól emlékszem, egy ilyen bergamot likőr volt az, amit egyszer kóstoltam Veronában, de nagyon, nagyon izgalmas illata van. Ez az új, oké. Okay. És akkor új. Valami
5: azért
4: még, ami...
5: Azért mindenképpen a magyart meg szeretném mutatni, hiszen az első volt Magyarország kávéfűszere, amely a Hungarikum kürtös kalácsik lette. Ehhez a vonalhoz, ha már ezekről beszélünk most, elindult tavaly országkávéfűszereket kezdtünk el gyártani, tehát ez így jött, hogy Magyarország kávéfűszere, Olaszország kávéfűszere. Ez már a következő lépés volt, tehát először a klasszik, aztán nyitottunk, hogy rózsás, ginzenges, kurkumás, és akkor a legfrissebb, hogy országok.
4: Nagyon jó. Hát ebbe ugye nagyon érződik az, amit mondtál, hogy tényleg nagyon jellemző illatok, de nekem azt tetszik benne, hogy nem áll ki belőle, vagy így rúg ki belőle egyik sem. Tehát nem a fűszer van, vagy a fahé van túlsúlyban például, hanem így nagyon-nagyon rétegzett a dolog, és semmelyik nem lóg ki.
5: És ráadásul úgy fahé, amit most illatozol, hogy fahé virág. Aha. És az nem ugyanaz. Tehát ez egy sokkal mélyebb, sokkal rétegezettebb aromavilág.
4: Hogy derülnek ezek ki számodra? Hogy köszönöm, hogy például a fahéj virággal foglalkoznál. Tehát ez mi történik ilyenkor?
5: Ugye elkezdjük összetenni, hogy milyen ízvilágokban gondolkodunk, és egyszerűen ugye ebben élünk, ezzel élünk, és akkor így jön ötletelünk, és jönnek az ötletek, próbáljuk ki. És persze valamiket elvetünk, és amire az úristen ez az, ezt kerestünk, és akkor elkezdjük variálni, tesztelni, összerakni, és nagyon fontos persze utána lefőzni és tesztelni.
4: És akkor az is gondolom benne van a pakliban, hogy nem csak hagyományos fűszer növényeket használtok fűszerként, hanem jön egy olyan ötlet, hogy bizonyos dolgok nagyon jól használhatók fűszerként akkor, hogyha megfelelően vannak kezelve.
5: Természetesen itt ugye, hogy akkor, hogyha a My Spicy Cup brandről beszélünk, itt három dolog, ami nagyon fontos volt, és ugye, hogy említettem Podpac Dórival, csináljuk ezt együtt. Egyrészt az egészségtudatos kávé élmény, tehát itt nagyon magas minőségű növények, nem csak fűszerek, virágok, de kakaó, kávé, tehát hogy ez így minden. Tehát innentől kezdve ez így bomlik, és napi szinten tudok inspirálódni, hogy Ezt mi nem is próbáltuk, ez nincs is, és már van az Excel táblám, hogy mi mindent szeretnék még be.
4: Mi a trend? Van egy olyan, hogy mert az például tényleg, hogy a borokból vagy sörökből indulunk ki, ez a legegyszerűbb, sok mindenki tud vele asszociálni, akkor nyilván jönnek a hírek, hogy na itt van egy új fajta, mondjuk most csináltak egy új szuper keresztezés, vagy egy régi magyar fajta, a csókakő most kerül pohárba, szuper, csókakő, mit mondtam, az csókaszöl, szóval, hogy az a lényeg, hogy mutatnak újdonságokat, és tudjuk, hogy mi a trend. Na, de fűszereknél van-e ilyen, hogy most nagyon trendel a, és akkor van egy olyan fűszer, ami most elindult a világban?
5: Hát ugye trend például a macsa, ami nagyon, és mi azt gondoljuk, hogy a mi vonalunk, tehát a spicy, a matcha, chai latte, spicy, ez a vonal tulajdonképpen, ahova besorolhatók vagyunk, és nagyon-nagyon érdekes, mert olyan jellegű fűszereket, növényeket, virágokat próbálunk most bevonni, ami már mondjuk chai latte-nek is jó, mert az a fejlesztés is elindult, és lehet, hogy fél év múlva már beszélni tudok érdekes kollaborációkról, amiről most még nem, de ezen a vonalon már összeérnek a szálak, szóval...
4: És olyan van, amit te nagyon szerettél volna, de valahogy nem jön össze? Vagy azt összejön, ami egy éves fejlesztés volt nyilván az előző, tehát látom a kitartást.
5: Hát meg rengeteg, tényleg rengeteg újdonság, olyat, amit szerettem volna.
4: Hát valami nagyon különleges fűszer, de mit tudom én, tényleg megosztó. Vagy mit gondolsz, mi a leginkább megosztó? Mert hogy ezek az illatok és ízegyek, mondjuk a bergamot az kimondottan egy ilyen kis érdekesség volt, de ugye tudunk hozzá kapcsolódni.
5: Én azt gondolom, hogy nem is igazából az ízvilágok megosztók, hanem még inkább maga a kategória. Tehát ez a coffee spice kategória, ez még nagyon új.
4: Ez nagyon
5: Tehát
4: új.
5: Inkább szerintem aki kipróbálja, aki nyitott, az bőven talán 10 féle ízvilág van már most. Aki nem, az lehet, hogy azt mondja, hogy még nem.
4: Igen, ez érdekes, szerintem van, amikor egy hagyományos presszóra vágyik az ember, úgyhogy az inkább Igen. arra koncentrál, hogy a kávé legyen olyan, amit ő szeretne, de nagyon sokszor van, hogy azt mondja, hogy na, én most nem egy presszót szeretnék most így bedobni, hanem le akarok ülni egy keresztrejtvénnyel, egy sorozattal, vagy egy könyvvel, vagy bármi, és valami mást szeretnék.
5: Így van, és ezek tökéletesek, hiszen mondjuk ami nagyot futott, a pumpkin spice lette mondjuk, szerintem most pont ki lehet lépni már ebből, és akkor a gingerbread-től elkezdve rengeteg bármit is lehet belekeverni, sőt, úgy is lehet inni, hogy nem raksz bele kávét, tehát nem pörget már fel, hanem egyszerűen egy fűszeres, élettani hatásokkal gazdagított italod van, élménnyel.
4: Ez az élettani hatás, az fontos?
5: Fontos. Ez abszolút, tehát az első volt tehát az egészségtudatos élmény, nyilván ennek része, hogy ez nagyon fontos. Ez az egyik legfontosabb, hogy élettani hatásaik vannak a fűszereknek, akkor miért nem így vesszük be? Ez is egy lehetséges forrás, hogy azt tudod, hogyha ezt megiszod, bármelyiket, akkor bevittél már, mondjuk lehet, hogy egy napi vitamint.
4: Aha. Még azt képzeltem el, hogy milyen lehet a fűszerraktáratokba belépni. Ott milyen illat van?
5: ott fantasztikus illatok vannak, igen. Pláne, hogyha ugye száll a térben mondjuk, amit éppen keverünk, uh-huh. akkor fú, nagyon.
4: Hát jó, sok sikert. A My Spicy Cup, azt mondom, egy most indult útjára igazából, és az a külföldi terjeszkedés az külön érdekes, meg hát az új termékfejlesztésekhez, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dologról beszélgettünk. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél beszélni a fűszerekről.
5: Én köszönöm, hogy eljöttem.
4: Halmai Judit volt a vendégem, fűszerbár és a My Spicy Cup kapcsán. Kövessétek a tartalmainkat, nézzétek meg a borravaló.hu-t, és ott is visszahallgathatjátok a műsorokat, vagy a Spotify-on, a Facebookon és az Instagramon is feliratkozhattok a Borravalóra. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Hosvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámol kastélyban.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, módosították a kék szalag útvonalát, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni. működni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
3: A Mavisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Kisebb földrengés volt Magyarországon ma hajnalban Békés Csaba térségében. A 2,1-es magnitudójú földrengést kevéssel 4 óra után regisztrálták. A lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Súlyos betegség következtében elhunyt Szolnoki Péter, a Bombon énekese. A hírt az énekes családja jelentette be az együttes közösségi oldalán. Az előadó művész 56 éves volt. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, néhol erőteljesebb lesz a felhősödés. Helyenként zápor, zivatar kialakulhat, erre északkeleten, keleten van a legnagyobb esély. Élénk erős marad az északias szél, a legmelegebb órákban 22-32 fok közötti értékeket mérhetünk, a csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Hétfőn is sok napsütés vár ránk, elszórtan lehetnek záporok, 27-32 fok várható majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
5: Nagyon szép estét, sziasztok, helló járat!
6: Miért Winkler mondod, Nórával? Hogy estét?
5: Hát mert először, első közlésben este fogják hallgatni. Nekem 18:00, az olyan közel van már a 20:00-hoz, amikor lefekszem, hogy nekem simán este. Tudom, hogy világos van, meg itt a fővárosban ez még csak közép délutánnak számít, de nekem este.
6: Szerintem
5: ott
6: a 16 óra az még elég a délutánnak számít.
5: Jó, a 16, a 18 nem. Ne menjünk ebbe teljesen
6: mellé. De miért mellé érzed úgy, viszünket? Hogy rögtön az elején már a legvégére kell gondolj?
5: Mert ott vagyok fejben, a legvégén.
6: Miért ilyen nazális a hangod?
5: Azért elmondom nagyon gyorsan azoknak a hallgatóknak, akik szívükhöz kaptak, hogy mi történt a hangommal. De a kasszás szezon elején vagyok. Ugye megindult a természet, nő a gaz, amit így hívnak nagyon sok helyen, hogy gaz, és azt le kell vágni kézi fűrésszel, vagyis hát ilyen motoros fűrésszel. Vidéken ezt stílnek hívják. Sajnos nem szponzorál engem ez a narancsárga cég, ezért többet nem fogom kimondani a nevüket, de hát ez ugyanolyan, mint a tudod, mint a Flex, meg a van egy csomó olyat, amit egy márkával kötünk össze igazából.
6: Na de miért ilyen eszköz. A hangod?
5: Na azért ilyen a hangom, mert hogy nem esik az eső. Az Isten áldotta eső nem esik sohasem. És olyan szárazság van porban, és a pollen meg minden megy rá, ugye az elején mindig a fűkasza szezonnak elkövettem most már 15 éve azt a hibát. Mert azt hiszem, hogy ilyenkor még zsenge, meg még van nedvesség a földben, hogy nem veszek fel maszkot. Uh-huh. Ilyen szűrőmaszkot. Mert már úgy néznék ki, mint egy hobbit, komolyan. De nem lehet már úgy felöltözni. Na, és akkor ilyenkor telivágja az orromat is, meg a torkomat is a por, és ez lesz a végeredmény.
6: Meleg folyadékot kell innod folyamatosan. Az adás alatt fogok készíteni neked egy unalmasabb zenéd alatt behozok egy meleg teát, és egyébként is az a javaslatom, hogy teázgassál. Na, akkor kicsit kimélem a hangszálaidat, és elmondom, hogy mi lesz. Noha más időket írunk, azért még fog ajánlani a Frici hallgatnivalókat. És azért ilyen szempontból nem is kell elvágólagosan kilépnünk abból, hogy ajánljunk dolgokat, amitől az ember jobbnak érzi az életet. Oké, hogy a talaj, amin járkálunk, az 6 szintet feljebb burad, de attól azért kereshetjük azt, ami még feljebb visz minket. Lesznek saját programjaink, túl azon, hogy ma este életünk első élő hellójárat estjét fogjuk megtartani.
5: A szerencsések, de a következő, akik bejutottak.
6: A következő hetekben is lehet majd velünk különböző formációkban találkozni. Végre lesz sport, mert szerintem az múlt héten végül kimaradt, nagy terveink voltak, de aztán annyi minden másról beszéltünk, hogy a sport elmaradt. Ki másról lenne benne szó, mint Jokicsról, de egy szokatlan kontextusban, annyit mondhatok. Az aranymetszésben most egy olyan festményt választottam a Frici által küldött borítókhoz, ami neki személyesen egy ügye, tehát már több kört mentünk rajta, és most nem is a festmény látványa, amihez kapcsolom a borítót, hanem az a konstrukció, az a szerkesztés, amivel ez a látvány felkerült a vászonra. Nagyon enigmatikusan fogalmazok, de ha odaérünk, akkor esküszöm, hogy egyértelmű lesz. Zenei fronton mire lehet gondolni?
5: Hát lehet arra gondolni, hogy mindenféle hangjegyek fognak egymás után megjelenni. Lesz olyan is, amit majd a... Hát mindig megpróbálok egy kicsit mindig alátámasztani a prozódiát zenével. És akkor kezdésnék gondoltam azt, hogy nem is tudom, olyan nehéz. Dina Ögon lesz az első. Mert hogy új lemeze van ennek a svéd zenekarnak, és nem is tudom, valami polémiába belefutottam valahol, ez teljesen időt múlt már, mert volt egy darab idő az életem, amikor itt próbáltam győzködni magyar zenekarokat, hogy nem kell angolul énekelni, nem kell kiköltözni Londonba, nem kell ugyanazt a zenét játszani, mint az angolok saját maguknak, és amiből Dunát lehetne rekeszteni.
6: Temzét.
5: Hanem meg kell próbálni saját hangot megtalálni, és azzal érvényesülni, és a világhírnek nem az a csimborra szólja, hogyha én mondjuk Londonban játszok 10 klubban, de különben meg ilyen halok. De ez nem ment át, tehát nagyon sokáig próbálkoztak mindenféle magyar zenekarok azzal, és lelkük rajta tényleg, hát az ő művészetük, hogy ez így átmenjen, és mindig próbáltam hozni olyan példákat, akik simán csak saját nyelvükön tudtak sikeresek lenni az angol száz popkultúrán túl. És ez egy olyan vita, amit nem szabad kinyitni, mert a művészetről azt nem főleg nem fejtünk okosakat, legalábbis én nem. Na, a Dina Ögön zenekar az a típusú társulás, akik saját svédül énekelnek, és most már a negyedik lemezüket adják ki, és egyre szélesebb körben, tehát nem csak Skandináviában lettek népszerűek, hanem most már kikitekintek Németországba is, a turnéjuk állomásának lesz egy-egy része Ausztriában, tehát egyre több helyre mennek, mert hogy jó. És nem valószínűsítem én, hogy nem mindenhol beszélnek svédül. De ez egy teljesen... Én el tudom képzelni, hogy ez nincs mindenhol. Vagy ilyen a Giovanotti. Az ő pályája példaérték, hogy olaszul, én nem próbált meg angolul. És azért elég jól elmenedzselt egy életet, most már 60 pluszos ő is, elég népszerűnek tűnik, és akkor még hozhatná azokat a saját nyelv, a franciákról nem is beszélek, de mi ugye mi be vagyunk zárva ebbe a magyar nyelvbe, de ez pont ugyanolyan egzotikus tud lenni, vagy érdekes, vagy szexi most mindenki tegye helyére, mint például egy magyar naturbor, amire azt gondolnád, hogy ez kit érdekel az, hogy egy ismeretlen szőlőfajtából készülő tételt, az megkóstoljon, és mégis az látszik, hogy inkább az érdekli most már az embereket, most, hogy már mindenhez hozzáférnek, hogy mi az a sztori, mi az a plusz, ami te vagy, és az igazán-igazán működőképes, amikor kimondott, főleg a mostani 2 héttel, most már 3 héttel vagyunk a parlamenti választások után, tehát hogy a magyar név megint szép lett, hogy ezzel a nagyon furcsa képpel éljek. Na mindegy, a Dina Ögön következik, hogy ez egy svéd zenekar, svédül énekelnek, és az a dal címe, hogy Maneski Obarne. Svédül jelent valamit, ez egészen biztos.

0: Tegnap este dolgoztam egy rendezvényen, és az egyik színpadi produkció egy ilyen nagyon különleges tánc, igen.
1: Azért orientáld a hallgatókat, nem az van, hogy te tologatod a hangfalakat, meg irányítod a féneket, meg azt mondod, hogy dolgoztam egy rendezvényen, akkor tessék azt specifikálni, hogy mi volt a dolgod.
0: Ezen a rendezvényen az volt a feladatom, hogy az ott megjelent, konkrétan a Kongresszusi Központban megjelent nemzetközi vendégsereg, akik egy globális cég születésnapi ünnepségére jöttek, őket angol nyelven végig vezessem ezen a hosszú és programokkal teli estén. Ez volt a felkérésem, és amikor ültem a öltözőmbe, és éppen a szememet sminkelték, akkor bejött Lakatos Márk, stylist, mert kiderült, és ezt én tudtam, hogy ő nagyon sok mindent csinál amellett, hogy stylistként dolgozik, hogy azt a elképesztő, fantasztikus tánc produkciót ő művészeti vezette, tehát hogy ez az ő produkciójuk. És akkor ott ültünk, beszélgettünk a Márkkal, és ez azért jutott eszembe, mert mondtad, hogy magyar zenekaroknak azt tanácsoltad, és kitartóan mondtad, hogy nem csak abban mérődik a siker, hogy azt tudod-e mondani, hogy felléptél Londonban, ha ez így mind mondat jól hangzik, de egyébként semmilyen módon nem tudsz ebből hosszú távon megélhetést csinálni. Hogy pont arról beszéltünk, hogy ami így a divatban látszik, egyébként szomorú fejlemény, ahogy így a kormányváltással vonódnak ki azok a eddig korlátlan pénzalapok bizonyos divat, magyar divatmárkákból, és hogy azok a tervezők, akiknek ebben nagy reményeik voltak, és tök tehetségesek, és akarták ezt csinálni, azok most nagyon sok mindent vesztenek, és hogy akik kisebb pályát lőttek be maguknak, azok közül úgy többen írnak most ilyen Instagram posztokat, hogy egyrészt szomorú látni ezeket a tehetséges más alkotókat, akiknek 10-15 év alatt felépített brandje most így kb. Nullára amortizálódik, mert kivonódik belőle az a pénz, ami egyébként is kicsit ilyen spekulatív befektetés volt. Ezek soha meg nem térülő dolgok, tehát az, hogy egy magyar márkának van New Yorkban, egy New Yorki ingatlanban egy flagship sztória, az nem hogy hosszú távon nem fenntartható, hanem egy napra sem fenntartható, már pedig nagyon sokáig ezeket a víziókat így fenntartották ezek a hát a kormányzathoz elősen kötődő tőkealapok. Szóval pont erről beszéltünk, hogy és miközben ment a beszélgetés, úgy mindig újra meg újra figyelmeztettem, vagy emlékeztettem magam, hogy mennyire jó, hogy ezekről beszélünk. Mennyire jó, hogy itt tartunk, hogy ezekről lehet már beszélni, hogy ezekbe látszanak a folyamatok, amik a irracionalitásból így a valóság fele mutatnak, és egy ponton eljutottunk oda, hogy elég nagy ez az ország, elég nagy felvásárló erőt tud-e biztosítani mondjuk egy szuper tehetséges magyar divatmárka irányába, mert ha kimész Amsterdamba, ott van minden utcán és minden csatorna parton 10-15 olyan butik, ami mögött van egy darab tervező, és ő pompázatosan elél arról a piacról, az odaérkező turistákból és az ott élő nőkből, akik szeretnek különleges ruhák. Különleges alatt azt értem, hogy amiből 80 és nem 300 ezer darab, hogy vajon megbírja-e tartani ez a magyar piac ezeket az egyébként nagyon kreatív, jó tervezőket. Igen?
1: Erre azzal tudnék csatlakozni, hogy azért az abban az időszakban, amiről már meséltem, én is azért próbáltam tájékozódni sok nyugati zenei fesztiválon, meg ilyen vásáron, konferencián próbáltam tanulni, hogy mitől fog működni akkor egy előadó vagy zenekar külföldön, hogy mi a megfejtés, tudod? És amikor beszélgettem ezekkel a zeneipari szakemberekkel, mindenki azt kérdezte, hogy ezek a zenekarok azért már Magyarországon világsztár, tehát nagyon uh-huh. nagy sztár, óriási követőik vannak, sokan vannak a koncertjükön, kicsi már az ország nekik, már szétfeszítették a határokat, és akkor mindig el kellek kullognom azzal a gondokkal, hát nem, hát ez igazából 3-400 ember van ezeknek a zenekaroknak a koncertjén, mert hogy azt mondták, hogy először fel kell építeni, tehát ez a munka, a meló nem megúszható, vagyis nagyon keveseknél sikerül, azok valószínű géniusz kategóriába tartoznak, azokat vegyük ki ebből a kosárból, mert ők maguk úgyis kicsillognak mindenhonnan, de ugyanakkor ez egy hosszú, kemény történet, és hogy a zeneipar igazából 95%-ban biznisz, és csak 5%-ban zene, én meg vagyok győződ, hogy a divatipar is kb. Hasonló számokat tud produkálni, vagy struktúrában működhet. De nem, de semennyire nem értek a divathoz, csak valamennyire láttam egy időben, és ezt úgy tapasztalom, most sem változott még meg ezt a kört.
0: Nyilván minden olyan dolog, ami egy kreatív alkotó fejéből indul el, meg az ambíciójából indul el, és utána meg kell tudjon állni egy piacon, az nézhető ebben a szempontban, amit te mondasz, hogy mennyi belőle az szintisztán biznisz, és mennyi belőle a mi volt a másik 5%-od, a vágy, az akarat, a maga...
1: A művészet.
0: A művészet. Ha már egyébként divat, hogy képzeld el, tegnap este állok a színpadon, és hívtam fel a színpadra a vezetőket, ennek a cégnek a vezetőit, akik nagyon helyes beszédeket mondtak ennek a sok-sok embernek, és azt néztem, hogy úristen, abból a szempontból is mennyire jó, hogy már

majd megérzitek, ez ilyen 80-as évek vége, 90-es évek eleje, nem Jézus és nagyon nem régi, hanem az acid jazz korszak, és az acid jazz korszak majd én fogom nektek elmesélni egyszer, ha még marad időnk rá. Tessék!

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával,

0: és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
2: Szóval elkezdődik ám a szabadtéri szezon. Lehet külső sportokat művelni. Ezért fogok én most nektek még egy utolsót beszélni arról, hogy csarnokokban mi történik. Kezdem azért a fontossal, hogy lehet, hogy adásunkkal egy időben, ezt akartam mondani, Nikola Jokic már nem szerepel a Denver Nuggets csapatával a rájátszásban az észak-amerikai profi kosárlabdában, és ezt én azért nehezményezem, mert nem lesz kiért izgulni és fent maradni sokáig vagy reggel azonnal megnézni, hogy mit játszott a Denver. Magát a csapatot annyira nem komálom, tehát nem arról van szó, hogy nagy rajongója lennék.
3: De a Jokic ébreszt benned érzelmeket? Sose beszéltél erről semmit. Tehát, hogy ez, ha van vakfolt számomra, számunkra, a hallgatók számára rajtad, akkor pont az, hogy van ez egy Jokic nevű csávó, annyira szimpatikus, annyira tehetséges, annyira tolja. Egyszerűen egy jó sztori, és olyan, mintha így mindig így elhajolnál előle. Tehát, hogy téged nem érint meg ez a Jokic?
2: Igen, mert nem akarok olyan sokat beszélni róla. Tehát érzem azért azt, hogy rajtam kívül azért nem sok embert érdekel. Itt Magyarországon az, hogy Nikola Jokic éppen hogyan játszik, vagy hogyan nem. Itt ezért fontos nekem az ő személye, mert ugye a normalitás ünnepségét mindig, amikor őt látom, és az utolsó két meccset képzeld el, a detronizálta, fizikailag is bántalmazta az ellenfél egy-egy játékosát, mert feldühítették, és hogy utána az abuzált játékos nyilatkozta is, hogy hát csak azt látta, hogy egy hegyomlás közeledik felé, és azért szerintem az nem jó érzés lehet, amikor Nikola Jokic megindul feléd, és tudod, hogy ott neked lejátszott aznapra.
3: De miért lett dühös? Mert mindig azt
2: egyrészt
3: mondod,
2: egy sportszerűtlenség miatt, amit elkövettek.
3: Szerintem beszéljünk egyszerre, az nekünk is nagyon jó, meg a hallgatóknak is. Tehát nem az volt eddig, hogy ő egy ilyen, hogy ő nem ez a hisztérikus, nem ez a dükitöréses, nem ez a kontrollálatlan, hanem egy ilyen nagyon jó, stabil csávó.
2: Igen, de tudod, azért van az a lelki állapot, amikor nagyon érzed, hogy a csapatod sehol nincs hozzád képest, és ez frusztrációt ébreszt benned, hiszen te végigjátszottál már 82 alapszakaszi meccset, és elindult a rájátszás, és az van a fejedben, hogy te azért oda tetted magad végig, és egy tehát, olyan a csapat, a Denver Nuggets, mint hogyha nem lenne csapat, és az így rossz lehet. Rossz lehet egy csapatjátékosnak azt érezni, hogy ő cipeli a hátán a franchise-t, így hívják. A többiek meg ott felveszik a pénzt, és nem nagyon tesznek hozzá az esethez, és ez igazából roncsolja is az ő teljesítményét, az idegrendszerét, és néha-néha, mivel egy szerb játékosról van szó, hát elpattan nála a húr, de ez nem úgy kell érteni, hogy igazságosan, mert erről már beszéltünk, ő is szeretné látni a következményét annak, hogy ellene szabálytalankodtatok, hogy ellene sportszelütlenséget követtek el. Valószínű, ez egy kivezetési csatornája az ő pszichéjének, mert hogy én nem vagyok semennyire sem pszichológus, de azt látni rajta, hogy az ember egyre jobban és jobban frusztrált, hiszen a Minnesota Timberwolvesban már igazából a két legjobb játékos megsérült, és mégsem tudják őket megverni, tehát az lenne, akkor lenne esélyük, hogyha mondjuk a nézők jönnének be, a Minnesota néző, és ők játszanának. Talán akkor meg tudnák várni. Szóval rossz nézni az egész vergődést, hogy így sportszakmaiak legyünk, és ez váltja ki. Belőlem pedig, tudod, én nem tudok nem drukkolni neki. Nem tudom nem úgy kezdeni a napot, amikor meccsnap volt, hogy megnézem, mert nagyon későn játszok. Általában 4-kor, magyar idő szerint hajnali 4-kor kezdik a meccset. Tehát amikor én felkelek a pannával, akkor még épp a harmadik negyed közepén van, és akkor látom, hogy esélytelen ez a mai nap is. Nézem a játékos statisztikákat, hogy éppen ki mennyit dobott, meg mennyi gólpasszt adott, meg mennyit. És megint az van, hogy van a Nikola Jokic, meg az a csapat többi része, csatott része, és ezek milliókat keresnek különben. Nem is értem, hogy csinálják még mindig, hogy tartják a pozíciójukat. Ez az egyik. A másik, hogyha könnyebb élvezeteket keresünk, akkor a Zero Ligában, szintén kosárlabdáról beszélek, most már ott is a végjáték a rájátszás kezdődött el. És ugyanaz Zsárgilis Kaunas tegnap kikapott, hát jó, ez nem ekkora, a Fenerbahcséval játszottak, akik a tavalyi győztesei az Euroligának, de hogyha jó meccseket akarunk nézni, az Euroligának van olyan streamingje, hogy tényleg nagyon olcsóért elő lehet fizetni, és akkor ott lehet követni az összes meccset, úgyhogy, és az nagyon jó kosárlabda, ám teszem hozzá, tehát nem az van, hogy nyeretlen kezdők játszanak, hanem igen, érze, és ott azért a Valenciának kell dukkolni, nagyon fiatal csapat, van egy magyar válogatott is benne, igaz, hogy úgy tudom honosított, de magyar válogatott színebe játszik, és csupa fiatal, és remek-remek meccsek végig. Az Euroligán az, hogy nem kell, nincs az az érzelmi többlet, tehát aki nyer, az nyer. Én a jó meccsnek szukkolok, ellentétben, amikor ugye Nikola játszik, és a testvére is kezd kiakadni. A testvére a múltkor, még ezt a rövid történetet hagyd meséljem el.
3: Én tök szeretem ezeket a sztorikon.
2: Az volt, hogy San Antonióban játszottak, ez még az alapszakasz, egy hónapos sztori, és a Jokic testvérét kitiltották minden stadion VIP szekciójából, mert ott erősen abuzálta a körülötte léveket.
3: De ez mit jelent?
2: Hát beültetik a közönség közé egy jobb pozícióba.
3: Nem, de mit csinál?
2: Hát verbálisan és tetlegességgel.
3: De mi, hogy ő egy indulatkezelési problémákkal van, túl
2: nagyon
3: izgulja.
2: Igen, ha látnád.
3: És üvölt, csapkod, így.
2: Én szeretném, ha rákeresném, miközben én csak annyit, hogy Jokic's Brothers, és akkor meglátod, hogy mi itt a problémának a veleje. És a San Antonio elleni meccs végén az ő testvérét elkezdték kikezdeni. Onnan fentről a VIP szekcióba, és akkor ő keményen odalépett rock'n'roll-szerűen, ahogy egy szerb állampolgárhoz ez dívik, és abból is lett egy nem kis palánver, de ezek a dolgok színesítik a mi életünket, és most pedig akkor El Gaeton. Ez a dal cím, és a La Via Escuela. Ez olyan latin jazzes, de ez már a modernből, úgyhogy, na?
3: Ne haragudj, de közben megtaláltam. Nikola Jokic bátyja.
2: Ott ül benne a közönség, mert máshova nem ülhet.
3: Hogy úgy mondjam, egy picit túlgyúrta magát, és hogyha lenne ilyen játék, hogy x-elt be, hogy ő mit csinál, akkor mondjuk azt gondolnád, hogy valami tóparti üdülőhelyen a hekkes per lángosost ő üzemelteti, már 9-kor fröccsözget, nagy hangon ordibál, fütyörészik a csajok után, akik szeretnének nyugalomba napozni. Már így is nagyon indulatvezérelt, holott ez egy fotó, tehát nem látom őt mozogni, értem, mit mondasz.
2: Igen, és ő 2 méter 5 centi magas és 170 kiló, szóval van nyomatékna.

0: csatlakozva mozgalmathoz, melyhez egyébként már születésemtől fogva csatlakoztam, hogy az életben az élet maga, ami nagyon jó, hogy hétvégén volt a Simi óvodai barátoknak tartott, és az ő szüleiknek tartott zsúrja nálunk, és hát nyilván ez azzal jár, hogy ott van egy csomó gyerek, akinek az elején kedvesen és udvariasan elmondott, hogy hova ne menjen, hova ne másszon, hol ne ugráljon, utána pedig azok a gyerekek oda mennek, oda másznak, és ott ugrálnak. Egyébként pedig a kirakott pogácsák a kis kezükbe egy ilyen Ariadné fonalaként ilyen kis morzsa hálózattá állnak össze a lakásba, semmi nem ott van, ahol eredetileg raktad, és én ezt a teljes nyugodt boldogsággal szemlélem, mert hogy máshogy is nézhet neki egy lakás egy gyerekzsúr után, ahol a gyerekek jól érzik magukat, nyilván takarítasz utána, meg pakolsz, meg felmosod a mindenhol ragadó szörp nyomokat. I just love it.
1: Hát így élnek a városban.
0: Jézusom, ne általánosítsa, ez nem egy urbánus vagy vidék vita.
1: De én nem vitáztam, csak szerintem most azért naplózták a hallgatók is, hogy vitálnak, csak én megjegyeztem, hogy így élnek a városban.
0: Igen, jó. Na és mi van nálatok vidéken, fricikém? Na, számoljál már be.
1: Beszámolok róla.
0: Farmet lehet nálatok kapni?
1: Te látta cselebogát már a városban?
0: Fú, a cserebogár az valami, amin kikészülök, ezért ezt nagyon, nagyon tömören kell elmondanod, bármit, ami a cserebogárt érinti.
1: A cserebogár szezon elkezdődött, és most nem tudom, valószínűleg minden évben más a rajzásnak a minősége és számossága, de most van egy területünk, ahol különben majd május 7-én lesz az első Villa More Outdoor, és arra el lehet sétálni többek között felénk is, mert hogy 7 móri borászat települ ki a szőlőjébe, és akkor ott várja vendégeket. Szóval, hogy a rügypattanás után elkezdett a növekedni a növényzet, majd azt vettük észre, és ez igazából az ezer jó kapcsán merült föl, hogy hello, hát hol vannak a hajtások? Mert úgy kint dolgoztunk a szőlőbe, és akkor néztük, hogy ezen az ezer jón sem ennyi sincs. Tovább mentünk, és a következő sorban sem láttuk rügyet. Azt láttuk, hogy valami megette. Valami elvitte, valami a hóna alá csapta, de hogy nincs ott, ahol lennie kéne, hogy mondjuk egy két héttel ezelőtt a rügy vakadáskor volt, vagy amikor sírtak a vennyige. Tehát néztük, és nem hittük el, hogy mi történik. Majd rájöttünk, hogy a közeli akácos felől megérkezhetett a cserebogarak garmadája, és valamiért az ezer jó szőlőfajtát tekintették elsődleges ételforrásnak, mert az majd megették az összeset, hát az összeset azt úgy értsd, hogy mondjuk 90%-át a rügyeknek, tehát abból nem lesz semmi idén, tehát azt a területet azt így elvesztettük, remélem jól laktak, de hogy nekünk, mi nem vegyszerekkel védekezünk, ezért nekünk nincs igazából olyan eszközünk, amivel kiírthatjuk őket, hanem hogy hagyjuk, hogy ők is virágozzanak, ha egy cserebogár tud virágozni, ha létezik ez a...
0: Ezt ne haragudj, hogy érted, ilyen békésen szemlélitek, hogy nincs eszközünk, tehát hagyjuk, hogy ők is éljenek, szegény kicsi állatkák, éhesek, szükségük volt táplálékra, most az, hogy 4 hektáron nem terem ezer jó, hát van ilyen, talán jövőre jobb lesz, ezt képesek vagytok így nézni.
1: Képzeld el majdnem, ennyi év után, most már azért 15 éve gyűrjük ezt, és láttunk már ilyet. Ennyire erős kártételt nem okoztak, de ahogy én azt tudom általános iskolai biológia órákról, hogy a rajzása a cserebogaraknak az ilyen 3 éves ciklusokra oszlik, ha jól emlékszem, és valamikor kevesebb, de valamikor nagyon sok jön ki egy évben.
0: És most nagyon sok van.
1: És ebből látszik, hogy mennyit ért az az úgynevezett tél, meg a lemosó permetezésünk, a semmivel egyenlő, mert ugyanúgy jöttek elő, képzeld el. Volt egy ilyen képünk, hogy na majd most volt tél, na majd most volt fagy. Ennyi volt, hogy jönnek azok a kórokozók, hát ők is az ökoszisztéma részei, és persze az első években, amikor ezt a fajta kártételt tapasztaltuk, akkor megrecsenés volt. Az de utána is lesz. Más területeinken van még azért ezer jó, azért ezért érdekes és jó tapasztalás az, hogy szegmentálni, tehát hogy nem egy nagy terület, hanem több terület, hát ha ott túléli, mint ahogy a mai éjszaka megérkező fagyról is most összetett csuriba van a kezünk, hiszen fagy, amit jelez előre a meteorológia, ugye -3 fokot, reménykedünk benne, hogy mi szőlőink magasabban vannak, de ha ez megérkezik, akkor akár az egész évet így ad akta teheti, és akkor onnantól már csak művelni kell szőlőt, mert szüretelni nem fogjuk. És tehát ez van. Nyilván itt, amikor rádióban, mikrofonban beszélek róla, akkor nem olyan éles az a helyzet, mint különben, amikor azt megéled, vagy az első pillanatokban, vagy keresed a magyarázatot, de ezzel számot vetettünk, hogy ugye mi nem írtunk semmit, hanem gyérítünk azok az eszközökkel, amikkel ezt tehetjük, és ezért is van ez az úgynevezett organikus gazdálkodás, vagy erre találták ki, hogy bizony adott esetben, adott évjár, valami mindig van, vagy a peronoszpóra, vagy valamelyik másik kórokozó jelenik meg, tehát olyan nekünk nincsen, hogy a 100% meg legyen. Annak örülünk, ha ilyen 70 megmarad a szőlőkből. De hát ez a játék, ez erről szól. Ez legyen a végszó, hogy ez a játék erről szól?
0: Szerintem igen, mert benne van az, ami végighúzódott az egész mai adásunkon. A megengedő szemlélet, és a kicsit szenvedélyesebb, és időnként a bosszú felé kacsintgató másik szemlélet, aki hallgatta ezt a két órát, azt tudja, hogy melyikünk melyik szerepet vitte.
1: És most képzeld, egy olyan zenekar jön itt a végén, egyben üdvözöljük azokat, akik élőbe hallanak minket a Lofisban, mert ez egy egész, most bebizonyítjuk, hogy létezik az, hogy egyik helyről a másikra egy szempillantás alatt átérünk. A YouTube zenekar is él. Már azt gondoltuk volna, hogy ők nyugdíjas napjaikat töltik valahol a Rivierán, ha már emelegettük ezt a földrajzi helyiséget. Szóval nem, visszatértek, és két kis nagy lemezzel jelentkeztek, az egyik az még ilyen március tájéka, a másik pedig pont húsvétra. Húsvétra adták ki, ez is a címe neki, hogy Eastern Lily, az EP-nek, Resurrection Day, Resurrection Song. Pont úgy hangzik, mint egy YouTube dalnak hangzania kell. Semmi szitár, semmi ukulele, semmi tyótyiki. Egy gitárjai megszólalnak, Bono elkezd énekelni, az Adam Clayton basszusgitárok, Lelil már meg dobol, úgyhogy aki szereti a YouTube-t, imádni fogja, aki nem szereti, most nem fogja meg szeretni, nekem tetszik. Ezzel zárjuk mai ókatárunkat.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
7: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
8: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
9: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
10: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Folyamatosan csökken itthon az élelmiszerpazarlás, de nem dőlhetünk hátra. Földrengés volt hajnalban Békés Csabán, elhunyt Szolnoki Péter. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tendencia egyértelműen kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. A részletekről Nemes Imre, a Nébih elnöke beszélt rádiónknak.
12: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, melyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
11: kisebb földrengés volt itthon Békés Csaba térségében. 2,1-es erősségű mozgást rögzítettek a műszerek hajnalban. Ezt a közelben lakók érezhették is. Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal akarta kijátszani a Nemzeti Adó és Vámhivatalt egy vállalkozó borsodabaui Zemplénben. Így akarta visszakapni adószámát, amit azért töröltek, mert bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak. Szerkesztő programmal megszépített felvételekkel próbálta igazolni, hogy minden a legnagyobb rendben van, ám a revizorok gyanút fogtak, és az újabb helyszíni ellenőrzés igazolta is, hogy hamisításról van szó. Mindennek büntető jogi követ. Következménye is lehet a hatóságok megtévesztése miatt. Meghalt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társ alapítója. A család arra kérte a rajongókat, ismerősöket, barátokat, hogy részvétüket a közösségi oldalakon fejezzék ki. A 2004-ben Artisius díjjal, idén a Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozata kitüntetéssel is elismert kiválóság júniusban került kórházba egészségi állapota miatt. 57 éves korában érte a halál. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, a legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
1: Új korszak kezdődhet a filmgyártásban. Hamarosan egész estés mozifilmben debütál Tilly Norwood, az első mesterséges intelligencia segítségével létrehozott virtuális színésznő. A film egy különleges felnövés történet lesz, amely egy digitális világban játszódik, főhőse pedig egy mesterséges intelligencia által létrehozott karakter, aki fokozatosan egyre emberibbé válik. Az alkotók szerint a produkció nem pusztán technológiai kísérlet, hanem annak bemutatása is, hogyan dolgozhat együtt az emberi kreativitás és a mesterséges intelligencia. A filmen filmes szakemberek és EMI fejlesztők közösen dolgoznak. A cél pedig az, hogy a technológia ne helyettesítse, hanem új lehetőségeket adjon a történet meséléshez. A bejelentés ugyanakkor komoly vitát is elindított a filmiparban. Sokan kíváncsian várják, milyen lesz egy olyan mozifilm, amelynek főszereplője nem hús, vér, színész, mások viszont attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap majd a szórakoztatóiparban.
0: Esemény.
1: Balatonfüreden idén is megrendezik a nyár egyik legelegánsabb társasági eseményét, a 201. Anna Bált, amelyet július 25-én tartanak az Anna Grand Hotelben. A bált ezúttal is egy egész hetes programsorozat, a 14. Anna Fesztivál kíséri, amely július 21-e és 26-a között kínál koncerteket, hagyományőrző programokat és kulturális eseményeket. Az idei fesztivál új helyszínen, a Kisfaludi színpadon várja a közönséget. A hét során lesz szerenádok éjszakája, fellép a Duna Művész Együttes, az Opera Füred énekkari gálakoncertje is műsorra kerül, és természetesen a hagyományos szívhalászat sem marad el. Az Anna Bál estéjén lovashintók, borkóstoló és különleges zenei programok teremtik meg az ünnepi hangulatot. A vendégeket a Magna Cum Laude és a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara szórakoztatja, így a klasszikus báli hangulat mellett a magyar cigányzene is főszerepet kap. Aki nem jut be a bárra, az sem marad le az eseményről, hiszen az Anna Grand Hotel előtti téren kivetítőkön lehet követni a legfontosabb pillanatokat. Az Anna Bál több mint 2 évszázada őrzi hagyományait, és mára nem csak Balatonfüred, hanem az egész ország egyik legismertebb nyári társasági eseményévé vált. Ha valaki a Balatonnál tölti a július végét, érdemes tehát ellátogatni Balatonfüredre, ahol a kultúra, a zene és a hagyomány idén is kéz a kézben jár.
0: Koncert.
1: 15 év után ismét Budapesten ad koncertet Seal. A világhírű brit énekes július 30-án lép színpadra az MVM Domban, ahol legnagyobb slágereivel várja a közönséget. Olyan ikonikus dalok csendülnek majd fel, mint a Kiss from a Rose, a Crazy vagy a Killer, amelyek évtizedek óta a pop és soul zene meghatározó klasszikusai. Seal különleges bársonyos hangja szinte az első hangról felismerhető, és nem véletlen, hogy pályafutása során több mint 30 millió albumot adott el világszerte. Munkásságát 4 Grammy, 3 brit és számos további rangos zenei díjjal ismerték el, dalait pedig a világ számos előadója feldolgozta. Karrierje során olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Santana, Jeff Beck, Pink vagy John Legend. A magyar közönség legutóbb 2011-ben láthatta élőben, így a mostani koncert igazi visszatérésnek számít. Aki szereti a soul, az R&B és a popzene időtálló slágereit, annak július 30-án érdemes az MVM Dome felé venni az irányt, ahol egy érzelmekkel és emlékezetes dalokkal teli este ígérkezik.
0: Színház.
1: Egy vacsora, 4 ember és rengeteg kimondatlan érzés. Ez a kiinduló pontja a Vadító éjszakák című párkapcsolati vígjátéknak, amely július 17-én mutatkozik be Magyarországon az Óbudai Társaskör kerti Kultúrfröccs fesztiválján. A világszerte nagy sikerrel játszott spanyol darab egyszerre szellemes, szókimondó és elgondolkodtató. A történet középpontjában egy régóta együtt élő házaspár áll, akik egy látszólag ártatlan vacsorára hívják át a szomszédaikat. Az este azonban váratlan fordulatokat vesz, és hamar kiderül, hogy a 4 szereplőnek nem csak egymással, hanem saját érzéseivel és kapcsolatával is szembe kell néznie. A magyar előadásban Péter Kata, Sruf Milán, Járó Zsuzsa és Száraz Dénes lép színpadra, a rendező pedig Pacolai Béla. A darab humora sokszor egészen közelről mutatja meg, a párkapcsolatok örömeit és buktatóit, ezért könnyen magára ismerhet benne a közönség. A hazai premier után további előadásokat is tartanak július 18-án, 19-én és 21-én. Ha valaki tehát szereti az intelligens vígjátékokat, amelyek a nevetés mellett egy kis önvizsgálatra is késztetnek, a Vadító éjszakák ígéretes nyári színházi programnak tűnik.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Remek családbarát úti célok Budapesttől nem messze. Mézeletetni Mici Mackót? Hangyavasúttal robogni az erdőben? Nem, ezek nem egy rajzfilm csodálatos elemei, hanem egy kiváló családos hétvége program lehetőségei. Budapesttől alig egy óra vonatútra varázslatos helyeket találunk. Monor. Természetismeret gasztronómiai élvezetekkel. Budapesttől alig fél órányira fekszik Monor, ami valóságos családi kiránduló paradicsom. Ezen a csodás településen természet és kikapcsolódás kéz a kézben jár, és szinte minden korosztály számára akad izgalmas program és élmény. A Strázsahelyi tanösvény különleges túraútvonala izgalmas kalandra hívja a természet szerelmeseit. A változatos állomásokon megismerhetjük a környék természeti kincseit, a gyerekek pedig játékosan tanulhatnak a helyi növény- és állatvilágról. A tanösvény után a Monori játszótéren lazíthatunk. A modern és biztonságos játszótér tele van izgalmas játékelemekkel, ahol a kisebbek és nagyobbak is kellően elfáradhatnak. Végül, de nem utolsó sorban, a Monori pincefaluban évente több alkalommal is rendeznek pincefesztiválokat és boros programokat, melyek közül az egyik legismertebb a júniusi pincejárás, illetve a szeptemberben megrendezett őszi pincejárás. Pirisboros Jenő, misztikus barlangjárás és az Egri vár. A fővárostól mindössze egy óra vonatútra találjuk Pirisboros Jenőt, ahol egyedi látnivalók és természetközeli kalandok várják a család minden tagját. Fedezzük fel az Egri vár másolatát, amely izgalmas időutazásra hívja a látogatókat. A vár falai között sétálva a gyerekek is átélhetik az egri csillagok világát, miközben a környék gyönyörű panorámáját csodálhatjuk. A következő állomás a misztikus szódás barlang, amely lenyűgöző természeti képződményével valódi kincses bánya a kis felfedezők számára. A barlanghoz vezető ösvényen barangolva izgalmas kalandban lehet részünk, és maradandó élményekkel gazdagodhatunk. Solymár, patak, vár és völgy. Solymáron a gasztronómia, a természet és a történelem különleges élményei állnak össze. És még utaznunk sem kell sokat hozzá, hiszen Budapest és Solymár mindössze 20 perc vonatútra van egymástól. Kezdjük a napot a Solymári vár felfedezésével, ahol a falakról pazarpanoráma nyílik a környező vidékre, a gyerekek pedig felfedezhetik a középkori várak titkait. Innen csak egy rövid séta a festői paprikás patak, amelynek partján megpihenhetünk, és csobogó vizét hallgatva gyönyörködhetünk a környék szépségeiben. A kalandot a Jegenye völgyben folytassuk, ahol az erdős ösvények mesebeli környezetbe vezetnek. Ideális hely a túrázásra, hiszen rengeteg felfedezni való akad itt az egész család számára.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1998 tavaszán több nevezetes esemény is történt Magyarországon. A robbantásos merényletek és Habsburg lotaringiai Margit Mátyás templomban megtartott esküvője mellett ekkor alakult meg a főváros 17. kerületében a Belga Együttes. A csapat azóta változó felállásban, de folyamatosan dolgozik. Az alapító tagok mindannyian a Tang Kapuja buddhista főiskola hallgatói voltak, és a Tilos Rádió egyik műsorában találkoztak a zenekar későbbi további tagjaival. A 2002-ben megjelent Majd Megszokott című album hozta meg az ismertséget a csapat számára. Az album egyik dala, a nemzeti hip-hop, a nacionalista nézeteket kifigurázó szövegeivel híresült el. Egy városi legenda szerint az azóta megszűnt Pannon Rádió, mivel ők komolyan vették, egyik kedvelt dala lett. Számos daluk szabadon letölthető. A csapat már a kezdetektől támogatja a szabad zenemásolást. 2015 márciusában a Szerelmes vagyok című szerzeményüket 10 éves jubileumára 14 nyelvre fordították le. 2021 májusában megjelent az együttes Karnevál című albuma, amely a korábbiakkal szemben nem csak CD-n és streaming szolgáltatók kínálatában vált elérhetővé, hanem kazettán és vinil lemezen is megvásárolható volt korlátozott számban. A csapat folyamatosan turnézik az országban.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Sziasztok, Puskás Peti vagyok, ez pedig itt a Rádió Café. Nekem is van barátom. Vagy ez?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia electro house disco punk sikerduó, a Justice második kislemezével, a Dance-el Michael Jackson munkássága előtt tisztelgett. A két fej, Gaspard Auger és Xavier de René ugyanis óriási Jacko rajongó. A dal tele van zenei utalásokkal. PYT, a Black or White, a Working Day and Night, a Whatever Happens és a Jackson 5 ABC-ének taktusai mind fellelhetők benne.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Tedd a kezed a képernyőre. Küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Paul Weller-től kezdve Johnny Marron át, egészen a New Order tagjaiig annyi közreműködő adta egymásnak a kilincset a Charlatans 2017-es Different Days albumán, hogy a srácok elhatározták, a 25-ös folytatáson nem lesz egyetlen kollaboráció sem. Ezt Tim Burgess-ék be is tartották, egészen addig, amíg a We Are Love nagylemez készítésekor össze nem futottak Kevin Godley-val. Mivel a Charlatans kemény vonalas 10cc rajongókból áll, nem lehetett kérdés, hogy a 70-es évek sztár csapatának egykori tagjával mégis kivételt tesznek. Minden esetre stílszerű, hogy az I Am Not In Love-val halhatatlanná vált zenész a We Are Love címre keresztelt albumon vendégeskedik, még ha nem is a címadó dalban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai detektív sorozatot a Peter Gunt 1958 és 61 között sugározta az NBC, majd az ABC televíziós csatorna. A szériából összesen 114, 30 perces epizód készült. Az eredeti 1956-os Mancini szerzeményt a Peter Gunt 1965-ben énekelte el a most hallható Sassy, azaz Sarah Vaughan.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dusty Springfield anyakönyvezett neve Mary Isabel Catherine O'Brien. A Dusty nevet gyermekkorában kapta fiús viselkedése miatt, a Springfieldet pedig második zenekarában, a The Springfields-ben vette fel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Na most van ez a Jim Jarmusch, apja cseh. 13-ban csinált egy vampír filmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
4: Hát ezt te jobban csinálod.
5: Gyere.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
4: Még egyszer.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
5: Viszont alig van időnk beszélgetni.
4: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
5: És végre jót dumálunk egymással.
4: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
5: Tévéről.
4: Színházról.
5: Művészetről.
4: Kulturáltan.
5: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
5: Jól kitaláltuk, nem?
4: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
6: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
8: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között. Mesterséges intelligencia jön a tilalom Norvégiában, tovább sanyargatja az extrém hőség Franciaországot. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd a személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja vasúti kapcsolatát a térség. Mindehhez komoly pályakarbantartási és felújítási munkára volt szükség a vonalon. Nagyon fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. A pusztító aszály miatt az egyik legfontosabb a víz megtartása. A részletekről Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője beszélt rádiónknak.
10: Meglátott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és lukaszon hagyjuk a területet, tehát inkább valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást takaró növényekkel. Nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűteni kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, a víz megtartásra kell fókuszálnunk.
9: tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az elsőtől a hetedik évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Újabb hőségrekordok dőltek meg Franciaországban, tucatnyi településen mértek 40 fok feletti csúcsokat. A meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, mindez 26 millió embert érint. Az elmúlt napokban megszaporodtak az erdőtüzek, több ezer hektár terület vált a lángok martalékává. A pokoli meleg miatt már délután bezár Párizsban az Eiffel-torony, és a múzeumok is rövidített nyitvatartást vezettek be. Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőhullám Franciaországban. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel. A legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
11: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
12: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

0: az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Megsemmisítik a választási iratokat. Amerika újabb csapást mért Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak, a 7-3 hadművelete során pedig összesen több mint 300-at. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténer szállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Napos, gomoly felhős idő várható az ország észak-keleti harmadán, ugyanakkor kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de észak-keleten csak 21-25 fok valószínű. Hajnalra aztán csökken a csapadék hajlam, és holnap napközben alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik. A kora hajnali 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
8: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Soltész Krisztina, klinikai szakpszichológus, akit köszöntök, szia!
9: Üdvözlök én is mindenkit, szia!
8: Muszáj elmondanunk, hogy többször találkoztunk. Igen. Már, és amikor először beszélgettünk, az 10 évvel ezelőtt volt egy másik rádióban, ahol leginkább portré interjúkat készítettem, és ennek keretében beszélgettünk rólad, és arról, hogy téged mi érdekel, és emlékszem, hogy nagyon új volt nekem akkor, pedig nagyon sokat foglalkoztam a különböző lombik programokkal, ezen keresztül a meddőséggel, ennek az okaival, a megoldásaival, és sokkal inkább orvosi szempontból volt ezen rajta a fókusz, meg a világítás, és emlékszem, hogy benned azt keltette fel az érdeklődésemet, hogy te voltál az, aki elkezdted hangoztatni és mutatni, hogy ennek a lelki hátterével...
9: A lelki tényezőivel is foglalkozni kell.
8: Igen, tehát azzal is, hogy mi van, tehát mit okoz ez egyik oldalról, a másik oldalról, meg hogy a lelki tényezők azok nem csak következmények lehetnek, hanem adott esetben még kvázi a kiváltó okok között is szerepelhetnek.
9: Igen, ez nagyon fontos, hogy sok évvel ezelőtt, és ez egy régi beszélgetés volt, a pszichológia hozzáállása még az volt a meddőségnél, hogy esetleg lehetnek lelki blokkok. Tehát az a nagyon régen a ismeretlen eredetű meddőségek aránya ilyen 35-40% volt. Tehát az orvosok 35-40%-ban nem találták, hogy mi a meddőség oka. Igen. És erre még a 90-es években a pszichológia próbált magyarázatokat találni, és akkoriban a tudományos konszenzusban benne volt, a mai napig egyébként olvasható a tankönyvekben, hogy esetleg a meddőség hátterében lehetnek párkapcsolati konfliktusok, az anyasággal kapcsolatos belső konfliktusok, aztán közben sokat
8: a népnyelv megfogalmazta a rágörcsölést.
9: Az egy párhuzamos dolog, mert ugye az a stresszel kapcsolatos, és a stresszel kapcsolatban azért még most is fennáll bizonyos tényező, bár nagyon nehéz, tehát hogy vannak kutatások, amelyek tudják igazolni, hogy a stressz, a krónikus stressz elsősorban a biopszichoszociális modell mentén okozhat egy olyan állapotot, ahogyha van rá biológiai hajlam, ami meddőséget okozhat. Például, hogyha van biológiai hajlamom egy pajzsmirigy problémára, a krónikus stressz a pajzsmirigyet el tudja húzni, adott esetben egy autoimmun pajzsmirigy problémát okozhat az a Hashimoto-szindróma, amit észrevesznek az orvosok, hogy valóban gyakran jár meddőséggel, illetve több lombik program szükséges ahhoz, hogy megtörténjen a teherbeesés. De visszatérve még a klasszik lelki blokk, most idézőjelbe teszem magyarázatra, azért az már megcáfolódott, ugyanis az elmúlt egy-két-három évtizedben azért már nagyon sok olyan kutatás rávilágított arra, hogy igazából az ismeretlen eredetű meddőségek aránya már csak ilyen 10-15%. Mert az orvosok találtak magyarázatot a maradék 20-25%-re, és a pszichológia is inkább elkezdett figyelni arra, hogy ezt az ördögi kört, tehát hogy nyilván a krónikus stressz tud okozni problémákat, amik ha olyanok, hogy meddőséget okoznak, akkor meddőséggel fönt, viszont maga ez a nagyon nehéz élethelyzet, ez egy olyan stresszt okoz, ami aztán akár kudarchoz vezethet a gyerekvállalásban, hiszen például nem bír elmenni az ember az orvoshoz, nem bírja betartani azt a diétát, amit be kéne tartani, tehát hogy a megküzdés az romlik, mert annyira nehéz ez az élethelyzet. És a biopszichoszociális modell értelmében, hogy a végére így lezárjam, gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a pszicho része, ez a stressz és az azzal való jó megküzdés. Tehát, hogy a pszichológus azt tudja elsősorban, és azt kell elsősorban tennie, hogy, tehát ez egy prioritás, hogy a jó megküzdést támogassa. Mind a gondolkodásban, hogy reálisan és jól tudjon gondolkodni a helyzetéről, mind pedig a stresszkezelésben. Ezek ilyen testet segítő technikák, mint például légzésgyakorlatok, imaginációk, relaxációk, stb.
8: Igen, én is rengeteg olyan történettel találkoztam, hogy a legkülönfélebb belső, vagy külső, vagy interpersonális, vagy kapcsolati konfliktusok okoztak ilyen blokkot, és ezt leginkább élettörténetekből lehetett tudni.
9: Igen.
8: Amikor valami megváltozik, és a nem tudom én, 10 éves próbálkozás egyszer csak próbálkozás nélkül is ott van.
9: Igen, de sokszor ilyen változás nélkül is megtörténik 10 év után, mert mondjuk változik az immunrendszer,
8: igen,
9: történik
8: igen.
9: Egy olyan élethelyzeti változás, hogy mit elköltözik, akkor többet mozog, mert elköltözött, és mondjuk többet kell sétálni a buszhoz, vagy mondjuk bevezetett egy olyan diétát, amitől helyreállt az a fajta homeosztázis, amiben már meg tud fogadni az a gyerek. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy párkapcsolat okozta a meddőséget, bár azért van olyan, hogy egyszerűen nincsen biológiai
8: abszolút
9: szintű összepasszolás, és egyébként ezt hát elég alapos vizsgálatoknál néha erre fény is derül, hogy milyen összeférhetetlenség van akár genetikailag, amitől ő nekik nem tud megszületni ez a
8: De olyan is van, én olyat is hallottam, aztán biztosan benne van ott a biológiai háttér is, de hát olyat is hallottam, hogy a párkapcsolat igazából olyan konfliktusos volt belül, a megélés.
9: Így hogy... van, a krónikus stressz, ahogy az előbb is mondtam, tehát egy párkapcsolatos tud egy krónikus stresszt okozni, ami nála egy olyan, nem blokkolt, hanem egy olyan diszonciális állapotot tartott fenn, amiben nem tudott megtörténni a teherbeesés, mert azért a terhesség valóban, de hát ez sem teljesen igaz, mert háborúban is születnek gyerekek, meg erőszakból is születnek sajnos gyerekek, szóval, hogy nem egyértelmű, de azért mégiscsak azt mondjuk, hogy azért a krónikus stressz az rossz hatással van a gyerekvállalásra.
8: Na hát annak idején szóval innen indultunk, és akkor utána én ezt követtem is, hogy ezzel kapcsolatban milyen lépések vannak, meg hogyan tudsz segíteni, és én azt hiszem, hogy ennek nyomán lett ez egy elfogadott dolog, hogyha van a meddőség, vagy ez a probléma, vagy az ezzel kapcsolatos stressz, akkor nem árt hogyha az emberek kérnek segítséget pszichológiai oldalról is. És hát a kérdés az az, hogy ma, napjainkban, ugye eltelt tizenvalahány év, közben én azt hiszem, hogy amennyi év eltelt, ahhoz képest sokszorosára pördült a világ. Szerintem megváltozott ezzel a gyermekvállaláshoz való viszony életkorba is, mert én mindig azt mondom, hogy a mi generációnk csinálta meg azt a kísérletet, hogy milyen 40 évesen anyának lenni, és szerintem most arra kezd be bizonyosodni, hogy ez nem egy jó
9: buli. Nem egy jó módszer, igen.
8: Igen, igen, hogy ez óriási terheket ró a szülőkre, nagyon nagy a generációs szakadék, és ez hoz magával egy csomó mindent. Én igen. a családomban is igen. látom. Tehát, hogy szerintem már a következő generáció nem annyira ezt fogja
9: egyébként
8: követni.
9: Most még nem tudom, hogy statisztikailag látszik-e, de én most a közvetlen környezetemben azt látom, hogy tényleg hamarabb vállalnak a fiatalok gyerekek.
8: Én is ezt látom.
9: De nyilván meg kell várnunk a statisztikákat.
8: Én azt látom, hogy 30-ig megpróbálják.
9: Igen, de meg nem látom a statisztikákat, de mégis is nyilván nem mindenki. De valóban, amit fontos tudni, hogy ugye én meddőséggel foglalkozom, és hogy a meddőséget legelsősorban az sajnos az okozza, hogy egyre később vállalunk gyereket.
8: Igen.
9: Tehát a gyerekvállalás halasztása. És emögött nagyon sok olyan tényező van, amit nem lehet megváltoztatni, majd mindjárt erről részletesen beszélek, de van, amit meg lehet, és igazából az én figyelmem ugye afelé fordult, és akkor itt visszatérek arra, hogy biopszichoszociális modell, tehát hogy a biológiai részével foglalkozunk az orvosok, a pszichológiai részével itt személyközi vagy csoportos szinten foglalkozunk mi pszichológusok, de hogy foglalkozunk ezzel a szociális részével is, tehát hogy milyen az a társadalmi beágyazottság, ahol megjelenik ez a probléma. Milyen közegben vannak az emberek, akik gyerekvállalásban gondolkodnak, milyen közegben vannak azok, akik már a meddőséggel küzdenek, tehát például, hogyha egy olyan társadalmi közegben vagyok, ahol nem vagyok edukálva arra, hogy igazából milyen a gyerekvállalás esélye mondjuk 25, 30, meg 35, meg 40 évesen, és így lehet, hogy hihetetlen, de én heti szinten találkozom sajnos olyan paciensekkel, akik sajnos 40 évesen ülnek nálam, jönnek el első konzultációra, és nagyon tele bűntudattal, hogy ő miért nem tudta, hogy ennek már ilyen kicsi esélye van 38-39 évesen, amikor ő elkezdte.
8: Azért, mert volt egy nem tudom hány év, amikor ez mindennapos volt, hogy a nők 35 fölött, 35
9: hát, hogy akkor és 43.
8: Meg nagyon sokaknak, tehát hogy azért ezt is látjuk, nagyon sokaknak lett. Aztán, igen, hogy abban mi volt a hátterébe,
9: hát meg mennyi tudod, azért statisztikailag abszolút. Persze, tehát hogy vannak szerencsés esetek, csak sajnos azok inkább a kivételek, mint a szabályok.
8: Azért tudsz róla.
9: De még, igen, de mégis könnyen gondolja az ember azt, hogy akkor hát végülis ameddig menstruál az ember, addig lehet gyereket vállalni, lehet, csak éppen nagyon kicsi az esélye. Szóval, hogy például az informált döntés mennyire fontos, hogy egy olyan társadalomban éljünk, ahol ezek elérhetőek, ezek az információk, és nem csak a női lapokban, nem csak arról beszélnek, hogy XY 53 évesen szült, mert ez félrevezető. Tehát, hogy az ismerethiány, az edukáció például nagyon fontos. De az is fontos, hogy amikor meg már meddőséggel küzd valaki, akkor egy olyan társas közegben legyen, ahol ez nincs stigmatizálva, tabusítva, hanem tudnak az emberek arról, hogy kell kommunikálni az ilyen helyzetben lévő emberekkel, mert ugye, hogyha említetted ezt a rágörcsöltélt, tehát hogyha azt mondják, hogy te rágörcsöltél, vagy nem is akarod igazán, mert ez mind a kettő el szokott hangozni.
8: Ezek nagyon bántó dolgok.
9: Nagyon bántó dolgok, ezek igazából ahogy én elnevezem, ez áldozathibáztató.
8: Abszolút.
9: És ezáltal, hogyha én vagyok az oka a meddőségemnek, mert rágörcsöltem, vagy talán a mélyben nem is akarom igazán, akkor ugye az egy szégyenteljes dolog, hiszen én vagyok a hibás. Akkor ez egy stigma, akkor erről nem beszélek, ez egy tabu, akkor inkább rejtőzködöm, izolálódok a társai, tehát az emberektől, mert hát cikinek érzem, és a társas támogatottságom elvész, ami egy nagyon fontos része a pszichés immunrendszerünknek, a társas támogatottság. Tehát gyakorlatilag ez az áldozathibáztató hozzáállás a társadalom részéről, ez igazából nagyon kontraproduktív is, mert hogy éppen, hogy rosszabb esélyeket szül.
8: Ez, igen, nagyon tudom ide párosítani a gyásszal kapcsolatos rossz reakciókat, a szedd már össze magad, most már lépjél túl rajta, nem akarná, igen, hogy így lásson.
9: Vagy a depresszióval, csak nem szeded össze magad.
8: Túlságosan ráérsz.
9: Igen, jó dolgodban már nem tudod, mit csinálj. Pontosan, igen. Tehát nagyon sok ilyen téma van, ami sajnos stigmatizál, és a társadalom az amiatt, hogy nincs jól edukálva, nem tudják, hogy mi hogy kell erről gondolkodni. Emiatt bizony nagyon áldozathibáztatóan kommunikál, aminek aztán hosszú távon rossz következményei vannak. Vagy például egy másik társas közegről, hogy beszéljek, hogyha mondjuk tudják, hogy hogyan érdemes kommunikálni, akkor viszont sokkal könnyebben megnyílik az ember, sokkal könnyebben talál társas támogatottságot, és akkor viszont jó irányba tud elindulni ez a dolog.
8: Igen, tehát hogy akkor ezek szerint nagyon fontos az edukás. Én amúgy mindig meglepődök ezen, mert pedig tudom, hogy ez az alap. Tehát, hogy egész egyszerűen, hogyha egy témára rá akarunk nézni, és abba változást akarunk, akkor az az alap, hogy edukálni, a megfelelő szemléletet, hozzáállást kialakítani, és ahhoz a megfelelő kommunikációt.
9: És ez azért is fontos, mert mondjuk egy olyan témával kapcsolatban, ami fontos nekem, tehát az identitásomnak része, mint mondjuk a gyerekvállalás is, nagyon sokaknak, ilyen nem mindenkinek, de akinek fontos, én azoknak szeretnék segíteni, mert nem gondolom, hogy mindenkinek szülni kell, nem gondolom, hogy attól érték egy nő, hogy szül, ezt nagyon fontos elmondani.
8: Abszolút.
9: Tehát, hogy én csak azoknak szeretnék segíteni, akik vágynak egy gyerekre, és ott akadályoztatva vannak. Az edukáció, az ismeretek, az a bizonytalanságot csökkenti. Tehát, hogyha én nagyon fontos nekem például, hogy anyává váljak, és nem is merek rá gondolni, hogy mi lesz akkor, ha nem, akkor úgy járok egy úton, hogy a végére... Nyilván a kis agyam hátsó részébe ott van, hogy mi van, ha nem történik meg. Arra nem szabad rálátni, tehát az érzelmileg olyan, mintha ott vége lenne az utamnak, és az út végén egy szakadék van, és abban én belezuhanok.
8: Igen.
9: Tehát amiatt fontos végig gondolni, akár az alternatívákat, meg azért fontos ismeretet szerezni, hogy a bizonytalanság csökkenjen, mert ha a bizonytalanság csökken, akkor a stressz csökken. Most tipikus eset az én praxisomban a petesej donációról való gondolkodás. Tehát, hogy nyilván mindenki elsősorban saját, biológiailag saját genetikájú gyereket szeretne, de sajnos sokszor mondják az orvosok, épp a késői gyerekvállalás miatt, hogy petesej donációra van szükség. Van olyan, amikor korai petefészek kimerülés miatt történik ez, tehát hiába fiatal, de mégis van egy olyan genetikai állapota, amitől ő hamar úgymond meddővé válik, tehát van, amikor ilyen helyzetben történik ez meg, de hogy petesej
8: donáció. De erre már van magyarországi gyakorlat?
9: Mire?
8: Petesej donációra.
9: Nem, hát ugye EU tagok vagyunk, ez külföldön tud megtörténni, igen, de igen, hogy ez igen, egy teljesen bevett dolog.
8: Én tehát, ismerek, ez én a, több ilyet is
9: ez
8: ismerek.
9: Ez egy teljesen bevett, elterjedt dolog, hogy Szlovákiába, Csehországba, Spanyolországba mennek elsősorban, néha Görögországba, Törökországba is már úgy hallom. Szóval, hogy itt a petesej donációról való edukálást, és én szeretem behozni, vagy akár az örökbefogadásról való beszélgetést. Azért, mert hogyha jár azon az úton, hogy amitől attól tart, hogy egyszer csak vége annak az útnak, mert már három vagy négy lombik nem sikerült, és már csak egy van, egy utolsó lehetősége, akkor annyira szorong, hogy szerintem érdemes egy olyan utat létrehozni mentálisan, hogy ha ennek vége van, ennek az A verziónak, akkor van egy B vagy egy C, amire rátehetem a lábam. És attól, hogy most ezen elkezdünk gondolkodni, attól nem fog megvalósulni. Tehát, hogy nem kell attól félni, hogy na azért nem fog összejönni a saját petesejtes, mert én azon gondolkodtam, hogy mi lenne majd a donációval, mert ugye van, akik így kicsit babonásak és szoronganak ezen, hogy nem is szabad rá gondolni. A valóság pont fordítva van, hogy ha én kidolgozom ezeket a B meg C verziókat, akkor a bizonytalanság csökkentésével csökken a stresszem, és a csökkent stressz egy adekvátabb megküzdést eredményez, és akkor akár sikeresebb is lehet ez a saját petesejtes gyerekvállalás. Ez csak példának hoztam.
8: Értem, én meg hozzáteszem azt is, hogy ezt én mostanában nagyon mondom a környezetemnek, ez a nem is szabad rá gondolni, ne vonz be mondatokra, hogy pont, hogy a félelem, tehát az, amitől félünk, annak a kimondása, és annak a másik által elhordozása, vagy egyszerűen csak megtartása, igen, és nem rásápítozása, az önmagába feszültség csökkentő.
9: Így van, hogy nem egyedül kell bent tartanod,
8: igen,
9: mert ugye akkor az kimondhatatlan, akkor az ember
8: nem
9: állandóan
8: lehet elviselni.
9: Nem lehet elviselni, és az ember állandóan azon gondolkodik, hogy mire nem szabad gondolni, és annál jobban gondolkodik rajta. Tehát például egyébként a mi praxisunkban bevett az, egyébként egy mindfulness gyakorlat, hogy jöhet a gondolat. Nem félek a gondolattól, meg az érzéstől, hanem rágondolok, és nyugodtan érzem, az nem én vagyok, az nem az igazság, az nem egy jel. Az csak egy gondolat és egy érzés, és jön, mint a felhő az égen, aztán elmegy, és vagy mint a patakon a falevél, így elviszi a patak. Tehát, hogy ezek ilyen mindfulness gyakorlatok, tehát nagyon fontos, amire most így rávilágítottál, hogy igen, beszéljünk arról, hogy lehet és kell is beszélni a félelmeinkről, mert akkor találhatunk hozzá egy társas támogatottságot, egy empátiát, egy empatikus hallgatóságot, hogyha ez a társas környezet jól van edukálva, és tudja, hogy mit érdemes mondani, meg mit nem szabad, de hogy akkor rögtön az empátia azt eredményezi, hogy van az a csomag, amit cipelek, hogy azt ketten cipeljük, attól egy kicsit megkönnyebbülök.
8: Hát vagy az, hogy ez a holding funkció, azt hiszem, így hogy úgy hívják, hogy azzal, hogy kimondod, és én nem azt mondom, hogy Jézusom, jaj, ne is mondd, azzal azt arról biztosítalak, hogy ez elviselhető. És egyébként ilyenkor szerintem gondoljunk az egykori, nem tudom milyen háborúban megerőszakolt áldozatokra, ugye Polcelán mesélt egyszer erről, hogy ki szerette volna mondani, hogy vele mi történt, és az volt a

0: inkább irányult erre a szociális részére, és ezért alakult ki a fejemben a Repromind program ötlete, ami pont arról szólna, hogy hogyan hozzunk létre egy olyan társadalmat, ahol elfogadóbb, edukáltabb, tehát hogy ismerettel telibb az is, aki majd egyszer gyereket szeretne, tehát hogy ennek a kezdete igazából már a fiatalkorban, akár már az gimnáziumban el kéne, hogy kezdődjön, hogy tudják, hogy igazából milyen esélyekkel, hány évesen milyen esélyekkel lehet gyereket vállalni, mert ugye az, hogy ne essen teherbe, bár az az igazság, hogy még az sincs mindenhol
1: igen.
0: edukálva, hogy ne essen teherbe az ember, de hogy azért azzal többet foglalkozunk.
1: Igen,
0: és
1: tényleg való,
0: hogy a fiataloknál megteremteni ezt az ismert, tehát, hogy edukáltan tudjanak döntést hozni, igen, és úgy tervezzék az életüket, hogy figyelembe veszik azt, hogy hány évesen milyen eséllyel lehet terbesni, ez nagyon fontos. De akkor már ez rögtön átível, és rögtön eszünkbe juttatja azt is, hogy igen ám, de hogy azért egy gyereket vállalni, na, milyen anyagi terhe van, milyen ez a világ, klímaváltozás van, hogy igen, erre a világba gyereket szülni.
1: Meg kivel,
0: kivel a párkapcsolatok, így van. Szóval, hogy ez egy nagyon széles körű probléma, és azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván nekem nincs megoldásom mindenre. Tehát sajnos a klímaválságot én egyedül nem tudom megoldani. Nyilván beszélni kell róla, mert nagyon sok fiatal gondolkodik úgy, és én nem tudom, mi lenne, ha most én fiatal lennék, hogy gondolkodnék, tényleg nem tudom.
1: Nagyon határozottan gondolják azt, hogy a klímaválság miatt gyakorlatilag már nem érdemes szülni. Na most figyelj, legyen az, mert szerintem ez a szoció csomag nagy, és szeretném, ha végigvennénk.
0: Aha.
1: Főleg azt, hogy ennek a Repromind programnak mik az alapelvei, mire épül, aha, mik a legfontosabb sarokpontjai. Úgyhogy most, ha a zenét és feles infót adunk, és a hallgatóink visszajönnek, akkor meg tudjuk ígérni, hogy ez a rész lesz.
0: Jó.
1: És akkor ezen szépen végigmegyünk, mert azt hiszem, hogy ezeket érdemes külön-külön kibontani. Szóval innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Solcész Krisztina klinikai szakpszichológussal, maradjatok ti is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
3: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor. Vendégem továbbra is Soltész Krisztina, klinikai szak, pszichológus. ReproMind, ugye? Ez egy
4: program.
3: Program, igen.
4: Ez egy ilyen társadalmi program, tehát a biopszichoszociálisból a szociális részét szeretném megragadni, hogy milyen társadalmi beágyazottságban könnyebb az, hogy ne halogassák a fiatalok a gyerekvállalást. És akkor itt a ReproMind program, hogy miért is van erre szükség, mert mi a helyzet. Tehát az ugye, hogy négy témában gondolkodtam. Az elsőről az előbb sokat beszéltünk, ez az ismerethiány. A második, arról egy picit beszéltünk, itt a párkapcsolat és társas kihívások. És ez alatt értem azt, hogy későn köteleződünk el, későn kezdünk el gondolkodni a gyerekvállaláson, illetve, hogy a nemi szerepelvárások korszerűtlenek, ezért sokan inkább, hogy is mondjam, így úgy vannak vele, hogy hát ha ez ennyire a nőket terheli, ugye beszélünk a láthatatlan munkáról, stb. Stb. Emiatt szintén halogatják a gyerekvállalást.
3: Hát hogy nem, mert valahol akarok lenni, mire gyerekem lesz, oda el akarok jutni valahova, hogy majd könnyebb legyen visszamenni. Szerintem ez a fajta, nem hívnám tévedésnek, de közben valahol mégiscsak, de ez a fajta félreértés vezette a mi generációnkat arra, hogy tolta.
4: Igen. És akkor közben még ott van egy ilyen magányjárvány, ugye, hogy nagyon ez a társas izoláció elterjedtsége egyre nő, tehát hogy
3: ennek mi az oka szerintem?
4: Hát egyébként én olvastam kutatásokat, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon. Tehát, igen, hogy a statisztikák mutatják, hogy mikor megjelent az okostelefon, tehát nem a mobiltelefon, az okostelefon. Ugye egyre inkább mindent meg lehet oldani online formában, és hogy emiatt a fiatalok kevésbé találkoznak egymással, kevésbé randiznak, lassabban alakulnak a párkapcsolatok, sokan tényleg magukra is maradnak. Tehát, hogy ez a magányjárvány, a társas izoláció is egyre nő. Ez is egy probléma. illetve...
3: Hát, sőt, én hallottam olyat is, hogy azért sokszor online le lehet tudni egy járást is.
4: Hát így van.
3: Tehát, hogy ezek ez a nagyon-nagyon új generáció már simán.
4: Illetve, hogy szintén a mobiltelefonnal függ össze ugye az, hogy a social media milyen tartalmakat fogyasztanak, és akkor azt oda vezetném át, hogy van egy olyan jelenség, amit intenzív szülőségnek hív a szakirodalom, és ez azt jelenti, hogy a fiatalok úgy képzelik el, hogy a gyereküknek mindent meg kell, hogy majd adjanak, mindent nagyon tökéletesen kell, hogy csináljanak, hogy nem hibázhatnak. Nagyon sokszor ugye az a narratíva, hogy az, amit a szüleim csináltak, azt nem követhetem el, és akkor én pont, hogy ellentétesen fogom csinálni, tökéletesen, mindent kézben tartva. Nyilván ez nagy energiát igényel, nagy erőforrást, mentális és időbeli erőforrást, illetve sok pénzt. És a kutatások arra is rávilágítanak, elsősorban még egyelőre külföldön, ha jól tudom, amit én találtam, azok külföldi szakirodalmak vannak, hogy ez az intenzív szülőség, ami szintén a social médiából árad, ez úgy hat a fiatalokra, hogy úristen, ezt ilyen nehéz csinálni, meg ilyen tökéletesen kell, akkor
3: meg
4: azt majd csak
3: le
4: nagyon
3: kell mondanom
4: sokára,
3: magamról.
4: Hát igen, mert akkor fel kell áldoznom magam.
3: Igen, igen.
4: És hogy akkor úristen, én ezt nem. Tehát halogatják a gyerekvállalást. És ez a férfiakra is jellemző, mert ők is úgy képzelik el, hogy akkor majd anyagilag olyan állapotba kerüljön ez a család, mindig, hogy akkor én már mindent meg tudjak adni. Illetve ugye a nemi szerep elvárások változnak lassacskán, tehát hogy azért itt az is megvan, hogy vannak már férfiak, akik szeretnének valódi apjává válni a gyereknek, és foglalkozni, és egy érzelmi kapcsolatot felépíteni a gyerekükkel. De közben ugye még az anyagi terhek is nyomják őket, de vannak, akik meg ragaszkodnak a hagyományos nemi szerepelvárásokhoz, azért itt a nők tényleg azt érzik, hogy minden az ő vállukat terheli. Tehát, hogy nem tudom, hogy jól ábrázolom, de az a lényeg, hogy minden megvan. Tehát, hogy nem szeretnék arról beszélni, hogy egy probléma van, hanem, hogy nagyon sokféle nemi szerepelvárás van, aminek meg akarnak felelni, meg félnek, hogy annak meg kell felelni, mert kötelező érvényűnek érzik magukra vonatkozóan, és hogy ezzel is foglalkozni kell. Ez az elég jó szülőség, ami egy elterjedt fogalom a pszichológiában, hogy elég jó anya, meg elég jó szülőség, de valahogy most ez az intenzív szülőség divatja miatt valahogy így háttérbe szorult. Illetve mondom, hogy egyszerre vannak jelen ezek a mozgalmak, mert ugye a szaranya mozgalom is ott van, hogy én akkor ezt az óriási magas elvárást, én ezt nem akarom csinálni, és akkor ott meg a más elvárások vannak, tehát valahogy e között kéne szintén egy társadalmi beszélgetéssel, azzal, hogy ez téma legyen, valahogy egy arany középutat találni, hogy mindenki azt találja meg magának, amiben a legjobban élni tud. Illetve, hogy azt látom, hogy a reprodukciós veszteségek, tehát a vetélések, maga a meddőség, vagy egy magzathalálnak a feldolgozása, mert amíg azt átéli az ember, addig olyan traumákon megy keresztül. Gyakran van az, hogy szült korábban valamilyen sajnos traumás úton, tehát traumatizálódott, mert mondjuk beindították a szülést, mert már be kell indítani, szóval, hogy most ezt nem is részletezem, és szeretett volna második gyereket, és kicsit halogatta, de aztán belevágott a másodikba, és azt gondolta, hogy jó, akkor most egy magánkórházba fog szülni, és ott minden rendben lesz. Csak amikor jön a szülésnek a kiírt időpontja, bizony elkezd szorongani, és akkor ilyen 30. hét környékén jönnek hozzám, hogy hiába most itt fogok szülni, ami tök jó, de mégiscsak megjelentek a poszttraumás tüneteim, és akkor most dolgozzunk ezzel. Tehát, hogy én nagyon, nyilván az én fókuszom azért az egy kicsit eltolódik e felé, de én nagyon látom, hogy a szülészeti és reprodukciós traumák, és akkor itt akár a vetélés, amikor azt mondja a ápoló, hogy majd lesz másik, fiatal még, stb. Tehát ezek olyan negatív szuggesziók, olyan traumatizáló mondatok, amik viszont újra feljönnek mondjuk egy második gyerek vállalásánál, de nagyon sokak pedig azt mondják, hogy én már nem is vállalok másodikat, mert ott maradt ez a feldolgozatlan trauma. Tehát nagyon fontos lenne sokkal traumatudatosabban kezelni ezeket a pacienseket, a szülészet, illetve a nőgyógyászatokon is, hogy hogyan használjanak a negatív szuggesziók helyett pozitív szuggesziókat. Mert ezek bármilyen banálisnak tűnnek, ezek nagyon fontosak, és akár megakadályozhatják egy következő vágyot, de elhalasztott gyerek megszületését. Tehát, hogy ezek azok nagyjából, ami miatt az én figyelmem arra irányult, hogy mit kéne csinálnunk azzal kapcsolatban, hogy ez könnyebb legyen, és mondom, nem tudunk mindent megoldani, tehát a klímaváltozásra nincs megoldásom, az anyagiakra sincs, annyiban van, hogy ugye, ha nem akarom ilyen intenzív szülőség hagyományai mentén minden szakértővel, minden sok pénzért megoldatni, akkor a gyerek sem kerül annyiba, de azért nyilván nagy költsége van a gyerekvállalásnak, tehát hogy én ezt aláírom, hogy sok pénzbe kerül egy gyerek.
3: Igen, ez kétségtelen, de az is kétségtelen, hogy még szerintem nem született és nem volt a Földön olyan generáció, amelyik előre látta, hogy mindig minden rendben lesz a következő 20-30 évben. Nyilván nem rossz, hogyha van erre gondolkodás, meg kiinduló pont, de valahogy azt is el kell engedni, hogy állandóan tudni akarjuk, hogy mi lesz.
4: Hát meg hogyha az van,
3: akkor...
4: hogy elég jól kell csinálnom csak, és hogy majd, amikor jön egy helyzet, akkor együtt megoldjuk, és akkor itt értem a párkapcsolatot. Ezek olyan pozitív szuggesztiók, és annyira támogató jelenlétet biztosítanak egymásnak, hogy egyszerűen könnyebb a döntés is. Na és akkor így ennek mentén, hogy mik hiányzik, tehát 4 pillér köré összpontosítottam így a programon, tehát az első ez a tudás és tudatosság, az edukáció része.
3: Igen? Ide, hogy meséljek már egy történetet, mert szerintem ez érdekes, egy nem régen egy csoport munkába dolgoztunk egy társasággal, egy képződés során, és ott az egyik csoporttársam várandós volt, így 40 körül. És ez az első gyermeke volt, az első vérszerinti gyermeke, mert egyébként ő már 2 örökbefogadott gyermeket nevelt. És a csoport munkába derült ki, hogy ő neki valamikor nagyon fiatalon volt egy nem kívánt terhessége, amit még szülői felügyelettel lehetett annó elvétetni. Igen, tehát ilyen 16-17 évesen. Így van. És kiderült, előjött ebbe az egészbe, hogy egy olyan megszégyenítésben volt része az orvosok részéről, hogy tulajdonképpen valószínűleg ez lehetett az oka annak, hogy ő soha nem esett teherbe. És ugye aztán végül is az örökbefogadás mellett döntött, és 2 örökbefogadott gyerek már kiskamaszok voltak, amikor jött ez a terhesség.
4: Amikor is mondták, nem tudom, hogy, tehát, nagyon hogy durva nem volt. Ismerem ennek a hatásmechanizmusát, tehát ugye ezt nem tudom kimondani, hogy ezért nem esett teherbe, de biztos, hogy
3: benne volt,
4: az a szuggesztió gondolom. Az nagyon negatív volt. Például nekem egyszer egy paciens mesélte, hogy olyat, hogy neki egyébként volt valami fiatalkori nőgyógyászati problémája, már nem emlékszem, hogy PCOS vagy endometriózis, ez szokott a leggyakoribb lenni, és akkor megkérdezte 17 évesen az orvosát, hogy akkor lehet-e még neki gyereke, és ezt válaszolta az orvos, hogy a sivatagban sem nő növény.
3: Igen,
4: tehát,
3: igen.
4: Hogy ez olyan negatív volt, hogy amikor aztán később nem esett teherbe, én nem gondolom, hogy ezért nem esett teherbe.
3: De ezek viszont, nagyon rossz mondatok.
4: De nagyon-nagyon rossz mondatok. Nagyon ártó mondatok, mert emiatt volt az, hogy annyira rettegett az orvosoktól, hogy amikor a lombikra lett volna szükség, nem volt képes elmenni lombikra. Igen. És én azért csináltam vele traumafeldolgozást, egyébként azért tanultam meg az EMDR-t, a traumafeldolgozás egyik technikáját, mert azt láttam, hogy annyira sokat traumatizált ezen a meddőségi úton sajnos, hogy egyáltalán el tudjon menni a lombik programba, el tudjon menni orvoshoz, hogy ne legyen olyan elárasztott állapotban, hogy ő elkerüli ezt a helyzetet, mert az ő számára ez volt a következő megoldás, ami hozzásegítette volna ahhoz, hogy gyereke legyen. Szóval, hogy nagyon nehéz helyzetek ezek, de hogy akkor visszatérve, tehát, hogy ez a 4 platform, ugye az egyik ez a termékenység tudatosság, meg egyáltalán a tudatosság, az ismeret, az edukáció, a tévhitek tudományos alapú cáfolata, hogyan kell kommunikálni a különböző korosztályokkal, tehát értve ez alatt, hogy már a 10 éveseket érdemes tanítani ezekről a dolgokról. Az, hogy ezeknek a lombik programoknak mekkora esélye van különböző korosztályoknál, ezekről mind fontos ismereteket adni. A második, ez a mentális egészség, reális elvárások téma, ugye az előbb említettem ezt az intenzív szülőség helyett, az elég jó szülőség szemléletet, akkor azt, hogy ugye van ez a klímaszorongás, meg a jövőkép, hogy azzal is segíteni megtalálni azt a fókuszt, ami kontrollálható ebben a helyzetben, mert hogyha azt keresem, hogy mi az, amit én tudok kontrollálni, akkor az ad egy olyan élményt, hogy el tudok indulni. Tehát, hogy nem arra figyelek, hogy mi a veszély, mi a katasztrófa, amire nincs ráhatásom, hanem megpróbálom megtalálni, hogy mi az, ami kézben tartható, az ad egy olyan érzést, hogy el tudok indulni ezen az úton, és akkor bejöhet ez a gondolat, amit az előbb mondtam, hogy elég jól kell csinálni, és majd együtt megoldjuk. És akkor a következő pedig a reprodukciós veszteségeknek a jól feldolgozása, tehát hogy ezeket a traumákat, hogy tudjuk elkerülni, amiket mondjuk akár egy ilyen orvosi negatív szuggeszió mond. És akkor a harmadik pillérre az emberi társadalmi támogatás, a kapcsolódás. Ide találtam ki például egy olyan programot, hogy munkahelyek felé mennénk, ahol edukáljuk ott a munkatársakat abban a tekintetben, hogy milyen ez a meddőség élethelyzete, hogy ez egy mennyire nehéz krónikus krízis, hogy nem lelki blokk van, tehát nem mondják ezt a rágörcsöltél, mert nem, meg nem is akarod igazán, hanem egy ilyen elfogadóbb, támogatóbb légkörben, akkor hiszen nagyon sok időt vagyunk a munkahelyen, tehát hogy ott akkor ott egy ilyen biztonságos közegben vannak, és akkor aki akar beszél róla, aki nem, az nem. Tehát nem kötelező erről beszélni. De az se legyen, hogy nem lehet, meg hogy a főnökhöz lehessen fordulni, hogy mondjuk hogy el lehessen menni vizsgálatokra, vagy legyen beépítve a munkahelyeknek a mindenféle policyjükbe az, hogy hogyan támogatják az ilyen értelemben speciális helyzetben lévő embereket. És hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, azok valakinek a szomszédja, valakinek a barátnője, valakinek a nagynénje, tehát hogy ez az ismeret, ez aztán úgy szét tud terjedni szélesebb társadalmi rétegekbe, és akkor ha ezt hallotta ott ezen a kis webináron, akkor már a barátnőjével is empatikusabban tud kommunikálni. Tehát, hogy ilyen termékenységbarát munkahelyekről gondolkodunk, illetve olyan kapcsolódásokról, olyan közösségekről, hogy például, amikor én egyébként 28 évesen szültem a nagyfiamat. Egyébként ezt már máshol is elmondtam, hogy nekem az orvos fiatalkoromban azt mondta, hogy nekem majd nehezen lehet gyerekem. Igazából nem mondta el, hogy mi. Hát mai fejemmel azt mondom, hogy valószínűleg volt egy ilyen valami PCOS-szerű tünet, amit ő látott, de nem adta át az információt kellőképpen. Úgyhogy én pont akkor voltam egy karrierváltásban, ugye én közgazdászként végeztem, és akkor jelentkeztem a pszichológiára. És elkezdtem a pszichót, és októberben kiderült, hogy terhes vagyok. És hogy én utána ugye júliusban megszületett a nagyfiam, tehát hogy én egy karrierváltást csináltam végig egy gyerek mellett, és nekem nagyon szerencsém volt, mert segített a párom, segítette a párom szülei felvigyázással, segítettek az én szüleim anyagilag, meg amúgy anyagilag is viszonylag jó helyzetben voltunk, mert már dolgoztunk előtte, és hogy nincs mindenki ilyen könnyű helyzetben, és ami miatt ezt elmeséltem, az, hogy nekem az a vízióm, hogy ez olyan jó lenne megteremteni társadalmi szinten, hogy akár az anyukák segítsenek egymásnak a felvigyázásban, hogy tényleg legyen egy olyan...
3: Meg lehetne szervezni ezt.
4: Hogy ezt meg lehetne szervezni a közösségekben, abszolút. Hogy úgy segítsük, támogassuk egymást, hogy mondjuk, ha valaki mondjuk egy ilyen helyzetbe kerül, akkor lehessen pályázni az önkormányzatnál. Ilyenért erre fókuszáltan egy kis segélyre, amit én megkaptam akkor a szüleimtől, mert tudtak támogatni, de hogy legyen meg ennek a közösségi, a társadalmi alapja, nekem ez a vízióm, és nyilván nem egyszerű ezt megteremteni, de hogy ez a nőknek a rugalmasságát egy kicsit jobban megteremteni, tehát a közösségépítés alatt én erre is gondolok.
3: Érdekes módon tudod, mit látok, hogy erre most már vannak szerveződések, főleg a nyáron. Aha. Én a nyáron látom,
4: tök jó,
3: hogy közösségek...
4: Nagyon jó. És hogyan segítsék ki egymást.
3: És sajnos az egyszülős családoknál látom, hogy elkezdtek ebben erősebbek lenni.
4: Igen, már vannak egyszülős központok, nem tudom mennyire használják, de hogy én el tudnám képzelni, mert azt látom, hogy ez a két szülőnél is nehéz. Mert mondjuk van, apuka dolgozik, szülők vidéken élnek, vagy már nagyon öregek, és nem tudnak segíteni az unokákkal, és hogy az anyuka meg egyszerűen mondjuk akár egy pszichoterápiában nem tud eljönni, mert nem tudja kire rábízni a gyereket, vagy nem tud elmenni egy fodrászhoz, vagy nem tud elmenni egyet mozogni,
3: mert igényeit nem tudja kielégíteni, így van.
4: És akkor a negyedik pillér pedig, hát ez ilyen rendszer szintű változás, tehát hogy milyen kutatásokat kéne támogatni, amik ebbe a témába születnek meg, hogy milyen szakpolitikai változásokat érdemes létrehozni, tehát hogy a döntéshozókat segíteni a terepen levő gyakorlatunkkal, hogy az egészségügyi kommunikációt hogy lehetne fejleszteni.
3: Ó, hát ezekben azért nagyon-nagyon
4: milyen
3: sok a munka.
4: Szakmaközi együttműködések lehetnek, tehát ilyen interdisziplináris együttműködések, illetve hát fontos lenne, hogy a nemzetközi jó gyakorlatokat pedig adaptáljuk. Úgyhogy én ezen a négy pilléren tartom elképzelhetőnek, hogy elinduljon valami, és még egyszer mondom, hogy nagyon fontos, hogy nem gondolom, hogy ez megoldja, de hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy egy kicsit reálisabban gondolkodva a szülőségről, támogatásokkal együtt talán könnyebben és hamarabb tudnak a fiatalok gyereket vállalni.
3: Meg hát, hogy közelebb jöjjön ez az egésznek az elérhetősége, mert abból, amiket elmondtál, hogy mik azok főleg a biopszichoszoció tényezőknek a szoció tényezői, én azt érzékeltem ebből az egészből, hogy nagyon távolivá teszi, hogy nem elérhető, mert nem leszek soha olyan anyag, helyzetben, mert nem lesz soha olyan ideális minden, mert hogyan is leszek én olyan, szóval, hogy azért egy ilyen, tehát ne egy ilyen misztifikált dolog legyen, hát hiszen
4: hanem hogy ezek hétköznapi emberek közötti kapcsolatokon múlik igazából, és hogy egy kicsit mindent másként csinálunk, akkor hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ez változzon.
3: És ami még szerintem nagyon fontos, ez csak így záró mondatként, csak, és te mondtad is, de nagyon fontosnak találom a programodban, hogy teljesen rendben van, hogy nem mindenki
4: nagyon
3: akar
4: fontos.
3: Gyermeket.
4: Nem mindenki, és hogy ugye most nagyon sokszor a demográfiai válságot így ráfogják a civilizált társadalomban a child free mozgalomra. Tehát, hogy nem akarnak gyereket. De a statisztikák szerint nem ez az, egyre többen vannak valóban, de nem ez az oka. Mert amikor megkérdezik a fiatalokat, akkor bár nő annak a százalék, hogy hányan nem akarnak vállalni, még mindig nagyon sokan akarnak vállalni, és aztán abból, amit szeretnének, sokkal kevesebb valósul meg, és ennek az egyik oka, és ez egy nagyon-nagyon fontos oka, az, hogy mindezek miatt, amikről beszéltem, elhalasztják a gyerekvállalást, kitolják abba a kor időablakba, amikor már sokkal kisebb az esélye, hogy az valóban könnyen meg tudjon történni.
3: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, örülök, hogy ennyi mindenről tudtunk beszélni, és remélem, hogy ez a program minél előbb elterjedt lesz, és meghozza a maga gyümölcsét. Köszönöm.
4: Lépésről lépésre indulunk. Köszönöm.
3: Soltész Krisztina klinikai szakpszichológus volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért, és azt kell mondanom, hogy most jó néhány hétre véget ért, mármint ami a friss adásokat illeti, mert hogy a jövő héttől ismétléseket hallhattok, ez a nyári időben ugye megszokott, és aztán néhány hét múlva pedig visszatérek friss adásokkal, arról is fogtok értesülni, mert a Facebookon megjelenik majd, de mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok, és kívánom, hogy közben élvezze a legjobb beszélgetések visszahallgatását is. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé. Van barátod.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Fontos bejelentés az iskola kezdési támogatásról, megvan az év fája, elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiunknak Illés Zoltán vízimentő.
6: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket és tud neki segíteni.
5: Megvan az év fája, a szegvári öreg tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az év fája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönségszavazás döntött. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint az év első 6 hónapjában mintegy 6100 ügyet fejeztek be a békéltető testületek, ez 6%-kal több a tavainál. A legtöbb panasz lábbelékhez és közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódott, de sok eljárás indult bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek, valamint járművek miatt is. Az ügyek csak nem egyharmada a felek megegyezésével zárult. Többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet a nap további részében, és elszórtan futó záporok, kisebb esők is kialakulhatnak az ország nagy részén, azonban nem várható számottevő csapadék. Holnap is többször zavarják majd felhők a napsütést, gyenge záporok lehetnek elvétve, elsősorban az észak-keleti-keleti tájakon. Továbbra is élénk marad majd a légmozgás, kora reggelre 9-18 fok közé hűl a levegő, holnap napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Életre szóló. Könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora kedden 14 órától a Rádió Cafén. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Olá Andrea vagyok. Az életre szóló könyvek testvérműsorában, a könyvben utazom adásaiban gyakran ajánlok üzleti könyveket, a legfrissebbeket, amelyeknek nagy hasznát vehetik vezetők, vállalkozók, kezdők és rutinosak. Ebben a mai beszélgetésben is főszerep jut ezeknek a kiadványoknak, ugyanis vendégem Kocsis Gábor leginkább ilyeneket írt fel élete meghatározó olvasmányainak listájára. Nyilván régebbi könyveket. Kocsis Gábor 2012 óta él az Egyesült Államokban, az ő nevéhez fűződik a legismertebb hazai egészségügyi portál, a házipatika.com. Egyébként ő az első között alapított internetes céget Magyarországon még 1998-ban két társával. Azóta is számos magyar webáruházat hozott létre, és Amerikában is folytatta ezt a munkát. 25 év tapasztalatára építve, két éve már coachként segíti a cégalapítókat, a vezetőket, a tulajdonosokat. Ő tehát a mai vendégem, derüljön most ki, milyen könyvek hoztak számára fontos felismeréseket. Kezdjük azzal a beszélgetést, ami szerintem számára szembetűnő lehet, hogy komoly különbség van a között, ha egy magyar kezd vállalkozásban, mintha egy amerikai.
2: Hát tényleg hatalmas különbségek vannak. Én azt gondolom, hogy így a mentalitásra, hogy angolul mondják, a mindset az, ami nagyon más. Bár kétségtelenül változik szerintem Magyarországon, és kezd egyre inkább azért az amerikai stílushoz közeledni, de azért még mindig nagyon messze van. Én azt gondolom, hogy a leginkább a merészség, a bátorság, a kockázatvállalás a legnagyobb különbség. Tehát, hogy az, hogy az USA-ban szinte boldog-boldogtalan hajlandó arra, hogy vállalkozzon. Nyilván nagyon sokan állás mellett csinálják, az egy kicsit kisebb kockázat, de egy nagyon becsülendő dolog. De nagyon sokan hajlandók arra, hogy ott adják az állásukat, és komoly kockázatot vigyenek. Olyan szintig, hogy hitelt vesznek föl az induló vállalkozásukra, a hitelkártyájuknak a limitjét felhasználják. Tehát, hogy szinte vakmerőnek nevezném. Európai szemmel ez már kicsit túlzásnak tűnik. De azért hozzá kell tenni, hogy az egész kultúra, meg a jogi környezet is sokkal segítőbb ehhez, és sokkal támogatóbb. Tehát az, hogyha mondjuk csődbe visz az ember egy céget, ez nem a világ vége. Nem úgy, mint hogy Európában. És ez így benne van az emberekben, hogy megpróbáltam, lehet, hogy nem sikerül, majd újraindítom, vagy visszamegyek állásba. Érdekes egyébként szerintem még kicsit hasonló, és jelzi azt, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, hogy ugye úgy ez a paycheck to paycheck, tehát csekkben fizetik még mindig nagyon sokaknak a fizetését, akik alkalmazásban vannak, és két hetenként. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem úgy ez az ilyen rövid távú dolgok, ezek is jellemzőek, és ezek is nagy különbséget jelentenek, és mutatják azt, hogy ott gyorsabban változnak a dolgok, rugalmasabbak az emberek. Nem csak a vállalkozói létben jelenik meg ez a nagyon flexibilis dolog, hanem úgy az egész életre jellemző, ha az európaival hasonlítjuk össze.
1: Uh-huh. Én nagyon sok üzleti könyvvel dolgoztam, amiben mindig ott van a hibázásnak a fontossága, uh-huh. hogy merj kockáztatni, és hogyha a harmadik vagy negyedik vállalkozásod is tönkre megy, akkor mert annyira sok tapasztalatod lesz, és annyira sok Igen. tudásod, hogy a hatodik az majd sikerülni fog. Na most ezt Magyarországon szinte lehetetlen, mert sem ez elsőbe Igen. belebukik valaki, tényleg annyit veszít, hogy nagyon nehéz.
2: Az ügyfelemnek jelentős része magyar vállalkozók, és én hiába látom, hogy Amerikában mi zajlik, azért az nem egy az egybe átültethető a magyar viszonyok közé. Azért én nem merném az ügyfeleimnek ugyanazt a kockázatvállalási szintet javasolni Magyarországon. Mert tényleg sem a jog, sem a gazdaság, sem a kultúra, se semmi nem ezt a megközelítést támogatja. De a másik oldalon igen, van előnye annak, hogy egy picit lazább lehessen az ember, hogy egy picit több kockázatot vállaljon, mert ezen keresztül tanul. De azért rész nélkül nem lehet. Én azt gondolom, hogy Amerikának egyébként ez egy nagy helyzeti előnye az egész világgal szemben. És ez nem csak Magyarország, nem csak Európa val összehasonlítva, hogy azért tudnak gyorsabban fejlődni, mert egyrészt több kockázatot bevállalnak, sokkal több félre megy, de ez is oké, És az is érdekes, amikor kijönnek egy-egy szolgáltatással, termékkel, hogy az milyen állapotban van. Nekem ez az egyik vagy másik ilyen kvázi veszőparipám, vagy számomra is nagy meglepetés, amit Amerikában tapasztaltam, hogy olyan dolgokkal kijönnek, amit Európában nem mernének kihozni cégek. Amikor kijönnek egy ötlettel, legyen ez egy szoftver, legyen ez akár egy kézzelfogható tárgy, amit létrehoznak, itt akkor még évekig bevizsgáltatjuk, még tüvengedélyt kérünk rá, még a tűzoltóság is fölgyújtja, háromszor eloltja, és leellenőrzi, hogy hányszor lehet ezt meg. Szóval, hogy megint csak, hogy az egész rendszer is másképpen működik, de az emberek beállítottsága is. Tehát, hogy Amerikában oké, csináljuk, kivisszük. Jó, hát az ügyfél visszajelzés azt mondta, hogy hát van egy-két negatív visszajelzés. Ugye Európában az lenne, hogy hú, hát elásom magam a föld alá, mert két ember azt mondta, hogy ez a termék, ez szar. Igaz, hogy másik 102 azt mondta, hogy jó, de a kettő miatt én elásom magam. Amerikában megfordítva van, az jó, hát kettő, az jó, lehet, hogy van benne valami, majd javítgatok rajta. Ennek már azt gondolom, hogy a másik véglete, vagy ami nekem nagyon nem tetszik, az meg már az úgynevezett ilyen halolajárus szintre megy el, tehát amikor olyan termékkel jön neki, ami ad abszurdum, már az egészségre is veszélyes. Uh-huh. És akkor ott mi történik? Az történik, hogyha elég jó volt a marketing, elég jó volt a sales, elég nagyra, és elég gyorsan növeltem ezt a céget, akkor annyi pénzt csináltam, hogy majd az ügyvédek úgyis kimosnak abból a kakiból, amit csináltam. Na most ez azért, mondom, főként Európából jövő, ez annyira nem elfogadható, de ez is benne van a pakliban. Tehát, hogy igen, szerintem több hohányó van, mert engedi az egész piac azt, hogy legyenek ilyenek is. Eklatáns példa, mondjuk az Amazonra fölmegy az ember, és megnézi ezeket a, hát magyarul talán ilyen táplálékkiegészítő vitamin egyebeknek. Azoknál mindegyik úgy van, hogy azok nem FDA által ellenőrzött. Tehát elég annyi, hogy odaírja az ember, hogy az FDA ez nem ellenőrizte, és innentől kezdve, ha csak nem állítom, hogy a rák gyógyszere, de igazából a csillagos eget is lehazudhatom arról a termékről, gumicukrok és egyéb dolgok, és bármit ki lehet hozni. Szép, színes, szagos, jól van csomagolva, feleségem gyógyszerész, és időnként mutatom neki, hogy figyelj, vannak olyan adatok, amikor így mögé tudok nézni, hogy mekkora forgalmat csinálnak. És akkor mutatom neki, hogy nézd meg, egy éve elindult ez, és mennyit adnak el, mekkora forgalmat. És akkor a gyógyszerész szemmel elkezdi megnézni az összetevőt, azt mondja, hogy hát ez mekkora kókleség, hogy ezt hogy engedhetik, hogy egyáltalán így kikerüljön. És ugye hát valamilyen szinten ez megtévesztés, mert olyan szövegeket, olyan ábrákat, olyan sugallata van ennek az egésznek, amit a marketinggel köré terítenek, ami azt sugallná, hogy ez ezt vagy azt csinálja az emberre, abszolút nem bizonyított semmi, tehát hogy beletesznek háromféle vitamint, meg nem tudom, még két nyomelemet, és akkor kitalálják, hogy az most milyen szuper altató, vagy nyugtató, vagy egyebek. De hát ez nem bevizsgált, ez semmi, még igazából az sem biztos, hogy annyi van benne, amennyit írnak az egyes összetevőkről. De ennek ellenére egy virágzó piac.
1: Elképesztő. És hogyha a személyes márkáról beszélünk, annak a fölépítéséről, ami ma már elkerülhetetlen, akár Amerikában él a vállalkozó, akár Magyarországon, és coachként nyilván ebben nagyon sokat tudsz segíteni. És hogyha a könyveket is sorra vesszük, amelyekről kértem egy listát előzetesen, mert ebben a műsorban mindenkitől kérek, hogy írja meg, hogy mik azok a meghatározó könyvek, amelyekről érdemes beszélnünk. Ugye itt van egy coach könyv ebben a listában. Coachoknak szól, tehát hogy hogyan legyél jó coach, és hogyan tud te magadat is eladni, de hogy a lényeg az, hogy az ember a személyes márkát fölépítse, az akár coach az ember, akár bármilyen más vállalkozó, ez fontos. Szóval és ez erről, hogy ebben van-e lényeges különbség a magyar klienseid és az amerikaiak között?
2: Van különbség, meg ahogy érdekes, hogy mondod, hogy iparági szinten is van különbség, tehát például az amerikai coachoknak is egy nagyon nagy része, nek szüksége van például erre a könyvre, vagy erre a tudásra, mert azért ott a coachok jelentős része ugyanúgy egy sokkal inkább visszafogott személyiség, mint mondjuk ezek a gumicukrot árusító marketinges guruk. Uh-huh. Tehát volt egy-két ügyfelem, akik ilyen mental therapist, pszichológus, vagy valami hasonló háttérrel rendelkező, és akkor a saját praxisát kell, hogy fölépítsék. És a Litvin pont ebben segít, konkrétan ott a coachoknak, mert hogy ezen a területen azért ott is a többség sokkal visszafogottabb, és sokkal nehezebben tudja magát eladni. De összességében ez egész USA-ra vonatkozóan egyértelműen sokkal nagyobb százalékban az emberek bátrabban kimernek állni, magukról olyan szinten beszélni, amit valószínűleg Magyarországon azért sokkal kevesebben mernek megtenni. Tehát van egy különbség egyértelműen ebben. Azt gondolom, hogy Magyarországon még inkább hátrébb vagyunk abban, hogy saját magunkat próbáljuk előre tolni, és saját magunkat eladjuk. Márpedig ezekben a szakmában ez szinte elengedhetetlen. Tehát ahhoz, hogy megismerjenek, ahhoz, hogy valami érzésük alakuljon ki arról, hogy én milyen vagyok. És itt aztán tényleg abszolút magamat adom el. Tehát nem arról van szó, hogy a gyárban legyártok valamit, és akkor én elbújhatok ott a háttérben. És a brandet nem muszáj egy személyhez építeni, mert kitalálok logót, egyebeket, és azt se tudják, hogy ki van mögötte. Ezeknél a szakmánknál, mint egy tanácsadás, mint egy coach, ott saját magamat kell eladni. És a Litvinnek a könyve szerintem azért érdekes, mert nagyon olvasmányosan teszi ezt meg, és...
1: Elmondott pontosan a címét, csak hogy aki esetleg jegyzett el.
2: Ezt ketten írtak, a Steve Chandler és a Rich Litvin, és a The Prosperous Coach az a címe a könyvnek. És a Litvint azért emelném ki, mert hogy ő szerintem ő egyébként a fiatalabb, és mind a mai napig nagyon sok anyag megtalálható fönt a YouTube-on ingyenesen. És nem csak ezzel a könyvvel kapcsolatban, hanem ott élő kócsolásokat is lehet nézni, tehát ilyen case study szinten effektíve vannak fölvételek, amikor tudja az ember követni, ahogy ő kócsol, és van, amikor magát a kócsolását is ugye utána kommentálja, tehát nagyon látványos és nagyon tanulságos anyagokat nagy mennyiségben föltesz publikusan. Aztán van nyilván olyan, ami fizetős is, de ami elérhető ingyenesen, az is rengeteg sok hasznos tartalmat ad. Szóval egyébként ez a magyar coachoknak is azt gondolom nagyon hasznos. A könyv is szuper, mert egy ilyen néhány fejezetben, mindegyik fejezet egy-egy altémát dolgoz föl. És az ő sztoria is egyébként érdekes, hogy egy angliai iskolában volt talán ilyen igazgató helyettes, és onnan kirúgták, és teljesen véletlen, hogy a coachkodásba belefutott, és ma egyébként ő világszár, tehát, hogy például azért hiteles, mert ő is ugyanígy saját magát végül is fölépítette. Ő a coachok coacha, elsősorban coachokat coachol, iszonyú összegekért. Egyébként ez is érdekes, hogy mennyire hajlandóak, mennyire mernek az emberek arról beszélni, hogy mennyit fizetnek nekik. Tehát, hogy egy óráért, vagy egy kurzusért, vagy egyebekért ki mennyit számláz.
1: Az átképzés egyébként is nagyon nehéz, szerintem minden vállalkozó számára, de így ilyen típusú szolgáltatás esetében még talán nehezebb.
2: Igen, mert ugye hát én magamat hogyan árazzam, és akkor itt jön a szerénység, vagy az álszerénység. Most nyilván megint ez, hogy Amerikában azért nem azon a szinten vannak, mint Magyarországon. Persze a fizetőképes kereslet sem, de érdekel az, hogy erről nyíltan beszéljenek. És Amerikában abszolút ez benne van, hogy elmondja, és lehet, hogy Magyarországon azt mondanák, hogy ezzel hencek, hogy most mondok, de tényleg ilyen nagyságrendileg, nem tudom, 5-10 000 dolláros óradíja van a manusnak. És ezt elmondja a publikus felületeken, és ettől még semmi nem történik, sőt. Tehát az a kevés ember, aki ezt meg tudja fizetni, az pláne még vonzódik hozzá, hogy na, nekem csak ő kell.
1: Hát és milyen presztízs értéke lesz, ha ezt el is mondja esetleg a saját cégével kapcsolatban, vagy a saját márkájával kapcsolatban, hogy ő az, aki engem kócsol, nem?
2: Tehát igen.
1: Nyilván ennek értéke
2: sok
1: is van. Neked mi volt az, amit tovább tudtál vinni ebből a könyvből, vagy ami a te munkádban valódi segítséget jelentett? Ez azért is fontos, mert hogy nem így indultál. Tehát, hogy cégeid voltak, és majd beszélünk arról is, hogy Magyarországon mi minden fűződik a nevedhez, tehát vállalkozóból lettél coach, és nyilván, hogyha egy ilyen könyvet olvasol, akkor van valami, ami konkrét segítség lehet.
2: Nem biztos, hogy ki tudok ragadni. Egyáltalán a hozzáállása az nagyon tetszett. Nekem egy kicsit olyan viccesnek is tűnt. Az egyik kedvenc sztorim, ami az ő könyvében van, és egyébként ügyfeleimnek is el szoktam mondani, ami tulajdonképpen magam ellen beszél, az a rész, amikor ugye azt mondja, hogy hát a kócsolás az milyen jó, és mindenkinek igazából szüksége van arra, és hogyha nem tudsz megfizetni egy kócsot, vagy bármi egyéb van, akkor ha annyit csinálsz, hogy a munka után hazamész, és mielőtt bemész a ház előtt álló oszloppal, vagy fánál megállsz, és 10 percig csak elmondod, ventilálod, hogy mi történt veled aznap, már az egy hatalmas fejlődést jelent És ezt szoktam mondani az ügyfeleimnek, amivel azt mondja, hát akkor tök jó, nem is, nincs is rá szükségem. De ez azért érdekes, mert valóban azzal, hogy az ember kimond dolgokat, és ezt látom coachként is, tehát nagyon sokszor nekem nem kell beszélnem. Nagyon sokszor az ügyfél azzal, hogy elmondja a gondolatait, azzal, hogy elmondja a problémáit, egyrészt más struktúrába helyezi a sztorit, azzal, hogy valakinek el akarja magyarázni, ő maga is átgondolja, és nagyon sokszor ilyenkor rájön a megoldásra. Tehát anélkül, hogy én bármit is mondanék, bármit is kérdeznék, igenis segít ez, hogy csak egy picit a problémáimat kibeszélem. És nagyon sokszor kapásban rájövök, ahogy kimondtam, ahogy elmondtam, ahogy struktúráltam ezt a felmerülő nehézséget, sokszor tök egyedül rájövök arra, ja, igazából már akkor vagy nem is akkor a probléma, vagy megvan a megoldás. Tehát ez az egyik ilyen sztori, ami így megmaradt bennem, mert hogy ez részben vicces, részben meg nagyon sok igazság van benne.
1: Arról mesélnél, hogy hogyan jött ez, hogy coach leszel és a tapasztalataidat kamatoztatod ilyen módon? Mert nyilván ez egy nagy váltást átülni a másik székben.
2: Hát ez egy érdekes történet, mert 14 éve élünk kint az USA-ban, Dél-Floridában éltünk, és egy pár évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy megnézzünk egy másik államot, és elköltözünk Bostonba. És amikor ezt kezdtük tervezni, akkor elakadtam, hogy majd én mit is kezdjek ott magammal, és gondoltam, hogy akkor keresek egy szakértőt, aki majd segít, és New Englandben, ugye, ahol Boston is van, Massachusetts, ott kerestem egy karriercoachot. Coacholt engem egy jó pár alkalmon keresztül, csináltunk egy-két tesztet, és igazából ő volt az, aki azt mondta, hogy, mert ugye a kérdésem az, hogy figyelj, amikor elköltözünk, akkor szerinted most mit kéne nekem ott csinálni? Próbáljak állást keresni, csináljak megint valamilyen amazonos céget, vagy mi van. És akkor ebből jött ki az, hogy azt mondtad, figyelj, szerintem neked üzleti coachnak kéne lenned. És ugye mögötte az volt, hogy egyrészt én ezt csináltam, nem tudtam, hogy így hívják, de nagyon sokszor jöttek ismerősök, meg ismerősök, tudták, hogy már voltak üzleti vállalkozásaim, adtam el cégeket, és akkor, amikor ők hasonló helyzetbe kerültek, akkor megkerestek, és nagyon szívesen segítettem nekik, amennyire tudtam. Sőt, amikor a közgáz befejeztem utána, és gondolkodtam azon, hogy akkor nem kócsolásban, mert akkor még kvázi kutya nem tudta, hogy ez eszik-e vagy iszek.
1: Hányat írtunk akkor?
2: Hát az olyan, mint a 2000-es évek legeleje, hanem hogy akkor ilyen üzleti tanácsadás. Tehát izgatott ez a sztori, de aztán elvitt az élet, meg talán azért egy fokkal jobban izgatott az, hogy saját magam fölépítsek valamit, úgyhogy ezért jöttek ezek a cégépítések, de valahogy így összeálltak csillagok állása erre, hogy akkor nézzük meg ezt a üzleti kócsolást, úgyhogy mondta, hogy akkor szerinte ezt meg azt a tanfolyamot, kurzust, egyebeket, diplomát szerezzem meg erről, és akkor hajrá, hát ez hatalmas piac, és csináljam. Úgyhogy nagyjából így futottam bele, ez egy olyan jó 2 évvel ezelőtt volt, hogy elindultam hivatalosan, és hát azóta én ezt elég gyorsan átneveztem coach saltationnek, amit csinálok, mert hogy ez nem szimplán coaching, amit az ügyfeleimnek nyújtok. Már amikor a tanfolyamokra jártam, ott is nekem olyan fura volt, és próbáltam mindig rákérdezni, de sose kaptam igazán jó választ arra, hogy ugye a coachingnál azt mondja, angolul azt mondja, hogy don't be a fixer. Tehát, hogy kérdésekkel segítsek észrevenni dolgokat más perspektívában, és így tovább, de én nem mondjak dolgokat. És valahogy ez a live coachingnál ez teljesen érthető volt számomra, de az üzleti coachingnál ezt nem értettem, hogy hát, hogyha valamit nem tud a másik, de én ismerem, akkor most miért nem mondjam?

0: senkire semmit nem erőltetnék rá, de én úgy láttam, hogy hatékonyabb és sokkal inkább ezt igénylik. Tehát én hiába próbáltam mindig menni, hogy minél több legyen a kócsolásból, nyilván próbálom irányítani, de azért igyekszem megtalálni ezt a helyes egyensúlyt, és ez teljesen esete ügyfele válogatja, hogy mikor, mennyire a coachingba megyünk, és tényleg akkor nekem ott semmi konkrétumot nem kell, és nem is szabad mondanom, és mikor van az, amikor hát azzal tudok neki többet segíteni, ha azt mondom, hogy figyelj, múlt héten láttam ezt és ezt a szoftvert, ismered-e? Ennyi, hát most ha nem ismerte, akkor tök fölöslegesen kérdezgetem ott körbe, hát nem ismeri. Uh-huh. Hát ilyenekkel szerintem butaság az időt húzni, akkor persze. Én sokkal többet tudok segíteni ezzel, hogyha azt mondom, hogy vagy én ezt tapasztaltam, vagy azt látom a cégek többségénél, hogy. Úgyhogy ez egy érdekes, talán egy picit így helyzeti előnyöm is. Van sok olyan coach, aki nem épített céget, mondjuk pszichológus, ő valószínűleg erősebb ebben a coaching megközelítésben, de nincsen meg az üzleti, vagy a gazdasági, vagy a cégépítési tapasztalata. Én meg ebben vagyok erősebb, és valószínűleg olyan ügyfeleket is vonzok be, akiknek ez szükséges, akik szeretik ezt, hogy mellé teszem ezeket a tapasztalatból jövő információmorzsákat.
1: Kocsis Gábor amerikai és magyar cégalapítókat, vezetőket, tulajdonosokat segítő coach a vendégem ma. Az ő életre szóló könyveiről beszélgetünk, elsősorban üzleti könyvekről, néhány perc múlva folytatjuk majd.
2: Életre szóló könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora kedden 14 órától a Rádiókafén. Most kiderül, mi tárul el rólunk az, amit olvasni szerettünk. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádiókafé. Van barát.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és

0: Cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
2: Most van az Jim Jarmus, apja cseh. 13-ban csinált egy vampír filmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
4: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Életre szóló. Könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Olá Andrea beszélgetős műsora. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk.
1: Hogyan irányítsd a cégedet, hogyan használd ki megfelelően az idődet, miként vont be a mesterséges intelligenciát a napi munkádba, hogyan építsd a brandedet? Számos lényeges kérdés szóba kerül ebben a beszélgetésben, itt az Életre szóló könyvekben. Kocsis Gábor coach a vendégem, aki majd másfél évtizede Amerikába költözött, magyarországi internetes és üzleti sikereinek köszönhetően megkapta az Egyesült Államok kiemelkedő képességű személyeknek fenntartott vízumát, és immár online és web áruházak építésében és működtetésében szerzett 25 év tapasztalatára építve coachként segíti a cégvezetőket, a tulajdonosokat és a cégalapítókat. Speciális módszeréről a coachgabor.com oldalon többet is olvashattok. Folytatjuk most a beszélgetést a számára meghatározó üzleti könyvekről.
2: Arra emlékszel, hogy azok közül a könyvek közül szintén, amelyek ezen a listán vannak, melyek voltak, amik téged vállalkozóként segítettek? Tehát ugye itt a Lean, ami alapkönyv, vagy a Vásárold vissza az idődet, a Dan Martell könyv, tehát hogy azért sok olyan van, ami szerintem alapmű sok mindenkinek. Nem tudom, hogy te hogyan találkoztál vele, egy kutatsz ilyenkor, keresed, hogy mi az, ami épít, vagy honnan tudsz ötleteket szerezni, hogy ez hogy történik?
3: Ha valahogy nagyon sokszor volt, hogy mentem rendezvényekre, hekatonra, egyebekre, és akkor, amikor ott valaki mondja, hogy hú, és többször előjön, hogy olvastam ezt vagy ezt azzal a témával kapcsolatban. Tehát emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt mentem kifejezetten a hekatonra, ami a Lean Startupra alapult. És akkor adta magát, hogy na, akkor elkezdem olvasgatni azokat a könyveket, amik ezzel kapcsolatosak. A másik az interneten, amiket olvasok. Tehát ott előjön valami. Manapság a YouTube szintén egy nagyon jó, vagy a podcastek egy nagyon jó források. Tehát, hogyha olyan valaki, akinek hallgatok a szavára, megemlít egy könyvet, akkor utána nézek, és hogyha az alapján tetszik, akkor megrendelem. Az a Dan Martell, ő relatíve új, tehát az elmúlt években tűnt föl, és nyilván is az elmúlt években kaptam rá, úgymond. Az ügyfeleimnek is nagyon szoktam ajánlani. Őt lehet, hogy amiatt is kedvelem, kiemeltem, mert hogy nagyon sokat tudok az ügyfeleimnek mondani abból, amit ő a könyvében, ebben a Buy Back Your Time nevű könyvben mond.
2: Az időhatékonyság, vagy az idő beosztásáról?
3: Igen, tehát arról, hogy mint cégvezető, tulajdonos, hogyan osszuk be az időnket, és hogyan éljünk. Tehát, hogy nyilván az alapja az, hogy egyedül egy dolog az idő, az, ami elment, és visszavásárolni nem tudjuk. Tehát, hogy az értéke az egy nagyon érdekes dolog, és hogy azt hogyan mérjük. És igen, ott, hogy akkor hogyan delegáljunk, mi az, amit delegáljunk, egyáltalán hogyan mérjük föl, hogy nézzük meg, hogy mivel megy el az időnk egy nap, és aztán hogy állapítsuk meg azt, hogy abból mi az, amit nekünk kell csinálni, mi az, amit megéri, hogy mit csinálunk, és ahogy növekszik a cég, úgy ez hogyan változik. Ráadásul egy nagyon jó kommunikátor, tehát megint csak neki is rengeteget, szinte naponta jön ki videókkal, szinte minden nap, ilyen 10-20 perces anyagokkal. Picit kezd most már átmenni ebbe a guru pozícióba, amit én annyira nem szeretek, de még mindig szerintem nagyon sok hasznos dolgot mond. Most már nagyon megy el, mint majdnem mindenki az AI irányába. Tehát most mindenki AI-ban guru, de ezt most nézzük el neki. Szerintem a könyv az lehet egy ilyen alapkönyv. Tehát egyrészt, mert hogy olvasmányos, tényleg egy-két nap alatt át olvassa az ember, és nagyon sok apró hasznos dolgot ki lehet szedni belőle. A Lean Startup, igen, az egy alapmű, inkább úgy, mint egy metodika szerint, és abban az volt a vicces, és azért fogott meg, mert hogy én nagyon hajlottam erre amúgy is. Tehát amikor én a saját cégeimet építettem, akkor is...
2: Melyikeket?
3: Hát az első cég volt, az első az egy internetes szoftverfejlesztő cég volt, ez a Mezonnet Kft. Volt, de aztán annak nagyon hamar jött egy oldalága, ez volt a házipatika.com, ez amit többen ismernek. Aztán volt két e-commerce cég, amiben benne voltam, az egyik a petissimo.hu, ami kutya és macska prémium tápokat, meg kiegészítőket forgalmaz. A másik e-commerce az pedig a játéknet.hu, ami egyértelműen játék webáruház, illetve most már nem csak webáruház, már nem vagyok tulajdonos benne, az új tulajdonosnak hagyományos boltja is vannak, és a webáruház is van. Szóval én azt gondolom, hogy manapság főként ilyen internet alapú cégeknél ez a Lean metodológia, ez nagyon passzol. Tehát az, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető legkisebb befektetéssel elkezdjük tesztelni, hogy az ötletünk az működik-e vagy sem. Van egy hipotézisünk, és húzzuk meg a határt, hogy akkor azt hogyan teszteljük, mint egy laborban hozunk létre egy laborkörnyezetet, és határozzuk meg, hogy na, ha az eredmény ez lesz, akkor az azt jelenti, hogy mehetünk tovább abba az irányba. Ha nem, akkor valamit újra kell szabni. És az AI, most meg talán az AI kapcsán lehet, hogy ez még erősebben így van. Tehát, hogy most hihetetlen az, hogy amit annak idején, nem hogy 20 évvel ezelőtt, de még 5 évvel ezelőtt is kellett hozzá 2-3-4 különböző szakember, hogy meg tudjon csinálni valamit. Ugye kellett egy grafikus, egy webdesigner, egy HTML szerkesztő, egy programozó. Ezt most én, akinek semmilyen technikai háttere nincsen, az AI segítségével meg tudom csinálni. Tehát egyszerű weboldalakat, vagy nem is annyira egyszerű weboldalakat, ma már az AI meg tudok csinálni. Tehát innentől kezdve ez a Lean metodológia megint csak felerősödik, mert tulajdonképpen egy nap alatt létre tudok hozni egy ilyen tesztkörnyezetet. És ki tudom tenni a piacra, és tudok futtatni rá valamilyen pár dolláros kampányt, és látom, hogy akkor most működik ez a dolog, vagy sem.
2: Nekem ez nem volt meg, ez a Traction című könyv, Gino Wickman a szerző. Ez miért fogott meg téged, és mikor találkoztál vele, emlékszel?
3: Ez, hát egy 4-5 évvel ezelőtt, és aztán kiemelten akkor kezdtem rongyosra lapozni, amikor megint csak elkezdtem coacholni. Mert hogy ez egy komplex struktúrát ad a vállalkozóknak, és lépésről lépésre segít abba, hogy hogyan tudunk egy folyamatosan növelhető, építhető céget létrehozni. Tehát ez onnantól kezdve, hogy a céges alapértékek egészen addig, hogy milyen fajta kommunikáció legyen a cégben, és azt hogyan kell fölépíteni, hogy milyen szervezeti rendszer legyen a cégben. Ezeket mind végigmegy, de egy olyan stílusban, ami kifejezetten kisvállalkozóknak szól, és könnyen érthető, és szerintem relatíve könnyen a mindennapi gyakorlatba átültethető. Ha nem is 100%-ig, de 80-90%-ban megcsinálja ez ember, akkor szuper jó céget csinál. Mi, amikor a házipotikát építettük, és lehettünk körülbelül abban az állapotban, hogy olyan 10-13 fő volt a cégben, akkor mi szervezetfejlesztő céget, illetve cégeket bíztunk meg, hogy segítsenek nekünk. És tulajdonképpen rengeteg hasonlat van, tehát szinte ugyanarról szól ez a könyv, amit mi akkor ott vérrel és verítékkel, vagy 2 éven keresztül komoly segítséggel megcsináltunk. Ez most a nem tudom én, ott a 200 oldalban nagyon klasszul le van írva, valaki veszi a fáradtságot, és mondom, csak egyes részeket elkezd beemelni a mindennapi cégépítésébe, az szerintem hihetetlen nagy segítség.
2: Annál is inkább, mert azért nagyon sok vállalkozó úgy kezdi el, hogy mondjuk korábban valamilyen beosztásban dolgozott, honnan kéne tudnia, hogy mennyire kell fegyelmezetnek lenni, hogy hogyan ossza be az idejét, hogy hogyan kommunikáljon a beosztottjaival, egyáltalán egy üzleti tervet megírni.
3: Az egyik az az, hogy amit mondasz, rengeteg olyan vállalkozás van, ahol nem üzletemberek, egyáltalán mi az, hogy üzletember, de mondjuk, tehát nekem annyi szerencsém volt, hogy én a pénzügyi számviteli főiskolát csináltam, a közgázt csináltam, tehát volt egyfajta ilyen hátterem. Valami köze van az üzletépítéshez, de az emberek többsége, aki ma vállalkozást csinál, ez a háttere sincsen meg. Másrészt pedig az is érdekes, hogy elég sok olyan ügyfélbe belefutok, akik meglepően sikeresek, jó sok éve léteznek, nagyon szép céget építettek, de mindig alapvető dolgok hiányoznak. Tehát csoda, hogy még ilyen szinten megy, de hogy ez nem megy a végtelenség. Tehát eljut arra a szintre, ahol olyan méretű a cég, ahol ez már nem működik. És az, hogy amit említett, hogy a cél meghatározás, ez is nagyon érdekes, még azok is, akik szépen struktúráltan vezetik a céget, őnálik is nagyon sokszor előjön, hogy ez kicsit ez a nem látom a fától az erdőt, hogy amikor úgy benne van a dologban, akkor nagyon nehéz kiszakítani azt az időt, amikor azt mondja, hogy na, akkor most negyed évente egy napra elmegyek, és csak a stratégiával foglalkozok. Átnézem a céljaimat, a személyes célomat. És ugye a Traction. Térjünk vissza csak annyit, hogy ez egy komplett rendszer, aminek az a neve, hogy angolul ugye EOS, tehát Entrepreneur Operation System, amiről ugye beszéltünk, ez egy komplett rendszer, ami segíti a kisvállalkozókat, hogy hogyan építsék föl az egész szervezetét a cégnek, és hogyan bővítsék ezt.
2: Hogyha valaki most megkapná a listádat, akkor biztos ugyanúgy elkerekedne a szemem, mint az enyém, amikor az Üzletkötés művészete című könyvet meglátta, ami Donald Trump nevéhez fűződik, Tony Schwartz írta. Beszéljünk egy kicsit erről. Azt írtad nekem, hogy ez kb. 20 évet láttad ezt a könyvet, vagy olvastad ezt. És emlékszem, amikor Magyarországon megjelent, akkor én is olvastam, és nagyon ambivalens érzéseim voltak ezzel kapcsolatban.
3: Nem tudom, ez csak így, amikor kérdezted, hogy még milyen könyv, akkor gondoltam, hogy bedobok egy ilyen követ a vízbe. Mert hogy így visszaemlékeztem, hogy még milyen üzleti könyvek, és ez olyan botrányos volt, és nyilván azzal, hogy most ő az Egyesült Államok elnöke, és most már másodszorra. Tulajdonképpen egy csomó mindent megmagyarázni. Nekem nagyon visszataszító volt egyébként, amikor, tehát nagyon érdekes volt a könyv. Az elsők között volt, ami a Magyarországon, magyar nyelven ilyen típusú amerikai üzleti életbe így betekintést nyújtott. És akkor ezt így olvasva egyrészt az volt, hogy érdekes, másrészt az, hogy ez a fickó mennyire visszataszító. És ez most se változott. Tehát, hogy...
2: De az az üzleti modell, vagy pedig a személyiségem? Mondjuk elválaszthatatlan ezeket.
3: Elválaszthatatlan. Szerintem nekem az marad meg bennem, hogy hirdette azt, hogy pofátlan is, hogy átver embereket. Uh-huh. És hogy erre még büszke is. De hát, hogy ez nem. Ez nekem nagyon nem. És oké, értem, hogy Amerikában agresszívebb az üzletpolitika, vagy az üzleti élet, de azért nem ennyire. Tehát, hogy azért ott is vannak normák, és szeretném azt hinni, hogy azért a többség az nem így gondolkodik, és nem ezt az erkölcsi szintet viszi, mint amit ő ebben a könyvben leírt, és amit sajnos egyébként valóban csinál, tehát azóta, hogy eljelentek meg dokumentumfilmek, amik ugyanezt erősítették meg, hogy szúrt ki emberekkel, hogy úgy építette a céget föl, hogy nem fizette ki az alvállalkozókat, embereket, hogy az ingatlanokból el lehetetlenített. Tehát, hogy ez számomra egyáltalán nem szimpatikus, és ezt nem egy pozitív példaként hoztam ezt a könyvet, csak egy ilyen érdekes. Nem hiszem, hogy ebből kellene tanulni.
2: És az, amit ő ír, hogy mindent nagyban, tehát hogy ez a megalomán hozzáállás, minél egyszerűbben, de hogy mindent nagyban. Ezt nem tudom, mennyire jellemző egyébként.
3: Van ugye ez a 10X, amit csomó könyv, csomó guru hirdet, ugye, hogy és ez kócsolásban egyébként érdekes, és van, amikor én is beszoktam kvázi dobni, amikor beszélünk a tervekről, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, hát akkor idén ennyi volt, hát szerintem most 15% a jövőre, és akkor elbeszélgetni, és mondom, hogy jó, és akkor most gondolkodj, mit csinálna azon, hogyha mondjuk nem 15%, hanem 100% legyen a jövő évi terv. És ez egy érdekes gondolat, kísérlet és gyakorlat, és sokszor előjönnek olyan gondolatok, ami, tehát tényleg, hogy abban van benne, hogy jó, hát akkor növekszünk, és 15%, az annyira nem sarkal arra, hogy valami egészen úgymond out of the box, vagy valami drasztikus dolgot, de amikor azt mondja, hogy figyelj, rendben van, de most nézzük meg, hogy mi lenne akkor, hogy tudnád azt megcsinálni, hogy duplázzuk az árbevételt jövő évre. Na akkor kinyílnak olyan csatornák, azt gondolom, amik amúgy nem. És lehet, hogy abból jön valami ötlet. Tehát, hogy nem az van, hogy jó, akkor most eladunk kettővel, vagy még kettővel többet abból, hanem, hogy valami új szolgáltatás, valami új termék, valami új célcsoport. Igen, itt lehet igazán izgalmas dolgokat csinálni. Uh-huh. Csak megint csak, amikor benne van az ember az erdőben, akkor abban tud gondolkodni, hogy jó, hát akkor az előző évben léptünk ennyit, szépen akkor jövő évben a 15%, és tulajdonképpen azt csináljuk, csak picit nagyobban, picit több emberrel. És akkor utána jön egy ilyen provokatív gondolatkísérlet, hogy jó, de és duplázni hogy lehetne? És előfordul, hogy bejön valami ötlet. És lehet, hogy nem duplázás lesz, csak 70%, de 15%-hoz képest azért ez elég nagy ugrás.
2: Akkor mégis valami haszna van ennek legalább.
3: Igen.
2: Írtad nekem, hogy olvasol szép irodalmat is magyarul. Csak kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami érdekel téged. Tehát mi az, amit esetleg az elmúlt évtizedekből magaddal vittél, és akárhol vagy a világban, neked az fontos.
3: Én egyébként így gondban vagyok általában a szerzőkkel és a címeket. A címeket abszolút nem szoktam megérezni a könyveknél. Igyekszem egy-egy könyvet elolvasni a mai magyar szerzőktől.
2: És ami frissen megjelenik?
3: Keveset tudok olvasni azért is, mert szeretem papíralapon, tehát olyan sokat nem tudok hozni, vinni, de egyszer-kétszer, hogyha egy évben itthon vagyok, és akkor veszek egy-két könyvet. Spiró tipikusan, akinek, hogyha megjelenik könyve, akkor azt elviszem és olvasom. Amit neked talán átküldtem, ugye az a Richter Gedeonról szóló könyv. És ezt azért írtam, mert hogy annak van egy erős üzleti vonatkozása, tehát végül is olyan szemmel is lehet nézni, és érdekes, mint történelmi könyv is nagyon érdekes. Szerintem nagyon szépen van megírva, nagyon olvasmányos is egyben. Látszik, hogy utána nézett a szerző, és azok a leírások, azok a történelmi helyzetek, amiket gazdasági, történelmi helyzet, minden, azok picit utána, én is utána néztem, és azok tényleg tényszerű dolgok, amik abban vannak. Egyébként úgy van becsomagolva, hogy nagyon olvasmányos, tehát hogy nehéz letenni ezt a könyvet.
2: Vállalkozóként is éppen azon gondolkodtam, hogyha valaki úgy olvassa el, hogy mondjuk mit profitál belőle, szerintem így is lehet, mert az a bátorság, amit az ő korában egy patika megszerzésével és aztán gyógyszerek fejlesztésével elkezdett, szerintem az nagyon, nagyon izgalmas.
3: Abszolút. Tehát nagyon sokszor tényleg ilyen üzleti szemmel nézem, egyszerűen csak ezért ilyen adottság. És akkor így elgondolkodom, hogy amikor írja, hogy nem tudom, 30-as években Dél-Amerikában, hát akkor jövő évben megnyitunk 6 dél-amerikai államban lerakatot. Atya úristen, hát ugye nem tudom, hajóval kellett még eljutni oda. Hogy a túróba tudta ezt megcsinálni, hogy ez hihetetlen bátorság volt benne. Miközben jött egy nem tudom Gyöngyös vagy mi melletti kis faluból. Szóval az egész élettörténete is hihetetlen. Nekem azért is érdekes, mert a feleségem gyógyszerész, tehát ott is van egy ilyen. A házi patika kapcsán is ugye szinte az összes gyógyszercéggel kapcsolatba álltam, mondjuk ugye a magyaroknál a Béres, aki egy kapásból eszembe jut, és nyilván a Richter, a kínain, akinél ugyanúgy egy ember áll, egy alapító, egy nagy alapító állt mögötte. Tehát ezek hihetetlen sztorik, hogy abban az időszakban, amikor nyilván sokkal nehezebb volt ilyen hatalmas cégeket létrehozni, hogy mégis ezeket így meg tudták csinálni a semmiből. Ez, hát tényleg ez ilyen példaértékű. Tehát az a bátorság, mit tudom, fölrobbant a gyógyszergyár, újraépítették, hogy hogyan bánt az embereivel, milyen felelősségtudata volt velük szemben, hogy foglalkozott az, hogy amikor nem tudott, már a háború volt, és hogy akkor is, ha nem pénzt, akkor ennivalót tudjon adni nekik, és így tovább. Tehát szerintem nagyon hasznos olvasmány mindenki számára.
2: Pocsként mennyire hiszel abban, hogy a könyvekből lehet konkrétan tanulni? A jól értesültség az üzleti szempontból nagyon fontos. Igen. Van, aki kivonatokat szeretne olvasni, mert akarja, hogy a legfrissebb információkhoz hozzájusson, de ideje nincs, kedve nincs, vagy egyáltalán nem olvasós. Szóval csak kíváncsi vagyok, hogy te, amikor beszélgetsz.
3: Nehéz kérdés, mert egyrészt annyi információ van, hogy ennyi könyvet nem lehet elolvasni. Amikor én elolvasok egy könyvet, nekem az önmagában élmény. Tehát nem azért olvasom szerintem, hogy üzletileg fejlődjek. Tehát valószínűleg az üzleti fejlődés az hatékonyabb az, hogyha nem tudom, a podcastet, meg gyorsítva, meg kivonat, meg nem tudom micsoda, de inkább ilyen saját magamnak jutalom az, amikor azt mondja, na jó, de most igenis akkor rászállom, és lehet, hogy akkor egy hónapig ott van az a könyv, de akkor azt végigolvasom, mert hogy úgy élvezem, szóval mást ad. A Buy Back Your Time-ot is nyilván podcastekben, meg egyebekben is végig tudtam volna hallgatni, és valószínűleg úgy is indult talán, hogy bele-bele hallgattam, de utána azt gondoltam, na ez annyira izgi, hogy ez megéri azt, hogy megvegyem, és akkor elolvassam. Ez például egy olyan, amit utána pedig az ügyfeleimnek mindig mondjuk, figyelj, ez, ha valamit, akkor szerintem ezt olvasd el, mert hogy ez érdemes. Szóval visszatérve a kérdésre, igen, azt hiszem, manapság már papír alapon az inkább az élvezet, hogy elolvasom. A hatékonyság, az a podcastek, vagy a videók, és még megmondom őszintén, ott is nagyon sokszor nekem sincsen türelmem, és másfél-kétszeres gyorsításban hallgatom.
2: Tényleg.
3: Igen. Mert annyi minden van, amit szeretnék, tehát hogy ott le vannak nekem ott mentve, amiket majd akarok, és az is szerintem 2 hónap lenne, hogy azokat végig. Tehát egy csomóra így sincsen időm. Most nagyon sokat az éjjel kapcsán nézek. De annyira gyorsan jönnek a dolgok, hogy 2 hét múlva már elavult. Na hát ott például szerintem a könyvnek semmi értelme. Hát az nem jelenik meg az a könyv, ami alatt már az elavult.
2: Neked van ezzel terved?
3: Folyamatosan nézem, tényleg? Folyamatosan kísérletezem, folyamatosan használom az ügyfeleimnek, szoktam ajánlani bizonyos metódust vagy platformot, hogy mikre tudják használni, mert én az ismerő barátaimnak is már 2 évvel ezelőtt mondtam, hogy figyeljetek, kezdjetek ezt nézni, meg kísérletezgetni, mert hogy ez valami olyan változást fog hozni, amit nem tudtok elképzelni, és ha valaki ebben nincsen benne, akkor hihetetlenül lemarad.
1: Kocsis Gábor Amerikában élő, de magyar cégalapítókat, vezetőket, tulajdonosokat is segítő coach volt ma a vendégem. Az ő életre szóló könyveiről beszélgettünk. A coachgabor.com weboldalon minden információt megtalálhattok róla és az egyedi módszeréről. A Spotify-on pedig, ahol visszahallgathatjátok ezt a beszélgetést, megtaláljátok azt a könyves listát is, amiről ebben az interjúban szó volt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva, Ola Andrát hallottátok.
0: Életre szóló könyvek, amelyeket soha nem felejtesz el. Ola Andrea beszélgetős műsora. Most kiderül, mit árul el rólunk az, amit olvasni szerettünk. Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot, egyre kevesebb étel végzi a kukákban, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Ismét feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot. Magyarország jelenleg 87 napra elegendő kőolaj és üzemanyagtartalékkal rendelkezik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a stratégiai készletek ismét elérik a 87 napnyi importnak megfelelő szintet. Emlékeztettek, tavasszal a védett üzemanyagárak fenntartása érdekében felszabadították a tartalék egy részét. A piaci helyzet javulásával azonban ezt azóta teljes egészében visszapótolták. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a NÉBIH. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
7: A NÉBIH maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszer pazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszer pazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
6: Újabb munkákba kezd a MÁV, karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabonyban is várhatók hasonló munkák. Fennakadás nélkül eltelt hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta kell termékkategóriánként 3 eurós vámot fizetni az unión kívülről érkező, kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra. Többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet a nap további részében, és elszórtan futó záporok, kisebb esők is kialakulhatnak az ország, nagy részén azonban nem várható számottevő csapadék. Holnap is többször zavarják majd felhők a napsütést, gyenge záporok lehetnek elvétve, elsősorban az észak-keleti-keleti tájakon. Továbbra is élénk marad majd a légmozgás, kora reggelre 9-18 fok közé hűl a levegő, holnap napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, szép napot mindenkinek, ez itt a kettes számrendszer. A Rádió Cafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Kovács Robi színész a vendégünk. Színész és társulatvezető, ezt beszéltük meg. Szia!
2: Sziasztok, lányok! Igen, így van, színész és társulatvezető. A színész, az a szó, az nagyon is tetszett nekem mindig is, bár most már így jó pár éve tudom, hogy mi a különbség a színész és a színművész között.
3: Na, hát na, mi a különbség?
4: Én nem szeretem a színművész szót, az olyan
2: igen, de barokkos. Barokkos, de van valami értelme, így van. Tehát aki bejut a színművészeti főiskolára, nem, mert most már egyetemre, és diplomát kap, az a színművész. Aki pedig nem,
1: igen,
2: aki pedig nem, így van, aki pedig nem végezte el az egyetemet, főiskolát, hanem egyéb más úton, módon kapott mondjuk színész egyes minősítést, akkor ő a színész.
1: Neked van színész egyes
2: minősítés? És nekem van színész egyes minősítésem, tehát én hivatalosan színész vagyok, de én nekem is ez a szó jobban tetszik. Tehát hogyha mondjuk én például el tudtam volna végezni a színművészetit, és mondjuk lenne egy ilyen diplomám, akkor is jobban szeretném a színész megnevezni.
1: De amikor,
4: igazából,
1: ja, bocsi, nem csak, hogy amikor te már réges-rég egy ország kedvence voltál, és színész voltál, gyerekszínész, hát akkor azért még ezek még a kapuba se voltak, hogy most mi lesz a következő színész, vagy színművész.
2: Persze, hogy nem, de egyébként milyen érdekes, mert ugye nagyon sokszor hallottam ezt a kifejezést kiskoromtól kezdve, hogy gyerekszínész, és egy tök logikus, de én ezt is gyerekkoromban nagyon sokszor, amikor így különböző riportot csináltak velem újságban, vagy rádióban, vagy tévében, mindig azt mondtam, hogy nem gyerekszínész, csak gyerekszereplő.
1: Tehát, hogy még nem, akkor még a színészt sem.
2: Igen. Nem, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a színész kifejezést kiérdemelje az ember, ahhoz nem elég csak egy naturális vélt vagy valós tehetséggel bárhol fellépni gyerekként, és akkor ott sikert aratni, hanem ahhoz tanulni kell. Tehát
4: ez egy kis pici gyerekként is.
2: Nem hiszem, hogy ezt ennyire túlbölcselkedve láttam volna be, nem ezért mondtam, hanem azért mondtam, mert én bennem, és tényleg azóta is összeteszem a kezemet, bennem mindig is túltengett az a fajta szerénység, amit sikerült megőriznem azt, hogy én hát ember maradjak. Uh-huh. Tehát főleg azokban az időkben, amikor egy gyereknek azért ezt föl kell dolgoznia valahogy, hogy az egy dolog, hogy én jól érzem magam, meg poénnak gondolom, meg érzem, hogy az életem ilyen különleges fordulatot vesz, uh-huh, hogy hú, én most szerepelek a tévében, meg nem tudom, meg megismernek az utcán, de azért ezt azért így felnőtt fejjel emlékszem vissza, hogy ezt azért föl kellett valahogy hogy dolgozni. Most, hogyha az ember ott elszáll, akkor, mert voltak olyanok, akik elszálltak név nélkül, de
4: minden sztori csak névvel érvényes, Robi.
2: Nem,
4: de hogy is most nem bántunk.
1: Szóval... Teljesen tiszta, amit mondasz, szóval te tényleg egy ilyen nagyon emblematikus valaki voltál.
4: Tehát, amikor... De ez az alázat az, amiről most te beszélsz szerintem, ami ezek szerint már ilyen 5 évesen megszületett benned.
2: Hát olyan 8-9.
4: A világ leglosszabb gyerekénél? Nem is, a kicsi a borsak kezdted.
2: Volt, igen, az volt az érdekes, hogy én nekem egy ilyen szerencsés genetikám van, mert én mindig fiatalabb, főleg gyerekkoromban, most már kezdem behozni a koromat, de mindig fiatalabbnak néztem ki sokkal, mint amennyi voltam. Tehát mindig megkapom azt így utólag is, hogy jaj, a világ legrosszabb gyerekében, amikor 5-6 éves voltál, akkor már 9-10 éves voltam. Aha. Tehát én mindig egy sokkal fiatalabbnak néztem ki. Ott konkrétan, igen, 10 éves voltam, amikor
4: forgattuk. De a Kicsi a Bors volt az első filmed ott?
2: Ott ilyen 8... Várjunk csak, mikor volt az? 85-ben adták le, 9, hát a 84-ben forgattuk.
4: Igen, 8 éves,
2: de hát ott is úgy néztem ki, mint a 5, szóval a 6.
1: De azt mondod, hogy ez szerencsés genetika. Nem akartál soha idősebbnek, vagy mondjuk már egy a 20-as évedbe férfiasabbnak kinézni, mert tudom, hogy
2: akartam.
1: Kölyök kinézetű férfiak, akik arra vágynak, hogy idősebbeknek nézzenek.
2: Nem, én nem, egyáltalán nem a magánszférám beli hiúságból akartam volna idősebbnek kinézni, hanem a 20-as éveiben, amikor már sikerült felkerülnöm a színpadra, ami az egyik álmom volt, mert ugye megismertem a televíziózást, annak minden szegmensét, tehát voltam gyerekszereplő, ilyen szerepet játszottam, olyat filmbe, műsorba.
4: Figyelj, álljuk már fel ezen a ponton, bár szerintem nem létezik, hogy legalábbis az X generáció és előtte és utána lévő generációk ne tudnák, hogy mikbe voltál, de szerintem azért érdemes, mert lehet, hogy van, aki nem. Tehát a Kicsi a Bors sorozatban tűntél fel először, aztán ugye a világ legrosszabb gyereke, majd erről talán hosszasabban is beszélünk. Öcsi a sztár, és aztán a Kölyök idő, ami végig kísérte legalábbis a mi fiatalkorunkat, a tiédet, meg aztán pláne. Ezek voltak talán az első emblematikus munkáid, aztán majd soroljuk tovább.
2: Igen, így van, így van. Tehát én nagyon hamar belecsöppentem. Az volt a szerencsés, hogy minden ilyen gyerek vagy felnőtt, aki belecsöppen ebbe a előadó művészi világba, mögött kell, hogy álljon valaki, vagy valakik, akik meglátják benne a fantáziát. Ugye, mert máshogy nem működik. Mert az, hogy anyukák, apukák nagyon nagy elfogultsággal hordják a gyermeküket különböző ilyen castingokra, régen válogatásnak hívták, ugye régen még nem voltak ezek a divatos angol kifejezések, tehát válogatásokra, meg mindenféle helyekre, hogy a gyerek egyszer jusson be és szerepeljen, akkor lehet, hogy az a gyerek nem biztos, hogy megfelelően tehetséges ehhez, csak a szülő ugye érzi úgy, hogy már pedig az én gyerekem az, aki. Na most nálam ez fordítva volt, tehát én bennem egyszer csak megjelent nagyon korán, ilyen óvodáskorban már az a fajta harsány exhibicionizmus, amit ugye a szüleim így figyeltek kívülről, tehát ez nem az ő...
1: Döbbenten néztek.
2: Igen, tehát ez nem az ő, hogy mondjam ezt, nevelésük, vagy betanításuk, vagy nem tudom mi volt, hogy Robika... Hát ott azt vették észre először, hogy volt egy nagyon kedves kis verses könyv, amit már ilyen bölcsis korom óta olvastak nekem, ez a Hóc-Hóc katona, még mindig azt hiszem, hogy ilyen antikváriumokban lehet kapni, mert azt hiszem, hogy a Hóc-Hóc katonát egy kicsit elsodorta az idők áradata, nem úgy, mint például a
4: Janikovszki könyveket például,
2: nem arra gondoltam volna, hanem van az a két klasszikus, a Gőgös Gunár Gedeon, meg az Ablakzsiráf, vagy nem igaz, Ablakzsiráf.
4: Az is volt. Igen. Csak azok inkább tanköntként funkcionáltak.
1: Mondjuk
4: szerintem
1: inkább
4: a
1: Bóvitát.
2: Igen. Szóval ez a Hóc-Hóc katona, ez számomra ez volt a legelső, és nagyon éles emlékeim is vannak róla, és akkor a szüleim azt vették észre, hogy olvassák nekem, és egy idő után velük mondom, aztán már önállóan mondom ezeket a rövidebb és hosszabb gyerekverseket. És akkor elkezdtek ezzel játszani, hogy ugye kis Robikának csak megmutattak egy képet a Hóc-Hóc katonából, akkor én felismertem, hogy ez melyik vershez tartozik, és fogtam, és lenyomtam az egész verset hibátlanul. És akkor lehetett látni, hogy na, hát ez a gyerek, ez milyen jó memóriája van, meg hogy hangsúlyozza, mit tudom én, de és akkor utána jöttek azok a pillanatok, amik még akár kínosak is lehettek a szüleim számára, amikor például az óvodában sose felejtem el. Ez ugye 80-as évekről beszélünk, 70-es évek legvége és 80-as évek legeleje, amikor már ez a, még a szocializmus volt bőven, de már ugye még nem sejthettük annyira, de már a vége felé közeledett, de még nekünk az óvodába azt tanították, és akkor ennek a versből ezt most idéznék, nem tudom a szerzőjét, és nem az egész verset, csak az elejét jegyeztem meg, így felnőtt fejjel, vagy maradt meg a legvége. Így kezdődött a vers. Áll egy szovjet katona színarany ruhában. Tehát így kezdődött a vers, és mondom
1: micsoda szép kép.
2: Igen, várjál,
1: és várt. Sehmely mire valóság.
2: Igen, és várt ki a végét, ez volt a vers vége. Szebb az utca, szebb a ház, boldogabbak lettünk, amióta ő vigyáz, és örködik felettünk. Ez volt a vers, és ugye én kisgyerekként nyilván, hát mit tudtam én, hogy ez miről szól?
1: Az a szovjet katona szerettél volna lenni arany ruhában.
2: És most gondolj bele, amikor a busz megállóba, mint a kis már akkor burjánzó exhibicionizmusom, és elkezdtem ordítva szavalni ezt, és a szüleim meg, ne, hagyd már abba, meg ez nem kell. Tehát én nem értem, mi ezzel a gond. Tehát így kezdődött, és akkor jöttek azok a pontok, amikor már én iskolás koromban már egyszer, csak nem tudom, azt nem emlékszem, hogy jelentkeztem, vagy valami, de akkor már versmondó versenyen indultam, akkor megnyertem, akkor prózamondó versenyen megnyertem. És akkor így látták a szüleim, hogy itt valahogy ez úgy bennem automatikusan megvan, és én ezt akarom, tehát én ezt szeretném csinálni. Akkoriban nem voltak tudtommal, vagy ha voltak is, a szüleim nem törődtek vele, hogy ilyen színjátszókörök, vagy betabé, nem? Tehát semmi.
1: Egyébként nem nagyon volt gyakori.
4: Nem. Melyik városrészről beszélünk? Hol éltetek?
2: Hát, hogyha nagyon kronológiaiak haladunk, akkor én Budapesten születtem, mert a szüleim ide jelentkeztek be a Baross utcába, mert itt a Baross utca mellett laktak a nagyszüleim, és akkor innen ment anyukám szüli, de egyébként 60-ban
4: Ja, te 60-ban nőttél fel.
2: Nem egész, a 60-ban laktunk, tehát itt megszület, 60-ban laktunk éppen, följött anyukám megszülni engem, és utána visszamentünk 60-ban, és 5 éves koromig ott laktunk, és 1981-ben költöztünk föl Budapestre, a Kőbányára, az Újhegyi lakótelepre,
4: szóval és ott jártam már. Beszélünk, tehát hogy nem volt színház a közelben.
2: Nem, de meg az, hogy az iskolába sem emlékszem, hogy volt játszás, ez semmi ilyesmi nem volt, csak én úgy automatikusan ilyen, tényleg ilyen autodidaktán itt tanultam a verseket, indultam, megnyertem, stb. És akkor az volt a fura, hogy a anyukám dolgozott többek között a Magyar Honvédség Művelődési Házában is, Stefánia úton, és én sokszor, mint amúgy is a szülőknek a gyerekei, többször megfordultam a művelődési házba, nagyon szerettem egyébként, nagyon, nagyon szerettem ott lenni. Bejártam az egész épületet, minden, én ilyen felfedező típus voltam, meg minden, jobban voltam a ruhatáros nénikkel, együtt kijöttek velem a kertbe bodobácsot gyűjteni, ilyen gyufáskatujában, minden. Tehát tudták, hogy a Margó fia ott jön, megy, tesz-vesz, és közben néha verset mondtam, hogyha kérték, stb. Szóval, hogy el voltam. És volt egyszer egy olyan alkalom, amikor anyukám, mint művelődés szervező, meghívta az akkor népszerű és nagyon sikeres filmrendező nőt, Katkics Ilonát, egy ilyen nézői találkozóra, és akkor a gyerekek és a szüleik úgy összegyűltek egy terembe, és a Katkics Ilona, akinek ugye nagyon sok sikeres műsor fűződik a nevéhez, úgy beszélgetett, meg mesélt a televíziózásról, meg filmezésről, és hát nyilván én is ott voltam így a gyerekek között, és akkor ott nem tudom pontosan, egészen pontosan, hogy mi történt, de hogy vagy úgy kérdeztem, vagy egyszer csak volt a Katkics Ilonának talál, hogy na és akkor ki tud mondani valamit, és én fölpattantam és mondtam. Tehát az a lényeg, hogy a Katkics Ilona hogy fölkapta a fejét, hogy na, mi az össz?
4: Kis vörös gyerek.
2: Kis vörös hajú, nagy hangú, kis élénk, szeplős gyerek, itt nagyon-nagyon látszik, hogy nagyon benne van. És akkor kérdezte a végén a pont anyámtól, hogy figyelj, ne haragudj már, hogy nem tudod, hogy kinek a gyermeke? Azt mondja, anyukám, hát az enyém. Azt mondja, tényleg, Marga? Nagyon jó, azt mondja, figyelj már ide, azt mondja, nem tudom, gyerekben van valami, vagy mocorog valami, azt mondja, az már be egy próbafelvételre. Na most az az érdekes, és azt a mai napig nem tudom megfejteni, hogy én a nagyhangú, exhibicionista, élénk,
4: bátor
2: gyerek, bementünk erre a próbafelvételre, és ott összecsináltam magam. Tehát az az életemben az egyetlen olyan emlékem, amikor hirtelen így begubóztam. De nem tudom miért, azóta se tudom, fogalmam nincs, előtte, se utána.
1: Hát, mert ott már volt tétje a szereplésnek.
2: Lehet, és mondom, akkor voltam ilyen 6 éves körüli, és akkor az Ilona megmondta, hogy anyukámnak, hogy jó, semmi gond, pici még, tehát látszik, hogy még kicsit azért megszeppen, de fölveszük a hivatalos nyilvántartásba, mert ugye hát nyilván akkor még volt egy ilyen nagy könyv, tehát akkor még nem számítógépeken tároltam az adatokat, és akkor tulajdonképpen innen datálódik az én karrier kezdetem, mert a nyilvántartásból egyszer csak jött egy távirat, akkor még ezek a jó kis zöld borítékos táviratok voltak, és a táviratban pedig írták, hogy tisztelt címző, keresünk ehhez a produkcióhoz gyerekszereplőket, és akkor Kovács Robertet várjuk ekkor és ekkor, ez egy válogatás. És akkor a szüleim meg, hogy ja, hát akkor jó, akkor menjünk. És akkor tulajdonképpen elvittek engem egy-két ilyen meghallgatásra, vagy válogatásra, és úgy hát nem sikerült.
4: De ott is ugyanilyen gyámoltalan voltál már, vagy akkor nem idősebb lévén már elő tudtad adni
2: nem
4: magad?
2: Nem hiszem. Hát ez idősebb, hát ez körülbelül rá egy szűk egy évvel volt.
4: Hát egyből megindult, de bölcsességet lehet felszedni egy év alatt.
1: De már hogy 7 éves voltál. Igen, nem tudom, mitől tartottál.
2: Akkor már nem tudom. Az az igazság, hogy én nekem ezek közül a válogatások közül nem volt azért annyira sok, de ezek közül egy maradt meg, méghozzá ez a Róna utcában a Mafilmnak, a filmgyárának volt a helyszíne, hogy az Esztergályos Cecília, akivel később egyébként színpadon játszottam is együtt, de az Esztergályos Cecília játszott valami, nem tudom milyen főszerepet abban a filmben, és annyi volt nekem a szerepem, hogy volt egy jelenet, amikor készülődik, van valami balerinát játszott, vagy nem tudom, és akkor készülődik a tükörni, és egy gyerek oda könyököl, és így grimaszolnak egymásnak a tükörbe. Tehát, hogy viccel, hogy grimaszol a gyereknek, a gyerek meg visszagrimaszol, meg aztán a gyerek grimaszol, akkor ő utána. Valamilyen kis statiszta szerep. És emlékszem, hogy a Cili ott ült, és akkor engem meg oda támasztottak, vagy mellé egy ilyen tükör volt, meg mindig, és mondták, hogy grimaszoljak, és még akkor is, mint hogy egy idősebb nő, meg minden, akkor is egy kicsit visszafogott voltam, meg minden. Tehát ő grimaszoltam, de nem tudtam magamat még mindig úgy
4: ereszteni.
2: És erre az egyre emlékszem, abba se választottak be egyébként, de hogy erre az egy momentumra emlékszem, és utána volt a mérföldkő, amikor amikor Takács Vera rendező, aki előtte ugye nagyon sok műsornak volt már a dramaturgia, tehát ő Süsütől kezdve, tehát nagyon sok ilyen népszerű, meg ikonikus produkcióban dolgozott, és elkezdett rendezni, és őt rendezte a Dongó Őrs kalandjait előtte, utána jött a Bors Őrs kalandjai, amit én gyerekként imádtam, meg hát nagyon szerettük nézni, és akkor egyszer csak feltűntem egy ilyen kaszt, vagy válogatáson, és Takács Vera előtt ott álltam.
4: És most, mint egy ilyen jó
1: kereskedelmi rádióban,
4: abba hagyjuk egy pillanatra.
2: Tehát ott állok a Vera előtt, itt a
1: igen, csak a zene után itt a kettes számrendszerben Kovács Robi a vendégünk, továbbra is maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van

0: érzem.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatjuk a kettes számrendszert Behumi Dórival, Veres Dórival és Kovács Robi színész, társulatvezető a vendégünk továbbra is, aki nagyon plasztikusan meséli a gyerekkori élményeit azzal kapcsolatban, hogyan is lett ő gyerekszínész, aztán színész. És hát Takács Verának a te életed egyik talán legfontosabb ikonikus figurájánál hagytuk abba ezt a történetet.
2: Az első találkozásunk.
1: Aki egyébként, hadd tegyük hozzá, hogy idén áprilisban volt 80 éves.
2: Így van, Isten éltesse. Volt is egy nagyon jó meglepetés buli, és ott volt minden kölyök idő. Tényleg? Szereplő, nagyon jó volt, így van, csinált.
1: Tehát ő nem tudott róla, hanem...
2: Nem, ez a klasszikus meglepetés parti volt.
1: És hogy reagált?
2: Hát örült neki, jól esett neki, persze, nagyon élvezte.
1: Hát neked ő tényleg a felfedeződ, lehet ezt mondani, ahogy így az előző percekben mondta, több castingon, válogatáson is részt vettél 6-7, aztán 8 évesen, és egyszer csak ott álltál azon a válogatáson, ahol Takács Vera meglátta benned a lehetőséget.
2: És az égiek úgy látszik, úgy tervezték, vagy nem tudom, hogy ott nem volt bennem semmilyen fajta gátlás, vagy jobb lábbal keltem föl, vagy lazább napom volt, nem tudom. És soha nem fejtem el, hogy a Vera mondta, hogy na akkor mit, mutatkozz be, jó, és akkor hoztál valamit, amit elő tudsz adni. Igen, Petőfi Sándor falu végén kurta kicsma. Na jó, hát akkor halljuk. És elmondtam, és akkor Vera így meg kikerekedett a szeme, azt mondja, ez igen. Azt mondja, figyelj már ide, hát Robika, hát ezt ki? Ki tanította be neked? Mondom, semmi, ez az én stílusom. Mondtam ezt ugye ilyen...
3: Ilyen szerényen, ilyen visszahúzódó.
2: 7 és fél évesen, és a Verának ez a mondat, ez ugye ő ismétli, amikor igen, tőle kérdezik igen. Ezt a dolgot, és ezt ő is annyira beleégett az agyába, semmi, ez az én stílusom.
1: Valószínűleg, hogy ilyen kerek szemmel, kis vörös fejjel előadtad, annyira előttem van.
2: És akkor így rájött a Vera, hogy hoppá, jaj, van stílusod, akkor jó. És akkor Isten igaziból bekerültem a Bors Őrs kalandjaiba, de statisztáltam, tehát még arra is emlékszem,
1: hogy biztos,
2: hogy több kép is volt, de én egyre emlékszem, amikor a két ilyen főszereplő egy játszótéren a padon beszélget valami, hú, mi történt az iskolában, te képzeld el, hogy nem tök mindegy, és a háttérben én egy mászókán mászkáltam. Tehát én voltam a játszótéri gyerek, aki úgy betölti a
1: biodíszlet.
2: A biodíszlet, és én nagy elánnal vetettem bele magam, és ott mászkáltam, és hú, de jó volt. És hát én megmondom őszintén...
3: Mint senki addig,
2: soha senki. Tehát azóta is visszasír engem az a mászóka, ha még megvan. Tehát az a lényeg, hogy ott arra azt sejtem, és ez már nem a konkrét emlékem, de azt sejtem, hogy magamat ismerem, hogy amikor már ott ebbe a csodálatos világba belecsöppentem, és már ott kamerák, meg lámpák, meg szereplők, meg felvétel, ott nem megszeppentem, hanem ott úgy elkezdtem úgy pezsegni, és ott gondolom a szünetekbe, vagy valami, ott már úgy nyomtam a sódert, úgy eleresztettem magam, és szerintem a Vera-ban úgy megmaradt ez a dolog, hogy lehet, hogy ezzel a gyerekkel kezdeni kell valamit, egy próbát megér. És ez a próba nem is akármilyen volt, ugyanis tudtommal, és ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de így emlékszem, vagy így tudom, hogy a kicsi a Bors, vagy a Borsos kalandjainak a leges legutolsó részében, azt hiszem, hogy nem volt több belőle, a Malek Mikinek, aki a ifjabb Malek Miklós, aki most már egy sikeres zeneszerző is, ha jól emlékszem, Amerikában él és alkot, ő volt az egyik őrstag, és őnek játszottam az öccsét.
3: És mindkét tojás.
2: Igen, az egyik tojás a másik létrára, úgy hasonlítottuk.
3: Se mennyire.
2: Tök mindegy. Ebbe bele se gondoltam tényleg. Na, és az a lényeg, hogy egy abszolút epizód főszerepem volt. Tehát lényegében akkoriban, és ez volt az érdekes, hogy akkoriban tényleg az a világ volt a 80-as évek közepén, akkor már kezdtek bejönni ezek a videómagnók, meg mindent. Emlékszem, hogy nekünk is az osztályban először melyik fiúnak volt, és hogy tényleg, van vidizé, és akkor persze pipa voltam, mert fölment hozzá az a csaj, aki nekem tetszett, hogy megnézze a videómagnót, és nekem ilyen sérelmeim voltak, hogy persze, mert videója van, francba is, de hogy akkor jelent meg ez az egész, hogy VHS kazetták, meg hú, meg ezért, és ez tök izgalmas volt, és pont ebben a részben is az volt a Bors Őrsbe, hogy az egyik őrstagnak volt videója, és akkor a többi őrstag tényleg, és meséld el már, hogy milyen az a videó, és akkor tudjátok mit, gyertek, elmegyünk Stikába, a szüleim nem engednék meg, mert nagyon drága, de hogy van egy ilyen vámpíros film, és azt megmutatom nektek, este az lesz, a nagy szenzáció, vendégség lesz, és akkor a szülők levetítik a vendégeknek ezt a vámpíros filmet. És akkor az a lényeg, hogy oda mentünk, és akkor én, mint öcsi mondtam, hogy én ismertek, persze a nagy túrót, és akkor, na jó, akkor gyere, hagyjad, mert úgy tudjuk lerázni, gyere. És akkor elmentem velük, és nyilván belenéztek, fú, de jó, és akkor hogy elmentek megnézni a többi kazettát, én meg, mint a kis vörös démon, az öcsi, én meg megkaparintottam a távirányítót, amikor senki nem figyelt oda, és elkezdtem nyomkodni, előre tekerni vissza, és hát megnyomtam a rekord gombot is. Szumma szummárom, a sztori arról szólt, hogy beletöröltem a marha értékes és pótolhatatlan filmbe, amit aztán az őrstagok ugye nagyon nagy pánikkal konstatáltak, hogy itt most óriási botrány lesz, hogy csinál, mit csináljunk? Hát, és akkor kitalálták, hogy hát akkor csináljuk azt, hogy vegyük fel a hiányzó részt.
3: Forgassátok le.
2: És hogy berak. Na de hát hogy? Hát videókamera. Ó, hát nem, hogy a videókamera, az még nagyobb csoda volt. És akkor elkezdtek vadászni videókamerát, és mindenhol lepattantak, mert ahol volt, ott se, hát nem adják oda meg semmit, nem. És teljesen összetört mindenki, hogy hát akkor ennyi volt, akkor megbuktunk, akkor nem, pedig már megvannak a jelmezek, minden izé. És akkor, mivel én voltam a baj okozója, azt mondtam, hogy akkor bízzátok rá, majd én megoldom. És a Halászbástyánál ott láttam, hogy egy ilyen nercbundás nénit, egy bácsi videókameráz, és akkor én oda mentem, és ilyen szomorúan megálltam ott a Szent István szobor mellett, és akkor mondja a néni, egyből észrevett, hogy jaj, nézd már, milyen aranyos, vedd már föl nekem azt a kisfiút, miért vagy olyan szomorú? És akkor én meg eljátszottam, hogy elájultam, tehát hogy eldobtam magam, és akkor jaj, úristen, kisfiú, baj van, és akkor beültettek a kocsiba, és akkor segíthetek valamit? Hát végül is igen, ezzel a videókamerával, tehát az a lényeg, hogy ilyen rafináltan szerezte meg, és leforgatták, és ezért. És ez azért érdekes, mert sok szövegem is volt, én voltam a sztorinak ugye az egyik mozgatórugója, meg a megoldó képlet, meg minden, és akkor ez volt az, amikor lement ez a produkció, akkor volt életem először olyan, hogy mentünk a szüleimmel a valamelyik mozgó lépcsőn, és egyszer csak meghallottuk, hogy azt mondják, hogy ott az a gyerek, aki elrontotta a videót. Tehát itt volt az első pillanat, amikor engem felismertek a tévéből, és azt mondták, hogy jó, ott van az, ő szerepelt, a videós gyerek, aki elrontotta a videót, meg minden, szóval.
1: Hogy érezted ezt? Akkor magad nem emlékszel?
2: Nagyon különleg, hát jó volt, szóval, de akkor még így nem nagyon törődtem vele, csak ilyen érdekes volt, hogy jaj, de jó, hát ők is látták akkor minden. És hát nyilván, mivel ez egy nagyon nagy siker lett ez a dolog, akkor a Vera elmondása szerint pont akkor volt tárgyaló félben a Nagy Katalin írónővel, akivel tervezgették a világ legrosszabb gyerekét, és mi nem találták meg a főszereplőt. És akkor a Vera fölhívta a Katit, és azt mondja, figyelj, szerintem megtaláltuk. És akkor a Kati megnézett engem, vagy bemutatott neki, és azt mondta a Verának, hogy figyelj, egy az egybe, tehát ő. Hát akkor hajrá. És akkor itt elérkeztünk az ominózus történelmi pillanathoz, ami azért érdekes, mert amikor ez a film leforgatódott, és a kőszegi gyerekfilm szemlén, mint ősbemutató a fesztiválon lejátszásra került, utána felekestől fölfordult velem a világ. Tehát közönségdíjas lett a film. Egyéni díjat kaptam az alakításomért. Ott Kőszegen 6 rádió csinált velem riportot, újságírók, minden. És onnantól kezdve az utcán másodpercenként meg, jaj, tehát ott onnantól van ez a...
3: Szóval ez volt 40 éve pont. Mert 86-ban. Mutatták be a világ legrosszabb gyerekét, akkor elmondhatjuk, hogy 40 éve futottál be.
2: Igen.
1: És figyelj, de azt szokták mondani, hogy te olyan normális maradsz mindig. Tehát, hogy nem szálltál el még fiatalon se ettől, hogy tényleg az egész ország rólad beszélt, vagy legalábbis tényleg a mi generációnkban mindenki ismerte a nevedet, a fizimiskádat, az alakításaidat. Hogy mégis te hogy tudsz így két lábbal a földön maradni, vagy hogy tudtál leginkább abban az időben?
2: Hát valószínűleg...
1: Mert ezt eljött ugye a kölyök idő is, meg szóval rólatok szóltak a 80-as, 90-es évek.
2: Én nem tudom, hogy ez neveltetés kérdése is, vagy egy normális értékrend megszerzése a család részéről, tudattalanul vagy tudatosan, de a lényeg az, hogy ha most a két végletbe gondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy aki nagyon sikeres lesz hirtelen, de ez bárhol a világban hát így
1: pont
2: van.
1: Pont ezért kérdezem,
2: vagy
1: így szokott lenni.
2: Nagyon, nagyon elszalad vele a ló, vagy igen. Pedig pszichológiailag inkább magába fordul, és egy picit úgy el akar tűnni. Tehát inkább a szerényebb oldalra, én meg inkább ez voltam. Tehát élveztem a népszerűséget, de például, amikor már a népszerűség olyannyira a tetőfokára hágott, és ez már a kölyök időszakában volt, akkor már tényleg az volt. Én mindig is szerettem a baseball sapkákat, de nem hiszem, hogy feltétlenül jelentőségteljesen nekem baseball sapka gyűjteményem lett volna, nem akartam volna láthatatlan lenni.
1: Kicsit el akartál tűnni.
2: Igen, de mondom, nem azért, hogy én a saját magam minőségét felhájpoljam, hogy most akkor én azért tűnök el, mert én akkora híresség vagy. Nem, hanem azért, mert egyszerűen én imádtam a szereplést, persze jól esett, hogy megismernek, vagy valami, de valahogy úgy éreztem, hogy amikor éppen nem a képernyőn vagyok, vagy nem, akkor én nem érdemlem a szexuális, ne foglalkozzanak velem, mert nem, nincs miért. Tehát én ugyanúgy elutazom a metrón, ugyanúgy elsétálgatok a parkba, nem, az a baj, hogy a 80-as években azóta is ez megvan, csak most már kicsit fölborult ez az egyensúly, meg nagyon ilyen felhigult, meg ilyen nagyon pörgős lett, de abban az időben valójában tényleg, aki megjelent a képernyőn, azt nem is tekintették szinte embernek. Tehát döbbenetes.
1: Mert hogy úgy érted, hogy UFO-nak tekintették?
2: Teljesen, tehát egyszerűen ez nem lehet, hogy egy kétlábú járó húsvér ember. Olyannyira, hogy és ez nem csak a gyerekek részéről, és akkor most ugrok csak a sztori miatt egy jó pár évet. Kölyök idő, óriási sikere csúcsán meghívtak minket Dél-Magyarországon egy településnek egy általános iskolájába, és a tévés ócska mikróbuszbe a Latviába beültünk, és elindultunk lefelé, páram kölyök idősök, 4-5-en, hogy ott a gyerekekkel ilyen kis közönség találkozó, hogy ilyen kis dumágassunk ott a tornaterembe, meg kérdéseket tegyenek fel, meg őt izé. És megérkeztük, és szállunk, és jön ki a pedagógus, tanárnéni, ki várt minket, és így ránéz erre a mikróbuszra, és azt mondja, ezzel jöttek? És akkor mondtuk, hogy hát igen, ez a Magyar Televíziónak a 45 éves nyomorult mikróbusz. Azt mondja, és hol vannak? Kik? Hát akik vigyáznak magukra. Tehát egy felnőtt ember úgy jött ki egy vidéki iskolából az ajtón, hogy azt hitte, hogy mi megérkezünk valami limuzinnal, és testőrök kíséretébe fogunk.
1: De te komolyan?
2: Komolyan. Ez nem vicc. Ez annyira megmaradt bennem, és ez is azt bizonyítja. Most gondolj bele, hogyha egy felnőtt ember ezt? Így vélekedik arról, hogy hát aki a televízióban szerepel, az biztos, hogy hát mi, érted?
3: De figyelj, ez órának is gyűjtöttek. Igen, tudod? Ez ugyanez, hogy egyszerűen ez egy más dimenzióba kerül.
2: De igen. ez nem Amerika, aztán persze elkezdték majmolni,
3: de
2: tehát hát, ezt tudjuk,
3: nem,
2: ezt az amerikanizálódást.
3: Nem azért, hogy Amerika, hanem ez egy jelenség, ehhez nem kell, ott nyilván ott a tömeg miatt, vagy a számok nagysága miatt más a lépték, de a jelenség ugyanez. Hogy,
2: így van, azt szoktam én erre mondani,
3: te nem vagy kézzel fogható, hogyha
2: pedig
3: ha
2: igen.
3: Beköltözöl mindenkinek a háztartásába.
2: Igen, csak
3: hetente,
2: én erre azt szoktam mondani,
3: naponta.
2: Hogy én ott vagyok egy televízióba, mert én azt nem csak hogy szeretem csinálni, hanem mondjuk egy idő után az lesz az én munkám. De az nekem egy olyan munka, mint másnak, hogyha elmegy egy irodába dolgozni, vagy másnak, aki épít éppen egy házat, tehát én azt csinálom, de attól függetlenül, csak ez a különbség a kettő között egy irodában ülni, vagy a televízióban, hogy nyilván az irodistát nem nézi senki, aki meg a televízióban szerepel munkakörileg, azt pedig csomóan nézik. De amikor kilép a tévéből és vége a munkaidejének, ő semmibe se különbözik az átlagembertől, mert elmegy a bankba, elmegy vásárolni, elmegy kutyát sétáltatni. Csak ugye ez a fajta jelenség, tehát nem a részéről, nem a szereplő részéről, hanem a nézők részéről volt döbbenetes. Hát a kölyök idő legnagyobb sikerénél volt, emlékszem, a budapesti nemzetközi vásáron egy fellépésünk, ahol mi boldogan készültünk, mert ez egy különleges volt nekünk, hogy ja, akkor ilyen színpadi formában, ilyen kis vetélkedő, meg az addigi zenéket ott énekeljük, meg kis koreográfia, meg mindent, tehát volt egy ilyen kis színpadi műsorocskánk.
3: Egy show.
2: Egy ilyen kis
3: show. Idősó.
2: Figyeljetek, annyira lerecsent az arcunk azon, hogy odaértünk, és konkrétan, mint ezek amit látsz a felvételeken, itt egy ilyen Beatles koncert, vagy ami
3: őrjöngő,
2: figyelj, gombostűt nem lehetett lejteni, tehát a korosztályunkból a fanatikus rajongók tömkelege ott volt. Figyelj, olyan volt, hogy nem csak, hogy sikítoztak, hanem amikor jöttük le a színpadról, megtámadtak minket, tépték le rólunk a ruhát.
3: Ne.
2: Meg és nekem ez egy kőbányai gyereknek, aki egy olyan környezetből jöttem, hogy ha az iskolába például kutya nem foglalkozott velem. Baromi jó volt. Élveztem.
3: Erre akartam egyébként rákérdezni, hogy a saját közegedben,
2: senki.
3: Ahol egyébként kénytelen voltál, vagy hát kötelező, mint bármelyik más gyereknek igen. Megjelenni. És bárki benneteket egyébként profik, a produkció részéről egy kicsit korepetált, vagy felkészített, vagy beszélgetett egyáltalán veletek erről, hogy ez hogy kell kezelni ezt a jelenséget,
1: vagy hogy mikkel járhat
3: egyáltalán. Igen, vagy felkészített, nem, vagy egyáltalán Hagyták, hogy majd így elevezgessetek ezen a háborgó tengeren.
2: Hagyták, mert lehet, hogy most már, ha most készülne egy ilyen műsor, vagy nem tudom, akkor lehet, hogy már annyira a háttér is már annyira túl professzionális, hogy akkor már a szereplők mellé már különböző pszichológiai tréningeket is szerveznek.
1: Ebbe biztos lehet.
2: Nem volt, ez a 80-as években, meg 90, dehogy is, nem volt semmi ilyesmi. Most ez olyan, most körülbelül most egy hadkacsint csak ki egy kicsit most már a felnőtt apuka életemre. Erről most az jutott eszembe, hogy én gyerekkoromban ilyen 3-as, 4-es tanuló voltam, kicsit lusta voltam, kicsit vásott voltam.
3: Ha meg más dolgod.
2: Meg nem azért, hát persze ezt lehetne mondani, a francokat nem. Hát bizonyos tantárgyakhoz butább voltam, mert én egy humán beállítottságú voltam, fizika, kémia, matek, ezek nem nagyon érdekeltek. Nem is értettem, nem is akartam megérteni. Tehát azokból ízni, tehát nem az, hogy takarózzak az, hogy más dolgom volt, nehogy is nem. De az a lényeg, hogy így is elvégeztem az iskoláimat, nyilván amiből gyengébb voltam, gyengébb jeggyel vergődtem át, vagy valami, és ahogy szokták mondani, ember lett belőlem. Na most amikor, most ugye eltelik egy ekkora időszak, és egyszer csak nekem vannak gyerekeim, és azt látom, hogy a gyerekeimnek ugyanúgy gyengébben megy a matek. De ma már, ha gyengébben megy a matek, vagy bármilyen ilyen, jó, akkor el kell menni, felülvizsgálni a gyereket, és akkor el kellett menni a nevelési tanács, elviszel egy gyereket, tényleg szakemberek mindent, tehát most nem a szakembereket bírálom ezzel, hanem magát a módszert tartom túldimenzionáltnak. 4 órás tesztet végeznek el rajtuk, kisebb szünetekkel, tudod, a pszichológus beszélget, az IQ teszt, nem tudom, és akkor egy ilyen terjedelmes, 3-4 oldalas, nagyon korrekt szakvéleményt írnak, mert azt mondják, hogy ő neki ez a baja, vagy ez a fejlesztésre szorul meg minden, és a gyerek végig szív, mert ahhoz viszont meg a háttér meg még mindig nem elég erős, ahogy én szülőként látom. De az én nagyon egyszerű megközelítésembe én ellenállok ennek a fajta rendszernek, mert én azt mondtam kezdetől fogva, hogy figyelj, se a lányomnak, se a fiamnak, rohadtul nincs semmi baja. Olyan gyengék matekból, mint én, csak a 80-as években minket még nem, akkor pszichológiai tesz, meg mennyi, de semmi nem volt. Elvégeztük az iskolát, azt viszlát, azt nem mentem matematikai pályára.
1: És nem bélyeget, vagy matricát arról, de, hogy miért bajod. De lehet, nem tudom, szóval figyelj, azért
2: túl van ez,
1: ami
2: ez.
1: Fejleszthető, az miért ne fejlődjön?
3: Ez egy ilyen nagyon, nagyon kétélű dolog szerintem. Nekem is volt növendékem, aki, én fuvalát tanítottam, zenét tanítottam, és ugye őról kiderült, hogy nehezen olvas, valamelyik dísz. És én azzal szembesültem tanárként, hogy ez egy kétélű dolog, mert egyrészt felmentést ad a gyereknek, másrészt viszont megbélyegzi. És ebben a pozícióban nagyon nehéz egy gyereknek is, de egy tanárnak is ellavírozni. Tehát én tökre értem, amit te mondasz, mert van mondjuk ennélkül a bélyeg nélkül valóban azon, hogy jó, hát kisfiam, egy kicsit gyengébb vagy belőle, akkor lavírozzál el, amennyire tudsz, vedd egy kicsit komolyabban.
1: Fókuszálj másra.
3: Igen, de ha és akkor lehet, hogy jobb lesz. Ha nem lesz jobb, akkor meg elfogadjuk, hogy ez
2: vagy,
3: a része nem erős.
2: De várjál,
3: és akkor azt csináltam ezzel a kislánnyal, hogy azt mondtam neki, mert ugye, hogy akkor nem tud fejből megtanulni darabokat, mert hogy nem tudja, neki kell ott a biztonsága, vagy nem tudom, tehát valami ilyesmi volt. És mondtam neki, hogy figyelj, csináljuk azt, hogy induljunk ki abból, hogy megtanulod. De hogy neked legyen egy ilyen menekülő útvonal, hogy azt mondjuk, hogy ha meg tudod csinálni, akkor meg tudod, ha nem tudod, nem tudod. Tehát, hogy ne rakjuk rá ezt a bélyeget, uh-huh. hogy minden áron, hogy te mindig rakjak ott, tehát mert te annyira béna vagy,
1: és
3: hogy nem fogod tudni.
1: Abszolút.
3: Igazából tudod, mi sikerült? Az, hogy a gyerekben semmiféle görcs nem maradt. Hozzáteszem, ez bármelyik gyereknek inkább ez kellett volna. Tehát egyiknek se kellett volna azt mondani, hogy kötelezően fejből kell játszanod.
2: Van, de
3: mindegyiknek azt kellett volna mondani, hogy el tudod játszani fejből, akkor
2: azért,
3: jó,
2: azért,
3: ha
2: azért
3: nem
2: vagyok olyan ostoba, tehát én nem azt mondom, hogy erre nincs szükség. Tehát nyilván vannak olyan gyerekek, akik láthatólag, vagy mérhetőleg nagyon-nagyon nagy problémával küzdenek. Én nem azt mondom, hogy ezt szüntessük meg, hanem én arra gondolok, hogy van ez a fajta, most mondjam, nem, nyilván nem jó szót használok, de mondjuk ezt, hogy divatszerű dolog, hogy most akkor ennyire rácuppanunk, és ennyire nagyon tudományosan elemezzük a gyerekeket. Érted, amit mondok? Tehát túl van ez tolva szerintem. Tehát ami régen nem volt, hogy nem csináltak olyanokat, hogy a televíziózásban mellénk pszichológus, és rögtön is, nyilván nem biztos, hogy mindenkinek ez haszontalan lett volna. Én azt mondom, és mondom, meg lehet engem támadni, meg nem feltétlenül van igazam, de ez a saját igazságom, hogy ezt nem kellene túlbonyolítani, ahogy régen se volt túlbonyolítva. Tehát visszatérve ugye a tévézésre...
1: Várjál, mindjárt visszatérünk, csak most megint egy kis rövid szünetet. De én is ezt akartam mondani, hogy ezután a kis kitérő után szeretnénk hozzád visszatérni, meg ahhoz az időszakhoz, amikor eszméltél, ugye kisfiúból nagyfiúvá, aztán férfivé váltál, és ezt mind mindannyiunk szem előtt tetted a képernyőn, hogy ezt hogyan bírta el a te szervezeted és pszichéd, úgyhogy nem sokára jövünk vissza Kovács Robival.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Heard it on the radio. Yesterday, 10 years ago.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
8: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot, megvan az év balatoni strandja. Sok helyen lesz friss a hajnal. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Ismét feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot. Magyarország jelenleg 87 napra elegendő kőolaj és üzemanyagtartalékkal rendelkezik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a stratégiai készletek ismét elérik a 87 napnyi importnak megfelelő szintet. Emlékeztettek, tavasszal a védett üzemanyagárak fenntartása érdekében felszabadították a tartalék egy részét. A piaci helyzet javulásával azonban ezt azóta teljes egészében visszapótolták. Megvan az év fája, a szegvári öreg tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönségszavazás döntött. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bíráló bizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
10: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a medertisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent.
9: Kritikus helyzetben a tatai öreg tó. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a melegszeles idő naponta 1-2 cm-rel apasztatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelent. Az Altaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. A Vármegyei Hírportál szerint a közeli Cseketó állapota még ennél is aggasztóbb. Többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet a nap további részében, és elszórtan futó záporok, kisebb esők is kialakulhatnak az ország, nagy részén azonban nem várható számottevő csapadék. Holnap is többször zavarják majd felhők a napsütést, gyenge záporok lehetnek elvétve, elsősorban az észak-keleti-keleti tájakon. Továbbra is élénk marad majd a légmozgás, kora reggelre 9-18 fok közé hűl a levegő, holnap napközben 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer második óráit a Rádió Cafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Kovács Robi színész társulatvezető. A vendégünk továbbra is.
2: Mondjuk már ki, hogy a Görbetükör társulatról van szó, majd igen, egy fogunk erről beszélni.
3: Igen, azt szerintem a beszélgetés legvégére érjük csak oda.
1: Ja. Hát ugye, attól függ, mert hogyha rápörgünk egy kicsit a dolgokra, akkor el fogunk odáig is jutni. De van nagyon fontos dolog ezzel a gyerekszínészettel kapcsolatosan, amit még mindenképpen szeretnénk feltárni. Ez egyrészt, hogy a rettenetes nagy népszerűséged mellett azért ugye neked ott volt a civil életed, az iskoláid, és mondtad, hogy erről mindenképpen szeretnél szót ejteni, hogy ezek hogy zajlottak a mindennapokban.
3: Igen. Rengetegszer megkaptam azt a úton útfélen ország bármelyik pontján, amikor megállítottak engem, akár gyerekként, akár most felnőttként, hogy ó, hát akkor biztos, hogy te magántanuló voltál. Tehát az emberek úgy képzelik, hogy ez a televíziózás, ez mindenféleképpen egy olyan tevékenység, ami teljesen leválasztja a normál civil embert a televízióstól, meg a színésztől, és akkor azok már teljesen más világ. Lehet így is, de ez egészségtelen, akár pszichológiailag is, meg egyébként meg nincs rá szükség. Tehát én nem voltam magántanuló soha, nem is volt rá szükség. Amikor a filmeket forgattuk, akkor körülbelül egy másfél hetes elfoglaltság volt töményben, akkor kaptam egy igazolást, hogy én forgattam, igazgató úr kedves volt az általában, aláírta, hogy oké, igazolva. Amikor kölyök időztünk, akkor meg két hetente volt két nap forgatás. Arra megint kaptam egy igazolást, miért lettem volna magántanuló, és ráadásul az roncsolta volna az embert, mert pontosan ez akkor leválasztottak volna minket. Tehát akkor kezdtük volna el azon gondolkozni, hogy mi miért vagyunk mások, mint a többi, és akkor lehet, hogy elindult volna egy ilyen káros folyamat, vagy önmarcangolásba csapát, vagy pedig önmagasztalásba. Nem, dehogy is. Tehát az a lényeg, hogy én nekem olyan szinten, gyönyörűen, simán egy tízemetes ház közegben zajlott a gyerekkorom, mivel ott kezdődött el az én filmezéses karrierem, amikor általános iskola alsó tagozatos voltam, ezért tulajdonképpen az iskolatársaim, nem csak az osztálytársaim, hanem a tanárok, meg a többi iskolatársaim is velem együtt kezdték el ezt a dolgot, tehát belecsöppentek, vagyis nem számítottam én csodabogárnak. Tehát én nem emlékszem olyanra az általános iskolába, hogy valakik odajöttek volna hozzám, hogy jaj, semmi, bottal nem piszkáltak meg, tök jó volt, figyelj, semmi, én jöttem, mentem, hazamentem, negyedik emeleti panelba laktam, lementem haverokkal focizni, nem volt téma, figyelj,
1: jó, de
3: a civil életemben.
1: Az is kellett, nem volt téma. Te hogy viselkedtél ebben a közegben? Valamennyi számított ez is? Hogy nem vártad el, hogy máshogy kezeljenek. És a gyerekek meg iszonyatosan rugalmasak. Tehát ez egy teljesen valid dolog, hogy megtudták, oké, és onnantól kezdve nem érdekes.
3: De nem volt téma. A téma az akkor volt, milyen érdekes. Tehát nem
1: akkor
3: a saját...
1: Akkor a felnőttek jöttek?
3: Nem a saját pici közegembe, ahol éltem a mindennapjaimat, a mikrokörnyezetemben, hanem például a haverjaimmal, akikkel együtt fociztunk, mert mindes, csináltunk ilyen külső programokat, hogy mit tudom én. Oké, menjünk már be a városba, tudod, akkor már nagyfiúk voltunk, ilyen 11-12 éves, hogy metrózzunk meg, és akkor volt ilyen, hogy itt mentünk be, és mondjuk volt egy osztály, éppen osztálykiránduláson volt, most mondok valamit, és akkor álltunk a metrómosra, és kiléptek, és ott van, ő a világ legrosszabb, gyere le! És oda rohant 30 gyerek, és emlékszem, egy kis papírcetliket a tanárnőről próbált, és ott aláírásokat, a haverjai még ott álltak 5 méter, és röhögtek, hogy ezettől a hülyétől aláírás kérnek, de vicces, ezért ez. Tehát őket rohadtul nem érdekelte, és akkor mindig, hogy na jó van, persze a Robi most megint izé, és akkor én meg ott szorgalmasan csináltam, meg úgy
1: örültem.
3: Persze, ők meg vártak rám. Tehát ilyenkor, amikor a mikrokörnyezetemből kimozdultuk, akkor jöttek olyan visszajelzések, ami nekem is jó volt, de mondom, én végig az a fajta visszahúzódó ember voltam, lásd baseball sapkagyűjtemény, hogy én az volt a legjobb, hogy engem örülök, hogyha szeretnek, de hogy én elutazom a metrón, akkor úgy elutazom. Tehát, hogy úgy el vagyok, elolvasgatok el. Tehát én nem vágytam rá. Az a fontos, hogy a felnőtt világtól a gyerekvilág ebbe is különbözik, hogy amikor egy felnőtt arra adja a fejét 18 évesen vagy én, hogy ő színész akar lenni, tehát az előadó művészetnek valamelyik válfajával akar foglalkozni, akkor mindegyiknek a lelkében benne van az, hogy én sikeres akarok lenni, ismert akarok lenni. Tehát nyilván, hiszen ez egy közönség előtt zajló műfaj. Tehát az emberek motiválja már felnőttként az, hogy igen, rajongóim legyenek, hogy aláírás kérjenek tőlem, hogy legyek valaki, tehát ez a fajta szektor, ez legyen meg, mert akkor vagyok én valaki. A gyerekben nincs. A gyerekben nincs ez meg, hogy én szerepelt a világ rosszabb gyerekem, és utána azon gondolkozom, hogy hú, és akkor majd most meg fognak állítani az utcán, hogy megismerek. Nem, meg se fordult a fel, nem is érdekelt, nem is vágytam rá, nem érted? Tehát gyerekként ez nem... Ez nem volt.
2: Nem tudom, most azon gondolkodom, hogy ez a te habitusodból jöhet, mert hát vannak más karakterek, akik viszont kifejezetten talán nem így élték meg, de azon gondolkodom, hogy lehet, hogy azért az az időszak is teljesen más volt, mint most, mert gyerekszínésznek lenni, fú, hát a pszichológia is foglalkozik ezzel, és látunk rettenetes példákat, igaz, inkább csak a nagyvilágban, hogy ez tényleg mennyire sok, hogy mondjam, buktatóval tud járni, meg mennyire sokan el tudnak csúszni ebben, de valószínűleg az, hogy akkor, amikor te váltál és a társaid ismertél, mint gyerekszínész, az, hogy még nem volt internet, és nem volt minden pillanat dokumentálható és rögtön közzétehető, az valószínűleg megvédett benneteket ettől, hogy tényleg minden percetek arról szóljon, hogy ti híresek vagytok.
3: Igen, és ez nagyon jó, és például, ami mostanában ugye elment, ugye abszolút egy negatív jelzőben, van ez a szó, ez a celebritás, ugye? Tehát az a, és akkor szokták mondani, hogy a celeb, és most már ez Magyarországon van ennek egy negatív felhangja.
2: Igen, ti akkor nem voltatok celebek, most már azok lennétek.
3: Igen, csak én erre meg messze menőkig nem vágynék. Tehát én például, és ez is egy érdekes dolog, hogy én színész lettem, színpadi színész lettem, és nyilván meg sem közelíti nem is a siker, hanem a nézettségi mutató, nyilván egy színpadon pár száz ember lát, nem 5 millió, tehát az a fajta nagy, hatalmas nagy dolog, meg nagy durranás, azt nyilván meg se közelíti, de én azért mondom, hogy nekem az életemben ez már egyszer megvolt. Tehát én már voltam nagyon-nagyon-nagyon népszerű, és televízió, képernyő, stb. Tehát ez nekem a lelkémnek amúgy akkor se hiányzott, csak úgy volt. Most meg már azért nem hiányzik, mert már volt. Tehát, hogy én már ezt
2: tehát ezt nem tudom... akartad volna ezt így konstansan egész életedben, hogy végig kísérjen?
3: Nem feltétlenül. Mondom, én a szereplés miatt szeretem.
2: Akkor viszont jó helyen vagy most, vagy jó helyeden vagy, mert hogy egy pici társulatot viszel.
3: Igen, igen.
2: Nem játszol nagy külszínházban, egyébként erre rá akartam kérdezni, hogy ez egy döntés, vagy így alakult a szerencséd?
3: Ez egy ösztönös dolog volt. Amikor én elvégeztem a Gornagy Mária színtanodát, mert nyilván mentem a színművészetire, na, az is egy érdekes dolog, látjátok, a megbélyegzés, ha már erről beszéltünk.
2: Na igen, gondolom, ez belejátszott.
3: A színművészetire, amikor mentem, akkor ennél is van egy nagyon fantasztikus sztorim. A Kölyök idő forgatása közben, amikor én már 18 éves voltam, és már tudták, hogy mi van, akkor az én nagyon kedves színésznő partnerem, akire felnéztem, és több filmben is játszottunk együtt, Hernádi Judit, azt mondta nekem a forgatás szünetében, hogy Robikám, ugye, tervezed a színművészetit. Ha mondom, igen, Judit, megyek, azt mondja, jó, figyelj, de a Gál Filac indít osztályt, te olyan tehetséges vagy, akkor szólok neki, és akkor. Ha mondom, nem. Mondom, köszönöm, nem. Én mindig is kirázott a hideg az ilyenfajta protekció, meg kivételezés, meg ezért. Mondom, nem kell. Ezért. Biztos? Nem, mondom, nem, fölkészülök. Nem. Jó, nem. És készültem becsületesen a jó, nagy anyagra, a felvételihez, és akkor valamilyen levél elkeveredett a postán, mert valamilyen levélbe értesítették a jelentkezőket, és nem tudom, nem kapta meg a levelet, vagy késett, és egyszer csak jött egy telefon, hívás, és akkor Kovács Robert, igen, hát a színvészeti titkárságáról, akkor csak le akarom csekkolni, mert maga is be van írva a listába, hogy akkor holnap 10-re jön, ugye, felvételizni. Lesápadtam, értem. Hát arra, hogy most tanulom az egyik verset, tehát még nem vagyok, 99%-os vagyok, de nem vagyok kész. Azt mondja, hát nem kapta meg a levelet? Hát mondom, nem, másnap kaptam meg egyébként, hogy tehát aznap kaptam meg a levelet, hogy menjek aznap. Mondom, akkor lehet, segítsem, akkor mit lehet csinálni? Jó, azt mondja, ne essen pánikba, akkor egy héttel később akkor jöjjön, kap egy hét haladékot. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Na most látjátok a sors. Ha én akkor elmentem volna, és megkapom a levelet, a Gálfi felvételiztetett, és a Hernádi, hiszen tudta, hogy miről szól ez a sztori, bólított nekem, hogy jó, Robika, nem szólok, és szólt. Ah. És elmentem egy héttel később, és az Iglódi István volt, a felvételiztető, és soha nem felejtem azt az érzést, tudod, ez is olyan rossz, hogy mindenki nyomja nekem jobbról-balról, tudod, a környezetemben, hogy jó, van, persze, Robikám, izé, te úgyis, film főszerep, minden tehetséges, hogy téged simán fölvesztek, mondom, hagyjuk már ezt, mondom, nincs semmi simán, mondom, ezért meg kell, de hogy is, figyelj, az első forduló az arról szól, hogy ki tud beszélni egyáltalán, aztán mész tovább, meg mondom, csinyál, ezért nyugtávon a napot. Beléptem, és végig azt láttam az Iglódin, hogy utál. Az első pillanattól kezdve. És én ezt el is fogadom, bár én egy érzékeny lelkületű ember vagyok, és nem esik jól hát senkinek.
2: Volt egy prekoncepciója.
3: De igen. És én azt gondolom, hogy semmi baj. Ez van egy néző, vagy egy rendező, nem szeret, jó. Csak azt nem éreztem korrektnek, és ez a mai napig bánt engem, hogy ennek dacára, hogy láttam rajta, hogy esélyem nincsen, végig csuklóztatott. Mi? Tehát végig mondatott velem, képzeljétek el, az első fordulóba 5 monológból 4-et, a 15 versből 8-at, jó, persze, mondja csak, és nem értettem ilyen fiatal gyerekként, hogy figyelj, mi van erre szükség, hát küldjék ki. Tehát én megcsináltam, meg nem szóltam semmit, de küldje ki. Természetesen nem vettek föl, már az első fordulóba sem jutottam tovább.
1: Manapság nem tudom, hogy van, de annak idején mindenképpen volt egy ilyen alapfelállás, vagy alapelgondolása a felvételiztetők részéről, hogy ők olyan embereket kerestek, akiket alakítani lehetett.
3: Ez meg a másik.
1: És téged nem lehetett alakítani, mert te már kész voltál. Ez igen. Sem igaz, tehát hogy én most csak az ő szempontjából
3: beszélek. Nem, ez egy alaptétel, igazad
1: van. Te oda mentél, mindenre kész voltál, tudtad, mit kell csinálni a színpadon, tudtad, mit kell csinálni kamera
2: csak
1: előtt.
2: Csak papírja nem volt, és ez azért szemétség, volt róla, mert hogy ez kell hozzám.
1: És egyáltalán nem biztos, hogy nem lehetett volna alakítani rajtad, érted? Hát nyitott voltál, tehetséges voltál, nyilvánvalóan volt még egy csomó dolog, amit szerettél volna elsajátítani, de az biztos, hogy ez ebbe a koncepcióba te nem fértél bele akkor.
3: Igen, és az a döbbenetes, hogy én akkor csak televízióztam. És nekem van egy ilyen véleményem, ami megint csak az enyém, és nyilván nem mondom azt, hogy feltétlenül igaz. Nekem az a véleményem, hogy mindenkinek van valami ezt tehetsége, csak kérdés, hogy az embereknek az életébe kiderül-e, uh-huh. hogy abba valamiben van tehetsége, és hogy azzal éle. Mert nézzük meg az A példát. Kiderül valakiről, hogy van valami ezt tehetsége, mondjuk, mit tudom én, tök jó tud hegedülni. Ez elküldik a Pistikét hegedülni, jaj, nem akarok menni, de mennyi a Pistike, jó van, és azt mondja, vagy a zenetanárnő az anyukának, hogy anyuka, úristen, 100 évente, hát Pistike fél év alatt többet tanult, mint más 4 év alatt. Tehát Pistikéből lehetne a világ, vagy az ország minimum, de lehet, hogy a világ egy új Paganini születne, és Pistike azt mondja, hogy értem én, de nincs kedvem hozzá. És leteszi a hegedűt Pistike, és ő úgy, hogy tudja, hogy ebben zseniális, de nem akarja ezt csinálni, mert nem érdekli, és lemond erről a fajta tehetségről. Viszont az emberek többségének sajnos, és ez szomorú, nem is derül ki. Igen. Soha egész életedet leélheted boldogan, annélkül, hogy kiderülne, hogy mihez van. Érzéket, tehetséget, tehát még a döntésig sem jutsz el. Na most az én esetemben kezdetén, amikor ezt elkezdtem csinálni, és gyerekként élveztem, és egyre jobban élveztem, és azt mondtam, hogy igen, én nem tudok mást elképzelni az életemben, én ezt akarom csinálni. Viszont a színpadi létről fogalmam sem volt, és akkor itt jön az, hogy engem nem lehet alakítani, de valamit lehet velem csinálni. Nekem meg kellett tanulni, hogy hogyan kell színpadon játszani, mert a film színész és a színpadi színész azért technikailag azért marhára sok mindenben különbözik egymástól, de várjál még a történetnek, mint egy viccnek a poénja, a Takács Vera, aki ugye végig ott mögöttem, meg mellettem állt, és ő hitt bennem végig, hogy igen, a Robika izé, a Vera is annyira megdöbbent, hogy mert nem az, hogy nem vettek föl, de hogy az első fordulón se.
1: Hogy esélyt se kapták.
3: Tehát, hogy nem mehet, még a második is se jutok el, az nem létezik, és a Takács Vera állítólag az ő elmondása szerint fölhívta az Iglódit.
2: Wow.
3: És az Iglódi azt mondta, megkérdezte, hogy mi volt a baj, és az Iglódi ezzel intézte el, hogy tévés gyerek, nem kell neki főiskola.
2: Na ennyi.
1: Hát ezt
3: na ez, és ez a vicc poénja, hogy tényleg ez történt, hogy azt mondta, meglátta, hogy na, ez a gyerek, ez a majom a tévéből, akkor
2: de szerinted más sorsod lett volna? Szóval még egyszer, hogy az első kérdéshez visszatérve, hogy a főiskolát elvégzi az ember, akkor ott a budapesti közszínházak igazgatói között le is oszt. Tehát abban az időben ma már nem biztos, hogy így van, meg már sokkal több színész képződik egy évben, mint akkor. De hogy egyszerűen valószínűleg te lettél volna mondjuk egy vígszínházi, na azt képzelem, te az a habitus vagy típus,
3: lehet.
2: Egy vígszínházi színész, mondjuk, érted? Tehát, hogy...
3: Figyelj, ennek így kell történnie.
2: Igen?
3: Tehát én nem hiszek az ilyenben, én nem azért mondom, hogy a sors, meg a nem tudom,
2: nem biztos, hogy kell ilyet játszani, hogy mi lett volna, ha csak érdekel, hogy te is azt gondolod, hogy ez egy ilyen sorsdöntő
3: igen,
2: nap
3: igen.
2: volt.
3: És figyelj, én ezt hagyom magam, én sodródom az életben, és nyilvánvalóan nem tudni, hogy milyen kártyát osztanak le nekünk, de azzal az adott kártyával kell valamit kezdenünk. Tehát nem azon kell gondolkodni, hogy mi lett volna, ha, viszont, és akkor ideérünk lassan a mostani szakmaiságomhoz, vagy a színházi elkötelezettségemhez, hogy én nekem akkor is, tehát ez az elégtételem nekem, hogy akkor is megadatottám ez, hogy én játszam kőszínházakba. Tehát nem maradt ki, hogy a televíziózás megteremtette nekem azt a fajta országos népszerűséget, amire nem vágytam, de volt, és most már színészként már nem motivál ez a fajta, hogy jaj, legyek minél népszerűbb, mert az már egyszer meg volt az életem, és az az érzés, hogy jó, ezt tudom, hogy működik, tök jó volt.
1: Az alkotás másik szegmense érdekel.
3: Úgy a színházi világban is, hogy vagy én marha nagy mázlista voltam, tehát engem a főiskolán nem vettek föl, egyből mentem, nem akartam ki 1-4 évet a Gornagyhoz. A Gornagy Máriában meg olyan csodálatos tanáraim voltak, hogy tényleg jó, tehát éreztem, hogy ja, hogy így kell a színpadon, a mozgás, a technika, a hangtechnika, az egész, tehát magyarul valójában megtanultam azt a technikai hátteret, amivel lehet létezni, és most jön a poén, amikor elvégeztem a Gornagyot, és megkaptam a színész egyet, rögtön a sors így dobálta két kézzel felém, behívtak a Terészkirúti játékszínba, Balázsovics igazgatás alatt játszottam a Gálvölgyi János Kismari Halász Judittal a Hotel Plaza előadásban, utána Balázsovics betett engem a Nászinduló előadásba is, ezzel párhuzamosan a Csonka picit lekettőztem a Vidám színpadon, a Bodrogi igazgatása alatt, Nagy Kősziászba játszottam egyszer a pici kettőzéseként, aztán az enyém maradt a szerep, a Család ellen nincs orvosság, utána jött a Harsenyi Gábornak egy darabja, utána jött a 3 éves sikerszéria, a Charlie Nénye zenés előadás, élőzenekarral, nagy díszlettel, Bodrogi Gyula, Vojtági, Oszter Sándor, tehát magyarul én olyan nevekkel és olyan helyek, a Karinti Színházban a Karinti Marci meghívott, én játszottam a Koncz Gáborral, az Almási Évával, tehát én effektíve, rögtön a pályám elején én voltam Kőszínházban, igen, budapesti kőszínházakban is. Csak azzal a különbséggel, hogy nem leszerződött tag voltam.
2: Igen, hanem rögtön szabadúszó.
3: És az a helyzet, hogy, és akkor itt jön a, és akkor ezt nem akarom terjengősen elmondani, mert ezt inkább azokkal úgy mondanám el, hogyha ez egy nagyon ilyen színház szakmai fórum lenne. Tehát nincs szükség rá. Lényeg az, hogy a színházi világban a háttérben nagyon sok lelket örlő folyamat zajlik. Mondok példákat, tehát nyilván a színészember nem csak hogy hiú ember, de megpróbálja, és nyilván ebből is vannak különbségek, meg fokozatok. Vannak olyan emberek, akik megpróbálják magukat a saját előtérbe helyezni, a saját érdekeiket nagyon erősen, akár durván képviselve, hogy így mondjam, mondhatjuk ezt könyöklésnek, vagy bármi másnak. Tehát a lényeg az meg a függés, tudod? Tehát az egész színész szakmát, ez a függeni valakitől, egy színházigazgatótól, a munkától, hogy megkapom ezt a szerepet, nem? Az a csalódottság, hogy ott vagy egy színházban 15 éve, és azt hitted, amikor belépti a küszöbön, hogy ez az, itt vagyok, most már enyém a világ, és soha nem kapsz 5 mondatnál többet. Tehát rengeteg olyan fizikális, vagy bántó, vagy lelki tényező van, illetve ott van a másik, ami még mindig létező dolog, hogy azért az átlagosan nem túl magas, de fix összegért, amiért leszerződtetnek egy színházhoz, valójában a színház téged, mint munkaerőt, valahol jogosan, de valahol kicsit embertelen is kitapossa belőled az utolsó vért is, tehát mindenbe ott kell lenned, mindenbe használnak, hiszen te az ő emberük vagy. Na most ezek mind, és ezt tudom olyan kollégáktól is, akik voltak sokszor kőszínházban, vagy még van olyan kollégám, aki most is van, és mindig folyton mesélik, hogy ezek a fajta fárasztó, bántó, lelket felörlő, akármilyen tényezők, ezek nem változnak. Tehát az emberek, akik elmennek egy színházba, meg kikapcsolódni akarnak, azok a csillogást látják. Meg az, hogy ezek az emberek ott fönn vannak, és tapsolnak nekik, de király életük van. De a mögötte lévő dolgot, ezt a fajta baromi nehezen feldolgozható részeket, ezeket nem látják. De most én a pályám elején voltam egy csomó színházba így, de nem, soha nem került úgy az életem, hogy azt mondják, hogy tessék itt egy szerződés, legyél itt egyfolytában. De örülök is neki. És megmondom, miért örülök, mert nekem egyéb elképzeléseim is voltak az életemmel kapcsolatban. Tehát mert nem akartam az életem...
2: Szakmán kívüli?
3: Igen, hát például a család. Tehát nekem az egy két gyönyörű gyerekem van, és én meg az a típusú ember vagyok, aki szeretem az életemet is élni. Tehát akár a gyerekeimmel, akár a gyerekkori, azóta is meglévő barátaimmal. Tehát nekem van egy életem. Na most a színház az egy olyan elég erős daragép, ami a legtöbb esetben elveszi az embert a magánéletétől. Tehát ott kell lenni éjjel-nappal. Tehát legtöbb esetben...
2: Tehát erre nem is vágytál ezek szerint.
3: Nem, tehát de te hazudnék, tehát hogyha most azt mondanák nekem, hogy nem, társulati tag nem akarnék lenni, de azért úgy bennem van az így ennyi év után, hogyha valaki azt mondaná, hogy figyelj már ide, te, Robi, most már itt vagy 50 évesen, nem akarsz a Radnótiba egy szerepet játszani, de csak meghívott színészként. Nyilván szívesen mennék, tehát legyezgetni a kedves szakmai hímságomat, hogy föl léphessek egy kőszínházban, egy olyan közegben, de ott a másik fele, hogy én azért csináltam meg a saját társulatomat, mert vannak elképzeléseim a színházról, van egy olyan kreatív mániákus vénám, amit ki kell valahol élnem. Tehát az a lényeg, hogy a színház
2: nyilván
3: csinálás.
2: Nyilván főnök akartál lenni, most már mondd ki.
3: Egyébként nem.
1: De hogy mi a helyzet a görbetükörrel, saját társulatoddal, ezt majd a zene után megtudjátok Kovács Robitól.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Hát most van ez Jim Jarmusch, napja cseh. 13-ban csinált egy vampire filmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
7: Qualitons, Yuri Gagarin, Karkava, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
6: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, ez itt továbbra is a kettes számrendszer. Behumi Dórival, Veres Dórival, Kovács Robi színész a vendégünk, és most kiemeltjük, vagy aláhúzhatjuk a második titulusodat, amit egész adás alatt soroltunk, hogy társulatvezető, mert hogy a Görbetükör 2006 óta létezik.
2: Na, jubileum.
1: Na, ezt mondja a Dóri pont
3: rengeteg
1: az adás előtt.
3: Van most hogy neked a te életedben.
2: Igen.
1: Igen. És hát azért ez egy 20 éves sztori, ami egy saját vállalkozás, ha jól sejtem. Hát az, hogy ez létezik, tehát hogy az, hogy van egy társulat, ami 20 évig saját erőből bírja, az már eleve megtapsolandó, igen, vagy ünnepelendő
2: szépen
1: a mai magyar színházi viszonyok között. Ez egy vándor színház, egy utazó színház, és ha jól érzem, inkább ilyen ifjúság központú, vagy fiatal közönségre célzó előadásokat visztek.
2: Igen. Akkor várja csak annyit a KH-ról, mert hogy szokták kérdezni, jaj, milyen érdekes neve van. Karinti Színházban is játszottam, említettem, és a Karinti Frigyesnek van egy ilyen írása, aminek az a cím, hogy Görbetükör. És amikor kerestem színház nevet, akkor így minden olyan frappány színháznév foglalt volt. Tehát úgy mentem végig, hogy és akkor valami miatt ez a Görbetükör, mert eszembe jutott az, hogy a színpadon, amiket játszunk figurákat, az ugye görbetükröt állít a néző elé, mert a néző lehet, hogy kinevetti azt a figurát, de lehet, hogy a lelkem én azt mondja, hogy hát igen, én is így szoktam veszekedni, vagy kiabálni, vagy grimaszolni. Tehát valahol visszacsatolás a nézőnek a különböző stílusok. Na, ez a névnek a története, hogy Görbetükör. A másik, valóban utazós társulat vagyunk, ami azt jelenti, sokan azt hiszik, hogy ha van egy színház, zad, vagy hát egy hülye kifejezés, akkor igen, és akkor hol van ez az épület? Nem, nincs épület, mert azt tudni kell, hogy a színház, ez a szórakoztató rész, ez nagyon mostó a gyerek még mindig, tehát eleve a művészetek, nem egy profitorientált dolgok. Tehát egy színház épületet fenntartani pusztán lehetetlen, tehát nem lehet a jegyárakból se. Na most én, mint egyes egyedüli ember, a Kovács Robert létrehozom a Görbetükör Színházat, vagy színházi társulat. Ez azt jelenti, hogy nekem esélyem nem lett volna. Én soha 20 év alatt egy forint támogatást sehonnan nem kaptam.
1: De tehát nem is pályáztatok?
2: Ez az én hülyeségem, az egy másik történet lenne, hogy én csinálom a dolgomat, meg benne vagyok agyilag ebbe a színházban, meg nyomjuk, meg telnek az évek, és mindenki szid engem, hogy Robi, hát miért nem regisztrálsz, meg pályázol, meg nem, mert hülye vagyok, mindegy. És a lényeg az, hogy ez a fajta kreativitás, hogy nekünk van egy, mindig is volt itt-ott-amott ilyen bázisunk, ahol vannak a jelmezek, meg a díszletek, és igen, mi akármilyen fárasztó, beülünk a kocsiba, bepakoljuk a díszletet, elindulunk, levezetünk 50 kilométert, 300 kilométert, amennyit lehet, és amit mondtál, ez meg egy gazdasági kérdésként indult. Tehát én nyilván, mint színész, én mindenkinek szeretek játszani, minden korosztálynak. Nyilván, ha tehettem volna, rögtön az elején elkezdek felnőtt előadásokat gyártani. Azért mondom, hogy ha tehettem volna, mert saját zsebből elég combos finanszírozni, mert ugye a díszlet, az már egy másik kávéház, tudod,
1: hát összegbe. Hát a gyerekeladásban is
2: az
1: van
2: nem, nem, díszlet. A gyerek, meg... Igen, csak a gyerekeladás díszletnek az előállítása, meg az egész létrehozása, ez ugyanaz, ez most megint akkor elárulok a kedves hallgatóknak és nektek is egy ilyen matematikai tételt. Most nem valós számokkal dobálózunk, de közel valós számokkal. Tehát például egy felnőtt előadást megvesznek egy nyíregyházi művelődési központba 1,5 millió forintért, nagyjából. Most csak mondtam valamit, az egy millió, másfél millió, az egy normál ár lehet akár, ezt mondom. Addig egy gyerekelőadást 250-300 ezer forintért vesznek meg, értitek? Ekkora orbitális különbség van a két műfaj között, és nyilván az előállítási költségben is ez jelentkezik. Tehát én az elején azért kezdtem el gyerekelőadásokat készíteni, mert hogy annyit elt a zsebemből. Tehát, hogy a másik pedig, amikor rájöttem arra, hogy működik ez az országosan, ez a vándorszínész szakma, amikor már beleláttam, akkor arra is rájöttem, hogy hoppá, hát rám szakadhat a lottöltös, csináltok én most 5 felnőtt előadást, mert telik, de nem tudom eladni, mert annyira foglaltak a helyek, és annyira nagy kutyák uralták a terepet, hogy nem férek oda.
1: Na ebbe, avasd már be egy picit, hogy ez hogy megy, mi az, hogy nagy kutyák, tehát hogy kell egyetem
3: vándorszínházba? Figyeljetek, nem is csak a nagy kutyák, hanem rengeteg produkció van,
2: igen,
3: és ahhez képest sokkal.
1: De nincs egy minőségi szűrő egy művelődési házvezetőben?
2: De van, de most gondolj bele, itt is itt a minőségi szűrő, logikusan, te vagy egy művelődési házvezető, és neked egy kecskeméti Katona József Színház, egy kőszínház.
1: Ráadásul már nemzeti.
2: Már nemzeti, bocsánat, hogyha azt mondják, hogy figyelj ide, nekünk van ez a produkció, ki tudjuk nektek vinni utazóba. Akkor őt választod, vagy egy Görbetükör társulatot, akire azt se tudod, hogy micsoda. Labdába nem rúghatok, érted? vagy voltak olyan társulatok, akik annyira országos lefedettséggel profi működtek, de teljesen más apparátussal, hogy volt, hogy bementem egy művelődési házba, autóztam, megláttam, leálltam, jó napot kívánok, névi egy kártya, azt mondják, hogy ó, rendben van, Robert, oda se adja. De mondom, miért? Azért, mert itt kizárólagosan ez az XY színház van. Tehát ők, mint egy dunántúli régióba, 40 helyet lefoglaltak. És ott megmondták a művelődési szerzők, hogy figyelj ide, mi kifizetjük a béleti díjat, neked semmi, neked ő itt a kis géped mögött, de itt senki más be nem teszi a lábát. Hoppá, érted? Tehát
1: de ez politikai hátterű ügy volt? Például, nem, amiről nem most mesélsz, tehát nem létezik, hogy most esetleg változik a nagy optimizmus korában?
2: Figyelj, nem csak ezen múlik, hanem azon múlik, hogy kinek milyen kapcsolatrendszere van. Gondolj belé, 20 évvel ezelőtt elkezdtem, semmilyen kapcsolatrendszerem nem volt. Aztán, mivel jól csináltam a dolgomat a kollégáimmal, tehát színvonalas produkciókat hoztunk létre, és nem arra mentünk, hogy arccal a pénztár felé, hogy jó lesz az itt, játsszuk el egy egyszer függönykével meg a gyerekeknek, jó lesz az, és akkor azt mondja a szervező, hogy hát erre rászaladtam, akkor ezeket se hívjuk többet. Nem. Mi úgy játszottunk, meg olyan színvonalon játszottunk, hogy a szervező azt mondja, hogy hó, szóval ti, hát akkor de jó, hogy bizalmat szavaztanak, nekik jövőre is gyertek. És 20 év alatt kitágult az olló, és most már van, mit tudom én, most csak hasonlítok, 40-50 olyan helyszín az országban, ahova akik tudnak róla. És azt mondják, hogy ó, akkor Robiékat hívjuk. Tehát ezért meg kellett dolgozni. Viszont ezért fordultunk emiatt a lefedettelen területek, mert miben van a nagy pénz? A felnőtt előadásokban leginkább. A gyerek előadásban, hogy elmondtam ezt a különbséget, ott nincsenek nagy pénzek, tehát nem lehet nagyot szakítani. Innentől kezdve a nagy komoly bázissal és háttérpénzekkel rendelkező társulatok nyilván a felnőtt előadásokat fogják tolni, tehát mi marad nekem?
1: Neked marad ez a piacirés.
2: De az nem baj, mert játszom azért felnőtteknek is, de büszkén mondom, mert ez nem rossz, de én 90%-ban az országban gyerek és ifjúsági előadásokat. Így hozta az élet ebben a 20 évben.
3: Ez lett a piacirés.
2: Így van.
3: Igen. De egyébként ez egészen biztos, hogy ez... Ez egy ilyen win-win szituáció, már amennyire a keretek között erről beszélhetünk, mert nyilvánvalóan nem egy könnyű kenyér színházat csinálni.
1: Meg hát utazgatni, meg egyebek.
3: De azt szerintem azt mindenhol szívesen veszik, akár egy kis településen, hogy van egy olyan minőségi program, amit a gyerekeknek fel lehet mutatni.
2: Bizony. És nem csak a minőséget kell nagyon komolyan venni, tehát aki színházat csinál, az ne fásuljon el, vagy ha igen, akkor hagyja abba. Nem lehet úgy színpadra lépni, hogy mindenhol 100%-osnak kell lenni. Én ezt szoktam mondani a kollégáimnak is, akik egyetértenek velem, hogy mi lépünk föl baromi nagy és reprezentatív helyeken, és ott ugyanazt a színvonalat hozzuk, mint egy pajtában. Tehát mi valamikor fölépünk egy pajtába, vagy fölépünk egy pici általános iskolának az aulájában, ilyen neonfényben, színpad semmi nincsen, mi színészileg ugyanazt az attitűdöt képviseljük, mint a, mit tudom én, a Tihanyi szabadtéri színpadon, vagy játszottam rengetegszer a Városmajori, tehát ilyen reprezentánsabb helyeken. Mi neki nem teszünk különbséget, mi azt akkor se teszünk különbséget, hogyha 700 néző van, mert volt olyan hely, ahol 7-800 néző volt, és volt olyan hely, ahol 30. És azt a 30-nak ugyanúgy lejátszottuk, nem a néző tehet róla, érted, hogy csoda csak 30 jöttek el. Tehát az a lényeg, a másik lényeg pedig ez, amit mondtam nektek. Ez a fajta közeg, amit én magamnak nem is nagyon tudatosan, de tudat alatt így kialakítottam, és elkezdtem a magam pecsenyét sütögetni, mondom, akkor még játszottam egyéb helyeken, csak nem tudtam, hogy mit hoz az élet, és nekem muszáj volt valami kreatív dolgot csinálnom. Tehát én létre akartam hozni előadásokat, és ezt csinálom 20 éve, de ezáltal egyrészt nem függök senkitől. Ez óriási dolog a mai világban. Nekem nem fog senki megmondani fölülről, hogy figyelj, most már nem kell szólnaptól, vagy figyelj, nincs főnököm.
3: Hogy ne ezt csinált, hanem azt.
2: Így van, csupa olyan ember, senki nem kényszerít rám semmilyen szerepet, és csupa olyan ember vesz engem körül, akik amellett, hogy professzionális színészek, szeretetteljes emberek. Tehát mi, amikor elmegyünk egy társulattal, egy 5-6-8-an tök megy egy előadásra, olyan, mint egy osztálykirándulás, csak vén emberekkel. Tehát mi jókat röhögünk, beülünk, kajálunk, este, hogyha ott alszunk, hogyha turné van, akkor társas játék. Tehát magyarul egy felszabadult, boldog közeg, nem úgy, mint amit mondtam, hogy a közjászban az, hogy mit mondanak átad mögött,
1: Na de te vagy a végső döntnök mindig?
2: Igen, azért azt tudni kell, és ez nem semmilyen megalomán dolog nincsen emögött. A színház az nem feltétlenül tudna eredményesen működni demokratikus keretek között. Ez nem azt jelenti, hogy én nem hallgatom meg a kollégáim véleményét, sőt, rengeteg szemkor valamelyik kollega mondja, figyelj, ezt te úgy kéne csinálni, meg ez az ötletem, az tök jó ötlet, akkor csináljuk így. Tehát én abszolút nyitott vagyok, de nyilván megtartom magamnak azt a dolgot, hogy az én hátamon vágjuk a fát, tehát az én felelősségem, és én vagyok a végső szó, igen.
1: Tehát mindenben abban is, hogy mit, hol, mikor, kivel.
2: Így van.
1: Hányszor?
2: Így, hányszor, és még, még bármi, bármilyen jelzőt hozzátett.
1: De igen, ez kemény felelősség valóban.
2: Igen, de én szeretem a felelősséget. Mondok egy ilyen gyorsan egy kitérő példát, a színész vagy az előadó, azért mondtuk az elő, hogy műsorvezető. Mitől műsorvezető? Nem csak azért, mert televízióban, engem rengeteg, a mai napig hívnak például mondjuk rendezvényekre. Tehát én valamikor nem színészként számítanak rám, hanem egy városi rendezvényen nekem kell levezetni az egész színpadi műsort. Tehát ez egy műsorvezető feladat, igen. És egyszer az életemben véletlenül, nem is emlékszem, hogy már hogy, megjelent, hogy kvázi ceremóniamesterként elhívtak esküvőre.
1: És az, hát is egy olyan dolog,
2: hogy, az is egy olyan dolog, hogy ezt is meg kell tanulni. Na most itt van, itt lép be a felelősség. Tehát az nem elég, hogyha valaki mer beszélni a mikrofonban 100-200 ember előtt, vagy látod már mikrofont, hanem az, hogy átlátod azt, és egy idő után rutint szerzel, hogy ennek a munkakörnek, ennek milyen fajta részei vannak, amiket neked szigorúan vasököllel be kell tartani. Tehát az, hogy kifelé minden ilyen happy meg, de neked a szolgáltatóktól kezdve a háttéren keresztül annyira összefogottan, annyira profin, annyira te neked döntened. Igen, neked döntened kell, ott nincs kecmec, érted? Mert ezeknek a szegény embereknek, akik milliókat beleöltek az esküvőjükbe, ezeknek nincs az, hogy ma jövő héten akkor megismételjük, akkor jobb lesz. Nem, tehát nekik ma van. Na most ez a felelősség, ez nekem imponál. Tehát itt is, ebben a munkakörben is az van.
1: És nem is stresszelsz az ilyen nagy felelősségű ügyek miatt?
2: A stressz az rossz szó erre. Azt szokták mondani, hogy az a színész, aki egészségesen izgul, az jól teljesít. Aki károsan izgul, volt ilyen kollégám, aki egyszer rájött, azért hagyta be a pályát, mert rájött, hogy neki az a fajta lámpaláz már káros. Tehát amikor már rosszul van, már pánikruha, meg izzad a keze, akkor nem szabad ezt csinálni. Az nem, nincs összefüggés volt tehetséggel, hanem egyszerűen egy egészségtelen biokémiai folyamat.
1: Tanulható, azt hiszem, ennek a leküzdése.
2: Így van, úgyhogy ez a fajta dolog, ez a felelősség, ez engem motivál inkább, ez lök előre, ez éltet, tehát ez vibrál, tehát nem izgulom én
1: ezt. Te mikor lassulsz le?
2: Soha. Nem, hát mikor lassul, majd nyugdíjasként.
1: Mert ugye a beszéded is, most már nyilván a hallgató is hallja meg, hát is ismernek, gondolom nagyon sokan, meg egyetlen ez, amit most elmeséltél az életedről, ebből is az látszik, hogy te ilyen nagyon nagy fordulatszámon élsz. Vigyázol te magadra?
2: Egyébként vigyázom, és onnan lehet látni, hogy akkor néha nekem elég pár perc kikapcsolódás, amikor például volt, én abszolút nem vagyok egy horgászó ember. Miért? Mert a horgászat ez egy másik attitűd. De mégis volt olyan, amikor mit tudom, valakinek volt ilyen horgászfeszés, és én fél órára, nem az, mint más, hogy normálisan 4-5 óra hosszákat kinnülnek, hanem így fél órára kiültem, susogott a szél, néztem, hogy van-e kapás, és utána azt mondtam, jó, köszönöm szépen, ennyi elég volt. Tehát ilyen kis luftok vannak, ott pihenem ki magam.
3: Jó, de hát az neked nyilván egy kicsit ingerszegény környezet, nem, hogy csak kell egy helybe ülni és az úszót nézni, hogy
1: van-e.
2: De várjál, de az nincs a pihenés, az a regenerálódás, az a regenerálódás fél órája, az annyi elég nekem.
3: Na, akkor még így végezetül arról beszélj, de tényleg csak pár mondatot, mert egy pár percünk van csak hátra, hogy néz ki a nyarad?
2: Az átlagos egy picit most szűkösebb, mert ugye ebben a műfajban, amiben én utazom, itt senki nem garantálja az előadás számokat. Itt nyilván pörögnek a dolgok, rendeződnek az események. Valamikor rengeteg előadás van, valamikor kevesebb, ez mindig így váltakozik.
1: Érdekes.
2: Ez a nyár most olyan, bár valószínűleg a választások miatt is, hogy mindenki egy picit óvatosabb lett, vagy behátrált, vagy nem kötöttek úgy szerződéseket, hogy most több szabadidőm van, aminek például örülök is, mert én aktív szabadidő eltöltő vagyok, tehát megint nem csak ez a tengerparton kifekvés.
1: Úgy képzellek, hogy mondjuk sziklát mászol.
2: De majdnem, de
1: bicikli.
2: De az, hogy így van, tehát a gyerekeimmel mit tudom én, lemegyünk, lerobbanunk egy napra a Tatára, és amellett, hogy fürdünk egyet, és megszáradunk a napon, emellett egyből szapozunk, egyből körbe tekerjük a tavat biciklivel, tehát mi megyünk, csináljuk.
1: Na, hát szuper, hát legyen ilyen nyarad.
3: Legyen akkor sokáig ez a fajta energia szint
2: hát,
3: az életedre, ezt kívánjuk neked. Nektek meg, kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmet. Kovács Robi volt a vendégünk, és ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatjátok.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Monor. Természetismeret gasztronómiai élvezetekkel. Budapesttől alig fél órányira fekszik Monor, ami valóságos családi kiránduló paradicsom. Ezen a csodás településen természet és kikapcsolódás kéz a kézben jár, és szinte minden korosztály számára akad izgalmas program és élmény. A Strázsahelyi tanösvény különleges túraútvonala izgalmas kalandra hívja a természet szerelmeseit. A változatos állomásokon megismerhetjük a környék természeti kincseit, a gyerekek pedig játékosan tanulhatnak a helyi növény- és állatvilágról. A tanösvény után a Monori játszótéren lazíthatunk. A modern és biztonságos játszótér tele van izgalmas játékelemekkel, ahol a kisebbek és nagyobbak is kellően elfáradhatnak. Végül, de nem utolsó sorban, a Monori pincefaluban évente több alkalommal is rendeznek pincefesztiválokat és poros programokat, melyek közül az egyik legismertebb a júniusi pincejárás, illetve a szeptemberben megrendezett őszi pincejárás.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Megsemmisítik a választási iratokat. Aláírásgyűjtés indul Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Még egy hétig tart a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazást nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. A labdarúgó világbajnokság elődöntői előtt is Franciaország a legnagyobb esélyes a végső győzelemre, legalábbis az Opta szuper számítógépe szerint. A statisztikai elemzés 33,8%-ra teszi a franciák VB címének valószínűségét. A második helyen az Európa bajnok Spanyolország áll 24,2%-kal. Érdekesség, hogy a torna rajtja előtt még a spanyolokat tartotta a legnagyobb favoritnak az Opta. A döntőbe jutásért kedden Franciaország és Spanyolország, szerdán pedig Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
6: Sziasztok, szervusztok, kedves hallgatók, ez itt pedig az Autórádió magazin műsor, ami most Esztrád műsorra avanzsálta magát, hiszen szerintem biztos felismertétek a hangot, hogy nem Bunkóczi László beszél veletek, hanem Jobbágy Robi vagyok, és köszönöm szépen a velem szembe ülő Szabó Bencének, hogy beengedett a stúdióba, és egy kicsit beenged ebbe az érába, ami az autózásról szól, és nekem ez egy ilyen teljesen különálló dolog, én felhasználója vagyok az autóknak. Abszolút nem értek hozzá, szeretem a Forma 1-et, és lesz egy ilyen tematikájú kis sztorizgatás ma, ugye, ami valamilyen szinten kapcsolódik a Forma 1-hez. Egyébként nem úgy, mint a múltkori műsorban, a múlt heti műsorban, ahol az Audi új csapata volt magyar vonatkozásban a vendég. Én nagyon bízom benne, hogy lesznek még ilyenek, de most is érintve lesz egy picit a Forma 1, ha jól tudom, velem szemben, hölgyeim és uraim, az Esztrád Varieté királya, Szabó Bence.
7: De jó is. Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok. Hát igazából már a kedves szavaid hallatán nem bánom meg, hogy átadtam neked ezt a beköszönési lehetőséget, mert igazán hízelgő, és bárcsak igazak volnánk azok, amiket mondtál.
6: Amúgy a Szabó Bencéről ugrik be, hogy a héten hányszor kaptad meg, hogy nem te vagy az a Szabó Bence.
7: Én azt gondolom, hogy ez már egy nagyon picit kihűlt ez a topik, ezen a héten nullaszor kaptam meg, ugyanakkor néhány héttel ezelőtt azért elég gyakori volt a rákérdezés és az aktualitásra való reflektálás a nevem hallatán. Igen, picit már uncsi is volt, de hát ez van, ugye volt olimpiai bajnok Szabó Bence is volt most egy...
6: Nem jaj, még... de jó, hogy ellenpontozol, hogy van más Szabó Bence.
7: Igen, van, meg hát itt vagyok én is.
6: nem utolsó sorban, hölgyeim és uraim.
7: Igen, úgyhogy mai adásban szintén folytatjuk jó vagy rossz szokásunkat, ahogy tetszik, hogy a Laci igazoltan továbbra is távol van, innen is szeretettel üdvözlők, és nagyon reméljük, hogy
6: mindig valahol a sivatagban.
7: Eseménymentesen tölti a szabad idejét. Beszéltem vele a napokban, már elefántot és paprikátát látott.
6: Azt hittem elvett.
7: Nem. Szerintem. Hát ugye itt a Szalai Balázs volt nem régiben vendégünk, aki elmondta, hogy kiváló T-bone steakeket és nagyszerű reggeliket tud rittyenteni, úgyhogy igen, nem hiszem, hogy elefánt húsra fanyalodnának.
6: Generációs különbség lehet egyébként, úgyhogy a Szalai Bunkóci párosról, hogyha egy pár szót mondasz, egyébként a világi Párizs-Dakar versenyzők, ugye a magyar vonatkoztatásban a legsikeresebb versenyzők.
7: Hát gyakorlatilag az egész ország így ismeri őket, így párosával ismeri őket, és nagyon szép sikereket, meg nagyon hosszú évtizedes barátságot építettek föl együtt.
6: Ez biztos áldás, és nem átok?
7: Valószínűleg így van. Erről az érintetteket kellene fogjuk inkább majd megkérdezni. Úgyhogy a mai adásban, ahogy már a Robi említette, aki ezúton kibújt zenei szerkesztő és technikusi zubbonyából, és immár
6: bebújtam egy másikba.
7: Bebújtál ide társamként a mai adásban, hogy ne legyek
6: köszönöm
7: egyedül,
6: szépen,
7: hogy ne egy ilyen őrületes monodráma legyen, és tolba mondjam az eseményeket. Ugyanis én Monakóban jártam nemrégiben.
6: Ugyanis én monodrámában fantasztikus vagyok.
7: Nemrégiben Monakóban jártam ezen a kiváló historikus autóversenyen, amit majd szépen ki fog faggatni a Robi, hogy milyen
6: igen,
7: volt.
6: Igen, micsoda véletlen, hogy én szintén követtem ezt az eseményt, ami persze nem igaz, de hogy egy picit felokosítottál ebből a dologból, hogy ez valójában ugyanaz a pályán zajlik,
7: igen,
6: ahol
7: igen.
6: A Forma 1-es futamok.
7: Nem volt nehéz nem követned, jó dupla tagadás, ezt valaki bogozza ki, aki akarja, mert hogy azért a őrületes publicitás nem kap ez az esemény. Tehát ez egy...
6: Ennek mi az oka? Van egy ilyen kis ékszeres doboz feeling?
7: Nagyjából igen. A social médiában eléggé viral a dolog, hogyha megnézed az egyes felületeket, akkor gyönyörű tartalmakat csinál a Monakói Autóklub, aki ennek egyébként a főszervezője ennek az eseménynek. 97-ben alapították ezt az eseménysorozatot, ami immár eseménysorozattán nőtte ki magát, mert amúgy úgy volt, azt hiszem, hogy egy darab esemény lesz ez a dolog, de akkora volt az érdeklődés és a hype, hogy évről évre megrendezik mindig.
6: Jól tudom, hogy kizárólag oldtimer autók, kizárólag idős autók.
7: Így van.
6: Van ennek valamilyen határpontja, hogy mi számít annak 30-50 év?
7: Én hát ennél csak följebb.
6: Laikus vagyok, hogy két ütemű, négy ütemű, három kerekű, négy kerekű. Erről mesélsz egy picit?
7: Ennél csak följebb van, illetve hát régebbre nyúlik vissza a mezőny összetétele, tekintve, hogy 1930-as évekbeli versenyautók is felvonulnak ezen a versenyen, és egészen a 80-as, korai 80-as évek Forma 1-es autóig bezárólag láthatsz a pályán.
6: Tehát ez csak Forma 1-es autók?
7: Ez csak Forma 1-es és versenyautók, igen, de döntően...
6: Gondolom azért így mellette parkolnak még csodák, amire így kapkodod a fejed.
7: Hát ott gyakorlatilag csak a fejedet és az álladat kapkodod a földről. Tehát ott ez történik folyamatosan. Olyan őrületes élmény, és annyi inger ér, és hát nem titok, hogy ugye én nem normál fizető vendég voltam, hanem alulfizetett média munkásként vettem részt ezen a kiváló rendezvényen, amit ezúton is köszönök a rádiónak, hogy azért a kulisszák mögé így volt esélyem bepillantani, és be tudtam jutni olyan helyekre, és tudtam látni olyan dolgokat, amik a földi halandó számára elérhetetlenek. Tehát, hogy mellettem parkoltak millió eurónyi versenyautók, és ebből 200 darab. Olyan versenyautók, amiket zsengekorom ellenére én szeretek, tehát, hogy például nem láttam James Huntot, és... segítsként, hirtelen akartam mondani, nem jut eszembe. Niki Lauda, köszönöm, az egyetlen régi Forma 1-es, akit a Robi ismer, de köszönöm, hogy alám nyúltál ebben a szorult helyzetben.
6: Nagyon szívesen egyébként a talpon álló műsorvezetőit hívtam volna föl, hiszen fekete övesek egyébként Forma 1-ből rendszeresen is meg is szólalnak a műsorukban, úgyhogy őket hallgatom, érdemes őket hallgatom, mert Forma 1-ben is ott van.
7: Nagyon jó, ezt nem tudtam, jó, köszi ezt az ajánló. James Hunt és Niki Lauda rendes húsvér versenyautó, Fittipaldi
6: autója.
7: Ott volt rend, tehát ezek nem replikák, ezek nem ilyen olcsó utánzatok, tehát ez gyakorlatilag ezek az előbb említett autók felbecsülhetetlen értéket képviselnek.
6: Ez nem úgy van, mint mondjuk Athénban, amikor elmész egy múzeumba, és akkor mutatnak egy szobrot, és azt mondják, hogy figyelj, ez tényleg gyakorlatilag az eredeti, és kiderül, hogy az eredeti az lent van a pincében, mert hogy még véletlenül sem nyúljon hozzá valaki,
7: igazából nem.
6: Szerelmese a dolognak, és akkor lekanyarítok a gumiból egy kis darabot, amit szeretnék hazavinni.
7: Igazából nem, mert hogy ennek után tudsz nézni, a mezőny összetétele, ugye az autókról most beszéltünk, úgy tevődik össze, hogy egy nagyon pici szeletét képezik a már régi versenyzők, a nagy öregek, például Jean Alesivel találkoztam több ízben, nagyon kedves ember, és gondolom ő megvan.
8: Hát persze.
7: Nyilván Hungaroringre is van elnevezve egy kanyar róla, meg ő például a azt hiszem, hogy a tavalyi nagy díjom volt egy ilyen privát túra a Hungaroringen, és videóüzenetet küldött az ott résztvevőknek, tehát neki nagyon, nagyon fontos kötődése van Magyarországhoz és a Hungaroringhez.
6: Majd egyszer megkérdezném egyébként, hogy mitől ilyen szerelem nagyon sok pilótának a Forma 1-es pálya, mert nagyon sokan szeretik, tehát irreálisan sokszor emlegetik a magyar pályát, hát, ahhoz képest, hogy hype-ban, high levelben, technikában mennyire máshol tartanak.
7: Hát tudod, pályák. Erre az a default programozott válasz bárkinek, hogy ezt őket kell megkérdezni erről, mert hogy ők tudnának hitelt érdemlően nyilatkozni, mi csak ugye a...
6: Hát nem akarlak predesztinálni, hogy majd menjünk ki együtt és kérdezzük meg.
7: nem vagyok semmi jónak az elrontója. Nagyon sokan vannak olyanok, akik elsőként a Hungaroringen nyertek, és ezért kerül egy ilyen magasabb polcra náluk a magyar pálya, de...
6: Tehát az érzelmi kötődés.
7: Mindenképpen érzelmi kötődés. Nem gondolnám, tehát anélkül, hogy tényleg belelátnék bármelyik ők fejébe, vagy tudnék idézni erről nyilatkozatokat, nem gondolnám, hogy a pálya technikássága, vagy a változékony időjárás, hanem ezek legtöbbször a pilóták, ha szeretnek egy pályát, az érzelmi alapú.
6: Nagyon elkanyarodtunk itt a Monaco történettől, de közben meg nem is, mert hogy nagyon érdekelnének ezek a régi autók.
7: Bármikor vissza tudunk kanyarodni.
6: Így kanyarodtunk vissza, frappánsan, hiszen egy ez az autós magazin műsor, hogy ezek a régi autók, ezek ugye még nem szervófékkel rendelkeztek, nehéz volt a kormány tekerni, váltani, ugye vannak ilyen régebbi képek is, mondjuk Sennáról, hogy úgy szállt ki az autóból így váltás után, hogy nem mozgott a válla, meg ilyenek. Tehát akkor ezek ugyanabban az autentik állapotban, klasszikus régi bukósisakok, na én attól lettem volna, ez egy jó James Hunt bukósisak, az szerintem motoron még zseniális.
7: Hát az nagyon menő lett, nem is láttam még ilyet. Egyébként annyira szeretem a James Huntot, meg az őt körülvevő mítoszt, hogy nekem képzeld, van ilyen kis James Hunt bukósisakom is otthon.
6: Jaj, de jó neked.
7: Ugye?
6: Igen, majd kölcsönadod?
7: Majd egyszer behozom, de nem foghatod meg, mert olyan lesz.
6: Mesélsz erről, hogy ez hogy néz ki, hogy ez egy ilyen 10-15 körös verseny, vagy több futam, vagy kategóriák vannak?
7: Igen,
6: hogy
7: úgy néz ki, ugye válaszol már 5 perc ezelőtti kérdésedre, hogy vannak a kategóriák, vagy úgy van beosztva, hogy milyen évtizedből származik az adott versenyautó, vagy úgy, hogy milyen motorizáltságú, vagy a kettőnek ugye egy egészséges metszete, tehát a 30-as évek régi szivar alakú autóitól elkezdve, a maira már kísértetiesen hasonlító 80-as évekbeli Forma 1-es autókig látunk versenyeket, és egyébként ugyanúgy néz ki, mint egy átlag F1-es hétvége van. Szabad edzés, időmérő és verseny. Ugyanolyan elosztásban péntek, szombat, vasárnap.
6: Volt ilyen felvezető parádi műsora futamok előtt? Tehát, hogy ilyen, én arra vagyok kíváncsi, hogy voltak ilyen autentikus korabeli ruhába öltözött modellek, akik nem. Nagy szemüvegben, nem?
7: Igazából hát nem volt.
6: Mekkora hiba?
7: Nem volt itt.
6: Tehát, hogy arra gondolok, hogy Monaco akkor így felöltözik egy olyan old school világba, mint amit képvisel ez az autó.
7: Avatatlan szemmel vagy gondolatokkal ezt jogosan érezheti az ember, hogy ez egy ilyen sztori. Létezik egyébként ilyen verseny, azt hiszem talán az angliai Goodwood Fesztiválnak van egy ilyen, kétféle Goodwood van, egy újabb zárójelet nyitunk, hogy van a versenyző Goodwood, meg van ez a historikus Goodwood, és ott érdemes beöltözni, de itt hát 3 napot ott voltam, és egy darab régi öltözetű embert nem láttam, ugyanakkor nagyon sok Gucci és Louis Vuitton outfitet láttam.
6: Hát akkor ezt engedjük el, ezt a szállat. Mi volt a legnagyobb hatással rád? Mi az, ami nagyon beégett, megmaradt?
7: Voltam már párszor motorsport közelében, de most először ijedtem meg egy picit. Mert hogy...
6: Kikerekedett a szemem, mondom a hallgatók. Mi történt?
7: Mert hogy az van, hogy ez ugye nem egy gyors pálya. Ez a monokói pálya, ez egy technikás, kanyaros, lassúnak, talán a szezon leglassabb pályaként is apostrofáltam, most ebben nem vagyok biztos, de előlegezzük meg neki a bizalmat. Rengeteg visszafordító kanyar, ugye egy utcai pálya, nagyon szűk, előzni gyakorlatilag lehetetlen, de van néhány olyan szakasz, ahol azért az ott meg lehet ereszteni neki, és mivel ugye nekem olyan belépőm volt, meg akkreditációm, hogy gyakorlatilag bárhova mehettem a pályán, ezért megtehettem azt, hogy voltak olyan részek, vannak ilyen védő safety rácsok, tudod, hogy ha bármi történik, akkor ne zuhanjon az autó a nézők közé, de vannak olyanok, hogy a fotósoknak egy pici ilyen kis kukucskáló rések vannak ezeken. És oda így
6: kihat... Igen, de ez egyébként az összes többi pályán.
7: Igen, ez így van. Ez pontosan így van. Ugyanakkor, hogyha ott kikukucskálsz, akkor érzed, beleremeg a gyomrod, ahogy ott 200-al elmegy melletted a egyébként hangorkánnal, mert ugye a modern autóknak szar a hangja. Ezeknek iszonyatosan jó hangja van. Tehát azt gondolnám, anélkül, hogy bárkivel beszéltem volna erről, hogy az odajáró közönség elsősorban a hangélményért jár oda. Mert olyan őrületes akusztikai élményt szinte már fáj. Tehát
6: az arra fogékonyaknak.
7: Az arra fogékonyaknak. Igen, igen, olyan őrületes fülgazmusokat lehet átélni, aki fogékony erre a motorsport sztorira. Ugyanakkor azt képzeld, hogy már én, aki erre fogékony vagyok, szerintem már elgondolkoztam azon, hogy vagy benyessem a zajszűrős fülesemet, vagy lopjak valamelyik hospitality-ből egy füldugót.
6: Azt nézem, hogy voltak csoportok, A, B, C, D, E csoportra vannak itt, ha jól látom, rendezve.
7: Igen, tehát
6: az autók,
7: 50-es, 50-es, 40-es, 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek. Tehát, hogy az a jó az egészben, meg az a nagyon látványos, hogy mindig történik valami.
6: Korai turbó korszak.
7: Van, itt olyanokat fütyültek, hogy annyira durva, csomó, amikor visszavált kanyar előtt, nagy fék, fütyül, tehát hallod a technikát, hallod, hogy nyikorog a fék, hallod, hogy fütyül a turbó, hallod az ordító V8-at, tehát hogy elképesztő hatással tud lenni az emberre.
6: Akkor ezeket az ilyen videójátékokban lehet megtapasztalni, meg hallani, aminek vannak olyan 60-as évekbeli beállításai, nem? Meg van egy-két ilyen extra pálya, ahol elő tudsz venni ilyen autókat, és akkor ahhoz meg vannak csinálva ezek a hangok.
7: Hát igen, de hát...
6: Itt gyakorlatilag a kulcseleme volt ennek a 6-7 futamnak az, hogy tényleg autentikus
7: az
6: autó.
7: Az biztos, és az egész városból, hogy egy ilyen mini államról beszélünk, ami egy városos ország, az egész várost és országot bezengi ilyenkor, visszaverik a házfalak a hangot, és amúgy meg az egész közösség, tehát azt mondod valakinek, hogy Monaco, Monte Carlo, mi jut először eszébe, gazdagság, fényűzés, pompa, luxizás, stb. Ez igen, ez így van, maximálisan így van, de annyira emberi, és annyira figyelnek rád, és annyira kedvesek, hogy és nem, ez nem az a megjátszott műkedvesség, mint mondjuk Dubajban, hanem tényleg érzed, hogy itt ugyanazt a témát szerető emberek összegyűlnek tízezresével, és élvezik a látványt és a hangot.
6: Bence, nem is tudtam, hogy te ekkora világpolgár vagy egyébként, hogy így az autómezsdjén így össze tudod hasonlítani a különböző országokat.
7: Hát ez nem kell világpolgárnak. Nem kell világpolgárnak lenni.
6: Csodálat. Tehát akkor milyen autók? Bugatti, Maserati, Ferrari, Lotus, és van
7: McLaren.
6: Felsorolásban egy Brabham nevű igen. dolog, amiről én egyáltalán nem tudok
7: semmit. Ez egy nagyon régi versenyistáló és versenyautó. Közepesen híres, mondjuk úgy. De azért mi a legtöbb tömeg a Ferrari, meg McLaren és Lotusok között. Ugye nem tudom, hogy megvan neked a klasszikus fekete aranyfestésű Lotus.
6: Persze.
7: Például
6: persze.
7: Ezek
6: 16 kerékkel.
7: Az nem volt. Az ott nem volt. Tudom, hogy melyikre gondolsz, de az ott nem volt.
6: Figyelj. Amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt akkor így gatya elengedik, és tényleg verseny van,
7: nem.
6: Vagy mert hogyha oda vágod, vagy oda
7: igen,
6: csapod ezeket
7: az
6: a gépeket, akkor ott nem az, hogy húzós, hanem valószínűleg nem is tudod pótolni.
7: Hát
6: ezeket.
7: Szerintem azért meg tudom.
6: Vannak... Csináltatni nyilván, értem én, csak hát akkor már veszít az értékéből, illetve abból, hogy mennyire hiteles, hogy milyen régi.
7: És nyilván ahhoz nem tudom, milyen szakértő szemnek kell lenni, hogy meg tud ítélni, hogy a csávókán mennyire nyílen vette azt a kanyart, vagy még esetleg elfért volna.
6: Tehát a rádión tudod, hogy akkor, amit megbeszéltünk a két körrel előbb, akkor most egy 30 másodperc múlva előzök, jó? Kicsit tett, kiijeszgessünk rá a közönségről, hogy legyen olyan,
7: igen.
6: És én nagyjából ezt képzelem.
7: Volt egy-két túlvállalás amúgy, tehát volt egy pici falhoz kocintás, meg megpördülés, és ott azért szerintem ott
6: nem
7: azért lepereg.
6: Ez része volt?
7: Vagy ne, szerintem meg, nem.
6: Megfagyott a levegő.
7: Nem, hát azért ezek az igazi ilyen nem tudom, keménytökű, régi, old school versenyzők, akik tényleg versenyzők voltak, vagy mondjuk olyan versenyzők, akik rajthoz állnak ebbe, akik nyilván tele vannak pénzzel, de imádják ezt, tehát, hogy szenvedélyből versenyeznek.
5: Hát ez egy autók Euróban, gondolom.
7: Azok, érted, nem sajnálják. Lehet, hogy a lelkem én sajnál, hogyha odaveri, de hát versenyezünk, vagy nem?
5: Én nagyon drukkolok neked, hogy jövőre is eljuss, és valami kis bőröntbe majd vigyél magaddal, légy szíves, jó?
7: Majd összecsomagolnak.
5: Zenéljünk egy picit, és elmondod, hogy utána a telefonos interjúnk kíván lesz.
7: Igen, mert egy picit ilyen Monakó fejnehéz volt ez az első rész, de hát ugye két blokkból áll az adásunk. A második részben Monakóba, Kínába repülünk, segítségünkre pedig Szentkúti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője lesz, aki telefonon lesz itt velünk, és Pekingben járt a kínai autószalonon, és ki fogjuk faggatni, hogy mennyi csodát és újdonságot látott.
2: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
8: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
9: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk! Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak!
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
10: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
11: Pincér!
12: Igen, mit parancsol?
11: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix, a Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix, a legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
13: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
3: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess több felesleges. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
13: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
14: Egy rádiót venne, de minek, uram?
15: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
13: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja.
12: hangolj rá!
7: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autorádió. Ma egyedül vagyok, illetve hát itt van velem Jobbágy Robi kollégánk, akivel ugye az előző blogban végigbeszéltük a monakói historikus F1-et.
6: Te abszolút mozi volt, abszolút.
7: Igen, és arra kapacitálnálak a folytatásban, és hogyha bármi esetleg benned ragadna, vagy felmerülne Kínával kapcsolatban, akkor nyugodtan ragadj a mikrofont.
6: Jó, köszönöm szépen.
7: És mert hogy Kínába repülünk most Monakó utcái után, vonalban pedig a kínai kalandor Szentkuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztőjét köszönhetjük. Nyihao Ákos, hogy vagy?
16: Hello, sziasztok! Hát lélekben ott vagyok veletek, úgyhogy nem vagytok egyedül. Sziasztok! Egészen jól vagyok már, sikerült kipihenni ezt a 10 napot, ami mögöttem áll, és ugyan alapvetően a pekingi autószalon miatt

0: Tehát te nem először vagy Kínába, ugye? Másodjára vagy harmadjára?
1: Másodjára vagyok. Tavaly voltam először a Shanghai autószalonon, és most a Pekingin, de hát ugye a Pekingi az minden eddiginél nagyobb autószalon volt, és ez nem csak Kínára értendő, hanem az egész világra, tehát szerintem manapság a világ legfontosabb autóipari eseményeit Kína hozzája nekünk most már jó pár éve, és ez számokban is eléggé megmutatkozik, tehát hogy 1 millió látogatóról beszélünk, 380 ezer négyzetméter kiállító terület, 1450 modell, és százas nagyságrendű termékpremiér, tehát elképesztő mennyiségű feldolgozhatatlan információ, autó, technológia, infotainment rendszer és mindenféle egyéb humanoid robottól elkezdve helikopteren át.
0: Tehát azt mondod, hogy feldolgozhatatlan, akkor egy picit nagy falat volt ugye ez neked is, nem? Pedig...
1: Hát ez most olyan poén volt, hogy a falattal másikat.
0: Ráadásul a nagy. Ugye már még mielőtt egy picit itt belemennénk a kínai autóipar rejtelmeibe, azt láttam így a szakmában, hogy nagyon nagy számú magyar újságíró képviseltette most magát, illetve mondtad, hogy 10 napig kín voltatok. Ez mennyire példátlan?
1: Azt semmiképpen nem mondanám, hogy példátlan, de biztos, hogy egy nagyon erős jelenlét, hogy a kínai gyártók részéről rengeteg kínai autógyártó próbálja most megvetni a magyar piacon is a lábát, és azt lehet látni, hogy a mostani nagyjából 8-9%-os magyar piaci hányadról azért ők eléggé el szeretnének rugaszkodni, és hát ez nem csak azt jelenti, hogy akár árversenyben, akár a modelloffenzíva terén erősek, hanem azt is jelenti, hogy bizony ők a médiában is szeretnének alaposabban megjelenni. És igen, meg voltunk hívva, rengetegen meg voltak hívva, igen, ez egy kvázi vezetett túra, én a Geely-vel mentem, de sokan mások mentek a Chery-vel, a BYD-vel is, de ugye ezt mindig szeretem hozzátenni, hogy alapvetően az, hogy te akkreditált újságíróként a saját zsebedből kimész egy pekingi autószalonra és megnézed,
0: az nincs.
1: Az egyébként van, de semmi más. Tehát semmi más nincs ebben, hanem akkor csak oda mehetsz, és csak statikusan tudsz dolgokat megnézni, és azokat sem feltétlenül túl közelről, mert ezek nem annyira nyitott autószalonok, mint mondjuk egy párizsi volt régen, hanem itt azért elég erősen elkordonozva, időablakokhoz kötve lehet csak valójában bejárni ezeket a standokat belülről.
0: De még médiapasszal is?
1: Médiapasszal is. Annyi látogat, tehát, hogy gyakorlatilag a szakmai napon is konkrétan tele volt minden, és egyszerűen nem lehet ezt már menedzselni másképp, tehát ha téged nem visz ki egy konkrét autógyártó, akkor legfeljebb az ilyen szabad 20-30 percekben tudsz esetleg bemenni, de ugye a legtöbb időablak az le van foglalva, akár tévéknek, médiáknak, meghívott partnereknek, tehát ott nem az van, hogy te odamész és körülnézel és levideózod, hanem hogyha nincs bejáratott meghívód, akkor az biztos, hogy az csak a szerencsén fog múlni, hogy te bejutsz el.
0: Hát ez nagyon durva. Tehát akkor gyakorlatilag már a szakmai napon is lehetetlen bármiféle tartalmat gyártani, vagy érdemben ott lenni a szalonon. Ez számomra nagyon-nagyon furcsa és idegen. Viszont hogyha végignéztél a standokon, nagyon sok márka valószínűleg már ismerősen csenket Magyarországon is, de nagyjából mi az aránya annak a már hallottáról, meg talán van is itthon, és a teljességgel ismeretlen márkák között mi volt az arány?
1: A teljességgel ismeretlen az azért kezd el szerencsére redukálódni, mert azért a legtöbb számunkra névileg ismeretlen márka az jó eséllyel valamilyen nagy konglomerátumhoz tartozik, és azért nagyon sok hasonlóság van a termékek között, és ugye ezek egy kupacban is vannak, tehát nagyjából el tudod helyezni azt, hogy még ha egy autó számodra ismeretlen, akkor is nagyjából hova tartozik, és hogyan kell azonosítani, úgyhogy ez az elsődleges dolog, hogy azért nagyjából mindent össze tudsz rakni, de nagyon sok olyan modell van, amit nem látsz itthon soha.
0: Azok alapján, amit mondtál, már meg sem merem kérdezni, hogy tesztvezetés volt-e?
1: Tesztvezetés az külön volt, tehát nekünk úgy volt a program, mi a Geely-vel mentünk ki, a Geely-hez tartozik ugye a Volvo, tehát innen ismerhetjük leginkább, az LLVC London taxik, illetve ugye a Lincoln Co., a Zeekr, ami egy prémium márka, meg persze maga a Geely, és ők elvittek az ő központjukba, Hangcsuba, és ott lehetett zárni.

0: pályán tesztvezetni. Egyébként ugye utcán nem vezethetsz, hogyha nincsen kínai akreditált jogosítvány.
1: Igen, ami úgy tudom, hogy elég bonyolult megszerezni, tehát nem úgy van, mint az amerikai, vagy bármelyik európai esetleg, hogy akkor a nemzetközi jogcsi elég, hanem oda kell valami egyéb dolog.
0: Külön kell, igen, meg lehet szerezni, tehát nem kell hozzá levizsgázni, de nagyon bonyolult és komplikált folyamat, plusz hát igazából nem is nagyon szerették volna szerintem az autógyártók, hogy mi ott vezessünk, mármint normál közúton, úgyhogy erről nem volt.
1: És mit tapasztaltál egyébként a Geely-vel, amit egyébként nem tudom, hogy mikor fog átmenni a köznyelvben, mert ezt mindenki Geely-nek ejti. De hogyha ez Geely, akkor a Geely, akkor Geely.
0: Hivatalosan Geely, és egyébként vicces, mert így másfél elvel kéne kiejteni, ami hát gyakorlatilag a lehetetlenség kategória.
1: Másfél
0: hát, a Geely, igen, ezt így mondták, és hát valóban nem tudok belekötni, mert ahogy ők kimondják, azt más, mint ahogy én kimondom. Igen,
1: és hát ugye egy kínai úriemberről lett ugye elnevezve Mr. Geely-ről. A tulajdonosára.
0: Szóval, jó árértékarányú modellek érkeznek hamarosan. Hát már most is ugye vannak ilyenek, de jön egy ilyen 4,1 méter körüli hátsókerekes, 300 km körüli hatótávú, 15 körül fogyasztó, egy úgymond észszerű elektromos autó. Ugye gyakorlatilag ez a Skoda Epic, meg Volkswagen ID Polo, meg
1: azoknak a konkurencia.
0: Igen, és ugye nyilván a legerősebb ér mellette, hogy hátsó kerékhajtású, és ugye, hogy Európából mennyire nehéz a komplet világot látni, azért az nagyon sokat elmond róla, hogy kis autó kategóriában most a világ legnépszerűbb autója ez a Geely L2 vagy EX2 piac függően, tehát hogy ez egy elképesztő darabszámot produkáló autó, tehát 2025-ben eladtak belőle 400 valamennyi ezret, megverte a Model Y-t.
1: De világszinten? Vagy hát ezt ők mondják magukról, vagy ez egy tényleg ilyen bizonyítható dolog, és ez így van?
0: Ez egy sales dolog, tehát hogy ez egy teljesen egyértelmű számokkal tisztán látszó történet, amit nem csak ők állítanak, hanem a
1: ezek olyan modellek voltak, amik lesznek majd Magyarországon, vagy legalább Európában?
0: Rövidesen, igen, abszolút. És egyébként az Iker is érkezik, akik ugye a prémium gyártóként érkeznek. Ugye ők, nekik van egy 1400 lóerős plug-in hibridjük, ami ugye úgy épül fel, hogy van 2 darab hátsó villanymotor, egy darab első villanymotor, egy 2000-es turbós benzines, és akkor ennek az összteljesítménye, a rendszer teljesítménye az 1400 lóerő, amit hát így kimondani is durva. És azzal is egyébként gyorsultunk.
1: És milyen élmény volt valahogy próbáld meg átadni? Hogy mondjuk egy Tesla performancehoz képest milyen?
0: Hát egy performancehoz képest ugye egyértelműen erősebb, egy plethez képest egyébként nem feltétlenül, tehát hogy az van vele, hogy a csúcs teljesítményből önmagában nyilván kevesebbet ad át a konkrét gyorsulás, mert ugye ott már, tehát nyilván a csúcs teljesítménnyel végsebességet csinálunk leginkább teljesítmény szinten, miközben ugye ott már a gyorsulás, nem már azért a hajtás, a lánc kialakítása, maga a rajtprogramnak a vezérlése, az már sokkal-sokkal többet tud számítani, meg ugye a gumi, meg a többi. De a lényeg az, hogy ez is egy ilyen elképesztő teljesítménybomba, tehát hogy azért nem az a lassú dolog, de ilyen 3 másodperc alatti gyorsulás.
1: Az mondjuk egészen kellemes élményt tud nyújtani.
0: Szabad esés környéke.
1: Igen. Picit kanyarodjunk vissza a szalonhoz, bár azt mondtad, hogy sajnos időszűkében nem tudtál sokat ott lenni, de hát csak láttál valamilyen említésre méltó dolgot. Mi volt az, amilyen nagyon-nagyon lélegzetelállító volt, és ilyen állásos sztori?
0: Hát a méretek. A méretek az egyszerűen nem lehet leírni, hogy azok mennyire elképesztőek. Nagyon megy a luxus, tehát egyértelműen az látszik, hogy a high-tech és a luxus, ez a kettő az, amivel most a kínai autógyártók próbálnak valamilyen módon piacot szerezni, mert ugye...
1: De ezt nem most kezdődött náluk egyébként, hát ez egy 2-3 éve már próbálnak, nem? Tehát, hogy elsősorban abban a szegmensben tudnak érvényesülni, főleg hazai piacon, vagy nem tudom, hogy ez hogy
0: így
1: látom.
0: Így van. Öldöklő piaci verseny van Kínában, szűkül a tér, egyre nehezebb az autógyártók helyzete, ez nagyon tisztán látszik, és nem csak az ár az, ami segít abban, hogy egy autó sikeres legyen, bár sokszor nyilván igen. De ugye egyrészt van a Xiaomi-s irány. Az SU7, az szerintem nagyjából olyan szinten piacteremtő, meg annyira trendmeghatározó autó volt Kínában, mint mondjuk egy iPhone. Uh-huh. Tehát, hogy nagyjából így tudom leírni, és egyszerűen az a fajta design filozófia, az az aerodinamika, az a minimalizmus, az a kijelző vezéreltség, az a távol irányíthatóság, az a szintű AI, az a minden, az több autógyártó próbálja most lekövetni. Nagyon pörög az AI, nagyon pörög
1: ezt
0: a...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy tudsz valami olyasmi feature-t mondani, ami nincs meg az európaiban, és mondjuk egy ilyen versenyelőn tud a kínaiak számára biztosítani, és ilyen teljes agyeldobós felszereltség, vagy bármi vezetés támogató dolog?
0: Mindent láttunk már különféle demókban. Tehát itt ugye nem az a durva, hogy mondjuk van szilárd test akkumulátoros technológia a Geely-nél, vagy van robotaxi, vagy van olyan szintű önbeparkolás, ami már gyakorlatilag emberi teljesítménnyel megverhetetlen, mondjuk akár időben egy ilyen párhuzamos parkolás. Tehát, hogy ilyeneket mindig látunk, tudjátok, az ilyen mindenféle demókon, meg teszteken. Igen. Hát, ilyen, tehát, hogy nem volt ugráló és szaltózó autó, ha erre gondolsz.
1: Pedig ugráló tudott volna lenni, ugye a BYD-nak
0: Sőt, ugráló valószínűleg volt is, igen, de ilyen szintű állejtést én most nem láttam, viszont a luxus szegmensben, illetve hát most ezt ilyen nagyon-nagyon halkan akarom csak kimondani, hogy az ilyen Rolls-Royce konkurens formatervek, ez az öngyilkos ajtós, elképesztően hosszú tengelytávú, magas övvonalú, minden bőrrel varrott, és minden igényes, ízléses, míves, hatalmas krómfelnis irány, ez is egy olyan történet, ami több autógyártónál azért megjelent. Úgyhogy ez a másik olyan irány, a tech irány mellett, ami egyértelműen egy ilyen trendformálónak látszik most a kínaiaknál.
1: Tudom, hogy nem ez a márka vitt téged, de hát azért csak beszélhetsz róla, hogy például a Magyarországon nagyon-nagyon széles körben ismert BYD-nak volt valamilyen gurítása, vagy mondjuk nézzük át a Magyarországon még jelenlévőeket, hogy ők mutattak valami nagyon nagy új dolgot?
0: Őszinte leszek hozzád, nem volt időm megnézni sem a BYD-t, sem az Omoda J-kót, úgyhogy erre nem tudok neked hirtelen válaszolni. Sajnos.
1: Jó, semmi baj. Mit csináltak az AI-jal? Ugye említetted az előbb egy fél mondat erejéig, hogy az AI mindenhol jelen van. Hol van jelen? Nyilván szoftveresen, de hogy mit csinálnak vele?
0: Hát egy ilyen személyi asszisztens rendszert akarnak mindenféleképpen prezentálni. Vannak azok a mondások, amik, tehát mi azért végigültünk több sajtótájékoztatót, és mindenhol az volt, hogy hát a rendszer szintű integrációs, amikor már nem a komponensek kommunikálnak egymással, hanem az egész egy ilyen letisztult, egyszerű és egy hardware alatt futó rendszer. Na most ez megint csak olyan, hogy beleülsz egy mai modern kínai autóba, és konkrétan a mai legjobb okostelefonok rendszer sebességét tudod tapasztalni, ha az a rendszer jól össze van rakva. A személyi asszisztens, a hangvezérlés, a cukiskodás az nagyon megy.
1: Még ebben a luxus kategóriában is?
0: Akár igen.
1: Hogy nem tesz idézőjelbe egy picit? Nekem olyan diszonáns egy picit az anime figuráknak nem tudom, szóval érted, hogy mire gondolok nagyjából.
0: Nem feltétlenül az anime irány téreztem most ilyen nagyon markánsnak, hanem inkább azt, hogy a te személyi asszisztensod, a te kisbarátod, aki mindig gondol a te igényeidre, jelleg és annak a hangulata az, amit mindenféle, és ennek a sokszínűsége, tehát, hogy nem a könnyen megunható kategória, tudod, mint amikor van három jobbofa easter egg egy autóban, és akkor az így ki van maxolva, hanem amikor már ténylegesen nem nagyon ismétlődik az, hogy éppen milyen módon szól hozzád az autód, vagy milyen újdonságokkal lett meg téged napról napra, és ezt a fajta személyi asszisztens jelleget, ezt azért most sokan meglovagolják, és sokan erre akarnak.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy ez már túlmutat a Hey Siri szinten, egy picikét már.
0: Azért a helyszíni is elég jó, de igen, tehát hogy hasonló.
1: Aha. Politikus válasz volt. Mennyire volt ez tech show, és mennyire volt autóipari esemény?
0: Abszolút autóipari eseménynek mondanám. Tehát rengeteg tech demo is volt, de összességében minden az autók körül forog. És minden a körül forog, hogy hogyan képzeli el akár a mobilitást, akár az autót, mint terméket egy-egy gyártó. És ilyen értelemben egyébként nem csak a kínai, hanem az európai autógyártóknál is azért látszanak üzenetek, és látszanak irányok. De az, hogy tech show, azt semmiféleképpen nem mondanám. Most nyilván egy robotaxi az legalább annyira tech, mint amennyire autó.
1: Nagyjából igen, nyilván jó.
0: De a robotaxiból is van már olyan, ami jövőre már nem úgy fog működni, hogy nagyjából valahol, valamikor, és egyébként van benne egy kormány, hanem hogy úgy rendesen.
1: Most itt az előbb említetted Európát, hogy úgy jöttél haza, hogy ó, hát basszus, jól le vagyunk maradva, vagy ez egy ilyen behozhatatlan előny. Nyilván egy ilyen borzasztó erődemonstráció, főleg a pekingi autószalon, amit Kína tud produkálni, de hogy mit éreztél, amikor vége lett, hogy ezt, vagy még azért van kiút Európának?
0: Van kiút szerintem. Nyilvánvalóan ez most egy rettentően erős offenzíva, amit itt látunk, egy brutális nyomulás, és nagyon sok szempontból látszik technikai fölény, viszont ugye egyrészt és ami szintén nagyon fontos, hogy a rugalmasság az nagyon, nagyon erősen meglátszik rajtuk, tehát hogy miközben ők pontosan tudják azt, hogy ugye náluk 50% fölött van az NEV-ek, azaz a New Energy Vehicle, a plug-in hibridek és elektromos autók eladása. Addig ugye Európában látszik némi torpanás, plusz ugye a védővámok megint csak nem segítenek abban, hogy egy helyi gyártás nélküli kínai autógyártó versenyezni tudjon azokkal az árszintekkel, amiket ők korábban kigondoltak. És ez a fajta rugalmasság, ez abszolút bennük van, és látszik az, hogy már akár a helyi, akár az exportra szánt palettájuk, az sokszínű. Tehát egy év alatt is látszik az, hogy mennyivel sokszínűbb, és mennyivel kevésbé akarják egyébként elrejteni azt, hogy nekik ugyanúgy van pluginjuk, és normál benzinesük, és sima hibridjük, mint amennyire elektromosuk.
1: A range extender mennyire megy még?
0: Még egyszer, ne haragudj.
1: A range extender az mennyire népszerű még?
0: A range extender az ugye kimondatlanul, hiszen ugye a plug-in hibridek mögötti technológia az ugye sokszorosan összetett, és nem minden szempontból egyértelmű, de a sima hibrid, mint műfaj, az egyébként jelen van. Tehát, hogy a Geely is hozott egy olyan hibrid rendszert, ami 45% fölötti termikus hatásfokú, már 60 fölött is tud menni tisztán elektromosan, tehát hogy egy olyan típusú, kvázi a Toyotákból elképzelt hibrid rendszer, ami egy picit tovább van fejlesztve, és még tovább fejleszthető, tehát ott mondják, hogy akár hibridbe hamarabb is bekerülhet egy szilárd test technológiájú akkumulátor, mint egy tisztán elektromosba, tehát hogy látszanak a fejlődési lépések, és minden hajtáslánc van.
1: Jó, hát akkor...
0: De hogy Európára visszatérve, bocsánat, igen. Ugye Európáról akart elsősorban kérdezni.
1: Igen, igen.
0: Nagyon, nagyon érdekes az, hogy alapvetően látszik az, hogy egy kicsit ilyen archaizáló jelleg nagyon-nagyon sok európai autógyártónál jelen van, viszont ez egy olyan imázs, amit igenis lehet képviselni, és a helyi igényekre igenis lehet reagálni, és reagálnak is. Tehát, hogy mondjuk míg az Audinál az volt a koncepció, hogy tartsuk meg a négykarikás Audikat kvázi olyannak, mint amilyeneket a világ többi piacán is látunk. Tehát mondjuk, hogy nagyon hasonló egy négykarikás Audi modellpaletta kint is, akár mint mondjuk itthon. És mellette ott van ugye a karikák helyett betűkkel kiírt Audi, igen, ami pedig egy egy high-tech-ebb irány, és sokkal inkább ezekre a modern szolgáltatásokra fókuszál, és a formavilága is azért erősen
1: a piacra optimalizált.
0: Igen. Tesző, így van, pontosan. Addig mondjuk egy Volkswagennél ne túl direktben azt látod, hogy egyrészt minden modell tök más, tehát hogy még amit ismernél itthon, abból is inkább a hosszú tengely távú elverziók vannak, de leginkább a helyi piacokra fejlesztett nagy SUV-k, nagy szedánok, és ezek jelentenek igazán volument és mennyiséget és választékot. És ezek nettó úgy néz ki, hogy megnézték, hogy mik a helyi igények, és konkrétan ezekre fejlesztenek, és ugyan a hangulata meg a jellege az Volkswagen-es, és bizony abban a hömpölyben, azokban a minden ledes, minden csipog-villog világokban egy jóval visszafogottabb.
1: Ákos, fél percünk maradt, viszont muszáj megkérdeznem, hogy mi volt a kedvenced a nem szalonon, illetve milyen technikai kütyüt hoztál haza magaddal. Nyilván Kínából mindenki hoz valamit, remélem te is.
0: Powerbanket, mert elvették kint. Muszáj voltam, mert ezt most mindenkinek mondom, hogy a kínai belföldi járatokon hiába kínai és eljelzésű külső aksid van, el fogják venni, hogyha nincs rajta a helyi CCC jelölés, úgyhogy óvatosan. Kint egyébként nyilván fillérekért lehet venni ilyen dolgokat, és én is fillérekért vettem. A kedvenc nem autószalon dolgomat kérdezed. A tesztközpont. Tehát megint láttam élőben töréstesztet, méghozzá a világ leghosszabb fedett töréstest pályáján, ami egy 260 méter hosszú törésteszt pálya, ahol mindenféle szögben törnek autókat. Ez ugye a Volvo és a Geely közös pályája, ami azt hiszem, hogy 5 vagy 6 Guinness rekordot őriz, és ráadásul kiadják másoknak is. Úgyhogy van benne szélcsatorna, ahol 200 fölött fújja rá a szelet, dynopad van hozzá, ilyen eső-hó szimulátor, tehát gyakorlatilag egy teljes körű ilyen biztonsági rendszer tesztelő, ez a légellenállásmérő rendszer, illetve a
1: rövid válaszban bíztam. Az az igazság. És nem tudtál elszakadni az autóipartól. Azt hittem, valami vonatot mondasz, vagy valamilyen építészeti csodát.
0: Ja, hogy nem szakmait akartál
1: kérdezni. Igen, de mindegy, azt majd megbeszéljük akkor adás után, hogy melyik volt az, vagy visszahívunk jövő héten.
0: És ígérem, hogy legközelebb személyesen bemegyek, és addigra felkészülök neked mindenből.
1: Nagyon nagy szeretettel várunk, de most is nagyon felkészült voltál, ne szabadkozz, mert kiváló rálátást adtál itt a kínai dolgokra, és a pekingi autószalonra. Várunk valamikor legközelebb a jövőben is. Köszi szépen, Ákos, elbúcsúzunk tőled, aztán lassan a hallgatóktól is. Vigyázz magadra.
0: Amennyiben egy országban leszünk, akkor igen. Én örömmel megyek.
1: És jó gokártozást. Na.
0: Köszönöm.
1: Hello. Szegény Robi már a haját húzza, úgyhogy kénytelen vagyok gyorsan elbúcsúzni.
2: Nem, hát azok a hallgatók, akik már ki vannak élezve ugye a hírekre, hogy nem sokára érkezik, és egy picit elcsúsztunk. Bence, nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettem itt az elejében.
1: Én köszönöm neked,
2: tehát hogy nem hagy... hallgattam a beszámolót egyébként az autókiállításról, és az olyan meglepett, hogy nem lehet bejutni. Még
1: engem is meglepett, és de hát a kínaiak mindig meg tudnak lepni, látod.
2: Igen, Autórádió, az Esztrád külön kiadását hallhattátok a mai nap folyamán, ismétlés vasárnap 18 órától, visszahallgatható a műsor, valamint a Spotify-on a podcast adásokat is visszahallgathatjátok,
1: értékeljétek. Igen, dobja fel másoknak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Autórádió Szabó Bencivel és Jobbágy Robival jövő héten kedden friss adással érkezünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok.
1: Köszi, hello.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hangoira! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál. Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Paksról fűtenék a fővárosi társasházakat. Földrengés volt Békéscsaba térségében. Az amerikaiak újabb csapást mértek Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kisebb földrengés volt Békéscsaba térségében. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A Budapesti Közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja meg, miként és mennyiből valósítható meg mindez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megvalósulhat az ambiciózus terv, a Paks Budapest távhővezeték, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgáz spórolnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit jelenleg visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb, mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténer szállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elefánt a nyugalom, a béke szimbóluma is. Az elefánt együttes zenéjét azonban nehéz ilyen könnyen bekategorizálni. Jellemző rá a lüktetés, a lágy melankólia és a kirobbanó energikusság egyaránt. Egy kis punk, egy kis pszichedélia, néha elektronikus műfajokból derengő elemek bukkannak fel. Stílusjegyek terén nehéz megnevezni egyet, így talán a korlátok nélküliség a legfontosabb ismérvük. Az elefánt hosszú évek óta az első magyar zenekar a Kis Pál és a Quimby után, amely a dallamokat, gondolatokat finom humorral is átszövi, fogalmaz az írástudó kritikus.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Nono vagyok, a Szelavi billentyűsre, és ez itt a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1989-es megalakulást követően egy éven belül már lemezszerződést kapott az angol alternatív rock együttes a Blur. A debütáló album végül 1991-ben jelent meg, és a brit eladási lista 7. helyéig jutott. A második kísérlet után végül a harmadik lemez hozta meg a régóta várt igazi áttörést. Az 1994-es Park Life album első száma, a Girls and Boys, hatalmas siker lett. A lemez az első helyig jutott, és 97-ig volt a slágerlistán. Az 1995-ös Brit Awards-on 4 díjat is kapott a csapat. 96-tól kezdve az együttesen belül a válság jelei mutatkoztak. A tagok egy része botrányos magánéletet élt, és meghatározó kapcsolatba került az alkoholtartalmú italokkal. Néhány szólólemez és a közös munka szüneteltetése után 2009. júliusára meghirdettek egy Blur koncertet a londoni Hyde Parkba. Miután a jegyek 2 perc alatt elfogytak, újabb dátumot jelöltek meg, szintén a Hyde Parkba. A 2 élő fellépés anyagából megjelent egy koncertlemez, valamint egy dupla DVD is No Distance Left to Run címmel. A csapat fellépett a 2012-es londoni nyári olimpiai játékok zárókoncertjén. Emellett több európai fesztiválon is megjelentek, így Magyarországon is. A rajongók nagy örömére 2023-ban újra koncerteket adtak, de még nagyobb meglepetés volt, hogy 2023 nyarán új albummal is jelentkeztek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A közönség kiszámíthatatlan, mindenütt más, mindig változó ízlésű. Az énekes csak egyet tehet azt, hogy teljes erőbedobással dolgozik minden felvételen, minden koncerten. Így ha nem is jön be néha egy-egy dal, amiben bíztunk, mégis megnyugvást ad az a tudat, hogy mi mindent megtettünk, amire a tehetségünkből és erőnkből futotta. Mondta Kovács Kati.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Hát most van az Jim Jarmusch, apja cseh, 13-ban csinált egy vámpírfilmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember

0: Puszta Zámor kastélyban.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
3: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1948-ban született és 17-ben elhunyt floridai Charles Bradley a 60-as években kezdett énekelni, James Brown feldolgozásokkal kápráztatta el közönségét, de csak 2002-ben adott ki először lemezt. Fiatalkori eltűnésének oka, hogy kísérő zenekarának minden tagját besorozták a vietnámi háborúba, ezért hosszú időre visszavonult a zenéléstől és polgári foglalkozásokat űzött. Például 10 évig szakácsként tevékenykedett. Idősebben már gyakori vendég volt a stúdiókban. 2011-ben például a Stay Away-t énekelte fel a Manhattan Street Band kíséretével egy Nirvana emlékalbumra. Ilyen az, amikor Shave bácsi funkot süt ki a punkból.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha a 2020-as évek Magyarország és lombkoronák, akkor sokan valamilyen trükkös megoldásra gyanakodhatnak. De a Balkán VIP 2025-ös klipjében a lombkoronákban valóban láthatunk igazi lombokat. Mielőtt belevágtak a zenélésbe, Lovas Márton és Krokovai Ábel kliprendezőként tevékenykedtek, tehát tudják, hogy néha nem árt valamilyen szinten teljesíteni, amit egy cím ígér. A duó ezúttal a közönséget is bevonta a mókába. Videó formátumú nyári emlékeket kértek a követőiktől, így a Balkán VIP képes volt megörökíteni a rajongótábor 2025-ös nyarát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az ausztrál duó az Empire of the Sun nem csak zenéjével, hanem látványos színpadi megjelenésével is kitűnik kortársai közül. Olykor a szamuráj kultúrából, digitális grafikákból és még olajfestményekből is merítenek inspirációt zenéjükhöz. Az Empire of the Sun zenekar neve nem a híres regényre utal, hanem arra a gondolatra, hogy a napot számos civilizáció istenként tisztelte. És ők ezt az univerzális szimbólumot kívánják megjeleníteni zenéjükben, vizuális világukban és persze a nevükben.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Tovább élénkült a munkaerőpiac, holnap szavaz a parlament az alaptörvény módosításról. Norvégiában az általános iskolákban betiltják az AI használatát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap dönthet az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. A kormányfő szerint az elfogadás után 5 napja lesz az államfőnek a törvény aláírására. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán emlékeztetett, az országgyűlés holnap szavazhat az alaptörvény módosításáról, amely egyebek mellett megszüntetni a jelenlegi államfő megbízatását. 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint a vármegyék elnevezését ismét megyére változtatná. Kritikus szintre csökkent a tatai öregtó vízállása. A tartós aszály miatt tovább apadató, a szakemberek szerint a helyzet egyre súlyosabb. A tatai öregtó vízállása 170 cm-re csökkent. Ilyen alacsony szintet legutóbb 2003-ban mértek. A meleg szeles időjárás miatt a tó naponta akár 1-2 cm-t is veszíthet a víz szintjéből, ami mintegy 20 millió liter víz eltűnését jelenti. Élénkült a munkaerőpiac, egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben az egy évvel korábbihoz képest. A felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy kevesen terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem 2-szer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértő szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Betiltják a mesterséges intelligencia használatát a norvég általános iskolákban. Az északi országban az augusztus végén kezdődő tanévtől az elsőtől a hetedik évfolyamig nem használhatják a diákok a mesterséges intelligenciát az iskolákban. A döntés célja, hogy a gyerekek elsősorban az alapvető készségeket, az írást, az olvasást, a számolást, a logikus gondolkodást és a világos fogalmazást sajátítsák el. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia túl korai használata lassíthatja a fejlődést, mert fontos tanulási lépések maradhatnak ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
2: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
3: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
2: Na és mi lesz a moziban?
3: Na most van ez a Jim Jarmusch, apja cseh, 13-ban csinált egy vámpírfilmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Helyreáll a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Franciaországban beköszöntött az újabb hőhullám, itthon is melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Augusztus 1-től ismét menetrend szerint közlekedhetnek a személyi vonatok Komló és Dombóvár között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint intenzív pályafelújítás zajlik a 47-es vasútvonalon, ahol 2023-ban megszűnt a személyi szállítás. A tervek szerint augusztustól 2 óránként indulnak majd szerelvények, amelyek Dombóváron közvetlen csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity vonatokhoz. A felújítás után a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgetheti a beruházásokat. A lakáspiac továbbra is kitörési pont marad, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
3: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással. Néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent. Igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát. Nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
2: Újabb rendkívüli hőhullám sújtja Franciaországot. Az ország 37 megyéjében a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben, amely mintegy 26 millió embert érint. A hőmérséklet több helyen meghaladta a 40 Celsius fokot. Párizsban is 37 fokot mértek. Két hónapon belül már a harmadik ilyen hőhullám ez. Egyre több felé van erdőtűz. Emmanuel Macron államfő arra figyelmeztetett, hogy a tüzek többségét emberi gondatlanság okozza. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
1: Nem az az erős motiváció van bennem, hogy mindenképp mutassak valamit egy színpadon, és nem tudom, legyen tapsa vége és siker, hanem inkább szeretnék gondolkodni fontos dolgokról, és én olyankor szoktam szerencsésnek érezni magam, amikor tényleg benne vagyunk egy beszélgetésbe valakivel, és azt érzem, hogy már megint tanultam a világról egy apróságot, amit nem tudtam eddig, és hogy ez fantasztikus, hogy ezt lehetővé teszi a színház, hogy így együtt tanuljunk még többet a világról.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Ma két staféta nyertes alkotót köszönhetek, Kelemen Kristófot és Török Tímeát, akik közösen hozták létre a Drive című dokumentumszínházi előadást a Jurányiban. Kristóf rendező, író, dramaturg, korábbi kiemelkedő előadásai közé tartozik a Megfigyelők, a figyelem megzavarására alkalmas dokumentumszínház és az Örkény Színház felkérésére készült a Nemzet özvegye. Tíme a drámainstruktor, a Paralel alkotó csoport egyik alapítója, főleg közösségi színházzal foglalkozik. Korábbi staféta nyertes előadása az Otthon volt. Kristóf és Tíme a közös projektje volt az Életvitelszerű című performatív emlékmű és közösségi színházi előadás az 1989-es Rongyos forradalom helyszínén, melynek hatására szervezték meg a mai ellátórendszer alapjait. Szeretettel köszöntelek benneteket!
1: Köszönjük.
2: Mindketten staféta nyertes alkotók vagytok. Mit jelent számotokra ez az elismerés, és egyáltalán hogyan hat a további munkátokra?
3: Nekem ez már a harmadik staféta produkción volt, Timinek a második. Ugye háromszor lehet nyerni stafétát, tehát én most már kimaxoltam, most már más forrásokhoz kell majd nyúlni, amit azért...
1: És már át kell adnod.
3: Át kell adnom. Azért így kezdtem, mert hogy pont azt jelenti a staféta, hogy egy bizonyos ideig a pályán kezdetén lehetőség van arra, hogy egy független előadáshoz egy ilyen alaptőkét ebből létrehozzunk, megpályázzunk, és ez szerintem nagyon jó indulás alkotóknak, az is egy nagyon jó, hogy ezt évente kiírják, tehát ezzel lehet számolni, tehát az ember bízhat benne, hogyha megkapja, akkor azokat a produkciókat el tudja készíteni.
1: Hát igen, ez valahogy egy ilyen nagyon logikus lépés, hogyha valaki előadó művészettel foglalkozik, akkor viszonylag hamar beúszik a képbe, mint egy elérhető és egy jó lehetőség, amivel érdemes tervezni. Úgyhogy nem véletlen, hogy mind a ketten többször is pályáztunk erre, és nagyon szuper lehetőség. És tényleg a biztonsága is nagyon fontos, mindemellett nyilván itt a hosszú évek alatt a keretösszegnek a növelésére egyre inkább szükség lenne, tehát ma már egy teljes előadást egyetlen forrásból lehetetlen létrehozni, de nagyon fontos indulást jelent.
3: És az is szerintem fontos, hogy ugye a staféta mellől az évek során kikoptak az egyéb támogatási lehetőségek, vagy pályázati lehetőségek. Mostanra gyakorlatilag a staféta mellett, ami megjelent például most idén nyáron, ez a FEA nevezetű pályázat, amit ugyancsak a független szénának kiírtak, amin 150 milliós forintos keretösszegből osztottak szét az egész budapesti független szénának, ami hát egy rettenetesen kevés pénz. Mellé tenném pont azokban a hetekben egy ilyen állami kiegészítő támogatást ugyancsak szétosztottak, azt hiszem 6 milliárd forintos keretösszegben, amin hát nagyon kevesen nyertek azok közül, akikkel mondjuk mi kapcsolatban vagyunk, vagy akiknek követjük a munkáját.
2: De azt mondjuk, hogy független színházi szcéna, vagy egyáltalán, hogy ez egy milyen gyűjtő fogalom, ugye ide nagyon-nagyon sok minden beletartozik. Ti ketten elsősorban a közösségi színházat képviselitek egyrészről, másrészről a dokumentarista, vagy ilyen nagyon kísérletező irányt. Meséljetek ezekről.
1: Nehéz, hogy honnan induljak, mert önmagában az, hogy független színházhoz tartozás, nekem az se egy olyan evidens gondolat abból, hogy én a drámainstruktor szakon végeztem, ahol igazából alkalmazott színházi formákat tanultunk, aminek az egyik útja az, hogy az a forma az aztán egy olyan színpadon szerepeljen, mint amiben majd most, amivel mi is foglalkozunk. Tehát, hogy sok más útja van, amik igazából nem színpadi előadáshoz vezetnek, szóval nekem ez is egy ilyen kanyar, hogy egyáltalán beérkeztem a független színházi szénába, vagy oda tartozónak is vallhatom magam. Igen, és ez a közösségi színház műfaja miatt alakult így, ami egy olyan műfaj, ahol civil emberek a saját történeteikkel vesznek részt egy alkotó folyamatban, és ők maguk adják elő a saját történeteiket. És ebben az is nagyon fontos, hogy ők egy csapattá válnak, az is nagyon fontos, hogy ez a folyamat, ahogy kialakul az előadás, az hogyan zajlik, tehát nagyon nagy hangsúly van rajta, és ennek egy ilyen végeredménye az előadás, amit aztán sok néző örömére meg lehet tekinteni.
2: Az, hogy mi bennük a közös nevező, tehát hogy rakod össze ezt a csapatot?
1: Sokféle verzió lehet, vannak olyan, meg a műfaj eredete is alapvetően létező közösségekkel dolgozik, tehát valamilyen szempontból már összetartozó csapattal, egy faluban élőkkel, egy azonos munkahelyen dolgozókkal, és a többi, de van olyan is, nekem is az utolsó előadás, az a kivándorlással foglalkozott, és igazából a téma mentén találkozott egy csapat, van közük egymáshoz, mert mindannyiunknak egy erős személyes élménye van ezzel kapcsolatban, de az előadás készítése közben formálódnak csapattá.
2: És a tiéd, Kristóf, te is mindig nagyon kísérletező voltál, tehát már elég fiatalon tudtad, hogy téged mely szeletei érdekelnek ennek a világnak.
3: Igen, bár én belülről inkább úgy rakom össze a saját munkáimat, hogy mindig valami új téma, új helyzet érdekel, és ezért minden egyes munkát egy ilyen nagy rákészüléssel kezdek, és valami új témába való belefúrás, belekutakodással, de az tényleg összeköti ezeket a munkákat, hogy általában egy témából indulok ki, tehát nem megírt színdarabokat, vagy irodalmi műveket veszek alapanyagokat, egyetlen kivétel volt eddig, a Radnótiba Vadnyomozók, ami egy regény adaptáció volt, de hát ott is egy regényből ugye azt csinál az ember, amit szeretne. Tehát engem mindig az izgatott lévén, hogy dramaturg szakon végeztem, hogy valamilyen szerkezetet is létrehozok, és nem csak rendezőként egy meglévő szöveghez hozzányúlok. És hát az is nagyon korán kialakult, hogy a jelenkori valóság, a társadalom, akár politikai témák, ha most a politika alatt a közösség ügyeit értem, ezek mind megjelentek a munkáimba, és az érdeklődésem homlokterében voltak. És ezen belül a dokumentum színház az egy műfaj, amihez visszatérek, ami pedig bizonyos értelemben hasonlítható a közösségi színházhoz, de ennek is nagyon sokféle műfaja vagy alfaja van. Ugye létezik az a műfaj, amit úgy hívnak, hogy verbatim színház, amikor valós interjú szövegek vagy dokumentum szövegek alapján színészek adják elő azt a szerkezetet, amit összeraknak főleg dramaturgok, de engem mindig inkább az érdekelt a dokumentarizmusba, hogy a szereplőknek a valós története, a valós kapcsolódásuk akár a színházhoz, mint olyanhoz. Tehát engem mindig érdekel az, hogy miért is színházban mutatunk meg valamit, tehát hogy miért nem akkor egy dokumentumfilmet forgatunk, vagy írunk egy regényt, vagy egy cikket, vagy tanulmányt, hanem hogyha színházban vagyunk, mit kezdünk azzal, hogy ezt nézők élőben nézik, mi a szereplőknek a viszonya ehhez az egész helyzethez, hogy őket nézik élőben, és tulajdonképpen ami hozzám nagyon közel áll, az a Rimini Protokoll nevű dokumentumszínházi, német dokumentumszínházi kollektívának a megközelítése. Ők azt mondják, hogy a civil szereplők azok a hétköznapok szakértői, és úgy is vonják be őket, és az egészben szerintem nagyon erősen ott van egy olyan balos gondolat, hogy a színház, mint
1: fórum,
3: vagy a színház, mint eszköz, az hogyan lehet visszaadni, nem csak azok, tehát ne csak azoké legyen, akik mondjuk a művészent felkent művelői, tehát akiket úgy oda teszünk, hogy a nagy művészek, hanem hogy tulajdonképpen bárki elmondhatja a történetét, és bárki használhatja a színházat, mint formát arra, hogy kihangosítson mondjuk kevésbé hallható történeteket.
2: Ezzel te élsz is, ugye, nem tudom, TikToker, meg Amnesty International egykori igazgatója, Jene Jorsé, szóval, hogy sokféle embert húzol be, hogy ők vagy a saját élettapasztalatukat, traumájukat hozzák be ezekbe az előadásokba, amitől minden alkalommal gyökeresen más lesz.
3: Igen, és pont nekem ez az izgalmas a folyamatban is, hogy én is megismerhetek olyan embereket, akikkel lehetséges, hogy soha az életben nem találkoznék. Az új munkánkban egyébként ez fokozottan igaz, tehát hogy ez engem mindig akár a témaválasztásban is nagyon foglalkoztat, hogy kutatni lehet olyan dolgokról, amiket nem ismerek, és hát tényleg ezek az emberi kapcsolódások azért azok adják az egésznek a savaborsát, hogy nem csak hogy a csapat egymással hogyan találkozik, hanem hát mi, hogy találkozunk ezekkel az emberekkel, és nekünk művészként mik jutnak eszünkbe róluk, őnekik arról, ami nekünk eszünkbe jut, mi jut eszükbe, szóval hogy egy ilyen kölcsönhatás alakul ki.
2: De még így ezeket meséltétek, nekem az jutott eszembe, hogy mint a hagyma, hogy mennyi rétege van. Tehát amiket ti most mondtok, ez nem pusztán egy színházi előadás, itt van egy hosszú önismereti út, az, hogy a közösséggel hogy alakul, változik valami, az, hogy te akár megismerhess más embereket, hogy kutathass bizonyos témákat. Tehát ha így vesszük, akkor nektek a színház, mint definíció, micsoda?
1: Nekem van egy nagyon kedves mondatom erre, meg ez már eszembe is jutott most közbe, mert olyan jól összefoglalja, hogy nekem akkor a színház az a gondolkodás egyik eszköze, akkor ezen keresztül lehet gondolkodni valahogy, ezen keresztül lehet belemenni egy témába, ezen keresztül lehet ismerkedni. Ez az a keret, ami kicsit összehúzza a többünk gondolkodását egy térbe, ezen keresztül tudunk megegyezni valamiről. Szóval, hogy engem soha nem az erős motiváció van bennem, hogy mindenképp mutassak valamit egy színpadon, és nem tudom, legyen tapsa vége és siker, hanem inkább szeretnék gondolkodni fontos dolgokról, és én olyankor szoktam szerencsésnek érezni magam, amikor tényleg benne vagyunk egy beszélgetésbe valakivel, és azt érzem, hogy már megint tanultam a világról egy apróságot, amit nem tudtam eddig, és hogy ez fantasztikus, hogy ezt lehetővé teszi a színház, hogy így együtt tanuljunk még többet a világról.
2: Ez tényleg szép.
3: Én most azt mondanám így a eddigieket folytatva, hogy a nyilvánosságnak egy olyan tere, ahol emberek egymással élőben találkozhatnak, és főleg egy olyan korban, amikor ezek a nyilvánosság terei egyre inkább az online térbe átmennek, vagy egyszerűen megszűnnek, mert az emberek tehát egy individuális módon inkább magukban vannak, vagy a saját örömeiknek élnek. Abban egy olyan lehetőséget ad a színház, hogy ezt egy kicsit így kollektívvá nyissuk, ezt a fajta például örömélményt, és megéljük azt, hogy jó találkozni másokkal, jó egy térbe lenni másokkal, egy levegőt szívni másokkal, a hasonló érzeteken átmenni másokkal együtt. Én nagyon hiszek abba, hogy ahhoz, hogy az emberiség a tényleg jelenkor nagy kihívásaival megküzdjön, ahhoz muszáj, hogy jobban megjelenjen a társadalomban, vagy az emberek gondolkodásában a közösségiségnek a különböző formái.
2: Hogy tudjátok elérni azt adott esetben, hogy ezek a gondolatok, ezek az üzenetek eljussanak egy szélesebb közönséghez is?
1: Hát szerintem részben a témaválasztás is befolyásolja, hogy milyen közösséghez jut el. Tehát amikor az életvitelszerűnél a Blaha Lujza téri aluljáróba foglalkozunk a hajléktalan emberek helyzetével, akkor nyilván részben véletlenszerűen is lesz egy közönségünk a Blaha Lujza téren áthaladókból, vagy azokból, akiket érinti ez a téma. És most is hát az autógyártás, amivel most foglalkozunk, az is egy olyan speciális téma, ami magán a témán keresztül megmozgat olyan embereket, akiket a forma igazából kevésbé.
3: De ez amúgy egy nagyon nagy kihívás, amivel szerintem nagyon küzdünk is, tekintve, hogy azt, hogy ki jön el ezekbe a színházakba, az nagyon meghatározza, hogy kihez jut el a színházak híre, mi az a buborék, amin belül mozognak ezek a hírek, vagy mozog mondjuk egy színház marketingje, ki az, aki meg tudja fizetni azokat a jegyárakat, tehát ezek mind szelektálják a közönséget. Nekem egyébként a jegyárak emelkedése az kifejezetten egy nagy szomorúságot okozó helyzet, hiszen pont azt érzem, hogy azok a témák, amikkel foglalkozom, olyan emberekhez kéne, hogy eljusson, akik mondjuk nem biztos, hogy az a jól kereső, csak értelmiségi, budapesti világpolgárok. De hát ez ilyen kihívások elé kerül, de hogy itt ennek van egy földrajzi része is, hogy például minket nagyon foglalkoztatna régóta, hogy vidékre tudjunk menni Magyarországon belül. A figyelem megzavarására alkalmasnál is ez téma volt. Egyetlen lehetőség van most, amit most itt még próbálunk körbejárni, de hogy valójában ez is vissza lehet térni a támogatási rendszer nehézségeihez, hogy ezek a típusú előadások jelenleg nem nagyon utaznak, vagy nem nagyon van egy olyan szisztéma, ami ezeket be tudná fogadni.
2: Most egy kis szünetet tartunk, a Tandem hamarosan folytatódik Török Tímával és Kelemen Kristóffal, és akkor rátérünk az új közös projektjetekre, ez lesz a Drive.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok. I said, are you gonna be my girl?

0: Rádió Café. Vekerletelepen, az FM 98-as frekvencián. Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Qualitons, Yumi Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
5: Ez itt a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádió Cafén. Vendégeim Török Tímea és Kelemen Kristóf, akik közösen hozták létre a Drive című dokumentum színházi előadást a Jurányiban. Timi már az előbb elárultad, hogy ez egy, hát így az autóiparral kapcsolatos projekt, de hát egyelőre csak ennyit tudunk róla, úgyhogy avassatok be, hogy egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzatok.
6: Hát az ötletet azt én indítottam el, amikor olvastam egy cikket arról, hogy konkrétan az Orbán kormány hogyan fonódik össze, vagy hogyan működik együtt a német autóiparral, a német nagytőkével, ami egyszerűen azért volt csak érdekes számomra, mert miközben van egy ilyen Brüsszellel szembeni harc folyamatosan, meg a német politikával, vagy a német politikai elittel valamiféle harc, eközben nagyon egyértelműen megmutatkozott ebből a cikkből, hogy hogyan támogatja nem csak az Orbán kormány, de az Orbán kormány kifejezetten 2010 óta, hogy ezek a nagy autós autócégek Németországból létrehozzanak itt telephelyeket, ezzel pedig tőkét hozva az országba. És ez elkezdett foglalkoztatni, ez a mondhatni ellentmondás, vagy amit én akkor ellentmondásnak éltem meg, ma már nem így hivatkoznék rá, hanem inkább ennek a félperifériás kapitalizmusnak nevezett formátumnak köszönhető, ami itt Magyarországon van, de ezen belül aztán egyre inkább afelé mentünk el, hogy mik azok a dolgozók, akik ezekben a gyárakban dolgoznak, hogy mi az ő nézőpontjuk arról egyáltalán, hogy egy ilyen multinacionális nagyvállalatban dolgoznak, és hogy azok a fajta ilyen nehézségek, itt gondolok arra, hogy ugye a munkatörvénykönyvének a többszörös megváltoztatása, ami mindig a munkáltatóknak kedvezett a munkavállalókkal szemben, tehát hogy az ezekből kialakult különböző nehézségekkel hogyan küzdenek meg a szakszervezetek. A szakszervezetiség egy olyan téma, ami Magyarországon nagyon erősen a államszocialista múlthoz is tapad, és egy kicsit kompromitálva van azáltal, és hogy érdekelt, hogy és akkor ebbe Timit is bevontam, hogy áll ez ma, és hogy ezek a szakszervezeti küzdelmek, ezek hogyan tudnak ma tükröt mutatni nekünk, vagy egy olyan alternatívát mutatni nekünk, ami szembe megy azzal a fajta megéléssel, ami szerintem nagyon, nagyon erősen megvan a magyar társadalomban, hogy hát nincs miért küzdeni, mert úgyse változik semmi, Magyarország ilyen, amilyen, évszázadok óta, tehát hogy van egy ilyen passzivitás élmény, és mi pedig azt hiszem, hogy ezekben a munkákban, amikkel foglalkozunk, kicsiben próbáljuk mindig felvenni a harcot ezzel a passzivitás élménnyel.
5: Timi, mi volt az első gondolatod, amikor ezt megosztotta veled, Kristóf?
7: Ebben is az érdekes szerintem, hogy ez is egy olyan téma, amiről ilyen külső nézőpontból hallunk sokat, a hírekbe bejelentik, hogy most leépítés van, vagy sztrájk, vagy ilyesmi, és viszont hát egyikünk se beszélgetett még nagyon sok autógyári dolgozóval, hogy nekik ez az egész mit jelent, egy törvénycikkely változtatás az mit jelent hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön, és hogy engem ez motivált ebben, hogy meg tudjuk nézni egy emberi álláspontot az egyébként általában ilyen gazdaságinak titulált témában.
6: Igen, én még csak annyit hozzátennék, hogy ami még szerintem fontos ilyen gyökere volt az érdeklődésünknek, hogy van egy, ez a munkásosztálynak nevezett rétege a társadalomnak, amit ma már egyébként sok vita van, hogy ezt akkor nevezzük inkább prekariátusnak, meg hogyan alakult át ugye az osztálytársadalom, de maga az, hogy osztályok léteznek, azt én úgy elég fontosnak érzem, és fontosnak tartom azt is, hogy gondolkodjunk az osztály pozíciókról, és ez is azért volt szerintem fontos mindkettőnknek, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, mert nagyon sokszor, amikor például a politikáról gondolkodunk, akkor beragad a gondolkodásunk egy bizonyos buborékba, és azon belül mindenki nagyon egyetért, és pont emiatt érdekes belelátni abba, hogy mik azok a megélések, mondjuk egy nagy autóipari gyárban. Ez amúgy az előadásban nem lesz így témánk, de maga az, hogy kimenni abból a fajta evidens értékrendből, amiben mozgunk, és megnézni, hogy mások megélései, de nem is csak az értékrend szempontjából, hanem egyáltalán, hogy amikor kimondunk bizonyos állításokat úgy a világról, vagy a valóságról, hogy ha ott van egy olyan ember a térben, akinek mondjuk csomó adottság nem volt meg az életébe, a születésénél fogva, hirtelen hamissá válik az a mondat, és hogy pont ez is a közös gondolkodásról szól, hogy megjelenik a mi fejünkben is egy csomó olyan szempont, ami előtte nem volt ott.
5: Magyarországon 3 német autógyár van jelen pillanatban. Hogy kezdtétek el ennek a megvalósítását? Tehát hogy találtatok embereket a cikken, vagy akár valamiféle kutatáson túl?
7: Egyébként még az nagyon fontos, vagy az is egy ilyen fontos ráébredésünk volt, hogy hiába a 3 nagy autógyárban, ugye mindegyiknek van több beszállítója, ezek fizikailag is egy helyen vannak, egy ipari parkban egymás mellett, és hát embertelen mennyiségű munkahelyet adnak, és teret vesztek el, vagy alakítanak át, és szóval, hogy olyan 3 olyan kevésnek tűnik kimondva ahhoz képest, hogy mennyire sok nagy súlyuk van ezeknek a gyáraknak mindenféle vonzásukkal együtt. Mi, ahogy a Kristóf is mondta, a szakszervezeteken keresztül kapcsolódtunk a gyárakhoz. Ők azok, akik az emberekkel foglalkoznak a leginkább a gyáron belül, és ők azok, akik nyitottak is voltak arra, hogy elkezdjünk egy beszélgetést. Úgyhogy nagyon sok interjúval indult az ismerkedésünk a gyárakkal, részben a szakszervezeteken keresztül, részben olyan emberekkel beszéltünk, akik kutatják valamilyen aspektusból a gyárakat, és akkor így kerültünk egyre közelebb, és és vált egyre világosabbá, hogy kiket szeretnénk a színpadon is látni, és kiknek a nézőpontját szeretnénk még jobban kihangosítani.
6: Ezek a gyárak mind vidéken vannak, tehát egy ponton beláttuk, hogy ez nem fog tudni megvalósulni Budapesten olvasgatva, meg néha egyet zoomolva, hanem tényleg leutaztunk ezekbe a gyárakba, gyárlátogatáson vettünk részt, és hát élőben egy csomó mindent máshogy érzékelünk mi is, mint úgy, hogyha csak úgy messziről elképzeljük.
7: És hát meg talán az is fontos, hogy ugye mi rakunk bele akkor egy olyan energiát, amitől azok, akikkel mondjuk szeretnénk beszélgetni, azoknak kisebb energiát kell belerakni. Tehát ha ott vagyunk egy napot, akkor sokkal egyszerűbb beszélni 10 emberrel, mint ha itthon elkezdenénk leszervezni, hogy hogyan lehetne 10 interjút.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. Molinárikávé.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Zökkenőmentes volt az áttérés az új uniós vámszabályokra. Az aszály miatt változtatni kell a talajkezelésünkön. A végéhez közeledik a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel.
5: Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan. Az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelés szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiunkban Szauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
6: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, tehát mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentésére pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztés, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
5: Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. Megvannak az elődöntők párosításai a labdarúgó világbajnokságon. Spanyolország Franciaországgal, Anglia pedig Argentínával csap össze a döntőbe jutásért. A bronzmérkőzést szombaton, a finálét pedig vasárnap rendezik meg. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávéja. Minden kopaszúrnak kész a kávéja.
8: Minden kopaszúrnak kész a kávéja.
9: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
10: Legyen ön is kedvezményezettje akciónknak.
11: Mára mindenki számára elérhetővé vált a Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában a Minisztárszki és Hard Jazz Clubbal és
10: már 0 forint befizetése mellett, vagy annak teljes elhagyásával
11: egészen nagyszerűen szórakozhat.
10: Próbálja ki!
11: Leginkább műsoridőben, vagy akár tetszőleges időpontban az interneten.
10: Természetesen pénz visszafizetési garancia mellett. Vagy tárcsázzon most, és keresse ingyenes szaktanácsadónkat.
11: Akit nem lesz könnyű megtalálni.
12: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club. A Caribbean Jazz Project című lemezére kerül sor. Ez az első lemezem a gyűjteményben, tehát ez a legrégebbi, 95-ben jelent meg. Az Inakusztik németországi kiadásról van szó, és épp most nagyon fontos néhány név, a Steel Drumnál Andy Narell, ugye Marimba Vibrafon Dave Samuels, ugye Dario Eskenazi a zongorista, doboknál Mark Walker, kongák, ütőhangszerek, stb. Luis Conte, Oscar Stagdaro a basszus, Paquito Rivera a saxofon klarinét. Nagyon ott van a zene, nagyon rendben van, nem kopik, nem fárad, és csodák csodája. Amúgy meg a klíma úgyis pontosan ezt indokolja, ez a helyzet. A Van Fortommal indulunk, az Abrakadabra 2-es, Carousel 3-as, a 4-es a Komoun Beluru, és a Paco and Dave lesz a 5. felvétel. Eddig fog tartani az első fele a műsornak, innen fog visszajönni. Alapvetően az egészet a klíma gondolkodás szerint határoztam meg, tehát hogy forró égővi, ilyen trópusi napokat élünk. Én már most várom, hogy az milyen, már most várom, hogy vége legyen a nyárnak. Még el se kezdődött igazándiból, vagy most van a fele. Jó lenne már fázni egy kicsit. De nem a légkondi alatt, mert az nem ér, hanem úgy fázni, hogy úgy vagy, és úgy, hú, de cidri van, de jó lenne. Na, ezért fog menni Ausztriába a hegyekbe nyaralni. Jövőre meg Norvégia lesz majd, valami fjordos rész. Induljon a Caribbean Jazz Project, Caribbean Jazz Project, ezének első 5 felvétele.

Ma este nézz rádiót! A tévéképernyők vibrálása, gyakori fényerő változása érzékszerveinket, központi idegrendszerünket megterhelheti. Ezzel szemben a rádiókészülék kellemes megvilágításban, esetleg gyertyafénynél megnyugtató, állandó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat, a többi a mi dolgunk.

Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.

0: Igen? Várjál már egy kicsit, még fél óra van a műsorból, aztán tényleg hívlak, jó? Bírd ki, jó? Szia!
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: Péter, folytassa a műsort. Ne álljon meg, folytassa a műsort.
5: Itt kedvenc rádió műsorok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a mikrofon meg egy Zsuffa Péter. A Caribbean Jazz Project címlemezet hallgatjuk, a lemez 95-ben jelent meg Németországban, az Inakusztik gondozásában. 95-ben, mint mondtam. Hát ez, igen. Na most, a 95-ben kikapnánk a top listáról, vagy még egy korabeli slágert, azt hiszem, hogy többen tépnék a hajukat, hogy mi ez a mindegy. Ehhez képest a jazz erre képes. Hát ezek a dolgok nem kopnak. Tehát ezek örök dolgok. A Vals Tristével folytatjuk, a Latin Quarter követi ezt, a Todo Quel Ayer lesz a harmadik a sorban, és a Free Amigos-szal lépek ki a műsorból, búcsummal, majd pedig még két felvétel időn túli blogban, az Afro és a Café España. Na, akkor jön az említett négy felvétel.

0: kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hegy Jazz Klub. A mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Caribbean Jazz Project, Caribbean Jazz Project című lemezet hallgatjuk. 1995-ből nem fáradó zenéről van szó, mindegy, bármilyen dátumot mondhatnék. 1742-t is mondhattam volna. Vagy 1684-et. Mindegy. Egyszerűen tök mindegy, mit mondok. A zene az, ami, és úgy szól, ahogy. Tehát ez nem fáradnak ezek a dolgok. Ezért ez jó a jazzben. Ezt lehet szeretni benne. És akkor a két felvétel időn túli blokkban, amit le fog keverni a technika, tehát ezt majd csak egy helyen lehet meghallgatni, ezt mindjárt elmondom. Az a Afro és a Café España, és ugye ahol ezek a felvételek biztosan hallhatók lesznek, az a www.zsuffajazz.hu, amit idegen nyelvű hallgatóink kedvéért ugye így is el szoktam mondani. www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Kedves hallgatóink! A műsorban elhangzott hangok, személyek, kedves hallgatóink, a műsorban elhangzott személyek, ezt te mondjad már, mert nekem nem megy.
2: De várjál, mert én meg nem tudom, hogy ez most hogy kellene rádiósan mondani.
1: Kedves hallgatóink, a műsorban
2: elhangzott.
1: Mondd már, micsodák,
2: személyek, nem. Kedves hallgatóink, az előző műsorunkban elhangzott audio-vizuális effektek pusztán kitalációi, hogyha bármilyen nemű összefüggés látnak a történtekkel, vagy sajátosan olyan eseményekre utalnak, amelyek tulajdonképpen...
1: Nem jó.
2: Elnézést.
1: Nem jó.
3: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

kell most, ne lelkem, hogy téged itt hagyjalak.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barba Negrában július 15-én. Jegyek livenation.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

Mindenkinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó baby. Mögöttem full üres vagonok végig, egyet választhatsz. Robot

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: Rádió Café. Római fürdőn, az FM 98-as frekvencián.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.

0: Rádió Café. Van barátom.
1: Aha. 2003, Szenelpi. Jó, Gimisát, Kulaklán, Város Kossz. Emedé Uzia, 5-ös zárka. Aha. Zságer Fater.

ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.